0: Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sérüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
1: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

0: hírek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Eric Nieder. Thanks for listening to my song Faithful. Psalm 139 asks, where can I go from here?
2: 139. Dávid megkérdezi Istentől, hogy hova futnék lelked elől, hova menekülhetnék színed elől. Az az igazság, hogy sehová nem lehet elrejtőzni a megváltó Isten kegyelme, irgalma és szeretete elől. A 2 Timóteus 13 azt mondja, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja, és nem tagadhatja meg a kereszten végzett és befejezett munkáját sem. És én is, mint a tékozló fiú, aki észhez tér a Lukács 15-ben, bűnbánatot tartok, és Istenhez fordulok. Isten nincsen távol tőlünk, utánunk jön, szinte üldöz, hogy találkozhassunk vele ott, ahol vagyunk. Neki nincsen szüksége arra, hogy tökéletesek legyünk. Ott szeret minket, és úgy szeret minket, ahogyan vagyunk, mert ő hűséges.
1: This is Eric Nieder. Thanks for listening to my song, Faithful.

Manna FM. Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Ha azt hiszed, hogy valaha is eljutsz majd arra a pontra, amikor Isten már semmit sem próbál megváltoztatni benned, akkor nagy tévedésben vagy. Reméld, hogy ez sosem történik meg. A legrosszabb, ami történhet veled... Mai napon a tökéletes szív 7 jellemzőjéről foglak benneteket tanítani. Nemrégiben a 2 Krónika 16.9-en gondolkoztam, ami azt mondja, mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, olyanokat keresve, akikben megmutathatja az ő erejét. Majd azt mondja, akik tiszta szívvel az övéi. Nagyon örülök, hogy az ige nem azt mondja, az Úr szemei áttekintik az egész földet, olyas valakit keresve, akikben megmutathatja az ő erejét, akik tökéletes teljesítményt nyújtanak. Épp elég időn keresztül próbáltam tökéletesen teljesíteni, azt gondolva, ha jobb leszek, Isten többet tehet értem. Vagy ha jobb leszek, akkor enyém lehet az áhított áttörés. Ezért nagyon jó hír volt számomra, és remélem számotokra is az lesz, hogy Isten szemei áttekintik a földet, olyas valakit keresve, akin keresztül dolgozhat, akit megállhat, akiben megmutathatja az ő erejét. Nem olyas valakit keres, aki tökéletes teljesítményt nyújt, mert ilyen ember nem létezik. Olyan valakit keres, akinek hibátlan, igaz, tökéletes szíve van. Sőt, az ige alapján, és tapasztalatból is mondhatom, hogy Isten inkább olyan embert keres, aki elkövet egy-két hibát, de akinek igazán tiszta a szíve. Mint olyas valakit, aki mindent jól csinál. Úgy értem, hogy szupervallásos és teljesen egyben van. Minden szabályt betart, követ minden előírást, de a hozzáállása vacak és rosszindulatú. Istent nem annyira érdekli a mi tökéletes teljesítményünk, mint ahogy azt mi hinnénk. Szeretem elmondani az embereknek, hogy nem tudnak meglepetést okozni Istennek. Tudta, hogy mit kap, amikor elhívott téged. Én sem lepem meg Istent. Tudta, hogy mit kap, amikor elhívott. Nem mondta, hogy jól van, Joyce, szedd össze magad, vagy viszlát. Én szoktam olyat tenni, amivel meglepem önmagamat, és ilyenkor emlékeznem kell, hogy Isten nem lepődik meg. Már tudott róla, mielőtt egyáltalán megengedte volna, hogy kapcsolatom legyen vele, Jézus Krisztus által. De tudjátok, sokszor halljuk, ahogy mások, vagy akár mi is azt mondjuk, nos, az én szívem rendjén van. És ha lehetséges, hogy tökéletes szívünk legyen, akkor én szeretnék egyet.

Minél igazabban szívünk, annál jobb lesz a teljesítményünk is. Tudjátok, lehetséges az, hogy kifényesíted a teljesítményedet, de a szíved rossz indulatú marad. De ha a szíved igazán jól viszonyul Istenhez, igazán jól, ha igazán szereted Istent, ha az akarsz lenni, akinek ő megálmodott, ha szeretnéd őt szolgálni, segíteni az embereknek, az nagyon-nagyon sokat jelent Istennek. Te is szeretsz olyan emberekkel lenni, akiknek igazán jó szívük van, nem? Hányan szeretitek ezt? És most nem arról beszélek, hogy fizikailag erős a szívük. Szerintem sokszor, amikor szívről beszélünk, helyettesíthetjük a szív szót a hozzáállással. Sokszor a hozzáállásunkban nyilvánul meg az, ami a szívünkben van. Tehát az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az az, hogy úgy hiszem, egy tökéletes szívű ember az mindig növekszik szellemileg. Te növekszel? Más vagy ebben az évben, mint amilyen tavaly voltál? Annak ellenére, hogy nem vagy tökéletes, jobban viselkedsz most, mint 5 éve, vagy 10 évvel ezelőtt? Vagy még mindig ugyanott tartasz, ahol én is tartottam sok évvel ezelőtt, amikor rendszeresen eljártam gyülekezetbe, és hittem, hogy Jézus meghalt értem. Sőt, azt is elmondhatom, hogy tényleg hittem. Ha meghalok, akkor a mennybe kerültem volna. Tudtam, hogy kegyelemből volt üdvösségem, nem cselekedetekből. De azt is elmondhatom, hogy nem növekedtem. Elmentem a gyülekezetbe, aztán hazamentem, és semmi nem változott. Elmentem a gyülekezetbe, onnan haza, és semmi nem változott. Az Istennel való kapcsolatunk nem egy vasárnapi eseményről szól. Nem egy 45 perces, 1 órás vagy másfél órás időszakról szól, amit egy épületben töltünk, miközben végigcsinálunk egy metódust, egy rituálét, hanem arról szól, hogy beengedjük Istent az életünk minden területére. Növekedésről szól. És azt is elmondhatom, hogy ha rendszeresen jársz gyülekezetbe, de nem növekszel, akkor vagy a gyülekezettel van baj, ahova jársz, vagy pedig veled. És a te helyedben utána járnék, hogy a kettő közül melyik a baj. Ha veled van a baj, akkor meg kell térned, és el kell mondanod Istennek, hogy ideje változnod. És neki kell állnod a munkának. Ha pedig a gyülekezettel van gond, és semmit nem tanítanak neked, akkor el kell menned máshová, ahol az Isten igéje igazán ösztönözni fog téged, ahol a teljes evangéliumot hallhatod, az Isten igéjének az igazságát. Nem csak az a fontos, hogy minden vasárnap jól érezhesd magadat, valahányszor gyülekezetbe mész. Időnként szembesülnöd kell dolgokkal, időnként ki kell porolni a szellemi fenekedet, időnként kiigazításra van szükséged, és ezek közepette bátorításra is szükségünk van. Szeretnünk kell, és szeretve kell lennünk. Tanításra van szükségünk. Keresd olyan helyet, ahol kemény eledelt kapsz az igéből, nem csak cumit, meg tejet minden héten, hétről hétre. Ha nem a megfelelő helyen vagy, ahol növekedhetnél, akkor el kell menned valahová, ahol növekedhetsz. Biztos vagyok benne, hogy mind szeretnénk a gyülekezetet vádolni, ha nem növekszünk. De először önmagunkba kell néznünk. Meg kell győződnünk róla, hogy megtesszük, amit a gyülekezetben hallunk, akármiről is legyen szó, mert ha nem teszed meg, nem fogsz növekedni. Azt mondtam, mindegy, hogy mit hallasz a gyülekezetben, ha nem teszed meg, nem fogsz növekedni. Mindegy, hogy itt ma mit hallasz, ha nem teszed meg, akkor nem fogsz növekedni. És Isten segíteni fog neked, hogy megtedd. Szeretném, ha örökre megszabadulnátok 2 mondattól, nem tehetek róla, és ez túl nehéz. Meg kell szabadulnod mindkét mondattól. Bármit is mond Isten, hogy tegyük meg, ő megadja nekünk az erőt és a képességet hozzá, ha hozzá kiáltunk és rátámaszkodunk. Nem mondjuk többé, ó, ez túl nehéz, én nem tehetek róla, nem tehetek erről. Ezek olyan kifogások, melyek elszívják az erőnket, egy helyben tartanak minket, és nem fogunk növekedni. Ehelyett azt kell mondanod, bármit mond Isten, képes vagyok megtenni Krisztus által, aki megerősít engem. Tudjátok, régen nagyon sokat aggódtam a tökéletes szív miatt, mert hallottam, ahogy mások erről prédikáltak, és tudjátok, Isten akarja, hogy tökéletesek legyünk. Legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Ezt ki fogjuk vetíteni a számotokra, mert szeretném, ha látnátok, hogy mit mond a magyarázó Biblia. Ti azért legyetek tökéletesek. Na, itt már rögtön bajba lennék, de nagyon szeretem a következőket. Jussatok teljes érettségre az Istenfélő életben, az elmét és a jellemet tekintve, elérve az erény és becsületesség megfelelő szintjét, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes.
Hát itt van.

0: Isten, aki tökéletes, ő a mi példánk. És nekünk törekednünk kell e felé. Pál apostol azt mondta, hogy törekedett a tökéletesség felé. Ha nem akarsz javítani a viselkedéseden, akkor valami nagyon nincs rendjén a szívedben. És biztos, hogy ti mind szeretnétek javítani rajta, különben nem lennétek itt. És ti is, ha az adás első 2 perce után még mindig néztek minket, akkor ti is szeretnétek valamilyen változást az életetekben. Szeretnétek növekedni, vagy csak arra vártok, hogy meglássátok, vajon bolond vagyok-e, vagy ilyesmi. De tudjátok, ha elég ideig kibírjátok, akkor Isten lehet, hogy képes lesz valami olyasmit a szívetekben rejteni, ami egy igazi nagy változást eredményezhet számotokra. Szeretnék tökéletes lenni a viselkedésemben, de tudom, hogy csak dicsőségről dicsőségre fogok eljutni oda. Igét tanulmányozok, Isten dolgozik bennem. Bűnbánatot tartok. Imádkozom. Még többet tanulmányozom az igét, bízom Istenben, és aztán viszonylag hamar meglátom a változást. És ez így megy 35 éve, és nem tervezem, hogy felhagyok ezzel. Ha azt hiszed, hogy valaha is eljutsz majd arra a pontra, amikor Isten már semmit sem próbál megváltoztatni rajtad, akkor nagy tévedésben vagy, és ez az álmod nem fog teljesülni, mert az lenne a legrosszabb dolog, ami veled történhet, ha Isten magadra hagyna és ott hagyna, ahol most vagy. Amen. Pál azt mondta, még nem jutottam el a tökéletességre, de tovább haladok előre. És azt is mondta, hogy hátrahagyta mindazt, ami mögötte volt, és neki feszült mindannak a jó dolognak, ami előtte volt. Erről mindjárt beszélni fogunk egy kicsit. Az 1 Péter 2.2 azt mondja, vágyjátok Isten igéjét, és jussatok el az üdvösség teljességére. Semmit sem szeretek jobban, mint azt a hangot, amikor egy épületben 10 000 ember lapozza a Bibliát, miután azt mondtam, hogy keressünk meg egy bizonyos igét. Ezek olyan emberek, akik vágyják az Isten igéjét. Nincs annál gyönyörűbb dolog, mint amikor a lehető legkorábban előveszed a Bibliádat, és megengeded, hogy az Isten igéje szolgáljon feléd. Efézus 4.10.12-ben azt mondja a Biblia, hogy Isten adott nekünk szolgálati ajándékokat. Apostolokat, profétákat, pásztorokat, evangélistákat, tanítókat, szolgálati ajándékokat, hogy mi növekedjünk, éretté váljunk. Hogy kimenjünk és végezzük a szolgálatot. Isten adott nektek pásztorokat, hogy tanítsanak és segítsenek a változásban. Isten adott nektek tanítókat, hogy tanítsanak és segítsenek a változásban. Növekedtek? Vagy az elmúlt 25 évben ugyanazt a hegyet jártad körbe és körbe, és megmakacsoltad magadat Isten módszereivel szemben. Készen vagy kilépni ebből? Valaki, akinek tökéletes szíve van, az igazán, igazán, igazán szeretne növekedni. Szeretne változni. Azt kéri Istentől, hogy változtassa meg őt. Hogy vizsgálja meg őt. És mutasson olyan területeket az életében, amelyen változtatnia kell. Egy tökéletes szívű ember nem talál hibát mindenkiben, miközben ő azt hiszi, hogy már tökéletes. Emlékszem, amikor még csak gyülekezetbe jártam, elmentem a gyülekezetbe, majd haza, a gyülekezetbe, majd haza, semmi sem változott. Aztán, amikor Isten megérintette az életemet, és elkezdtem igét tanulmányozni, akkor az egészet alkalmazni akartam, de Dave-re. Minél többet olvastam, annál inkább megláttam Dave problémáit. Ugye? Imádkoztam, hogy Dave megváltozzon. Nagyon elszántan imádkoztam, hogy Dave megváltozzon. Aztán Isten szólt a szívemhez, és azt mondta, nem Dave-vel van a baj. Fogalmam sem volt, hogy kivel lehet a baj, mert eszembe se jutott, hogy esetleg én lehetek az. Szóval mielőtt megpróbálnál mindenki mást megváltoztatni, na gyerünk, mielőtt megpróbálnál mindenki mást megváltoztatni, jobb, ha megbizonyosodsz róla, hogy te magad növekszel, és imádkozol, hogy Isten változtasson meg. A második dolog, amit hiszem, hogy megtalálunk egy tökéletes szívű embernél, az az, hogy teljesen elkötelezett. Semmi langyosság, lustaság, felemás hozzáállás. Istennek nem kedves valaki, aki csak félúton van oda, ahol Isten látni szeretné. A félút az nem elég. Végig kell járnunk az utat Istennel. Túl sok ember indul el jó irányba. Együtt dolgoznak Istennel, hogy legyőzzék ezt vagy azt a problémát az életükben, hogy túljussanak ezen vagy azon, és minden rendben, amíg csak beszélni kell erről. De amint egy kis kényelmetlenség adódik, egy kis fájdalom vagy áldozat, akkor hirtelen visszamennek oda, ahonnan jöttek. Ne add fel többé, amikor keményé válnak a dolgok. Ki kell tartanod? Mert a fájdalom túloldalán győzelem vár. Vagy elviseled a fájdalmat és a fegyelmezést ma, vagy holnap lesz részed fájdalomban és megbánásban. Melyiket választod? Épp a múlt héten mondtam valakinek, szerintem nincs annál szomorúbb, mint látni egy idős embert, akinek már csak néhány éve van hátra, és csak megbánás maradt az életében. Nem kell így történnie, ha már most elkezdesz tenni ez ellen. Most kell jó döntéseket hoznod. A fegyelmezés nem mindig jó érzés. Nem mindig örömteli. Ha most meghozzuk a helyes döntéseket, az később hoz jó gyümölcsöket az életünkben. Azt hiszem, hogy a Róma 12.1 nagyon jól elmondja, amit én próbálok kifejezni. Azzal fordulok hozzátok, testvéreim, és Isten irgalmára való tekintettel kérlek titeket, hogy hozzatok döntést, és okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, minden tagotokat és dolgotokat adjátok át Istennek, mindet, minden egyes tagotokat. Ez azt jelenti, hogy a szemedet, a füledet, a szádat. Az Isten azt akarja, hogy elkötelezd magad, és ne hallgass szemetet, hogy elkötelezzük magunkat, és ne hallgassunk pletykát, és rágalmazást, kibeszélést, és mindenféle meséket. Azt szeretné, hogy kötelezd el magad, és ne hallgass az ebédlőasztalnál mocskos vicceket, és ne neves rajtuk, csak mert nem akarod, hogy kívülállónak tekintsenek. Túlságosan csendesek vagytok. Azt akarja, hogy teljesen odaszánjuk magunkat. Nem akarja, hogy csak gyülekezetbe járjunk vasárnaponként, hogy meglegyen a vasárnap reggeli találkánk Istennel, majd a hét további részében olyan emberek legyünk, akikről senki meg nem mondja, hogy közünk van Istenhez. Odaszántnak, megszenteltnek kell lennünk. A megszentelt szó azt jelenti, hogy Isten céljaira elválasztott. Te sem akarod, hogy a dolgaiddal más valaki szórakozzon. Nos, Isten is azt akarja, hogy megszenteltek legyünk. Mielőtt végzünk ma, meg foglak kérni benneteket, hogyha még nem szántátok oda magatokat Krisztusnak teljesen, tudjátok, korábban előre hívtuk az embereket az oltárhoz, és nagyon sokan, több százan emelték fel a kezüket emiatt, hogy szeretnék elfogadni Krisztust megváltójuknak. De készen vagytok arra, hogy teljesen odaszánjátok? Hogy teljesen elkötelezzétek magatokat? Sok nagyszerű ember van itt ma, akik nagyon odaszántak, de vannak itt olyanok is, akik soha nem gondoltak még arra, hogy igazán odaszánják magukat Istennek. Ahogy már mondtam korábban, nem fogadhatjuk be Jézust az önző, bűnös, buta kis életünkbe azt gondolva, hogy ő a jegyünk a mennybe. Oda kell szánnunk magunkat, és nem a jó cselekedeteink alapján kerülünk be a mennybe. De őszintén meg kell mondanom, ha helyes kapcsolatod van Istennel, akkor nem tehetsz másként, akarni fogod a növekedést. És ha nem akarsz növekedni, akkor baj van a szíveddel. Ha nem akarsz odaszánt lenni, akkor is baj van a szíveddel. Valami nem stimmel. Valami nem stimmel, ha nem akarod egészen elkötelezni magad Istennek. Én is sok éven keresztül keresztény voltam, mire teljesen odaszántam magam. A mennybe kerültem volna? Igen, hiszem, hogy így lett volna, de tudjátok mit? Ma nem tudnék segíteni nektek. Nem lett volna az a sok áttörés és győzelem az életemben, amiben részem volt. Kereszténynek lenni nem arról szól, hogy be tudsz-e surranni a menny hátsó ajtaján, hanem arról, hogy miként fogod élni az életedet. Mit tegyünk akkor? Tudjátok, annyira elegem van a világból, meg az emberek viselkedéséből, hogy mindenki úgy viselkedik, mintha Isten ellenség lenne, és megpróbálják kizárni őt mindenből. Ó igen, minden egyes napon egyre jobban és jobban idegesít ez. Belefáradtam, hogy háborúkról, meg háborús hírekről halljak, meg felkelésekről, a különféle katasztrófákról és borzalmas dolgokról. Annyira vágyom meglátni, hogy az emberek tömegesen Istenhez kiáltanak és visszatérnek ő hozzá. Egyértelmű, hogy minden rosszabb lesz, míg újra el nem kezdünk Istenhez kiáltani. Nem kell ahhoz zsenének lenni, hogy rájöjjünk erre. Nem nehéz ez. Amikor az emberek teljesen odaszánják magukat Istennek, a dolgok elkezdenek megváltozni az életükben, és ha még nem szántad oda magadat teljesen, ahogy Pál mondta a rómaiaknak, Isten irgalmára kérlek tehát titeket, hogy hozzatok döntést, és okos Isten tiszteletként szánjátok oda minden tagotokat és dolgotokat. Szánd oda pénzedet, szánd oda az idődet, te jó ég, amikor a pénzről és időről beszélünk, az emberek kiakadnak. Nos, amúgy se lenne semmit, ha Isten nem adta volna neked. Szóval miért félsz annyira, hogy esetleg kérünk belőle egy kicsit? Bármit is kér tőled Isten, ő semmit sem próbál elvenni tőled, csak megpróbál rávenni, hogy vessel egy magot, hogy ő aratást hozhasson az életedbe. Butaság nem engedelmeskedni Istennek, amikor adakozásról van szó. Hogy mondhatjuk, hogy tele van a szívünk Istennel, ha soha nem akarunk adni? Adni és kereszténynek lenni nem elválasztható egymástól. Adni az idődből, segítséget adni, elismerést és bátorítást adni. Azért kell élned, hogy adj. Hozz egy tudatos döntést. Döntsd el még ma, hogy nem leszek lusta, langyos, felemás. Remélem, hogy becsusszanok a hátsó ajtón, keresztény. Semmit se tarts vissza, szánd oda magad teljesen, szánd oda magad a növekedésre, szánd oda magad a szolgálatra, szánd oda magad az adakozásra, szánd oda magad az Isten igéjének. A Biblia azt mondja, hogy amikor olyas valaki ajánl fel áldozatot, aki nem odaszánt, az egy halott áldozat Istennek. Más szóval, ha vasárnap gyülekezetbe jársz, egy kicsit adakozol, és talán benne vagy egy bizottságban, talán segítesz néha, köszöntő vagy időnként, és minden 3 hónapban egyszer megjelensz valamilyen munkára. De valójában nem szántad oda magadat Istennek, nem szántad oda az elmédet, mindenféle szeméten gondolkozol, nem szántad oda a beszédedet, ugyanúgy leülsz pletykálni, mint bárki más, vagy mint én. Nem kenem rátok az egészet, én is lehetek ilyen. Nem vagy oda szánt. Időnként nekem is újra oda kell szánnom magam. Megerősödök az egyik területen, aztán azt látom, hogy visszacsúszom. Ma észrevettem, ahogy kiakadtam valamin, és arra gondoltam, Joyce, ezt már tudnod kéne. Visszamentem a szobámba, és megbántam. Helyre kellett hoznom ezt Istennel, és újra oda kellett szánnom a hozzáállásomat azon a területen. Semmi gond nincs ezzel. Nem jutunk el a tökéletességre, de Isten látja a szívedet, ha igazán törekszel a helyes dolgokra. Hadd mondjak valamit, ha nem gondolod, hogy valaha is hibázol, akkor sajnálatos helyzetben vagy. Ha nehéz számodra kimondani, hogy hibáztam, akkor térdelj le, és imádkozz 2-szer vagy 3-szor annyit, mint eddig. Jól be kell gyakorolni azt, hogy hibáztam. Ettől még nem leszel rossz ember, de be kell ismernünk, amikor helytelen a viselkedésünk. Az 1 Péter 2.9 azt mondja, hogy választott nemzet vagyunk, királyi papság, megszentelt nép, tökéletességre és kiválóságra hívott el minket. Nem nagyszerű ez? Tökéletesség és kiválóság. Az elhívásunkban nincsen semmilyen langyosság vagy középszerűség. Tudd, hogy mi az elhívásod. És döntsd el, hogy akarod-e vagy sem. Istennek nem kedves senki, aki megelégszik azzal, hogy megálljon félúton az elhívásában. A 3. dolog, hiszem, hogy a tökéletes szív egy olyan szív, ami nincs tele bűntudattal és önváddal. Pál azt mondta, törekszem a tökéletességre, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtem. Azt mondja, a legfontosabb dolog, amit teszek annak érdekében, hogy előre haladjak, az az, hogy elfelejtem, ami mögöttem van. Néhányan azért nem tudtok növekedni, és nem tudjátok teljesen odaszánni magatokat, nem tudjátok teljesen odaadni a szíveteket Istennek, mert a szívetek tele van bűntudattal és önváddal. Megragadtatok valamiben, amit 10-20 éve vagy ma reggel vagy a konferenciára jövettettetek, és tel is tele vagytok bűntudattal meg önváddal. El sem tudom mondani nektek, mennyi bajom volt a bűntudattal és az önváddal. Mivel az apám molesztált gyermekként, azt gondoltam, hogy valami baj van velem, és rossz érzéseim voltak magammal kapcsolatban. Meg bűntudatom. Eljutottam oda, hogy már nem tűnt helyesnek, ha nem éreztem rosszul magam.
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltában.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagy lelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszibá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose hallunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett désszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elélő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Az elhívásban rejlő erő, avagy boldogságunk nyomában. Életfeladat? Hivatás tudat? Elhívás? Melyik fogalmat választod? Hát, inkább a boldogságot. Oké, menjünk akkor tovább ezen az ösvényen. Milyen célok mentén véled felfedezni a boldogságot? Célok? Tudni akarom, hogy merre haladjon az életem, és nem akarok egyedül lenni. Akarom, hogy értsenek, de ne csak a korosztályomban. Vajon hány éves a beszélgetésben válaszokat adó, inkább kereső interjúalany? Lehet 18, de akár 60 is. Ha engem rendszeresen hallgatsz, akkor már tudod, az én hitem szerint okkal és céllal születünk a földre, és lehet egy nagy kaland is a földi élet felfedezése. Képzelt interjú alanyom körül tudná írni a boldogság fogalmát? Állapotot? Folyamatot? Netán pillanatokat jelent számára? Egyfajta felelősség nélküli létezést? Fájdalommentességet? Mindenmentességet? Nekem a boldogság elégedettséget jelent, sok örömpillanattal, benne a meggyőződést, hogy én már nagyjából felfedeztem önmagamat és a tényt, bizony még mindig átépítési terület vagyok a mesterem számára. Életfeladat, hivatástudat, elhívás. Ez így kérem együtt csomagajánlat, ki lehet bontani, ízlelgetni a terminológiákat. A végén csak oda lyukadunk ki, hogy van itt ennek az egésznek valami mély értelme, valami isteni. Egy terv, amelynek én és te is lehetsz az egyik gyöngyszeme. Hello, Bali Mónika vagyok. Médiazaj helyett tükörben a valóság. Ezúttal a tükör azt a valóságot mutatja, amiben egy hívő ember az élet célját tudja felfedezni, kapcsolódva az általa már felismert, elismert megváltójához. Vendégem Camilo González. Szia Camilo, ez itt a debütálásod, még nem jártál nálunk. Köszi, hogy itt vagy.
3: Hát nem jártam még itt, sziasztok. Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Camilo a perui édesapa és a magyar édesanya egyetlen fiúgyermeke, 27 éves fiatalember ül itt velem a stúdióban, a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett pénzügy és számvitel szakon, számvitel szakirányon, 7 évig multiknál dolgozott a szakmájában. Fiatal kora ellenére, vagy épp ezért, nem tudom, volt már csapatvezető, előtte meg főkönyvelő, de beszerző is. Jelenleg egy könyvelő irodát vezet, és épp zajlik a tulajdonlás átadás, átvétele. Azt is tudni kell róla, hogy nős májusban megszületik az első gyermekük, és az interjúnk szempontjából még van egy fontos attribútuma ennek a fiatalembernek, zenész és dicsőítésvezető. Mit mondjak még rólad a felkonfban?
3: Fú, ez sok minden, amit csinálok.
2: De ez mind te vagy.
3: Igen, igen. Remélem, hogy ebből többet is meg tudok mutatni majd most.
2: Remélem. Na figyelj, azt áruld el nekem és a hallgatóknak első körben, hogy amikor felkértelek erre az interjúra, amikor megírtam neked, hogy a téma az elhívás, a hivatástudat, akkor összeállt gyorsan egy definíció erre a te fejedben?
3: Hát ez izgalmas, ez egy ilyen klasszikus én kezdő keresztény kérdés szokott lenni, hogy az elhívást megtalálni, de nem, egyébként nem állt össze, mert ez egy nagyon-nagyon tág fogalom. Mm. Én inkább azt remélem, hogy sikerül egy kontextust adnom neki, vagy legalább e szemszögből bemutatni azt, hogy én hogy élem meg ezt, de nem állt össze egyből egy ilyen kép. Sok minden van, de az elhívás szerintem egy sokkal-sokkal távolabbi, mint ahogy azt mi sokszor gondoljuk.
2: Oké, én mondok egy rövid kis általam megfogalmazott definíciót, kapcsolódj már ehhez. Önmagunkon is túlmutató cél, izgalmas felfedezésekkel, feladatokkal, amelyek kapcsolódnak a saját kompetenciánkhoz, örömmelmet lelem az elhívásomban, és bizony, ha nem végezhetem a hozzátartozó feladatokat, akkor már nagyon hiányzik, és olyan ez, mint valami tűz, ami állandóan lobog, és ha mondjuk lelkileg nagyon ramagy állapotban vagyok, akkor sem tud kialudni ez a tűz, mert minimálisan azért csak pislákol.
3: Ez egy érdekes dolog, szerintem az elhívás ilyen szempontból nagyon nehezen megfogható. Szerintem ez, most amit kifejeztél, az inkább egy ilyen belső motor, ami folyamatosan benned van,
2: igen,
3: és visz valamerre.
2: Igen.
3: És és az elhívás sokszor inkább csak egy tevékenységre lecsökkenti az ember, vagy legalábbis ahogy gondolkozik, hogy akkor ezt teszem, akkor ez az elhívásom, azt teszem, ez az elhívásom. De talán jobban megfogalmazza, amit te mondtál, hogy igen, van egy iránya az életednek,
4: igen, egy
3: amit
4: cél.
3: Te szeretnél tenni, és ég benned, sokszor az eszközöket sem tudva, de ég benned, hogy valamerre tartani kéne, és az elhívás, az a végső ilyen dolog, az még nagyon homályos.
4: Azt mondd meg nekem, hogy egy számviteli főiskola elvégzése után egy könyvelő iroda vezetése közepette dicsőítést vezesz, tehát zenei vezető vagy keresztény eseményeken, keresztény közösségekben. Na ezt hogy lehet ezeket a szálakat szépen összefűzni, és mi igazából az elhívásod? A számok világa, vagy a zene? Miért vagy itt a földön, Camilo?
3: Jó, ez nagyon tág kérdés. Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy az összes azért egy helyről fakad. Kaptam egy skillsetet Istentől.
4: Skillset. Oké. Okay.
3: És azokkal nekem sáfárkodnom kell. Ebben benne van az, hogy mondjuk értek a számokhoz, ami kicsit azért kapcsolódik a rendszerezéshez.
4: Igen.
3: De nem ez a fő irányom talán. Benne van az, hogy a dicsőítés vezetésben azért benne van az, hogy emberekkel foglalkozol, embereket vezetsz, ami és a vezetés is egy olyan dolog, hogy bátorítasz az irányukba. Tehát, hogy irányba kerülhessenek ők is, abba bátorítani őket.
4: A zenészeket melletted a színpadon, vagy a közönséget, akik veletek együtt énekelnek?
3: Mindenkit körülötted.
4: Oh.
3: Ez így kerek, szerintem. Okay. Ez is benne van, és hogy ezek hogy, melyik ponton nálam összekapcsolódnak. Ez nem egy ilyen recept, hogy tényleg ezek így egymás mellett nagyon jól összepasszolhatók, de mégis az egyik a másikat segíti.
4: Mondjuk ezzel egy nagyon jó szót hoztál be a definícióban, hogy rendszer, a számvitel, a számok világa rendszerben működik, és hát a zene is rendszer.
3: Igen, igen. Egyébként a zenének nem a rendszerit szerettem meg elsősorban.
4: Na jó, kész. Szóval... Nem tudok kijönni ebből.
3: Nem, ez
4: jó, de latin gyökereid vannak.
3: Igen,
4: akkor
3: igen.
4: Improvizálsz?
3: Nem improvizálok. Nem, hát persze van egy struktúra, amit használ az ember. Vannak, a zene felépül valahogy, és az annak van egy célja a zenének. Mm. És végül is ilyen szempontból igen rendszerbe tehető, tehát minden egyes dalnak van egy struktúrája, ami szépen felépül, van egy csúcspontja, van egy mélypontja, van felkészülés a csúcspontra, van egy levezetése. Tehát igen, van egy ilyen rendszere, de igazából a zenében inkább azt szeretem, amit ki tud váltani. És persze, most így, hogy mondod, persze ennek a struktúráltságának megvan a szépsége, és amikor ezt látod, hogy működik, akkor így légül is hozzáköthető a számvitelhez. Mert ott is kell, hogy legyen egy struktúra, amit aztán megnézel, is szép, és akkor utána lezárod az évet. Tehát, hogy így végül is össze lehet kötni. Meg hát ugye a dalokat is egymásra épített, tehát dicsőítés vezetőként összeállítasz valamit, és akkor annak is van egy íve. Talán ilyen szempontból van egy struktúráltság, de azért nem mindig szoktam ezeket azért összevegyíteni, vagy legalábbis nem tudatosan talán.
4: Na jó, figyelj, mennyire vagy te spontán?
3: Spontán? Vegyes, nagyon vegyes. Vannak dolgok, amikben nagyon szeretek spontán lenni, és ez nagyon, nagyon kikapcsol. Nem tudom, például egy délutánnak a megtervezése, vagy egy spontán baráti találkozó, az én például a spontán baráti találkozóknak a pártján vagyok, és nem a előre megbeszéljük két hónappal, és beszél.
4: És beírva a naptárba,
3: hanem inkább akkor, szia, át tudsz jönni, átugrasz, van kedved, ráérsz.
4: Okay.
3: Na, én ezeket nagyon szeretem. De például, hogyha valahova megyek, vagy valahova menni kell, ott arra fel kell készülni.
4: Meg ha színpadra lépsz, akkor előtte hogyan készülsz?
3: Hogyan készülök? Átgondolom. Leülök, igen. Csöndben vagyok, igen. És gondolkozom. Átolvasom a jegyzeteimet, átolvasom, hogy mivel, hogyan állunk. Rácsekkolok a csapatra, de távolról. Mindent csak leülök, és szemlélek. Nagyjából ez az, ami a felkészülésem. De érdekes, hogy dicsőítésvezetés utolsó napjaiban, amikor készülünk például a Lifefest-en valamire, akkor nem az van, hogy a gitárt előveszem, és akkor ott elkezdek gyakorolni, hanem leülök, és átnézem a dalokat, hogy akkor a váltások fejben, most csak egy ilyen akkord jellegű dologról van szó, de hogy kinek hol mit kell csinálnia, hogyan kell belépnie, azt ahhoz nem kell hangszer, azt csak le kell ülni és nézni ezt a fehér lapot.
4: De jó, és akkor az imádkozó életed is sokszor szemlélődő. Én nagyon szeretem ezt.
3: Az imádkozó életem az más, az inkább táncolós.
4: A latin véred, komolyan?
3: Hát ez előjön, persze. Én nekem amúgy érdekes, nekem a ritmus hangszerek mögött Nekem egyedül, amikor otthon leülök dobolni, például az nekem egy nagyon nagy istenélmény. Beteszek zenét, dicsőítő zenét, és elkezdem püfölni a dobot. Például engem ez az, ami segít Istenhez kapcsolódni, vagy tök érdekes, hogy amikor ilyen mély pontok voltak, akkor én úgy éltem meg az Istennel való kapcsolódást, hogy betettem dicsőítő dalt, ami megvallott, kihirdetett dolgokat, és én arra táncoltam otthon tök egyedül.
4: Semmi gátlás nincs benned?
3: Otthon? Egyedül?
4: Nem, amikor mondjuk színpadon vagy, és ezt a színpadra kell odavinni, vagy nem kell, hanem úgy érzed, hogy akkor most táncolok. Azért mondom, a hallgatóknak magyarázom, mert nem látjátok, hogy milyen lelkesedéssel, meg milyen életkedvel, milyen erős gesztusokkal, meg mimikával beszél Camillo. Hát nyilván a latin gyökerei, és ezért is gondoltam rögtön arra, hogy vannak gátlások vajon a színpadon?
3: A színpadon alapvetően nincs. Mindennek van egy üzemi hőmérséklete, ezért nem tánccal kezdődnek a dicsőítések.
4: Be kell vezetni az Isten jelenlétébe, ugye?
3: Igen. Így van, és erre a zene egy nagyon-nagyon jó eszköz. Mm. Én először tényleg nem a zenébe szerettem bele, hanem a zenének aztán a céljába. Ez egy hosszabb történet.
4: Hú, de szép.
3: Viszont azt látom, hogy a zene nagyon szépen megnyitja az ember lelkét. Mm. Ott ad bizalmat az ember. Először annak, aki a zenét játsza, utána aki a zenének a forrása, ezért minél hamarabb rá kell vetíteni a fókuszt Istenre, és utána szépen, ahogy ez a munka végig megy, utána fel tud szabadulni teljesen az ember, hogy a végén tudjon ujjongani, és dicsőítőként is ugyanúgy ennek megvan az íve.
4: Már említetted az iFest-et, és lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akik nem tudják, hogy az iFest a keresztmetszet keresztény felekezetközi mozgalom, ifjúsági mozgalom. Évente 2-3 nagy eseménye kijöttök, több száz fiatal megjelenik ezeken az eseményeken, április utolsó péntekén és szombatján, nem is tudom, hanyadik ez, 25-26, köszönöm. A Kelenföldi Montás Központban találkoztok, akinek felkeltettük az érdeklődését Facebookon, megtalálja az eseményt is, és minden részletes tudnivalót erről. Most egy nagyon-nagyon mély témába vágtok bele. Ez pedig az akarom gyógyulj meg Jézus után szabadon. Na most egy nagyon kicsit beszélgessünk már arról is, mert még annyi mindent felírtam a vezértémánkhoz, hogy arról is legyen azért még szó. Szóval akarom gyógyulj meg. Egy ilyen erős topikhoz neked hogy kell felkészülni?
3: Az biztos, hogy várakozással. Tehát bennem, és amúgy elmondhatom, hogy a csapatban egy nagyon nagy várakozás van, hogy ebből minél

0: Ennek elmondható, hogy látjuk azt, hogy egyre többet valósulnak meg, és a gyógyulások így a környezetünkben. Pont hétvégén volt egy bizonyság a gyülekezetben, Mosonmagyaróváron, ahova most még járunk, és kijött egy apa bizonyságot tenni, hogy a szívemben volt már egy ideje, hogy a fiamat ide kihozzuk, és hogy a gyülekezet megáldja őt. És a kisfiúval az a helyzet van, egy kanül beépítve neki, félrenyeli már gyerekkora óta az ételt, és a tüdejébe megy.
1: Jaj.
0: 2 éves, és pépeken élt. És kijött bizonyságot tenni arról, hogy amikor, hogy benne volt, hogy ha a gyülekezet megáldja, akkor meg fog gyógyulni a gyermek. Kijött, és megáldotta a gyülekezet, és meggyógyult a gyermek, és most már ez igazából most van 1-1.5 hete, tehát mához képest, hogy már eszik a gyerek rendesen, de egy falat krumplit nem tudott lenyelni, anélkül, hogy ne a tüdejébe került volna, amit utána onnan kb. Ki kell szivattyúzni.
1: Jaj.
0: Tehát ez, és egy 2 éves gyermeknél ez nem segít. És meggyógyult. És most már kéri a kajákat, és elkezdték észrevenni, hogy kéri el a kaját a szülei kezéből. Előtte nem is kérte ilyen dinamikusan. És elkezdte enni. És most már ilyen chipszeget, minden egyébvel így elkezdett táplálkozni, és a szülők pedig csodálkozva nézik azt, hogy a gyermek elkezdett normálisan táplálkozni, és nem rossz helyre kerül az étel. És ez csak egy sztori. És én ebből szeretnék sokkal többet látni. Egyrészt bennünk is a hit az egyre jobban nőni fog, és nő ezáltal. Másrészt pedig, akik ezt hallják, akár az ő környezetükben, például a nagyszülei annak a gyermeknek, hogy állnak hozzá Istenhez azután, a bizonyság után? Nem kikerülhető. És ez a jó. Mert innentől nem meggyőzni kell egy embert, és nem feltétlen csak a láthatatlanra tud mutatni az ember, ami egyébként szintén nagyon-nagyon sok minden történik ott, hanem látható bizonyíték is van ilyenkor. Ezt várakozással tudjuk várni csak.
1: És ez a jó szó, hogy bizonyíték az Istenre, az Istennek a valóságára, és ez nem egy vallásnak volt a terméke,
0: nem.
1: Amit ti ott átéltetek. Tényleg nagyon komoly természet feletti beavatkozások, és ilyen csodákat vártok ti. Április végén az iFesten, a Kelenföldi Montás Központban. Figyelj, itt felírtam magamnak egy olyan kérdést, amit nem akarok kihagyni, bár most nagyon elkanyarodtunk. Önismeret. Ha erről van szó, hogy önismeret, mit gondolsz, hogy mi ez az esszencia, ami egészen biztos, hogy a te környezetedben másban nem fellelhető, mi az, ami annyira kamilós?
0: Hát egy nagyon fontos dolog van, és amúgy ehhez nagyon tudtam kapcsolódni. Todd White mondta egyszer, hogy van egy kulcsa így az életnek, hogy ne vedd túl komolyan önmagadat. Mert a generációnkra jellemző, hogy nagyon önismeret alá be van tolva az önérzet. És emiatt önmagát teszi az ember sérülékenyé nagyon sokszor. És az nem önismeret szerintem, amikor valaki ennyire sérülékenyé teszi feleslegesen magát, vagy az ő általa alakított szabályrendszer szerint. Sajnos ez jellemző. Én ezt mondom, szerintem az, hogy nem szabad túlságosan komolyan venni önmagunkat, viszont persze kell egy egészséges önismeret, hogy az ember tudjon megfelelő helyeken határokat húzni, és megvédeni azt, ami az övé.
1: Igen, és aki ő maga.
0: Így van.
1: A Z-generáció, a te generációd, és én meg egy kicsit kutakodtam. Körülbelül 1 évvel ezelőtt a Gallup és a Walton Family Foundation végzett közösen egy felmérés, több mint 2000 Z-generációst kérdeztek meg, és Zach Hrenovsky, a Gallup vezető kutatója beszámolt az eredményről. A 2000 fiatalból 75% valamennyire boldognak mondta magát. Ez most már kiderült, ez egy boldogságkutató felmérés volt, és a beszélgetésünk elején elhangzott felvezetőmben az alcím is ez volt, hogy boldogságunk nyomában, mert sokszor az emberek talán még fiatalon nem is az elhívást vagy a nagy hivatástudatot keresik, hanem akkor is, hogyha már elvégeztek egy egyetemet, főiskolát, hanem igazán hajszolják a boldogságot. Na, akkor vissza erre a kutatásra. Két tényező szorosan összefügg a Z-generációs boldogsággal. Mennyi idejük jutott a hétvégi alvásra és kikapcsolódásra? Megdöbbentő számomra, ez az egyik tényező, a másik pedig az, hogy mennyire céltudatosak, és itt már megint visszautalok a felvezetőmben, hogy a boldogságot célok mentén kellene felfedezni, és szerintem akkor önmagunkat is, meg az elhívásunkat is könnyebb lenne felismerni. És még egyet mondott ez az úr, ami nagyon szöget ütött a fejemben, hogy a boldogságot leginkább az az érzés jellemezte, hogy reggel, amikor felébred a fiatal Z-generációs, mennyire érzi azt, hogy a munka vagy az iskola érdekes és fontos számára, és nekik még az is fontos, hogy érezzék, számít az életük. Na ez

0: te mennyire tudsz azonosulni, vagy ehhez tudsz kapcsolódni? Ilyenek vagytok, Kamilo?
1: Hát sajnos igen. Nem látom ezt jónak. Azt mondtad, hogy a boldogságot ugye célok mentén kéne értékelni. Én nem teljesen értek ezzel egyet. No. Szerintem a boldogságot értékek mentén kell vizsgálni. Van egy könyv, aminek a címe azért elég megosztó, egy világi könyv amúgy, ami kicsit így a priorizálásról szól, de nagyon-nagyon hát beszédes címe is van. A leszarom rafinált művészete. Ez a címe.
0: Okay.
1: Mark Manson írta, egy New York Times bestseller volt amúgy,
0: okay.
1: ami kicsit kontextusba helyez így az életkörüli dolgokat, hogy pont, hogy a boldogságról is van szó, és a boldogságnál említi azt, hogy az értékek mentén kéne ezt értékelni, mert ha valakinek rossz az értékrendje, akkor egyébként lehet boldogtalan. Nagyon könnyen, mert ha valaki teljesen, mert az értékeit például a népszerűség szintjén húzza meg, akkor a boldogsága mindig másoktól fog függeni, egy példa. Ha pénztől teszi függővé, vagy a hatalomtól, megint csak másoktól fog függeni ez. És az a helyzet, hogy szerintem nem azért boldogtalanok sokszor, vagy mérsékelten boldogok a fiatalok, mert rosszul választják meg az értékeket, amik mentén ők élnek. És ha például a boldogságnak egy gyökere tud lenni a család, akkor értékelni kell azt, hogy az ember tudatosan választ maga mellé társat. És az abból fakad egy boldogság. És akkor ennek van egy outputja, ugye az értékeknek.
0: Hogy lehet összekapcsolni szerinted az elhívást, vagy életfeladatot, hivatástudatot, most tényleg mindegy, melyik terminológiát használjuk, a boldogsággal és a boldogságkereséssel?
1: Szerintem érték mentén vezeti az ember az életet.
0: Igen.
1: És az értékeknek van egy terméke. És amikor látod azt, hogy amit csinálsz, az jó, és jó hatással van, és van eredménye, akkor te azzal ugye elégedett vagy megelégedett vagy. És e mentén az jó, de vannak olyan értékek, ami mentén a termék kell, nem lehet boldognak lenni.
0: Vagy csak ideig óráig.
1: Ezek pont az eldeformálódott értékrend mentén vannak.
0: Neked mi jelenti a boldogságot, és mit jelent a boldogság?
1: Hát, hogy a boldogság meg elégedettség. Elégedett vagyok azokkal azzal a helyzettel, amiben élek. Ez a könyv nagyon jól említette, hogy nem az életnek a nagyon sok pozitív dolgát kell nézni, hogy azzal elégedett vagy, hanem hogy válaszd meg jól a küzdelmeidet, és a kihívásaidat, és hogyha azok, illetve nézd meg, hogy mik vannak, és hogyha azok a küzdelmek jók, akkor igazából boldog lehetsz. És én bátran elmondhatom azt, hogy minden egyes kihívás, ami az életemben van, én azt választanám. Szóval az összes olyan dolog, azt választanám, és emiatt nagyon elégedett és boldog vagyok.
0: Azt a mindenit, kedves hallgatóm, bárhol is hallgatsz, 27 éves fiatalember szájából származnak ezek a bölcsességek. A boldog szó eredete után kutattam. A Wiki szótár szerint, akik behozták az ősmagyar magyarázatot, tehát a Wiki szótár szerint az ősmagyar boja és pulu gazdag, bőséges jelentésű szavakra lehet ezt visszavezetni. Gazdag, bőséges. A boldogság eredete egészen döbbenetes. Fokozott örömként apostrofálják ma már az élet sikeres személyes megélése, a már elért és jövőbeli lehetséges sikerek felett érzett fenntartás és kétség nélküli öröm. Nekem, amit ez mond, és mondd el, hogy neked mit üzen, nekem ez egy nagyon pozitív attitűd, nagyon pozitív hozzáállás mindenhez. Akár a jövőbeni dolgaimhoz is. Egy nyitott és pozitív hozzáállás. Ez jelenti a boldogságot.
1: Hát az biztos, hogy reménnyel kell tekinteni a jövőbe. És ezt Krisztus is nagyon jól kifejezte, hogy ugye a kárpit mögött legyen a horgonyunk. Ezt nagyon-nagyon jól tanítja a Biblia, és azért a reménység nem csak a földi dolgokban tart, emiatt talán keresztényként egy Krisztusban való hitben könnyebb elégedetnek lenni, és boldognak ilyen szempontból.
0: Túlmutat az életünk saját magunkon is.
1: Túl, abszolút. Abszolút. És egyébként, hogyha jól választjuk meg már itt a Földön az értékeink, és az értékrendünk alapján is, túlmutat már rajtunk az érték, és nem mi vagyunk a központja.
0: Új, de jó. Természetesen a Wikiszótár vallási definíciót is hozott. A vallási cél megélése a magasabb szellemi létezés biztonságának megtapasztalása felett érzett öröm. Ez is boldogság. De a magyar értelmező kéziszótár 1964-ben lejegyzett definíciója, ez így hangzik, hogy a sorssal, körülményekkel való teljes elégedettség. Nagyon jó, mert én akárkivel beszélgetek a boldogságról, mindenki ezt hozza be, hogy nem ezt a szót használja, meg ezt el is csépeljük, hanem egyfajta, igen, egy elégedett életet. Egyetértesz, mert nagyon boldog.
1: Egyetértek, igen, igen.
0: Na jó, de hát figyelj, te már behoztad a Bibliát, meg behoztad Krisztust, tök oké. Okay. A feje tetejére állított bibliai logikát is be kell idehoznunk, mert hogy boldognak mondjuk a tűrni tudókat, boldogok a szellemben koldusok, vagyis akik szinte éhezve koldulva keresik Istent. Hát ez a Jézus abszurd. Miért más a bibliai logika a földi logikához kapcsolva? A Kárpiton túli élettel magyarázod?
1: Nem, én nem azzal magyaráznám, hanem azért, mert egy éhes embernek, ha enni adsz, akkor elégedett lesz, és boldog, és boldog el lehet tenni. Az az ember, ugye, aki tele van, azt nem fogod tudni már több étellel kielégíteni.
0: Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. 34. Zsoltár, a 40. Zsoltárban meg azt olvassuk, hogy boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Hát ez szerintem a keresztény életnek ez a sarokpontja.
1: Az biztos, hát a bizalmunk megfelelő helyen legyen. Ugye azt is írja az ige, hogy átkozott az, aki emberben bízik.
0: Tehát, hogy itt kemény.
1: Azért ezt kontextusba helyezi, és igen, én Krisztusban szeretnék bízni, és az a jó, hogyha az ember benne bízik, akkor már látja azt a szemét, aki Isten, és Isten viszont, mivel gyermekei vagyunk, ezért ő gondot visel ránk. Ő elkezdi a szülést, le is vezeti azt, ugye ezt is említi, és szerintem az zseniális.
0: Az elhívásban rejlő erő a címe ennek az epizódnak. Milyen erő van az elhívásban? Vagy másképp is fogalmazhatom ezt, honnan meríti az elhívásunk az erőt? De napi szinten, tehát most nem, az a jó, azért jó veled beszélgetni, mert nem ilyen nagy fenkölt keresztény izmusokat, gondolatokat hozol be. Szóval honnan meríti az elhívás az erőt?
1: Szerintem valami, ha helyén van, ugye a jó szó, akkor lehet azt is boncolgatni, hogy a jó szó az azt jelenti, hogy működőképes. És azt hiszem, pont ezt hozza egyébként az értelmező kézi szótár, hogy működőképes. És hát honnan jön az erő? Hogyha valami a helyén van, akkor ott jól működik. És ennek van egy egyszerűsége és szépsége. Ez nem ilyen extra erőfeszítés, vagy beleerőltetett dolog kell, hanem az jó illatú, az működik, ahol annak van egy lendülete.
0: Hány éve fedezted fel ezt a bölcsességet? Mert még mindig csak 27 vagy. De komolyan? Nem mondd azt, hogy az elején úgy döntöttél, hogy oké, én felismertem Jézus a megváltó, imádkozom, kész, ennyi. Ez nem jön így, az ilyen bölcsesség.
1: Hát van persze benne élettapasztalat, mert nem volt a legkönnyebb az első időszak az életemben, sőt, egyébként én nagyon hálás vagyok Istennek, nagyon jó időszakokon vitt végig egész gyermekkoromban, de voltak jó kihívások, meg voltak rosszak is, de a lényeg az, hogy mindezeket utólag visszatekintve nagyon sok konklúziót le lehet vonni. És hála Istennek, ahol gyülekezetekben voltam, ott voltak is olyan tanítások, hogy ezt kontextusba is tudták helyezni. És mivel jól lettek kontextusba helyezve, ezért lehetett konklúziót is levonni. Így van egy pár még a tarsolyban.
0: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Sokak számára ez a bibliai igevers is egy Jézus abszurd, vagy egy feje tetejére állított logika, és most abban az áldott helyzetben van részem, hogy végre ezt egy zenésztől tudom megkérdezni. Számomra nagyon nagy talány, hogy ezt az igeverset egy dicsőítésvezető, egy zenész hogy éli meg a mindennapjaiban, meg a színpadon.
1: Hát ebben egy dolog nagyon segít.
0: No.
1: Hadd javítsalak ki, nem tartom magam zenésznek.
0: Most így fél órája már, hogy beszélgetünk,
1: igen,
0: kiderül.
1: Igen, én nem zenésznek tartom magam, mert nekem volt olyan rémálmom konkrétan, hogy azt számoltam, hogy X-faktorban vagyok, én vagyok a következő, aki kimegy énekelni.
0: Igen.
1: És elgondolkoztam azon, hogy mit fogok énekelni. Mondom, egy világi dalt nem tudok eljátszani, szerintem még kézláb gitáron, és ezen gondolkoztam, hogy mit fogok itt egy világi közönségnek így előadni, meg hogy fogom előadni magamat. És aztán rájöttem, hogy igazából azt a azt a... Nem tudok egy világi dalt így struktúráltan összetenni és kimenni, hanem nekem a dicsőítés volt az, meg én dicsőítő dalokon tanultam, meg végső soron használhatóan gitározni is.
0: De énekesnek mondod magad? Na segítsél már!
1: Hát énekesnek igazából ez is egy megnyilvánulás a dicsőítésnek. Én tanultam énekelni, akkor inkább így mondom. Okay. Tanultam énekelni, de énekesnek sem tartom magam.
0: Ez így egyre jobb.
1: Én összeszervezem a csapatot, és megyünk együtt szolgálni. Ezért szeretem a dicsőítő csapatunkat, ami most így összeállt, mert a dicsőítőkből áll a csapat nagy része. Mindenkinek van hétköznapi elfoglaltságuk, és ők nem csak csőzenészek ilyen szempontból.
0: Na ezt magyarázni kell majd, tudod, a csőzenész és a dicsőítés közötti különbséget.
1: Igen, az egyik az ők nagyon, a zenészek nagyon-nagyon képzettek, és nagyon-nagyon a zene orientált. Én a zenét én azért szerettem meg.
0: Igen.
1: Akkor kezdem a legelej. Elmesélem, hogy én hogy kapcsolódtam a zenéhez, és akkor talán ez kicsit kontextusba helyezve.
0: És utána vissza fogunk arra térni, hogy veszed fel a keresztedet, és mész föl a színpadra.
1: Igen, okay? Igen. Tehát én elsős koromban emelt zene tagozatra jártam, tehát zene tagozatos voltam, az heti 6 énekóra, volt 2 szolfés, meg 2 hangszer.
0: Okay.
1: Először 2 év gitár, és utána 2 év zongora, tehát ez 4 éven keresztül, ami egy elég, és akkor ebbe volt a kórus, meg minden egyéb.
0: Jó, és mihez volt abszolút tehetséged ezekből?
1: Énekeltem.
0: Oké, okay, okay, tehát az jó. Okay.
1: Igen. És akkor lement ez a 4 év, és utána nem volt motivációm a zenével foglalkozni. Mm. Mert arra megy ki, hogy érzem jól magam, hogy nem érzem jól magam. Ugye ez ugye a világi zenéből, akkor még nem volt így keresztény háttér.
0: Igen.
1: Akkor hogy mennyire rossz az élet, most mekkorát bulisztunk, és hogy ezek, amik körül forognak a dalok, a zene, tiszta depresszió. És az van, hogy engem ez nem motivált.
0: Hát rád nézek, és mondom, hogy nem, tuti.
1: És ez nem motivált. És nekem el is telt ezután, 10 éves voltam, amikor ez a 4 év így letelt, talán, valahogy úgy, és 16 évesen kezdtem el gitározni. Tehát volt egy 6 éves szünet ebben az egészben, és 16 éves korom környékén kezdtünk el a Gödöllői Szeretetlángi Gyülekezetbe járni, és ott... A először csak énekeltem együtt a dicsőítéssel, de nem volt bennem az, hogy én dicsőítsek, vagy nem volt ez a motiváció, hogy akkor most én felveszem a gitárt és megyünk. Hanem amúgy, amikor kollégista voltam, ott volt egy srác, aki gitározott, én énekeltem.
0: Igen.
1: És összeültünk, és ő mondta, hogy ezek egy-egy dalt ismer így keresztény berkekből. Nézzük meg. Én is ismertem őket.
0: Uh-huh.
1: Elkezdtünk együtt játszani, ő gitározott, én énekeltem, és köring csapódtak emberek. És elkezdtek körénk csapódni.
0: Na ez csak a bizonyosság.
1: Csak ő 12-es volt, én 10-es. Ő akkor érettségizett.
0: Uh-huh.
1: És amikor ő elment, azon a nyáron szólt nekem Isten, hogy figyelj, látod, hogy milyen hatással volt az emberekre. Most akkor te jössz, tanulj meg gitározni. Ez egy másik csoda, hogy lett az első gitárom. Viszont elkezdtem tanulni gitározni, de nem tudta se énekelni mellette segíteni. Egyszer egy dologra kellett fókuszálnom, vagy tudtam fókuszálni. És akkor elkezdtem gyakorolni, és akkor ebből egyébként a dicsőítésekből végül kinőtte magát egy ifi csoportot abban a gimnáziumban, ahol kollégista voltam, és akkor ott voltak megtérők, hála Istennek, és túlmutatott végső soron a dicsőítésen az egész koncepció, mert utána jelezte Isten, hogy nem, most már ne csak dicsőítsetek, hanem akkor legyen szó az én igémről is. Szóval ez nagyjából így kezdődött el, és a zene az igazából visszakapcsolódott ahhoz, vagy hozzákapcsolódott ahhoz, amit végül én értéknek láttam.
0: Itt jössz vissza a boldogság igen, kereséssel, hogy az értékek nem a célok, hanem az érték. Látod, mennyire feladatorientált vagyok, hogy én a célok mentén keresem a boldogságot. Nyilván természetes, hogy keresztényként keresztény értékek azok a sejtjeimben vannak. Camillo, mit jelent a neved?
1: Várjál, még előtte volt egy, mondtad, hogy kérted, hogy térjünk vissza.
0: De ahhoz. Visszatérünk oda, csak most jó. Én még csavarok. Tehát Camillo, mit jelent
1: azt
0: a neved?
1: Azt jelenti, hogy Isten fiatal szolgálója.
0: Vagy templomi szolga?
1: Vagy templomi szolgáló.
0: Templomi szolgáló, oké. Okay. A dicsőítés, elhívás templomi szolgálatot jelent kizárólag?
1: Nem. A dicsőítés, én legalábbis amit mi értünk dicsőítés alatt, a zenés dicsőítés,
0: igen,
1: az igazából csak egy megnyilvánulása annak az ajándéknak, amit én kaptam.
0: Tehát egy képességnek Istentől. De ez lehet életforma is?
1: Maga dicsőítés?
0: Igen.
1: Persze.
0: Hogy lehet ezt megélni?
1: Hát hálát adsz ki, és igazából Isten dicsőíted, annak mindig van egy személy a dicsőítésnek a másik oldalán, és itt Istent, ha dicsőíted, az azt jelenti, hogy jól élsz, jól sáfárkodsz, jól teszed azt, amiben a helyed van, és azzal Isten dicsőíted. Szóval nagyon-nagyon sok mindennel lehet Isten dicsőíteni, igen.
0: Azt árulom el a hallgatóimnak, hogy a tiéd egy hálaadó életforma, mert ezt látom a szemeden, ragyog folyamatosan a szemed, ahogy beszélsz magadról, az Istennel való kapcsolatodról, meg az elhívásodról, az életedről. Egy ilyen hálaadó élettel nehéz a saját keresztnek a cipelése, szóval itt csavarunk vissza, hogy veszed fel minden nap a keresztedet, ahogy itt kéri Jézus. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem föl a színpadra.
1: Ez én igám könnyű és gyönyörűséges.
0: Ez az!
1: És nem, egyébként...
0: Mert ez egy félelmetes, igen, direkt hoztam be, és köszönöm, hogy kiegészítetted. Ez félelmetes, valljuk már be.
1: Persze, félelmetes. Addig, amíg olyan elképzeléseid és koncepcióid vannak, amikkel szembe megy Istennek a kérése. Viszont az van, hogy építkezhetünk párhuzamosan, vagy egymáshoz szembe, vagy egymás ellen, nem annak van értelme. Istennek van egy terve, az életemre volt egy terve, ezt nagyon sok helyen megmutatta, és nem akartam vele se párhuzamosan, se vele szembe építkezni, és annyira élvezem, amikbe ő elvezetett. Szóval nem, felállni a színpadra az nem egy teher, sőt, egy hatalmas megtiszteltetés, hogy én képviselhetem őt. És ugye azt is írja, nagyon-nagyon-nagyon szép ez a Zsoltárokban, hogy én megosztom az én dicsőségemet veled.
0: Igen.
1: És ez nagyon-nagyon szép, hogy nem, az nem az én dicsőség. Pont a dicsőítő csapattal beszéltünk erről, volt egy elvonulásunk, és ott mondtam, hogy nem, Isten nem azt akarja, hogy nem azt várja, hogy ilyen alázatoskodva ilyen kis rolót tegyünk a szemünkre, és így elnézünk, és hogy ez legyen. Nem, ha felmegyünk a színpadra, Istent képviseljük. Az ő dicsőségét megosztja velünk, ez nem rólunk szól, így nem is fogjuk sose kitakarni, és nem is akarjuk kitakarni. Viszont ő megosztja velünk, és én közben lehetek arra büszke, amit Isten egyrészt megoszt velem, mert tőle jön, és az övé. És így az egész életnek az összes dolga igazából Istentől van, Istené, és ez csak megosztja velem ilyen szempontból. Ez úgy lehet akár anyagi, de ez lehet nagyon-nagyon sok minden. Az, hogy az ő lánya, Istennek a lánya az én feleségem, és hogy őt felkészített, az is Istennek a dicsősége.
0: Úgy örülök, hogy mondtad, hogy képviseljük Istent. Én nagyon-nagyon szeretem ezt így fogalmazni, hogy Jézus képviselők vagyunk, nagykövetek. Uh-huh. Egyetértesz ezzel?
1: Abszolút, abszolút.
0: Nagykövetként képviselünk egy királyságot. Maradok a boldogság témánál, vagyis visszacsavarunk a boldogság témához. Most már egyre inkább értem én, hogy miért ez az ihlet jött nekem, amikor készültem erre az interjúra, hogy az elhívást fonjam össze a boldogság kutatás, boldogság keresés témával. Nemrég részt vettem a Global Leadership Summit idei éves magyarországi konferenciáján. Ez egy nemzetközi keresztény vezetőképző, és nagyon-nagyon minőségi előadásokat hallhattam, többek között egy Harvard professzortól, a neve Arthur C. Brooks, boldogságkutató, ezt kell róla tudni, boldogságkurzusokat tart a Harvardon, az egyik legnépszerűbb az ő kurzusa. Ő így definiálja a boldogságot, milyen faktorokból áll: élvezet, elégedettség és az értelmesség érzése. Tehát ő ezt mindig közösségi és hithez kapcsolódó megélésekhez, érzésekhez köti. Erről mit gondolsz? Élvezet, elégedettség, értelmesség érzése.
1: Ez nagyon komplex.
0: Egyébként nagyon.
1: Érdekes, mert hogy végső soron ugye boldogságot vagy érzi az ember, vagy nem.
0: Valamit csinálok, élvezetemet lelem benne, mint például én most rendkívül élvezem ezt a beszélgetést veled, nagyon jó interjú alany vagy, elégedettség. Elégedett vagyok, mert szerintem tök jól haladunk, és nagyon sok szálat tudunk kibogozni, és értelmesség érzést is ad, mert szerintem ennek van értelme, mert sokaknak lesz ez valódi tartalom, és úgy néz ki, hogy a keresztény infotainment műfajt egész jól hozzuk.
1: Én elfogadom, ez tök jó.
0: Figyelj, amikor most menjünk vissza, Jézus meg a 12 tanítványot bandukolnak mérföldeken át, éveken át, együtt esznek, isznak, abban volt élvezet. Jézus karizmáját, ahogy ismerjük, biztos, hogy élvezetesek voltak a beszélgetések. Volt elégedettség érzés szerinted bennük? látták a csodákat, látták hallották a tanításokat, látták azt, ahogy életek változnak meg, és értelmet adott az életüknek. Mondhatjuk, hogy boldogok voltak a tanítványok egy bizonyos ideig?
1: Hát biztosan, de az is tudja, hogy a Maslow piramisnak néhány fokát kihagyták azonnal.
0: Ez az.
1: Szóval,
0: ez az, igen.
1: Szóval igen, igen, ők máshonnan közelítették meg ezt a klasszikus.
0: De hát mi is? Hát figyelj, igazából szerintem a mi életünk is máshonnan közelít, mert mi másképp gondolkodunk, és ezért olyan nehéz, egyébként elárulom neked meg a hallgatóimnak a kulisszatitkot, hogy ezért olyan nehéz ezeket a beszélgetéseket megvalósítani, hogy azért, mert hogy ne legyek nagyon belterjes, ne keresztény szakzsargonokban beszélgessek, és ne csak azoknak legyen érdekes, akik mondjuk járnak keresztény eseményre, vagy közösségbe, akik a kereszténységet tényleg egy keresztény életformának is megélik, és nem mondjuk kultúrkeresztények, akik azt mondják, maguk keresztény vagyok, de igazából nem ismerem a Bibliát, és nem szoktam imádkozni. Tehát, hogy ez azoknak is érdekes legyen, akik életfeladatot, elhívást vagy hívást keresnek, akik értelmet keresnek, akik sorsfordulóban állnak, útelágazásban állnak, akik már nem bírják ezt a sok pszichológizálást, akik már rég feladták a boldogság keresést, mert mi ezt azért bibliai tükörből meg tudjuk úgy világítani, hogy mégsem folytogatjuk meg őket a, legalábbis remélem, a Bibliával.
1: Ez jó.
0: Na, beszélgettünk már arról, hogy készültök egy nagyon nagy szabású eseményre az iFest-tel. 16 pluszos korosztályt vártok oda rendszeresen. 16-tól 30-35-ig. Úgy kb. Maradjunk a többnyire a te korosztályodnál, tehát a vaskosan azért Z-generációs közönség van ott.
1: Így van.
0: Mi okozza számukra most a 21. században, 2025-ben a legnagyobb fájdalmat, a legnagyobb örömet, meg miért a gyógyulás témát hozzátok most április végén?
1: Ugye érdekes, tehát a gyógyulás témát nem azért hozzuk, mert igényekre válaszolunk ezzel, hanem mert ezt kaptuk.
0: Ez mit jelent? Imádkoztatok?
1: Imádkoztunk, virasztottunk, és ezt a látást kaptunk. Tehát igyekszünk nem csak, talán így helyes, nem csak a szükség oldalról megfogni azt, hogy mi legyen a következő rendezvényünknek a látása, hanem főleg az, hogy Isten mit szeretne mondani, és mi az, amilyen irányból szeretne, és ez sokszor egybevág egyébként a szükségekkel. De most talán így az akarom gyógyulni meg kapcsán nem az van, hogy szükségre reagálunk.
0: Nem írkáltak nektek SMS-eket, meg üzeneteket, hogy nem. Beszéltek már erről, meg akarok gyógyulni, imádkozzatok már, értem, ez nem így történik.
1: Nem. Egyébként a várakozás, ami így közösen megfogalmazódott mindannyiunkban, az a vágy, hogy igen, Istenünk, ezt mondtad, mi is szeretnénk. És ezért ez a látás a következő rendezvényünknek.
0: A korábban említett professzor, ez a boldogságkutató beszélt arról, hogy make room for God, adj helyet az alkotónak, adj helyet Istennek. És amikor én iFest-es eseményen részt vettem, ott mindig ez csengett az én, hát nem a fülemben, inkább a szívemben, hogy itt ez a cél, és meg is tudjátok valósítani, hála Istennek, hogy helyet adtok Istennek. És nagyon jó, mert ugye erről nem beszélgettünk, viszont én ezt fölírtam ide magamnak, ezt a make room for God-ot, és ez, hogy ti várakoztok, és hogy szó szerint ezt a látást vettétek át, hogy ezzel kell most foglalkozni, ezzel a témával, meg várni rá, és arra, hogy ő lépjen. Pont ezt erősítitek meg, hogy helyet adni Istennek az életünkben. Olyan nehéz ez.
1: Az biztos. Egyébként két célja van. Az egyik ugye a gyógyulások, a másik meg, hogy hit ébredjen bennünk. Ez a kettő. Tehát, hogy a hit ébredése is. Igazából talán az egyik következik a másikból, aztán és ez egy ilyen végtelen...
0: Hát kinél hogy?
1: De igen.
0: Mi a legnagyobb fájdalma korosztályodnak, és az igazi örömet mi ad nekik, nektek?
1: A legnagyobb fájdalma korosztályunknak egyébként szerintem a magány, de ez a társas magány, amikor így sokan vannak egy helyen.
0: Hát ti vagytok a digitális benszülöttek.
1: Igen.
0: És szerintem itt ez a ludas ebben, nem?
1: Az biztos, hogy nagyon jól megtanult az ember egyedül lenni. Még úgy is, hogy vannak mellett emberek. Szóval igen, talán ez a legnagyobb fájdalom, de szerintem sokszor nincs is ez így definiálva fájdalomként, hanem ezzel él az ember.
0: És ez lesz a természetes.
1: És ez a természetes, igen.
0: És mi ad igazán örömet? Mert hogyha a fokozott öröm a boldogság, csak hogy csavarjak már megint a sztoriban.
1: Mi ad örömet? Ez nagyon-nagyon érdekes. Ugye az értékekhez visszatérünk, az értékek alakíthatóak, és ezek is nagyon-nagyon jól tudják az algoritmusok is például alakítani, hogy mi az, amit mi tartunk értékesnek és értéktelennek. Hát ez, hogy mi az, ami örömet okoz. Ahányfajta célközönsége lehet egy algoritmusnak akár. Ez csak egy része persze, ez csak egy része, de...
0: És egy keresztény közösségben tudom azért az már, az valójában egy szubkultúra, de az a pár száz ember, akiknek 90% a hitben járó fiatal, nekik mi okoz örömet? És miért megy el mondjuk az iFest-re?
1: Egyébként nem csak, tehát nem csak 90%-ban keresztények járnak, ennél egyen jobb a statisztika világi szinten, aminek nagyon örülünk. Mi az, ami nekik így elégedettséget okoz? Egyébként szerintem ebben a fázisában az ember annak örül legjobban, amikor így megismeri azt, hogy ő miben jó, és hogy az ő értékei miben vannak. Tehát, hogy ő milyen értékeket kapott Istentől, milyen ajándékokat, inkább így fogalmazok, kapott Istentől, és ebben a felfedezési fázisban van így a fiatal. Szerintem klasszikusan itt ismerjük fel az ajándékokat, itt ismerjük meg önmagunkat, és itt ez az időszak, amikor a határfeszegetés megy ilyen szempontból, hogy akkor megtaláljuk a helyünket a világban. És szerintem, amikor valaki így megtalálja, akár munkahelyi irány, legalább irányban van már munkahelyi Igen. szempontból, párkapcsolati szempontból, tanulás, amikor ezek így nagyjából irányban vannak, szerintem akkor boldogok tudnak lenni így a fiatalok, hogyha ezek az értékeik vannak alapvetően.
0: Április 25-26, Montás Központ, iFest esemény, akarom, gyógyulj meg, ez a vezérfonal. A keresztény felekezetközi mozgalom, karizmatikus mozgalom, igencsak bevállalós. Milyen alapokon áll a ti bátorságotok? Mert aki oda elmegy egy ilyen eseményre, tudom, minden korosztályból ez jött vissza nekem, hogy ez egy szinte már szélsőséges eseménysorozat.
1: Mi bátorságunk miben áll?
0: Aha, és miért vagytok szélsőségesek?
1: Nem tudom, egyébként őszinték vagyunk, nem szélsőségesek.
0: Ez
1: szerintem.
0: Ez az.
1: Viszont a bátorságunk meg az abszolút benne van, hogy nem mondjunk kevesebbet, mint amit mi kaptunk Istentől. Ami szerintem innentől igazából nem csak a mi felelősségünk. És ez a jó.
0: Ez a jó, így van. Hogy készülsz, azon túl, hogy várakozol, hogy készülsz az áprilisi dicsőítésre, erre a szolgálatodra?
1: Hát ugye próbálni fogunk, próbatermet építünk. Vannak
0: logisztikai dolgok meg gyakorlati, oké. Okay.
1: Szóval ezek, hogyan készülünk? Igazából csendesedni kell. Még azért van út előttünk. Előttem főleg, én úgy látom, de azért szerintem még van út előttünk. De azért is van április végén, és addig mi is végig tapossuk azt az utat, meg már tapostuk.
0: Milyen pluszt ad a te szolgálatodhoz az, hogy kultúrák keverednek benned?
1: Egyébként szabadságot. Szabadságot, több eszköz, hogy nyúlhatok, ami autentikusnak hathat. Ami jó, mert ugye a generációnk nagyon érzékeli, hogy mi az, ami nagyon jó szemünk van arra, hogy mi az, ami kamu, mi az, ami nem. Mi az, ami előtt egy állarc van, mi az, aminél nem. Nekem ennyivel színesíti a szolgálatomat az, hogy édesapám perui, egyel több eszközhöz nyúlhatok, amit egyébként nagyon szeretek.
0: Milyen eszköztárak ezek? Most arra gondoljak, hogy táncolsz mindig?
1: Nem. De például a zeneiség, abban nagyon kijön. Sokszor furcsán hathat egy latin-amerikai zene, amikor, hát most ezt szépen mondod, de amikor csak fehér emberek vannak benne, akkor kicsit máshogy hat.
0: Egy fél latinótól.
1: Persze, egyébként ezért vicces, de mert csak egy íz bele van téve, de igen, például a latin zenéhez ennyivel könnyebb talán nyúlni. Igen. Egyrészt többet hallottam, többet hallgattam, többet táncoltunk rá otthon is. Igen, ebből ered egy ilyen forrás.
0: A te életed, meg az én életem, és remélem, hogy nagyon sok hallgatóm élete, és egyre több hallgatóm élete tud abból az elhívásból meríteni, ami Jézus elhívása volt, az, hogy Krisztus legyen, hogy ő legyen a megváltó. Április elején beszélgetünk, és ez az interjú nagypénteken, de mindenképpen a húsvéti hétvégén kerül adásba a Mannán is, és a Riveren is. Mi az, ami számodra húsvétban igazán a tiéd, a te üzeneted?
1: nem az én vérem kell, hogy folyjon.
0: Meggyőződésedet tartsd meg magadnak, Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart. Más fordításban, te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. A rómaiakhoz írt levélben olvassuk ezt, Pál apostolunk írta, útravalóul hoztam neked, emlékezve arra, hogy Jézus Krisztus, ami Urunk úgy élt, hogy egyetlen cselekedetét, egyetlen szavát sem kellett visszavonnia. Ezek nagyon-nagyon kemény kijelentések, és hát ez egyfajta statement is lehet az életünkben, hogy éljünk ilyen meggyőződésesen, és én nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és nagyon, én kiváltságosnak érzem magam, hogy beszélgethettem veled, nehezen kapcsolódom a generációdhoz, X generációsként, de veled rendkívül élvezetes a beszélgetés, és valahogy nagyon értelek, és nagyon remélem, hogy a hallgatók számára is érthető kis csomagot, kis keresztény infotainmentet tudtunk átadni. Szóval azt a hitet, Kamilo, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog az az ember, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesen. Legyen ilyen életed. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm, hogy itt lettem.
0: Köszönöm a figyelmedet. Médiazaj helyett az elhívásban lévő erőről, boldogság kereséseinkről beszélgettem egy könyvelő iroda tulajdonosával, aki dicsőítés vezető keresztény közösségekben, eseményeken. Kamilo González volt a vendégem. Adásaimat a River Rádió podcast oldala Spotify csatornán és a River weboldalán is visszahallgathatod. Én Bali Mónika vagyok, és jövök még.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság. Lehet vele főzni, világítani vagy bajt okozni. A döntés mindig az emberé. A mesterséges intelligencia hatalmas lehetőséget ad. Segít tanulni, gyógyítani, közlekedni, alkotni. De közben tükröt is tart, megmutatja, kik vagyunk és hogyan gondolkodunk. A jövő AI-ja tehát nem a gétekről szól majd, hanem rólunk, emberekről, és arról, hogyan használjuk az eszünket a mesterséges mellett.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Koranyári idő lesz a hétvégén. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot.
0: Időjárás.
2: Napos, fágyol felhős, koranyári idő lesz a hétvégén. Szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Update István Dániellel.
1: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik keret.

évek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az észvírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címivel megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témájához szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téri elképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madách Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madách térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe
Operi együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra. Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett város szerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. Budapest összegyűjtötte a piaci helyeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
2: Rövidebb útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. Buszmegállóból lett mini Zöldsziget Ferencvárosban. Óra közben felpattant egy budapesti diák, újraélesztett valakit a suli mellett, majd visszaült a padba. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ezen a hétvégén egy kicsit másképp közlekedik Budapest egyik legismertebb metróvonala, így érdemes előre tervezni az utazást. Karbantartás miatt módosul az M1-es metró közlekedése, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap a Kisföld alatti csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az Oktogon és a Mexikói út közötti szakaszon pótlóbuszok járnak majd. A BKK több alternatív járatot is ajánl az utasoknak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B buszok jelenthetnek megoldást, míg az Erzsébet királyné útja felől az 5-ös busz használatát javasolják. A közlekedési társaság szerint érdemes hosszabb menetidővel számolni, különösen a forgalmasabb időszakokban. A több mint 100 éves Kisföld alatti Budapest egyik ikonikus közlekedési vonala, ezért a karbantartások rendszeresen szükségesek ahhoz, hogy biztonságosan és megbízhatóan működjön tovább. Buszmegállóból lett mini Zöldsziget Ferencvárosban, ahol korábban buszra vártak az emberek, ott most növények nőnek, és még az esővizet is okosabban használják fel. Új zöld felületet alakítottak ki a Lónyai utca és a Cuccor utca sarkán a korábbi buszmegálló helyén. A ferencvárosi önkormányzat tájékoztatása szerint a 15-ös busz már nem használja ezt a megállót, így lehetőség nyílt arra, hogy a korábbi burkolt felület helyén növényeket telepítsenek. Az átalakítás nem csak látványosabbá, hanem fenntarthatóbbá is teszi a környéket. A területet úgy alakították ki, hogy az esővíz ne a csatorna rendszerbe folyjon, hanem helyben szivárogjon el és hasznosuljon. A járdáról lefolyó csapadékvizet közvetlenül a növényágyásokba vezetik, amelyek kissé mélyebben helyezkednek el a környező burkolatnál. Ez a megoldás az úgynevezett esőkertek működéséhez hasonlít, amelyek egyre több városban jelennek meg a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodva. A fejlesztés során a régi buszmegálló teljes alépítményét is elbontották, így a környéken lévő fák gyökerei több helyhez és jobb talajhoz jutnak. A projekt jól mutatja, hogy hogyan lehet egy korábban teljesen leburkolt, városi felületből élhetőbb, zöldebb és környezetbarátabb közteret kialakítani. Egy apró sarok Ferencvárosban, ahol most már nem a beton, hanem a növények várják az embereket. Idén is lehet ingyen strandolni Budapesten, nyit a római part és az árasztó part. Ha minden jól alakul, akkor idén nyáron is lehet majd úgy csobbanni Budapesten, hogy ezért nem kell belépőt fizetni. 2026 nyarán is megnyílnak ugyanis Budapest szabad strandjai. A római parti plázs júliustól augusztus 20-áig várja majd a fürdőzőket, jelentette be Kis László. A pontos részleteket egyelőre még nem ismertették, de az elmúlt évek gyakorlata alapján a nyitást most is alapos vízminőségi vizsgálatok és hatósági engedélyeztetés előzi meg. A partszakaszt megtisztítják, előkészítik a fövenyt és a szezon alatt folyamatosan ellenőrzik majd a Duna vízminőségét. Fürödni kizárólag a kijelölt bójákkal határolt területen lehet, naponta 10 és 19 óra között. A biztonságról vízimentők és a Magyar Vöröskereszt elsősegélyszolgálata gondoskodik. A római parti szabadstrand újranyitása néhány éve még különleges eseménynek számított, hiszen a fővárosi Dunai fürdőhelyeket még 1973-ban zárták be a vízminőség romlása miatt. A strandot végül közel 50 év után 2021-ben nyitották meg újra. Az elmúlt időszakban azonban már egy második budapesti szabadstrand is megjelent. Az árasztó part a 11. kerületben tavaly kapott engedélyt, természetes fürdőhelyként, és várhatóan idén-nyáron is fogad majd látogatókat. A főváros hosszabb távon is számol a Dunai fürdőzés fejlesztésével. A Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT az elmúlt időszakban több helyszínen is vizsgálta a Duna víz minőségét, és a tapasztalatok alapján további lehetőségeket is keresnek. A budapestiek számára ez nem csak strandolási lehetőség, hanem egy régi hagyomány visszatérése is, hogy a Duna ne csak látvány legyen a város közepén, hanem valódi nyári találkozóhely. Esztergom is csatlakozik a vágatlan májushoz. Nem lustaság, hanem tudatos döntés áll a mögött, ha májusban néhol magasabb füvet látnak az esztergomiak. Esztergom is csatlakozott ugyanis a vágatlan május kezdeményezéshez, ez pedig azt jelenti, hogy a város több pontján ritkábban nyírják a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok fennmaradását. A kezdeményezés mögött egyre komolyabb környezetvédelmi szempontok állnak. A szakemberek szerint az elmúlt évek aszályos időszakai és a méhek, lepkék, valamint más rovarok számának csökkenése miatt fontos lenne több természetközeli zöld felületet meghagyni a városokban is. A csatlakozást Hernádi Ádám jelentette be a közösségi oldalán. A városvezetés szerint a ritkább fűnyírás segíthet abban, hogy a talaj lassabban száradjon ki, miközben a virágzó növények táplálékot biztosítanak a beporzó rovaroknak. A polgármester hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ahol a közlekedésbiztonság vagy a város üzemeltetés indokolja, ott továbbra is rendszeresen elvégzik a szükséges kaszálást és karbantartást. Vagyis nem arról van szó, hogy mindenhol elengedik a zöld területeket, inkább tudatosabban kezelik majd őket. A vágatlan május mozgalom egyébként egyre több magyar városban jelenik meg. A lényege egyszerű, ha egy területet nem nyírnak állandóan rövidre, ott több növény tud virágozni, több rovar talál élőhelyet, és a talaj is jobban megőrzi a nedvességet a melegebb hónapokban. Közben a város arra is felhívta a figyelmet, hogy a fűnyírás szabályai településenként eltérhetnek. A túl hangos vagy nem megfelelő időpontban végzett kerti munkák miatt akár komoly bírságot is kaphatnak a szabálytalanul dolgozó kert tulajdonosok. A következő hetekben tehát Esztergom több pontján is természetesebb, vadvirágosabb látvány fogadhatja az embereket. Ami elsőre rendezetlenebbnek tűnhet, az valójában tudatos próbálkozás arra, hogy a városi környezet egy kicsit élhetőbb legyen a természet számára is. Óra közben felpattant egy budapesti diák, újraélesztett valakit az iskola mellett, aztán visszaült a padba. Hogyha jön a riasztás és életet kell menteni, akkor minden mást félbehagyva ugrani szükséges. Ha a Safe City applikáció egy 15 éves diákot riaszt, aki éppen órán ül, akkor a padból kiugrik. Ez történt a minap a közgazdasági politechnikum egyik tanulójával. Bognár Véres Gyula az egyik délelőtt tanórán ült a közgazdasági politechnikumban, ekkor érkezett a fiatal diák telefonjára a riasztás a Safe City applikáción keresztül, melyben a közelben lévő parkba kértek segítséget egy eszméletlen férfihoz. Amint meglátta az alkalmazás értesítését, egy szó nélkül felállt és kirohant a tanteremből, olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. A beteg tartózkodási helye mindössze pár percre volt tőle, így a helyszínre érkezve a keringés megállás felismerését követően azonnal megkezdte az újraélesztést. A kiérkező esetkocsi bajtársai átvették az életmentést, melynek hatására a beteg keringése hamarosan visszatért. Miután sikeresen stabilizálták az állapotát, a mentők kórházba szállították a férfit. Bognár Véres Gyula a segítőkész életmentő elhivatottsága nem előzmények nélküli, kezdeményezésére iskolájában egészségügyi bizottság alakult, és rendszeresen tart elsősegélynyújtó foglalkozásokat diáktársainak. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikációk kategóriájában. A Levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést érte el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltár igazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti, és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene!

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Koranyári idő várható. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Háromnapos tűzszünetet jelentett be az amerikai elnök Ukrajna és Oroszország között. A két ország 1000-1000 hadifoglyot is kicserél. Donald Trump közösségi oldalán reményét fejezi ki, hogy ez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Az amerikai elnök már korábban jelezte, hogy a Vladimir Putyinnal folytatott megbeszélésen szó esett egy rövid tűzszünetről. A héten pedig az oroszok is bejelentettek egy egyoldalú tűzszünetet a május 9-i moszkvai világháborús megemlékezéshez kapcsolódóan. Oroszország elfogadta a Trump javaslatát a tűzszünetre és a fogoly cserére. A megállapodást megerősítette az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszkij bejelentette. Parancsot adott az ukrán hadseregnek, hogy ne támadja meg azt a katonai díszszemlét, amit holnap Moszkvában a náci Németország felett aratott szovjet győzelem 81. évfordulója alkalmából tartanak. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között. A H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Napos, fátyol, felhős, koranyári időre számíthatunk, főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül, a zivatarok környékén megerősödik. Napközben 21-27 fok várható. Hasonló idő lesz vasárnap is, majd hétfőn már sok felé lehet zápor, zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
0: Változatos és értékes tartalom.
1: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy a mai reggelen mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például arról, hogy az Emirates júniustól ismét naponta közlekedteti a Budapest-Dubáj járatát. A légitársaság működése már közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre. Globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölt a légitársaság. Az Emirates jelenleg heti 4 járat a Budapest és Dubáj között 5-re bővül. Május 18-tól majd heti 6 járat üzemel, május 22-e és 31-e között, júniustól pedig már újból naponta jár majd, írták a közleményben. Az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öböl menti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik, hetente több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. Az Emirates az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend idején március 1-e és április 30-a között is 4,7 millió utas szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le, jegyezték meg. A légitársaság több kedvezményt is bevezetett, egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-át követően jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon, közölte a légitársaság. 2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon. A tavalyi év dinamikus drágulását mostanra stagnálás váltotta fel. Az átlagos hirdetési négyzetméter ár január óta szinte semmit sem változott. Jelenleg nagyjából 1,5 millió forint körül alakul, ami nagyon közel van az otthonstart program által meghatározott felső négyzetméter ár korláthoz. Ez egyértelműen jelzi, hogy az ennél drágább ingatlanok iránt érezhetően visszaesett a kereslet, derül ki a zenga.hu legfrissebb elemzéséből. Mindössze 4,1%-kal mentek feljebb január óta a budapesti lakásárak. A megtorpanás különösen a belvárosi és egyes budai kerületekben volt látványos, miközben az olcsó pesti kerületekben folytatódni tudott az áremelkedés. A megfizethetőbb kategóriákban tehát van még érzékelhető kereslet, a prémium szegmensben azonban egyre nehezebb újabb áremelést érvényesíteni, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. A keresletet nézve még gyorsabban változott meg a hangulat. Az év elejé élénkülést követően áprilisban már csökkenni kezdett az érdeklődések száma, ami elsősorban a fővárosi piacot érintette. Országosan az ingatlan érdeklődések száma április végén 19%-kal maradt el a tavalyi év heti átlagától, ugyanakkor jelentős területi különbségek rajzolódnak ki. Míg vidéken a kereslet 11%-kal volt alacsonyabb, addig Budapesten 35%-os volt a visszaesés. Mindez arra utal, hogy májusban és júniusban az év elejéhez hasonlóan alacsony tranzakciószámokra lehet számítani. Az ingatlan típusok között is eltérő a dinamika. Országosan nézve a családi házak iránti kereslet még tartja magát, április végén nagyjából a tavalyi átlag szintjén alakult, ezzel szemben a lakáspiacon komolyabb visszaesés történt. A tégla és panellakások esetében április

második felében közel 40%-kal kevesebb érdeklődés érkezett a tavalyi átlaghoz képest. Bár a választások után az általános hangulat bizakodó, ez egyelőre nem gyűrűzött be a lakáspiacra. Ennek egyik oka, hogy a 2025-ös drágulás sok vevőt egyszerűen kiárazott a piacról, miközben a húsvéti időszak idén is ráerősítette a lassulásra. Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjában a Nyugati téren zajlott le egy technológiai kísérlet, amely megváltoztathatja az offline hirdetési piac működését. A magyar gyökerű amerikai startup humanoid robot segítségével végzett valós idejű hirdetés felmérést, és ezzel sikeresen lezárta a rendszer első élő tesztjét. A vállalat fejlesztése egy olyan problémára kínál megoldást, amely régóta jelen van a marketing világában. Még az online térben szinte minden kattintás, megjelenés és felhasználói reakció pontosan mérhető, addig az utcai reklámok esetében csak korlátozott és sokszor pontatlan adatok állnak rendelkezésre. A cég célja ennek a különbségnek a felszámolása és egy olyan adatvezérelt megközelítés bevezetése, amely az offline hirdetéseket is az online kampányokhoz hasonló pontossággal teszi elemezhetővé. A rendszer központi eleme egy humanoid robot, amelyet a teszt során végigvezettek a Nyugati tér környezetében. A robotra szerelt 360 fokos kamera folyamatosan rögzítette a környező hirdetési felületeket, beleértve az óriás plakátokat, a city light-okat és a járműveken elhelyezett reklámokat. A felvételek azonnal feldolgozásra kerültek a cég mesterséges intelligenciára épülő elemző motorja által. A rendszer minden egyes azonosított hirdetésről 4 kulcsfontosságú adatot gyűjt. Meghatározza, hogy melyik cég áll a reklám mögött, azonosítja a kommunikált üzenetet, rögzíti a pontos földrajzi helyet, valamint az észlelés időpontját is. Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy ne csupán egy pillanatképet kapjunk a városi hirdetési környezetről, hanem időben is követhetővé váljanak a kampányok változásai. Budapesten adott koncertet május 3-án vasárnap Tori Amos. Az amerikai énekes-zeneszerző az In Times of Dragons című új stúdióalbumához kapcsolódó európai turné keretében lépett fel az Erkel Színházban. A világszerte mintegy 12 millió lemezt értékesítő zenész 18. albuma május 1-én jelent meg a Universal Fontana gondozásában. Amos közlése szerint az album történetszerű, allegorikus formában reflektál a jelen társadalmi és politikai kihívásokra. Az In Times of Dragons egy történet, amely példázatként mesél a jelen veszélyes korszakáról, amikor maga a demokrácia is tétre került, mondta az énekes dalszerző. Tori Amos igazi úttörő, többszörös platinalemezes énekes dalszerző, zongoraművész és komponista, akinek a 2025-ben megjelent Tori and the Muses filmzenealbumát Grammy-díjra jelölték. Pályája során bátran ötvözte a művészetet az aktivizmussal, és olyan sajátos egyedi világi zenei univerzumot épített, amelyet összetett történetmesélés és sokszínű karakterek tesznek egyedivé. Az új album ezt a hagyományt folytatja. Ellenállásról és ébredésről szóló erőteljes utazást kínál, ahol a szabadság keresése olyan erőkkel találkozik, amelyek irányítani és elhallgattatni próbálnak. Közben elképesztő szállásköltségekkel találkoznak a turisták a budapesti körzetekben. Elszabadultak az indulatok. A magyar fővárosba készülő látogatók döbbenten tapasztalják, hogy a május végi időszakra tervezett pihenésük költségei a csillagos egekig szöktek. Egy tanácstalan külföldi a közösségi médiában kért segítséget, miután rájött, hogy pár éjszakáért kifizethetetlen összegeket kérnek el a bérbeadók. A panaszhoz szerint a Budapest központjában található apartmanok és hotelek árazása minden józanésznek ellentmondanak, mint a hirtelen egy luxus metropolis szintjére emelkedtek volna a tarifák. A turista számára érthetetlen, miért kerülhet 4-5 napnyi tartózkodás kisebb vagyonba, így joggal merült fel a kérdés, valamilyen rendkívül esemény áll a háttérben, majd csupán a piaci kapzsiság áldozata lett. A vizuális bizonyítékok alapján a drágulás nem egyedi eset, hanem a teljes belső kerületet érintő rendszer szintű jelenség, amely főleg a dunai panorámás helyszíneket sújtja. Az extrém árazás és a szűkös szabad kapacitás oka egyébként nem más, mint a Budapesten megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája döntő május 30-án, amely miatt 10000-ével érkeznek a tehető szurkolók a városba. Nem sokára programajánlatok jönnek. Ez a

0: Budapest Update.
1: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája úgy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Rövidebb útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. Buszmegállóból lett mini zöld sziget Ferencvárosban. Óra közben felpattant egy budapesti diák, újraélesztett valakit a suli mellett, majd visszaült a padba. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ezen a hétvégén egy kicsit másképp közlekedik Budapest egyik legismertebb metróvonala, így érdemes előre tervezni az utazást. Karbantartás miatt módosul az M1-es metró közlekedése, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap a Kisföld alatti csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik. Az Oktogon és a Mexikói út közötti szakaszon pótlóbuszok járnak majd. A BKK több alternatív járatot is ajánl az utasoknak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B buszok jelenthetnek megoldást, míg az Erzsébet királyné útja felől az 5-ös busz használatát javasolják. A közlekedési társaság szerint érdemes hosszabb menetidővel számolni, különösen a forgalmasabb időszakokban. A több mint 100 éves Kisföld alatti Budapest egyik ikonikus közlekedési vonala, ezért a karbantartások rendszeresen szükségesek ahhoz, hogy biztonságosan és megbízhatóan működjön tovább. Buszmegállóból lett mini zöld sziget Ferencvárosban, ahol korábban buszra vártak az emberek, ott most növények nőnek, és még az esővizet is okosabban használják fel. Új zöld felületet alakítottak ki a Lónyai utca és a Cuccor utca sarkán a korábbi buszmegálló helyén. A Ferencvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a 15-ös busz már nem használja ezt a megállót, így lehetőség nyílt arra, hogy a korábbi burkolt felület helyén növényeket telepítsenek. Az átalakítás nem csak látványosabbá, hanem fenntarthatóbbá is teszi a környéket. A területet úgy alakították ki, hogy az esővíz ne a csatorna rendszerbe folyjon, hanem helyben szivárogjon el és hasznosuljon. A járdáról lefolyó csapadékvizet közvetlenül a növényágyásokba vezetik, amelyek kissé mélyebben helyezkednek el a környező burkolatnál. Ez a megoldás az úgynevezett esőkertek működéséhez hasonlít, amelyek egyre több városban jelennek meg a klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodva. A fejlesztés során a régi buszmegálló teljes alépítményét is elbontották, így a környéken lévő fák gyökerei több helyhez és jobb talajhoz jutnak. A projekt jól mutatja, hogy hogyan lehet egy korábban teljesen leburkolt, városi felületből élhetőbb, zöldebb és környezetbarátabb közteret kialakítani. Egy apró sarok Ferencvárosban, ahol most már nem a beton, hanem a növények várják az embereket. Idén is lehet ingyen strandolni Budapesten, nyit a római part és az árasztó part. Ha minden jól alakul, akkor idén nyáron is lehet majd úgy csobbanni Budapesten, hogy ezért nem kell belépőt fizetni. 2026 nyarán is megnyílnak ugyanis Budapest szabad strandjai. A római parti plázs júliustól augusztus 20-áig várja majd a fürdőzőket, jelentette be Kis László. A pontos részleteket egyelőre még nem ismertették, de az elmúlt évek gyakorlata alapján a nyitást most is alapos vízminőségi vizsgálatok és hatósági engedélyeztetés előzi meg. A partszakaszt megtisztítják, előkészítik a fövenyt és a szezon alatt folyamatosan ellenőrzik majd a Duna vízminőségét. Fürödni kizárólag a kijelölt bójákkal határolt területen lehet, naponta 10 és 19 óra között. A biztonságról vízimentők és a Magyar Vöröskereszt elsősegélyszolgálata gondoskodik. A római parti szabadstrand újranyitása néhány éve még különleges eseménynek számított, hiszen a fővárosi Dunai fürdőhelyeket még 1973-ban zárták be a vízminőség romlása miatt. A strandot végül közel 50 év után 2021-ben nyitották meg újra. Az elmúlt időszakban azonban már egy második budapesti szabadstrand is megjelent. Az árasztó part a 11. kerületben tavaly kapott engedélyt, természetes fürdőhelyként, és várhatóan idén-nyáron is fogad majd látogatókat. A főváros hosszabb távon is számol a Dunai fürdőzés fejlesztésével. A Budapest gyógyfürdői és hévizei ZRT az elmúlt időszakban több helyszínen is vizsgálta a Duna víz minőségét, és a tapasztalatok alapján további lehetőségeket is keresnek. A budapestiek számára ez nem csak strandolási lehetőség, hanem egy régi hagyomány visszatérése is, hogy a Duna ne csak látvány legyen a város közepén, hanem valódi nyári találkozóhely. Esztergom is csatlakozik a vágatlan májushoz. Nem lustaság, hanem tudatos döntés áll a mögött, ha májusban néhol magasabb füvet látnak az esztergomiak. Esztergom is csatlakozott ugyanis a váratlan május kezdeményezéshez. Ez pedig azt jelenti, hogy a város több pontján ritkábban nyírják a füvet, hogy segítsék a talaj nedvességének megőrzését és a beporzó rovarok fennmaradását. A kezdeményezés mögött egyre komolyabb környezetvédelmi szempontok állnak. A szakemberek szerint az elmúlt évek aszályos időszakai és a méhek, lepkék, valamint más rovarok számának csökkenése miatt fontos lenne több természetközeli zöld felületet meghagyni a városokban is. A csatlakozást Hernádi Ádám jelentette be a közösségi oldalán. A városvezetés szerint a ritkább fűnyírás segíthet abban, hogy a talaj lassabban száradjon ki, miközben a virágzó növények táplálékot biztosítanak a beporzó rovaroknak. A polgármester hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ahol a közlekedés biztonság vagy a város üzemeltetés indokolja, ott továbbra is rendszeresen elvégzik a szükséges kaszálást és karbantartást. Vagyis nem arról van szó, hogy mindenhol elengedik a zöld területeket, inkább tudatosabban kezelik majd őket. A vágatlan május mozgalom egyébként egyre több magyar városban jelenik meg. A lényege egyszerű, ha egy területet nem nyírnak állandóan rövidre, ott több növény tud virágozni, több rovar talál élőhelyet, és a talaj is jobban megőrzi a nedvességet a melegebb hónapokban. Közben a város arra is felhívta a figyelmet, hogy a fűnyírás szabályai településenként eltérhetnek. A túl hangos vagy nem megfelelő időpontban végzett kerti munkák miatt akár komoly bírságot is kaphatnak a szabálytalanul dolgozó kert tulajdonosok. A következő hetekben tehát Esztergom több pontján is természetesebb, vadvirágosabb látvány fogadhatja az embereket. Ami elsőre rendezetlenebbnek tűnhet, az valójában tudatos próbálkozás arra, hogy a városi környezet egy kicsit élhetőbb legyen a természet számára is. Óra közben felpattant egy budapesti diák, újraélesztett valakit az iskola mellett, aztán visszaült a padba. Hogyha jön a riasztás és életet kell menteni, akkor minden mást félbehagyva ugrani szükséges. Ha a Safe City applikáció egy 15 éves diákot riaszt, aki éppen órán ül, akkor a padból kiugrik. Ez történt a minap a közgazdasági politechnikum egyik tanulójával. Bognár Véres Gyula az egyik délelőtt tanórán ült a közgazdasági politechnikumban, ekkor érkezett a fiatal diák telefonjára a riasztás a Safe City applikáción keresztül, melyben a közelben lévő parkba kértek segítséget egy eszméletlen férfihoz. Amint meglátta az alkalmazás értesítését, egy szó nélkül felállt és kirohant a tanteremből, olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. A beteg tartózkodási helye mindössze pár percre volt tőle, így a helyszínre érkezve a keringés megállás felismerését követően azonnal megkezdte az újraélesztést. A kiérkező esett kocsi bajtársai átvették az életmentést, melynek hatására a beteg keringése hamarosan visszatért. Miután sikeresen stabilizálták az állapotát, a mentők kórházba szállították a férfit. Bognár Véres Gyula a segítőkész életmentő elhivatottsága nem előzmények nélküli, kezdeményezésére iskolájában egészségügyi bizottság alakult, és rendszeresen tart elsősegélynyújtó foglalkozásokat diáktársainak. Újabb országos szakmai elismerést kapott Vác város levéltára, ezúttal az online publikációk kategóriájában. A levéltár térkép időutazás című adatbázisa a második helyezést ért el az adatbázisok és online kiállítások versenyében. Az elismerést Horváth Ferenc levéltár igazgató és Szilágyi András fejlesztő vette át. A díjazott projekt a váci helytörténeti kutatásokat segíti, és digitális formában teszi elérhetővé a város múltjához kapcsolódó térképes adatokat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Budapest Update.
1: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest 100-on. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe jutatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Viláv Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhand Liport tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a szegedi és az esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát, a ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarokk bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt erkélyeivel hívja fel magára a figyelmet, ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki. Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Viláv Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkélypárkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mind városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állítatta a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után, ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a nagyiccei hív megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz. Szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagy icce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagy icce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 deciliter sikert mértek az Icce árában. Ebből jön a Nagy Icce Hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját Nagy Iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kapható szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban, az iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Viláv Budapest bővebben beszámolt. Nyáron indul az Őrsvezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrsvezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrsvezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a Héva, BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják, nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek, és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madách Imre út, Rumbach-Sebestyén utca és Asbód utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madách térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe és éld át az igazi Pizzami élményt.
1: Reklám hangzott el.
7: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Országszerte számos program várja az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy Balatonmária fürdői fagylalt mester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
8: Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője lesz a vendégem ebben az órában, akivel nyilván az AI-ról fogunk beszélgetni, arról többek között, hogy a friss hír, hogy az OpenAI bejelentette a ChatGPT 5.5 modellt, amely a cég egy újfajta intelligencia valódi munkához irányként pozícionál. Többek között erről is szó lesz, no meg sok minden másról. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Kis György, okleveles villamosmérnök, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője. És ugye a mesterséges intelligencia lesz a témánk. Az elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modelljét, a GPT 5.5-öt, amit már nem egyszerűen egy okos chatbotként, hanem egy újfajta intelligenciaként valódi munkához pozícionálnák, illetve pozícionálták, tehát hogy akkor ez már gondolom a hétköznapokban is elérhető, de majd mindjárt erről is beszélgetünk. Vajon ez mit jelent a gyakorlatban, mire tudja használni majd ezt egy átlagember, és miért mondják egyre többen, hogy az AI használata a jövőben drágább lesz? Ezeket a kérdéseket igyekszünk körbejárni. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, Gabi! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nem mondtam a fontos titulusodat, ő mesterséges intelligencia szakértő, ugye? De hát most már bízom, hogy a hallgatóink is nagyon jól ismernek. No, kezdjük az alapoknál. Mit jelent az, hogy az AI a valódi munkához? Miben nem más ez, mint amit eddig ismertünk?
2: Hát az AI-ról azt kell tudni, hogy a tavaly évben az AI projektek 95%-a veszteséges volt, és mindenki csak azért használt AI-t, mert hogy muszáj volt, meg a sajtó annyira tolta, és a végén mindenkinek egy kicsit kezdett ebből elege lenni. És ez elég súlyos üzenet volt a cégek részére is, és most már egyre több cég, sőt, már a cégeknek a döntő része igyekszik olyan AI fejlesztéseket csinálni, amik valóban használhatók, akár pénzt takarítunk meg velük, nem csak költünk rá, mert ezek komoly pénzeket lehet kiadni a licenszekre és mindenféle egyéb költségekre, és ez már egy piaci kényszer is volt, és ennek a jegyében szinte az összes cég erre az útra lépett. Mi Ecobit Kft. Olyan projektet viszünk véghez, ahol vállalkozásoknak effektíve pénzt tudunk megtakarítani AI rendszerek segítségével. És amikor egy 15 fős cégnél meg tudunk takarítani mondjuk 10 millió forint munkabért, akkor az elég sikeresek az ilyen projektjeink. És hát ma már van lehetőség. Van lehetőség, és pont erről fogunk most beszélni, hogy ez egy nagy változás a tavalyi évhez képest is. Itt ugye az OpenAI-ba iszonyatos infrastruktúrális beavatásokat fektettek, ugye tudjuk azt, hogy az előző műsorokban is beszéltünk róla, hogy óriási pénzeket fektettek be a cégekbe, most fogunk szintén beszélni erről. De tudom, még azt is el kell mondani, hogy az 5.5-ös modell előtt pár nappal korábban, tehát április 21-én a ChatGPT Image 2.0. Tehát gyakorlatilag ez is egy munkára fogható modell, ez a képalkotást segíti, és a ChatGPT Image 2.0 kifejezetten jobb szövegmegjelenítést, több nyelvűséget és az összetettebb képszerkesztésre emelkedik ki. Ráadásul ez az összes ChatGPT csomagban elérhető volt. Aha. Majd fog kiszínni, és fogunk beszélni.
1: Hogy a szövegmegjelenítés, jobb szövegmegjelenítés, ezt hogy értsem?
2: Hát, tulajdonképpen az ChatGPT jellemző volt, hogy nagyon-nagyon átlagos és ilyen simulékony szövegeket írt be. Beírtunk valamit, és akkor mindig ilyen, hogy is mondjam, ilyen ízletlen, szaktalan válaszokat adott, és néha eléggé problémás is voltak.
1: És ez változni fog?
2: És ez már most megváltozott, igen. Folyamatosan változik, tehát a fejlesztés az folyamatos. Ez azért nagyon fontos hír mind a kettő gyakorlatilag, mert azonnal meg fogják kérdezni mindenki, aki ezt elkezdi használni. Én ma reggel megnéztem az OpenAI-nak a weboldalát, tele van mindenféle grafikonokkal, mi vagyunk a legjobbak, nincs olyan grafikon, ahol ne lennünk a legjobbak, de ez mindig így szokott lenni, ha valami újdonság megjelenik. Tehát egy folyamatos fejlesztés, hogy hardware oldalról, az infrastruktúra irányából, és persze a szoftveres oldalról is. És azt fogjuk, hát egyre jobb válaszokat fogunk kapni, egyre értelmesebb válaszokat fogunk kapni, és egyre fog fejlődni. Tehát egy folyamatos fejlődésnek vagyunk a tanulói.
1: És aki most használja mondjuk a ChatGPT-t, annak automatikusan a legújabb verzió fog betölteni? Vagy
2: ez mindig így van. Ez mindig
1: tehát
2: így
1: akkor
2: van.
1: Ma már, ha én használtam a ChatGPT-t, akkor én nekem már, az 5.5.
2: Így van.
1: Tehát akkor észre kellett, hogy vegyem a változást.
2: Hát majd a

0: válaszokban gondolom észre fogod venni a változást. Uh-huh. Nagyon sok minden, főleg a képi megjelenítés, amiről fogunk beszélni gyakorlatilag, az azt jelenti, hogy jobb AI képgenerálás, ez gyakorlatilag berobban a hétköznapi felhasználások, főleg a képgenerálás az, ami most itt nagyon nagy újdonság. A szövegekben, a ChatGPT-nek a hagyományos funkcióiban lehet, hogy nem fogsz olyan nagy változást észrevenni, de a képgenerálás, amit az emberek nagyon nagy része használ, és a felmész a YouTube-ra és mindenféle Facebookra, mindenki tele van AI képekkel, mindenki ezt imádta, én soha nem csináltam ilyet, elmondom idén. Akinek sok ideje van, az nagyon imádja ezeket a képgenerálásokat, azoknak ez most nagyon hasznos lesz.
1: De egyébként ma már meg is kell jelölni, hogyha AI képet töltesz fel bárhova. Ha nem, akkor a rendszer. Én egyszer megtettem azt, hogy feltöltöttem egy képet, és ki akartam menni a háttérből, mert volt valami nagyon ronda, valami, ami belógott, és gondoltam, hogy akkor az AI-jal fel. És közben beraktam neki, tüntesse, szépen eltüntette, feltöltöttem, és kiírta a képemhez, hogy ez egy AI fotó.
0: Igen.
1: Holott nem volt AI, mert valós volt, csak annyi volt az AI benne, hogy eltüntetett valamit. Tehát onnantól ez egy picit beavatkozott, már felismeri a rendszer.
0: Igen, ez egyre inkább elvárás. És szerintem ez nem, egyáltalán nem baj.
1: Nem baj, én is azt gondolom, nem baj. Tudja az ember, igen, hogy mi az, amit lát, az valós, vagy éppen mesterséges. Megállunk, életörömzene következik, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Kis György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője. És ugye arról beszélgetünk ebben az órában, hogy az elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modellét, a ChatGPT 5.5-öt. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ezt már aki használja, az már észre is vehette a mai naptól, hogy már jobb egy picit, tehát a képgenerálásban lesz, ugye? És akkor mikben lesz még, vagy miben láthatjuk még
2: így
1: a különbséget?
2: Így van, ez a Google. A Google-nél is az a fő sztori, gyakorlatilag az AI-t egyre inkább vállalati platformként, mindennapi termék rétegként kell használni. Tehát ugyanez, hogy a Workspace-be felmegyünk, a Gemini funkciók bekerültek, a Docs, a Sheet, a Slides és a Drive környezetben is. Tehát igazából az AI-t most nem csak közvetlenül használjuk, hanem közvetve, úgy, hogy a régi funkciókat használjuk, és ezek mind fel lettek okosítva, ezek már sokkal hasznosabbak. A harmadik ilyen nagy cég, akiről szintén beszélni kell, mondjuk a hármasnál, az Anthropic. Az Anthropic, ha valaki ma a legismertebb AI szereplőket sorolja, az első az OpenAI, utána Google, utána Meta, és a negyedik általában az Anthropic. Ez mindig ott van. A céget 21-ben alapították, korábbi AI emberek kiléptek, dobbantottak a cégből, és 26 áprilisára gyakorlatilag a világ egyik legértékesebb technológia cége lett. Gyakorlatilag a Cloud, ez az Anthropicnak a fő terméke, és hogy hol találkoztunk vele, az amerikai hadsereg, ez az Anthropicnak a Cloud eszközét használta az Iránnal kapcsolatos hadműveletek előkészítéséhez. Tehát nagyon komoly hadipari és titkosszolgálati megbízásai vannak az Anthropicnak, és ezért fejlődik ennyire Amerikában. Csak hogy jól is egy hírt mondjunk, az Anthropicnak egy nagyon erős hónapok teltek el szintén az elmúlt hónapok, és április 16-án szintén most nemrégen általánosan előre tették a Cloud Opus 4.7-est, és az április 17-én elindították a Cloud Design nevű új termékei, tehát nagyon sok újdonság jelent meg, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az AI elkezdett valóban hasznos lenni. Uh-huh. Eddig mindig kereste, hogy oké, nagyon jó, ez nagyon fontos, meg muszáj csinálni, mert mindenki ezt mondja, de sokszor csak a baj volt vele, de most már valóban elkezdett hasznos lenni, akár költséget tud megtakarítani, és a gyakorlati helyzetekben, és nem csak beszélgetés, nem csak csetekben, hanem mindenféle más töltekben. Nagyjából így lehetne összefoglalni itt a röviden csak a fő híreket, hogy a jobb képgenerálás lett, az nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sokan használják és nagyon-nagyon szeretik. Az AI megszokott appokban háttérfunkciókat lát el, amit eddig is használtunk, és AI mint gyakorlati segítő lépett be. Ezek mind olyan
1: csak
2: tendenciák.
1: Csak az érthetőségként, mert nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy az appokban, tehát az appok mögött, hogy ezt hogyan képzeljük el.
2: A legegyszerűbb példa, maradjunk a képkészítésnél, mit jelent ez a gyakorlatban? Csinálj egy letisztult szülőnapi meghívót magyar szöveggel. Ugye ez is egy elég gyakori kérdés. Megint egy más élő példa. Készíts infografikát, mit tudom én, a fotoszintézisről, mert az iskolában éppen ezt tanítják. Ezt régebben sokkal nehezebb volt definiálni, hogy rajzolj egy borítóképet a prezentációmhoz, ebből a fotóból csinálj tisztább, világosabb verziót, mint hogy te is mondtad, uh-huh. hogy elhasználtad. Tehát ezek a funkciók is jelentősen javultak, és nagyon-nagyon sokat lépett előre. A másik nagy terület az írás és a tanulás. Tehát azt jelenti, hogy átlagember használhatja beadható vázlatokhoz, önéletrajzhoz, mindenféle hosszú anyag összefoglalásához, vagy prezentáció felépítéséhez. Mondok ilyen példákat, csak hogy még közérthetőbb legyen, hogy foglalod össze ezt a 12 oldalas anyagot, mondjuk 4 pontban, vagy 8 pontban. Régebben is lehetett ilyet tenni, de ez most sokkal jobban elkészíti. Írj egy udvarias e-mailt a tanáromnak, diákok részére. Készíts 5 diás vázlatot egy ilyen adott témából, amit meg tudunk neki adni. Állíts össze egy egyszerű költségvetést. Tehát ezek már mind olyan funkciók, amik a régi rendszerekben nem igazából voltak.
1: Nyilván ennyi nem elég, ennyi prompt neki, tehát azért meg kell nőni.
2: Egy picit után rá is fog kérdezni. Tehát, hogyha nem, most már azért tudjuk a rendszereknél, hogy ha ilyen kérdést teszünk fel, akkor mindig feltesz 4-5-6 kérdést. A végén, amikor már az ember az összes kérdést megválaszolt, akkor lassan meg is csinálta a munkát, volt már nekem ilyen nem is. De ha jobban promptulunk persze, akkor sokkal jobb válaszokat kapunk. Ilyen is például, hogy mutasd meg azokat a helyeket a közelben, ahol lehet tanulni egy diáknak például, ilyeneket is fel lehet tenni, vagy tedd meg az délutáni programot esős időre, mikor valaki elmegy kirándulni a Balatonra. Keres olcsó kajás helyeket a környéken, szintén diákoknak fel lehet ilyen kérdéseket tenni.
1: De ezt az eddigi ChatGPT is tudta.
2: Tulajdonképpen valamilyen módon tudta, csak nem voltak jók a válaszok. Kifejezetten gyenge, elterelő, leginkább ez a szintelen, szaktalan, mindenkinek megfelelni akaró válaszokat adta, és az végül nem volt jó semmire. Uh-huh. Ez szintet lépett, és nagyon-nagyon sokat fejlődött. A negyedik ilyen terület az üzenetküldőkbe beépülő AI, amiről beszéltünk, hogy most már nem közvetlenül, hanem a háttérben vannak ezek a rendszerek, megfogalmaznak rövid üzenetet, gyakorlatilag gyorsan összefoglal valamit, hogy az előbb is néztünk, hogy változtass meg a megírt szöveget valamilyen más stílusban. Tehát a lényeg az, hogy egy átlagember hogyan tudja használni az AI-t, nem közvetlenül, hanem valamilyen módon, olyan módon, hogy hétköznapi feladatokat gyorsabban elvégezni, és ebben segít, és itt segítenek ezek az új rendszerek.
1: Most akkor megállunk, egy kis életörömzenét hozunk, és innen fogjuk folytatni nem sokára a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője a vendégem ebben az órában, akivel az AI újdonságairól beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677098, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6. Hírek zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Országszerte számos program várja az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószoba-szerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM. Manna FM.
0: Vendégem Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője ebben az órában, akivel az AI újdonságairól beszélgetünk. Elérhetőségünk 0677098, ott vagyunk a Facebookon is, Manna FM 98.6, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Kis György, mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője, és arról beszélgetünk ebben az órában, hogy az egyik elmúlt napok egyik legnagyobb technológiai híre, hogy az OpenAI bejelentette a legújabb modellit, a ChatGPT 5.5-öt, ezt a mindennapi felhasználók már tapasztalhatták is, vagy láthatták is, hogy hirtelen 5.5 lett a ChatGPT. Hát nyilván ez jobb minőségben jobb dolgokat csinál, például a képgenerálás, meg nagyon sok példát hozott itt a Gyuri. És ugye azt is mondtam, hogy ez drágább is lesz. Ez mit jelent egyébként egy magyar ember pénztárcájának? Mennyivel?
2: Igen. Hát minden elemzés arról szól, hogy a nagy AI cégek egyre inkább pénzzel akarják tenni a szolgáltatásainkat. Megszoktuk, hogy általában ingyen használják ezeket a rendszereket, ez tudjuk, hogy nem tart örökké. És most már minden cég ebbe az irányba kezdett elmozdulni, nem biztos, hogy holnaptól, vagy egy hónap múlva, de rövid időn belül mindenképpen ezt szok tenni. Tehát a működésük borzasztó drágává vált. Ez azt jelenti, hogy a most olcsó modelleket vagy ingyenes funkciók részét egy idővel vagy korlátozzák, vagy pedig fizetni kell. Erről fogunk egy pár szót beszélni, és úgy gondolom, hogy ez elég fontos. Három nagyon fontos dolog, ami ez irányban működik, és az első idejévről beszélünk, amit most mondok, hogy egyrészt az első és a legfontosabb a brutális infrastruktúra költség. Erről sokat beszéltünk már a műsorainkban, erről most nem fogunk beszélni. Tehát fontos, hogy az AI mögött nem csak szoftver van, hanem adatközpontok, csippek, elektromos áram, hűtés, felhőkapacitás, felhőszolgáltatás, ezek rettetesen megdrágulnak. A Reutersnek volt egy ilyen felmérése az idei évről, hogy 2026-ban a nagy tech cégek, erről beszéltünk el a 3-4 nagy cégről, 2026-ban együtt körülbelül 630 milliárd dollárt költöttek AI infrastruktúrára. 630 milliárd dollár. Hogy ez mit jelent, az egy picit szeretném kifejteni, meg megéreztetni. Tehát 630 dollár, azt mondja, hogy 630, és mögötte 9-0. Csak hogy 6,3x10-11-en. Mit jelent ez egy átlagembernek? Ha te egy átlagember lennél, és minden nap elköltenél 1 millió dollárt, még egyszer mondom, minden nap elköltenél 1 millió dollárt, akkor 1,7 millió évig kéne költeni, hogy ezt a pénzt 1,7 millió évig kéne élned, hogy ezt a költeni. De hogyha ezt forintosítjuk, hogy mert Magyarországon vagyunk, ha minden évben elköltenél 1 milliárd forintot, tehát minden évben 1 milliárd forintot, akkor 230 ezer évig kellene élned.
1: Ezt felfogni se lehet,
2: pontosan ezért mondtam a példaként, hogy ezek micsoda, és ez csak az idei évben. És ezek óriási összegek gyakorlatilag, tehát ez mindenképpen ez indokolni fogja, hogy ezek az ingyenes lehetőségek nagyon meg fognak változni, és hogy hogyan erről fogunk egy kicsit beszélni. Szintén van egy másik fontos ok, hogy ezeket a pénzeket, amit beinvestálnak befektetők, mert ezek mind befektetői pénzek, valamilyen módon vissza kéne jönni. Ezért vagy szűkítik az olcsó hozzáférést, egy több fizetős csomagot vezetnek be, bejönnek a drágább szintek, és próbálják telegetni a felhasználókat ebben az irányban. És a Reuters januárban arról írt, hogy az OpenAI éppen ezért kezdett hirdetéseket berakni a ChatGPT-be, a januári műsorunkban beszéltünk is el, a free és a go csomagokban, kifejezetten azért, hogy egy kis pénzt hozzon vissza ezzel a befektetésével. És akkor nézzük meg azt, hogy mit is jelent ez, és milyen árak vannak most. Tehát most is már ebben az OpenAI-nak több előfizetés csomagja van, ugye van a free, van a go, van a plus, van a business enterprise, és a Go csomagot mondjuk 8 dollárért, a plusz csomagot 20 dollárért, és mindenféle egyéb csomagot meg 200 dollárért lehet már most is előfizetni, és ezért ezek az árak valószínű, hogy jelentősen meg fognak változni.
1: 200 dollárért?
2: Igen. A legnagyobb csomag az 200 dollár, és ez azért fontos, mert ott igazán professzionális szolgáltatások vannak a háttérben.
1: És akkor ez melyik csomag? Csak hogy ez a business, amit mondtál, ugye?
2: Igen, a 200 dollár ez a pro.
1: A pro,
2: ez a pro. Aha. Igen.
1: Mondjuk
2: igen.
1: Az nem kevés összeg, igen. Mondjuk magyar forintba átszámolva semmiképpen.
2: Igen, ezt már csak a nagy felhasználók engedik meg, de az Anthropicnál is vannak egyébként szintén free, pro, max és teams és enterprise programok, ott a havi 20 dollár körül indul a felhasználói szint, és ez mindenképpen jelentősen meg fog emelkedni, erre számolnunk kell.
1: Tehát ugye azt mondjuk, hogy a képgenerálásban lesz ez kifejezetten sokkal jobb, ez az 5.5. Egyébként, hogyha összehasonlítjuk egy picit a Gemini, meg a ChatGPT, meg még nem is tudom, mik vannak, van még néhány, Akkor a ChatGPT az most hol van a sorrendben?
2: Hát a ChatGPT pontosan ez az 5.0 modellel most mindenkit ver.
1: Mindenkit ver, aha.
2: Mindenkit ver, hát ha most felmész a weboldalra, akkor ott látsz, én megnéztem legalább 20-30 grafikont, mindenféle tesztek voltak, és mindenhol ők voltak a legjobbak. Nyilván ezt egyrészt segíti az óriási infrastruktúra, amit az utóbbi időben nekik mögéjük tettek, és nyilván iszonyatos, szinte korlátlan pénzt kapnak a fejlesztések. Tehát nekik ez most nagyon fontos, hogy ők legyenek az elsők és a legjobbak.
1: Ennyi pénzből meg lehet csinálni. Ennyi most megállunk meg viszont, lehet. Igen. Bocsáss meg, a zene erejéig, de zene után visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője a vendégem ebben az órában, és hát mi másról beszélgetnénk, ugye, mint a mesterséges intelligenciáról. A legnagyobb hír az utóbbi napokban, hogy az OpenAI legújabb modelljével előrukkolt, a ChatGPT 5.5. Sok mindenről szó volt itt eddig ebben a beszélgetésben, hogy milyen változást is tapasztalhat a hétköznapi felhasználó, de egy picit menjünk bele részleteibe is, hogy ezt ugye arról is beszéltük, hogy árban is észre fogjuk venni, hogy drágább lesz nyilván értelemszerűen. Mi mindenben láthatjuk még a változást?
3: Igen, három fő modellel készülnek. Egyik a többféle modellek, ami az előbb beszéltünk. A másik pedig a korlátozás. Ugye ezt megszoktuk más termékeknél is, ez nem jelent áremelés feltétlenül. Sokszor nem az történik, hogy ugyanazt a csomag drágább lesz, hanem hogy az ingyenes verzió, az olcsó verzióba kevesebb üzenetet, kevesebb képet, kisebb memóriát és kisebb modellel fog járni. Ezt hol észrevesszük, hogy nem. Az OpenAI-nak a saját áldási oldalán már most is különbséget tesz a csomagok között. Üzenetszám, képkészítés, memória és különféle kutatási szinteket már csak a fizetős csomagokban lehet tenni gyakorlatilag. A következő forma pedig a reklámok megjelenése. Ugye erről januárban beszéltünk, és a Reuters szerint az OpenAI már januárban elkezdte tesztelni a hirdetéseket a Free és Go csomagokban, és gyakorlatilag március végére az első negyedében 100 millió dollár bevételre tetszett ebből. 100 millió dollár, csak azért, hogy gyakorlatilag betette a hirdetéseket. És ugye beszéltünk, hogy ez meg fog jelenni előbb-utóbb Magyarországon, és most még nem tapasztaljuk, de beszéltünk arra, hogy valószínűleg az év közepén ez be fog szűrődni. Tehát ezek a reklámok megjelenése, ez nagyon. Ez azért fontos, mert a szolgáltató nem tud, vagy nem akar már költséget nevelni a díjjal, akkor nem a pénzeddel fizetsz, hanem a figyelmeddel fizetsz. Uh-huh. Ugye itt semmi sincs ingyen, csak nem, legfeljebb a devizának a módja változik, a pénz helyett a figyelmünkkel kell fizetni. És még csak azért jó hírt is mondjuk a végére, hogy Amerikában ez zajlik, ugye látjuk ezek az óriási befektetéseket, Kínában viszont egy majdnem egy ellentétes folyamatot látunk, és azt látjuk, hogy vannak ellenhatások is, és szintén a kínai AI cégeknél gyakorlatilag nem költségeket csökkentettek, hanem a modellek hatékonyabbá tételével a költségek emelése helyett költségeket csökkentenek, és itt ugye egyrészt vannak a szabad felhasználású modellek, és ezért valószínűleg a verseny miatt, illetve a kínai erős jelenlét miatt azért nem lesz ilyen egyszerű ezeket a modelleket ilyen drágában eladni. Úgyhogy ezek a várható hatások, és összefoglalva, hogy mit is jelent a hétköznapi nyelven, hogy fog ez kinézni. Tehát az egyszerű chat marad olcsó és ingyenes. Tehát az a jó hír, hogyha valaki ezt megszerette, csak tele lesz reklámokkal, és hogy látjuk a YouTube-ot, és mindenféle más, vagy a Spotify-t, ha a Spotify-n elakadok maga, hogy megkezdek hallgatni, akkor ez teljesen meggyilkolja a tartalmat, ez sajnos ide is be fog jönni, még nincs, de nagyon hamarosan itt lesz. A másik, hogy a jobb modellek, agentek vagy ügynökök a képkészítés, videó, hang és hosszú memóriás funkcióknál inkább fizetős irányba lesznek eltolva, különféle csomagokban, erről beszéltünk. Az ingyenes csomagokban több limit lesz gyakorlatilag, és mindenképpen meg fognak jelenteni a reklámok. És ez egy olyan változás lesz, ami fel kell készülnünk, és ez a negyed év, ami eltelt nem telt el sok időben az idejéből, látok, milyen iszonyatos pénzeket investáltok, ezeket vissza fogják hozni valamilyen módon, tehát nem fogjuk ezt megúszni, mi sem Magyarországon.
2: Persze, de mondjuk erre számíthattunk is, tehát, hogy minden így van, tehát ingyen semmi nincs. Most fizetünk érte, viszont az, hogyha maga a szolgáltatás úgymond sokkal jobb lesz, már pedig ezek alapján, amiket elmondtál, nagyon sokat fejlesztenek folyamatosan nyilván rajta, tehát ha egy normális, tehát felrakok neki egy kérdést, vagy adok neki egy promptot, és kapok egy normális, egy olyat választ a kérdésemre, amivel én mondjuk sokkal többet profitálok, akkor megéri.
3: Igen, a YouTube-nál is ugyanígy indult az indiás YouTube-ok, és most már én is előfizetek, mert egyszerűen nem nincs időm kivárni azt a rengeteg reklámot.
2: Igen, meg folyamatosan megszakítja, igen, a különböző tartalmakat is, jajaja.
3: Ugyan, jó hír is.
2: Jó hír is a végére, ez teljesen jó volt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft.-je volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna.
4: Manna FM.

0: Kis György mesterséges intelligencia szakértő, az Ecobit Consulting Kft. Vezetője volt a vendégem ebben az órában, és az AI-ról beszélgettünk, hol is tart most a mesterséges intelligencia. Következő órában dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapító tulajdonosa érkezik hozzám. Pontosabban én fogom most ez alkalommal őt meglátogatni. Egy helyszíni interjút készítettem vele, az arcplasztika lesz a téma. Tartsanak velünk a következő órában is.
1: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinemanna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét, maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az ügyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
1: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb mobiban.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Baba-mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba-mama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklám hangzott el.
8: Sok napsütésre számíthatunk. 3 napos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök 3 napos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsenparkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylalt mester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Dr. Ioannis Stassinopoulos a vendégem ebben az órában, akivel az arcplasztikáról beszélgetünk. Tartsanak velünk, elérhetőségünk 0-77-98-6, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6, zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a hallgatóinknak. Dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebész, az Ivimed alapító tulajdonosa a vendégem. Pontosabban vele beszélgetek most nem a stúdióban, ezt elmondom a hallgatóinknak, hanem itt vagyok kinn nála a Jáde klinikán, és az ő kisje kezelőjében beszélgetünk. Az arcplasztika témánk, ugye az egyik legőszintébb lenyomatunk az arcunk, rajta van az idő, az öröm, a fáradtság, és néha az is, amit nem szeretünk látni, vagy nem szeretnénk viszont látni, de vajon mi történik akkor, amikor valaki úgy dönt, hogy nem elfedi, hanem formálja az arcát, a változást. Mai műsorunkban tehát erről fogunk beszélgetni részletesebben. Szervusz, most nem azt mondom, hogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, hanem köszönöm, hogy beszélgethetünk újra.
2: Elnézést kérem, szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és itt vagyunk újra.
1: Bizony, újra, és még leszünk, hiszen kimeríthetetlen ez a téma. Arcplasztika, mi az a tipikus pont, amikor valaki először elgondolkodik az arcplasztikán? Ezt te hogy látod így a te praxisodban?
2: Hát igazán két külön dolog van. Az egy az, hogy mikor a tükör előtt áll, ezt megnézi, hogy le van ereszkedve az arcot, és ugye két kezet fogva emelje az arca, és akkor látja, hogy valami kell csinálni. A második az, hogy mikor már voltak egy csomó kezelések, ez amit már egy ideig hasznos voltak, ez eredményes, de már nem. És akkor ilyenkor kell gondolkozni egy pici, mi az a tovább lépés.
1: Amit most említettél, hogy más kezelések, itt arra gondoljunk, hogy akár ez a, tehát olyan beavatkozások, ami nem, tehát non-invazív kezelésekre úgy gondolunk,
2: hát,
1: ugye?
2: Non-invazív vagy minimál invazív. Ez a non-invazív, ez kozmetikus kezelés, hidratálás, radiofrekvenciás, gépek, kis tű, vagy mezoterápiás. Ez a minimál invazív, azt most úgy hívunk, hogy a botox kezelés például, vagy a hyaluron teltes, a szál, sokfajta ilyen olyan kezelés, amit egy minimális ide igényel, meg tud egy szép eredmény tud hozni, ha okosan csinálunk, de nem mindig van egy határ, ameddig tudunk menni. Ez azután ilyen a sziget.
1: Ha ezeket a kezeléseket nézzük, ezt mondjuk nyilván ez gondolom genetika is, hogy kinek milyen a genetikája, vagy milyen állapotban van a bőre, milyen életmódot folytat, de hogy az arcplasztika előtti kezelések, amiket most említettél, botox, hialuron, szálbehúzás, kozmetikai
2: mezoterápia, skinboosterek.
1: Ezekkel ki lehet tolni, akkor jól értem azt az időt, amíg az ember arcplasztikára adja fejét?
2: Igazán amennyire türülünk, vagy amennyire foglalkozunk az arcunk, vagy a testünk, ennyire jobb az eredmény, meg ennyire készebb kell kész alatt lenni. Ez a dolog, hogy a sok napozás, amit Magyarország, meg a szolizás, meg a szaunázás, nem a legideális dolgokat. Lehet, hogy jó tesznek a testet, vagy a lelket, de nem annyira jó a bőrnek.
1: Minimálisan sem? Tehát ha valaki nem
2: minimális,
1: iszik
2: minimálisban semmi baj nincsen. Igazán pont jó, hogy legyen, de a túlzás, amit ilyen itt szokás, nem az legideális.
1: Inkább külső nyomás, vagy belső döntés szokott lenni. Most ugye eddig arról beszéltünk, hogy amikor a tükörbe látjuk, az nyilván egy belső döntés, de volt-e már olyan a te praxisodban, hogy valaki külső nyomás miatt jött arcplasztikára?
2: Igazán sokszor szembe jövünk egy olyan pacient, aki ilyen külső nyomás ilyen hozzánk. Ez nem a legideális pacient. Szerintem csak akkor lehet akármilyen beavatkozás, ilyen operáció csinálni, mikor saját magát akarod, saját dolgokat, vagy hibák, vagy gyerekedés pontok kell javítani,

0: κόρη γκάλνη, εσνέ μας βάλα κινέκ μάσα ζήσλες. Αλάπιαν. Κάψω λατ μάρατ νάκ βαγέλ μένεκ. Δε αμήτεστουγκ με καμία άρτσουγκ χασαμίγκ εσ τα μη του λέντε νοσάκουγκ. Σοβαρνέκουν και ελκεζέλνη αχόγια μέκφελερ με καλλεκ όβα το σωμόντον.
1: Βον έρε ουιόν χωτ ιδεάλις ηλέτ κουρ εκ ιέν βεωβατκοζέσρο.
0: Είγκε σαν ιδεάλις κουρ νέγιβεν φέλετ, νέγιβεν έτ φέλετ, νέγιβεν μεκ νέγιβεν έτ. Ας έρτ μερτ μεκ μίντι καμπέρ ρούγκαλ μας γιο βάστα μήνος εκ νέμ μάνιρα νάγι έτσοντ βάλτοζας ζήρ πάρνακ χέιβε βάνακ σακόρ άζερτ ιδεάλισε ζακόρ με καζέτφεν άλατ μέρτ αρουγκάλμασακ να γνωσό κατσέκητα βιγκέρετ μένει σοβάλ λες ριάξιο φιμπροπλάστο κούγιανο γιφογνακτέρ μένει έλαστην με κόλαγγεν αμήτ να γιον χάσνος λες λες αγγέν όνερετ μένει σοκα τέμπι δε φοκτάρτανε μήντε εγγύ λέγγελσε άρσφερ βάρας χότμεν έτ υφέλετ.
1: Tehát akkor ezt, ha lehet, akkor ne, odáig ne húzza az ember, vagy ne tolja odáig.
0: Ez nem, nincs kötelesség, hogy mikor kell csinálni, mert nagyon sok ember a fiatalság, meg a kineznek túl elég a 50, meg a 60 éve, szóval nem ez a 40-41, csak ezt gyakoriban ez, amit az adatokat, amit van az egész világon, ez a legideális kor. Ez természetesen van több fajta arcfelváras, amely kisebb, nagyobb, invazív, deep lanes, más sok fajta van, amit igazán megfelelő kor, meg a megfelelő probléma kell használni, hogy legyen az legideális eredmény.
1: Ez most nagyon meglepett, hogy többféle arcfelvarrás van, de ezzel fogjuk folytatni, most kapcsolunk egy kis zenét, és a zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem, dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapító tulajdonosa. Mindig azt mondom, hogy vendégem, mert nyilván ezt megszoktam ugye a stúdióban, de azt elmondtam a hallgatóinak, hogy itt vagyunk a Jáde klinikán. Én jöttem ki most hozzád beszélgetni, és az arcplasztika a témánk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy említetted, hogy többféle arcfelvarrás létezik. Én eddig azt hittem, hogy most arcfelvarrás konkrétan, tehát hogy a megereszkedett idősebb arcról beszélünk, tehát most itt nem arról van szó, hogy valakinek nem tudom, nagy az orra, vagy valamit úgy szeretne változtatni az arcán, hogy teljesen tehát valami olyan szinten zavarja, amivel nem tud már együtt élni. Gondolom az arcfelvarrást, azt arra érted, hogy az idősödő arcról beszélünk akkor.
2: Igen, amúgy vannak szituációk, amit a genetika miatt, vagy valamit baleset, vagy akármilyen aszimetria kell kezelni, ez akkor muszáj valahogyan ezt megoldani. De igazán az arcfelvarrás, mikor az eregedésről szól, akkor tisztázunk egy pici, mit kellene, hogy te fajta van. A külső meccsesz, ahol vágunk, majdnem hasonló minden fajta arcfelváras. Ami belül terten, ez hogy rögzítünk a különös pontokat, amit tudunk az eredményi biztosítani a hosszú távol eredményi, ez a sokfajta technikák, amit hallgatnak az ebben, deep lens, mass, mats, lift, nyak, lift, mindenféle dolgok, vagy egy kombináció. Meg van egy másik, hogy van olyan arcfelvárások, amit nem a hagyományos meccsesz használunk, hanem endoszkopikus. Ez minimális, ilyen 2-3 centis kis meccsesek vannak, ahol a haja ez endoszkop szerszámok, meg tudunk olyan rögzítést teljesíteni, amit hasonló eredményi, mint a normális, hagyományos arcfelvárás. Szóval nagyon-nagyon a választék. Technikáról szól, tapasztalat, tudás, meg az, hogy mit igazán kér a megfelelő pacient nekünk, tudunk.
1: Itt a hagyományos, vagy ez az újfajta, amit mondtál, az endoszkópos, mi a tehát, hogy a gyógyulásban, vagy maga a műtéti időben van
2: az
1: különbség?
2: Az endoszkópikus sokkal kisebb a gyógyulási idő, de mikor van nagyon sok felesleges bőr, akkor klasszikus külső meccshez kell menni, mert ezt nem tudunk mit csinálni vele. Szóval ez úgy döntük, hogy meg a legideális, vagy a kombináció, attól függ, hogy milyen körülményekben kell dolgozni.
1: Mik a leggyakoribb, tehát hogyha téged felkeresnek ilyen arcplasztikával, akkor mik a leggyakoribb kérdések?
2: Hát a leggyakoribb kérdések először, hogy fog kinézni.
1: Aha.
2: Az, hogy ilyen én leszek, vagy valaki más. Mennyire fiatal? Mennyire feszes? Meddig fog tartani ez az eredmény?
1: Talán ez a legfontosabb kérdés, nem?
2: Hát igen, pedig ez a legutolsó, amit tudunk biztosan megmondani. Van egy átlag arcfelvárás eredményes kor, vagy ahogy úgy mondunk, helyesen, amit ilyen 8-12 évet. Az kortól függ, mikor megcsinálunk. Ha valaki 40-45 éves csinálja, akkor biztos, hogy 75-ig bírni fog szíma. Lehet, hogy egy nagyon pici beavatkozások lesznek kezben. Minimál invazív vagy non-invazív. Erre számítunk. De ez, ha jó a bőrminőség, ha nincs nagyon nagy ilyen súly változás, mert ez is fontos, ha valaki 100 kilós, és utána el fog ilyen 60, nem várunk azt, hogy ugyanúgy fog maradni az arcot, hanem ott is le fog ereszkedni, meg volumpotlasz kezelés kell mindenféleképpen. Ez normális.
1: Mennyire látnak reális képet magukról a páciensek? Ezt te hogy látod?
2: Ez egy másik kérdés. Érdekes módon tegnap előtt néztem, és szoktam nézni a social media világon, a kollégák mit posztolnak. Ez volt egy ilyen nagyon ilyen hát a mi szakmán ismerős, meg jó plastikai sebész, ez erről beszélt, hogy most a social media arca, vagy a filter arca, meg a valóság. Ez milyen téma. Ez az igazság, hogy megvan sokva a szemünk, amit az input, ami kapja, az információ, a képek. Ez érdekes módon, mint egy ilyen kamera, amit felismer az arcunk, ugyanúgy az agyunk is működik. Ez kenyű meglátja ezek a social media postok, vagy fényképek az élete utának, pláne mint a koreaik csinálnak, vagy a kínaiak, amit ilyen nem is tudom, hogy ugyanaz az arcról van szó. A gyógyulás ide minimális, de a váróterem ilyen százan várnak, ez úgy vannak kötve, mint a ilyen baleset, ilyen katonai baleset, vagy egy háború baleset volt. És utána pár nap múlva úgy néznek, mi se történt semmi, nem úgy működik az egész. És akkor erről beszélt ez a kedves kollega, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog a mai világon különböztetni, melyik ez a valóság, mikor egy ilyen sima konzultáció, mely a megfelelő ember, pacient, és mit vár tőlünk? Mert igazán ez, amit a filterezve social media arcok, ez nagyon-nagyon nehéz, ha egyáltalán lehet teljesíteni meg.
1: Hát az szerintem az egy nagyon komoly arcplasztika lehet, vagy arcműtét egy nagyon elrugaszkodott.
2: Nem biztos, hogy létezik olyan. Mert ha megnézzünk, mennyi ide van egy ilyen, vagy ez a postoperáció ide, a gyógyulás ide, mennyire számítanak az emberek, ma mai világon mindig akar valahova menni, vakációzni, fürdeni, szocializálni, akármit csinálni, visszakérni, futni, igen, sportolni. Szóval ezek a dolgokat nem nagyon-nagyon az emberek szeretnek abba hagyni. Ez mindig kell egy ideális procedúra, vagy egy ideális beavatkozás, ami belefér az idők. Szóval ez egy másik téma. A valóság az, hogy mikor menjünk egy konzultáció, meg kell hallgatni az orvos, mit fog mondani. Tetszik a stílus, vagy tetszik a sugárzás, vagy tetszik az, amit mond, akkor lehet tovább bízni rá az arcot, vagy akármit szeretünk javítani. Ha úgy van egy másik stílus, amit nem tetszik, lehet több konzultációt csinálni, ez biztos, hogy valaki, hogy megtalál a megfelelő orvos, aki együtt tudnak működni.
1: Hát meg az nagyon fontos, hát nem mindegy azért, hogy ki az, akiben megbízunk. Most muszáj megállnunk újra. Életöröm zene jön, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Családi Manna, a mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A közösségi média, a filterek világa és az állandó vizuális jelenlét ugye ez teljesen átalakította azt, hogy az emberek ahogyan saját magukra néznek, és egyre többen keresik a fiatalosabb, a harmonikusabb megjelenést. Ugyanakkor közben ott van az a félelem is, hogy mi van, ha az eredmény természetellenes lesz. Talán ez a legnagyobb kérdés. Hol van az a határ, ahol a beavatkozás még finoman segít, és nem változtatja meg az ember karakterét? Többek között ezekről is beszélgetek vendégemmel, dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebésszel, az Ivimed alapító tulajdonosával, és zene után jövünk vissza.
0: Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetést dr. Ioannis Stassinopoulos, plasztikai sebész, az IVIMED alapító tulajdonosa, tulajdonosával beszélgetek, a Jáde klinikán vagyunk. Témánk pedig az arcplasztika. Itt már egész szépen azt gondolom, hogy így körbejártuk azt, hogy mire figyeljünk. Ugye itt ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy említetted, hogy nagyon fontos, hogy az orvost, amikor ugye kiválasztja a páciens, hogy ha valamivel úgy érzi, hogy nem elégedett, vagy valami nem tetszik, akkor minél több szakembert kérdezzen meg akár, aki tud neki segíteni.
2: A mielőtt csinál, akármit is.
1: Igen.
2: Mert utána keresni minden kollégáknak megoldás, mikor a probléma nem lehet megoldani, hanem csak a saját orvos, ezt menekülni tőle, ez egy nagyon nagy hiba. Szóval ez, aki először megbízunk, fekszünk a kész alatt, akkor tovább kell bízni, mikor akármi kis probléma, vagy egy kis komplikáció, vagy akármit. Mert el tudja, hogy mit kell csinálni, mikor kell javítani. Lehet, hogy kicsi furcsa hangzik azt, de vannak olyanok is. Amennyit ebbe operál, hallottam a legnagyobb tanáraim, mindig gondoltunk, hogy soha nem lesznek ilyen kis komplikációk, soha nem lesznek ilyen problémák, vagy kis ilyen. Amennyit ebbe operál az ember, ennyit ebbe dolgokat derül neki. Ez nem a rossz szakma, vagy rossz operáció, vagy nem, hogy rossz az orvos, mert ez egy ilyen, ez egy kombináció. Az, hogy gyűjül az ember, hogy milyen a lelke, hogy táplálkozik, milyen nyugi van otthon, milyen körülmények, tisztaság. Sok mindent.
1: Ez is nem egyforma, nincs két egyforma ember.
2: Igen? Ez két ember nem gyógyulnak ugyanilyen módon, nem fekszenek ugyanilyen időben, ezt nem tudnak regenerálódni ugyanúgy.
1: Folytassuk egy picit avval, hogy kíváncsi vagyok, mennyi egy arcplasztikának mondjuk a felépülési ideje, tehát hogy mire számítson az, aki, értem, hogy ez is nyilván emberfüggő, de hogyha tudunk egy olyat, hogy tollig, tehát azt gondolná az ember, hogyha ilyen tényleg teljesen most átszabják, jó értelemben érts te is, meg a hallgatóink is, akkor azért nagyon-nagyon hosszú idő, amíg az olyan lesz, ami mondjuk elégedett lehet a páciens.
2: Azért nem entoláltam, hanem kombináltam pár okos operációk, úgy, hogy ezt hozok ugyan az eredmény, de kisebb lenne a gyógyulási ide. Uh-huh. Igazán a leggyakrabbi arcfölváras kombinálunk alsó meg felső szemhéjplasztika, az alsó szemhéjplasztika akárhogy volt vagy nem, mikor arcfölváras van, akkor mindig lesz felesleges bere, amit el kell távolítani, hogy egy normális eredményt tudunk adni az arc kezepen regióban. Szoktunk kombinálni nyakplasztika, lehet, hogy ez a Hallantec plasztika, vagy a temporal lift is, szóval nagyon sok mindet kombinálunk együtt. A lényeg az, hogy amennyi preparálunk, amikor preparálunk a smász, vagy a szöveti állat, vagy a ligamentunk, újra akasztunk, vagy mindent, a legkisebb beavatkozás, nem erőszakban csinálunk, hanem egy szépen óvatosan preparálunk mindent, úgy, hogy minimális a verzés, minimális bántunk a szövetek, és akkor, mikor vissza helyezünk, ahol szeretünk a bőr, hogy ne legyen olyan nagy pufalás, nem legyen lilulás, nem legyen verzes, nem legyen ilyen, szóval vannak nagyon sok dolgokat, amit meg tudunk tenni, hogy kiszebbítünk a gyógyulási ide. Most például a szemhéjplasztikáról, ha beszélünk, a negyedik nap, vagy a ötödik nap van a váratszedes. Ez túl korán valaki, a kollégák is meglepedik, hogy de lehet, ahogy várunk, meg ahogy készítünk, meg lehet csinálni, és akkor nem látszik utána a szebb hely. Az arc váratokat a 12. nap szoktam, 12. meg 14. nap szoktam leszedni, de ez egy nagyon ilyen, ez az érdekes, hogy amikor a 4. nap kiszedünk a raktapaszt, ami van a szemb hely, az arc, amik a felső, akkor úgy van, hogy van egy nagyon pici cikk, amit kevesebb, mint fél milliméter, meg van rágasztva, ez az ember szalonképes tud kimenni.
1: Hogy be van ragasztva itt a fülénél.
2: Hát igen. Az, amit javasolunk, hogy kell egy maszkot hordani, egy olyan máskutamin tud rögzíteni az arcot, eddig, amit rágat újra, de ezen kívül nagyon egyszerű is kimenni, ezt mindenki meglepett, hogy a negyedik, ötödik nap már ha egy könde hordanak, meg tudnak kimenni úgy, hogy nem is veszik észre, nem vesznek észre, hogy volt valamit is.
1: Sminkelni nyilván ezt nem szabad.
2: Sminkelni nem szoktunk nagyon, amúgy meg lehet, mert csak a fülölet van a vágás, és akkor ott nem olyan hely, ahol szoktak az emberek sminkelni. A ráktapaszt, amit rákunk ott, hogy biztosítunk, hogy tisztában maradt, meg az, hogy segíti, hogy a gyógyulás ez olyan bőrszínű, akkor elleg látszik. Amúgy ez nincs más. A többiekre fülhátul van, nem fog senki felemelni a haját, akkor meg látni, hogy mi folyik ott. Szóval ezt igazán egy hét alatt sima tud valaki, egy kis kendővel sima tud kimenni. Ez szintén ilyen két hét múlva az emberek tudnak normális járni, csak ennyi javasolunk, hogy este ez a máskot, amit adunk, legalább két vagy három hét hordani kell alvaskezben. Ez segítik nagyon, hogy
1: csak
2: ez...
1: Csak alvás közben? Vagy...
2: Igen, aha. Hát a két hét utána csak alvaskezben. Jó, lehet, hogy nem minden este, de javasolás az, hogy legyen két-három hét, meg az eredményt tudunk biztosítani, hogy szebb lesz.
1: Mennyit változott egyébként maga, akár technikában, akár főként nyilván technikában, mondjuk az elmúlt 10 évben? De hát mióta csinálnak ilyen arcplasztikát?
2: Ó, ez nagyon-nagyon régen csinálnak, szerintem, amikor kicsi voltam, akkor sem emlékezem, milyen rossz arcfelvárosok, vagy az akkori időben az a divatos arcfelvárosok.
1: Csak nem olyan volt a minősége, mint ma.
2: Hát nem, ez teljesen más voltak a vektorok. Tehát úgy néztek a nők, szerintem ez, aki nagyon látványos volt rossz módon, az, aki 70 évesek voltak, ez hirtelen úgy volt feszítve, hogy a szájuk majdnem dubla szeles volt, és akkor rehegtek majdnem a fülük. Ért?
1: Ja, igen. De, talán még láthatnak is, vagy láthatunk
2: hát
1: is
2: igen, ilyen, most ez ilyen
1: vicces
2: ezek
1: videókat. Igen.
2: Már eregetek egy picit, de ezek vannak olyanok. Ez volt a regebbi stílus. Amennyi feszesebb, ez volt a legjobb. A mai napon ez a természetes. És akkor az emberek tudnak, hogy van egy ilyen ott 10 vagy 15 év után ismételünk el, vagy feszíteni egy picit, vagy átalakítani az eredmény, hogy mindig jó legyen, de akkor egy facelift volt, ez ennyi. Egy arcfelvárás, ez akkor nem csináltak 40 évesek, hanem 60 vagy 70 évesek. Ez nem, nincs sok rugalmasak, nincs sok elasztin, nincs sok kollagén alul, hogy tudja valahogy biztosítani, hogy több mint 2-3 évet az eredmény fog tartani, és azért húztak, amennyit tudtak.
1: Ja, hogy magát az arcbőrt oldalra. Tehát akkor jól értem, hogy igazából nyilván technikában is változott, de nem csak abban.
2: Mások az igények már. Senki nem akar máshogy kinézni. Ezek az esetek, szerintem ezek pszichológus kell járni először, amikor valaki akar máshogy kinézni, ezt szintén mondom, szoktam, ha valami ilyen szint találkozok, akkor próbálok óvatosan meg szép módon megmondani, hogy szükségük van egy másik orvosi szakma, ez utána jövünk mi. De igazán a természetes ez, ami nekem mindig volt a célpontom, az, hogy tudunk ugyanúgy kinézni, csak fiatal koramban. A térkép, mikor látom egy járt, megvan. Szóval tudom, mit kell javítani, hogy tudok ezt hozni. Természetesen vannak változás, a koponya is változik, a bőrminőség, a zsírpárnak lereskednek, fognak. Vannak dolgok, de mindig lehet játszani, meg van egy állap, egy hologram, megmondom, egy igazi, ha úgy nevezünk, egy hologram, amit meg tudok ezen az alapján újra szabni, meg rajzolni, amit szeretek.
1: Na újra jönnek is életöröm zene, és aztán jövünk még vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna
1: FM. Manna FM. Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Ioannis Stassinopoulos, az IVIMED plasztikai sebész, az IVIMED alapító tulajdonosa, és itt vagyunk nála a Jáde klinikán, készítjük most ezt az interjút, témánk pedig az arcplasztika. Elég jól körbejártuk, így azt gondolom, ezt a témát. Nyilván mindig van kérdés, rengeteg, amikor ilyen beavatkozásokról beszélünk. Én amire nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez jár-e bármilyen kockázattal, vagy járhat-e bármilyen kockázattal egy ilyen beavatkozás, mert hiszen nyilván ez is felmerül az emberben.
2: Igen, ez jó kérdés. Legelső dolog az, hogy ki nem operálunk. Uh-huh. Egy arcfelvárás az egy igazán ez már egyszerű, meg úgy néz ki, hogy gyorsan gyógyul az ember, de vannak olyan dolgokat, amit nagyon nagy kockázat tudnak, meg nagyon nagy problémát tudnak okozni. A cigi.
1: Cigaretta?
2: Cigaretta, nem vállalok pacient, aki cigiznek. Minimum egy két hét operáció előtt abba kell hágni, meg az operáció után, meg két vagy három hét eddig, amit gyógyul, a szervezet, vagy az operáló rész, nem szabad cigizni.
1: Mondjuk ezt, a gyógyulat le is tud szokni végleg igazából.
2: Hát ez is egy plusz pont ebben az egész, de amúgy nem vállalok.
1: Mi az oka?
2: Ez a gyógyulási legfontos ilyen első óraka mindő utána, az, hogy a két rész, ahol van a vágás, hogy esze csatlakozik, meg esze ragad. Akkor egy cigi elegezt annyira keves oxigén a szervezet vinni ott, meg plusz a kis erek, a mikrokapilláris erek, a kis erek nem tudnak együtt csatlakozni, mert a cigi megsükíti őket. Ez akkor nem tudnak ennyi ver hozni, meg nem tudnak újra csatlakozni a más oldalon. Szóval ez egy nagyon ilyen, hát én igazán egy hipoxia, egy ilyen területi hipoxia, mint pont, ahol nem kell. A váratok nem tudnak biztosítani, hogy a két oldalon egyben marad. Ez másik nap reggel jön a vendégek sírva, hogy már nyitva van a szem. Ez nagyon, hát az arc, ha gondolkozunk egy rosszó, amit nem is akarok használni, hogy nekrózis, amikor látunk, hogy kezdett fekete lenni a bőr, ahol ez nincs rossz dologat, mert az arcról nem nagyon tudunk potolni úgy, hogy nem fog látszani, de nagyon látványos, mikor egy hosszplásztikát csinálunk. Ez idején most egy másik téma, kilepünk egy pici az arcfelvárás, mikor valahol külföldön csinálunk nagyobb beavatkozás, vagy kombó beavatkozások.
1: Törökországban járnak sokan egyébként, ezt hallom.
2: Nagyon profik az orvosok, csak mindig kell gondolkozni, hogy aki oda menj, nem kötelező Törökországban, akármilyen országban menj, ezt csinálja operáció, hogy otthon kell, hogy valaki biztosítjon az ápolás. Uh-huh. Hogy megnézze, hogy akármilyen kis probléma van, hogy meg tud kezelni. Ez igazán sok kollégám között nagyon kevesek vannak, aki vállalnak felelősek, valaki másik az operáció. Az utókezelés, ez minden operáció meg kell számítani. Ez nem ez a fontos, hogy olcsó valahova, hanem az, hogy meg kell tartani a szabályok, a postoperáció ápolás, meg mindet más. Szóval visszamenjünk, hogy a cigi a legrossz. A második az, hogy mikor csinálunk egy operáció, amit mint az arcfelvárás, ami napi szinten fogunk látni magunkat egy tükörben, ha nem tetszeni fog ez a, mit kaptunk, nem biztos, hogy pszichológia szempontból tudunk rendbe jönni. Ezt nagyon-nagyon-nagyon sokat kell gondolkozni. Szóval a beavatkozás azért természetes módon próbálunk megcsinálni, hogy a változás nem olyan lenne, amit bántunk a lelki világunk.
1: Hát hogy nem, mert gondolom senki nem fekszik újra meg újra kés alá, hogy, és nem lehet addig szabni valakit, amíg... Hát
2: igen, végül ez igazad van, abszolút. A másik az, hogy biztosan meg kell beszélni, meg kell tervezni pontosan, hogy mit várunk, milyen az eredmények, milyen kockázat. Szóval a következő dolgokat az, hogy nem tudunk csinálni, amit ideig csináltunk. Ez a napi rutin. Sminkelés, μοσοκοντάς με κέζα κατ' όλου. Έντυγα με τη γιο γιούλεζα κέτχετ νίντσο εν. Χαϊαπίσκος μάραντνη φόκ. Νέμψα μπατ βίζεσνη αχαιέ καχοβάνα σέμπετ με καβάρα το κατ. Νέμφοκ κάπνε γεία αέαν σέμπ αμήτι εν σέιπ. Νέντβες λέσα κορα έλεγγε την καβάρα το κατ. Τσέλεσε μπλέσα σέμπ πενταούλ. Φέρτε, να γίνει αν φέρτε κότσκα θα του βάλω. Φύγετε να έχω γιβάν μπιστοσύ του αντιμπιώτικο μάλ. Μίντικ προμπάλλον και σε μπίτανε. Ναι, με σοκ κέλ τάρτανε ακέτες. Ας έρθουμε μπιστοσύ του έχω γίνει πόρ μικρομπόκ με μίντετ μάς του να κότ και ρούλνι έχω λβάνα σε πιέ. Ναι, μχι άμπα κβάνα κουτασίτας. Εσ ναι, μχι άμπα κι αμπάλλον βαγι προμπάλλον έρωσα κοσμόντων. Μεγ μαγεράσνη, μιτ εσχόλιαν και ελτσινάλνη. Άκορ, ναι, εζεγικά τον αϊ. Σαμπάι, αμυταζόρβο μόνια, εσχασέρε τον καγαζέρε τη μένια μέκρα, με τη φίζα του μέγα αμυταζόρβο, έλφαροτ, βοή μεκ, την άλλη μεκ, τε εσύτανη, τη στελνή, άκορ μεκ, ελτάρτανη, ζα σαμπάιοκ.
1: Van olyan egyébként, hogy volt neked olyan páciensed, aki mondjuk nem tartotta be úgy a szabályokat, akár vegyünk egy ilyet, hogy két hétig nem szabad mondjuk hajat mosni.
2: Volt olyan, mert zegi röhögök most egy pici, vagy azért, mert egy kezel ismerősök meg, vagy barátunk meg mindent, nagyon kedvelünk, de van egy nagy gond, a cigi. Hát úgy, hogy naponta két-három dobos cigi szívja, ez akkor csináltunk neki egy más hiszem egy felső szemhéplasztika, vagy alsó felső, akkor két nap múlva felhívja, hogy be van dagadva a szeme, nem látja a szemét, meg ilyen. Mondom, itt a kezel lakik valahova, gyorsan oda mentem hozzá, nem szoktam, de ez akkor hát nem látom, ha mit beszélt, látom, hogy kicsi be van duzadva, kicsi pirosabb, amit szokott lenni, meg kicsi lilul többet. És akkor mondtam, hogy oké, megtartotta, amit mondtam. Igen. És mentem a mosni a kezem, és ott volt a mosdó, ha hiszed ez vagy nem, és ilyen 80 vagy 100 cigi maradványok mondtam. És mondtam neki, hogy ennyi. Ha úgy gondol, hogy ezt tisztelszeg, vagy tisztel engem, akkor ez nem lenne se a mosdó, se cigiztat volna. Ez egy konkrét szabály. Szóval volt ilyen. Semmi nem tettem veled.
1: Persze,
2: nagyon, persze. Hogy mondom, ez a rossz kutya, mert nagyon lehet, hogy röhög, ha hallgat minket most. Szépen is lett a szeme, meg mindet. Csak annyira haragudtam ezen a pillanat, mert ez nem a most mit kívánunk. Nem ez a minden nap rutinunk, hogy cigizunk, amely nyakarunk. Ez a mi felelősségünk, hogy az egészségünk. De mikor van egy ilyen operáció, amit a zenevemről szól, meg az eredmény, amit próbálok a legjobban adni, ezt nem ügyi lesz, akkor ez bajba vagyunk.
1: Hát persze, meg hát arról nem is beszélve egyrészt ugye a te neved, másrészt meg hát nem is, tehát annyi felelősség legyen már az emberben, hogy ha valami ilyet csináltatok, akkor ezeket a szabályokat betartom, hiszen utána valóban én nézek a tükörbe, tehát hogy az, hogy kinéz vissza, az az én felelősségem is, de milyen az eredmény.
2: Igen, de amúgy van meg egy vicces szituáció, két barátnak operáltunk, ezt mondtam, hogy külön szobba szeretek rakni a klinikában. Azt mondta, nem, együtt akarnak egy szobában lenni, mert úgy tudnak beszélni, meg tudnak együtt lenni, meg nem unatkozni. Uh-huh. Elhívnak a nővérek hajnal 3 vagy 4-kor. Az egy operáció, ez egy mellplasztika volt, a másik egy alsó felső szemhéplasztika, meg orrplasztika.
1: Tehát elég jó nagy műtétek.
2: Mit újra hívok vissza a nevérek, mondom, mi folyik, mi van? Azt mondta, hogy ki az orrplasztikát csináltunk, meg a szemmel, be van dagadva a fej, mint egy ilyen kosarlabda. Mondom, lehetetlen. Mit tértem? Hát, eddig, ameddig beszéltem, már gyalogoltam a klinikáig, bemenjek nézni, hát a szoba ilyen 30 plusz fok volt meleg, mert aki csináltuk a meleg, olyan vékony volt, hogy fázott. És akkor bekapcsolt a klíma, pedig a másiknak, amit az arc beavatkozás, jegeltünk folyamatosan, de ezek pár fél óra vagy egy óra nem jegeltek, és akkor az dagad a fej. Másiknak nem ugyanúgy ráktam a külön szobba, belítottam a hemerszekret, reggelt mindenkáté rendben voltak,
1: Akkor ebben zárjuk a mai beszélgetésünket. Dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebésszel, az IVMED alapító tulajdonosával beszélgettem.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: FM. Manna FM.
1: Arcplasztikáról beszélgettem vendégemmel, dr. Ioannis Stassinopoulos plasztikai sebésszel, az Ivimed alapító tulajdonosával. A beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Következő órában pedig a májusi jeles napokról beszélgetünk, mint például a Pongrácz-Szervácz Bonifác, illetve a pünkösd ünnepe is szóba kerül. Vendégem lesz dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Tartsanak velünk! Hírek, zene, és már is kezdjük.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
4: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba.
0: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
5: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószoba-szerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt hokuszai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak, dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató lesz a vendégem ebben az órában, akivel a májusi jeles napokról fogunk beszélgetni. Ez a hónap ugye sokkal többről szól, mint a tavasz beköszöntéről. Évszázadok hagyományai, hiedelmek, közösségi rítusok és ünnepek rétegződnek benne. Vendégem pedig több mint fél évszázada kutatja és meséli újra ezeket a történeteket könyvekben, tanulmányokban, és most nálunk itt a rádióban is mesél egy picit ezekről, úgyhogy nem sokára kezdünk is, tartsanak velünk!
2: 98.6.
4: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: de Szervász Pongrácz Bonifác, vagy Pongrácz Szervász Bonifác, vagy mindjárt a vendégem ki fog javítani, hogy hogy mondjuk ezt pontosan sorban helyesen, azért a fagyos szentek. Ezután jön pünkös, ami sokaknak már csak egy hosszú hétvége, miközben valójában az egyik leggazdagabb jelentésű ünnepünk. De vajon ezek a napok honnan jönnek, miért féltek tőlük, vagy épp miért ünnepelték őket régen ennyire komolyan? Többek között ezekről is beszélgetek vendégemmel, dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval, aki évtizedek óta kutatja a jeles napok mögötti történeteket, és segít megérteni azt is, hogy ezek nem poros hagyományok, hanem nagyon is élő lenyomatai annak, ahogyan az emberek a világhoz viszonyultak és viszonyulnak. Szervusz, jó reggel!
1: Szervusz, jó reggel!
0: Zsuzsa drága, induljunk elsőként, kérlek, onnan egy picit mesélj nekünk magadról, hogyan jött neked az életedben be ez a terület, a néprajzkutatás?
1: Én egy művész családból születtem, édesapám Tátrai Vilmos segedűművész volt, Kossuth-díja segedűművész, a 20. századnak egyik jelentős alakja, akit annak idején a Tátrai Vonós négyesről, a Magyar Kamara zenekarról, az Állami Hangversenyzenekar koncertmesterekként ismertek, és a Zeneakadémán tanított 87 éves koráig, haláláig. A testvérem művészettörténész lett, én meg néprajzkutató, néprajzos. Mind a ketten tanultunk természetesen hegedülni, de egyikünk sem lett művész. A hegedülés az olyan dolog, hogy az nem olyan, mint a zongora, hogy leülsz és akkor zongorázol. Állandóan gyakorolni kell.
0: Aha, apám, én is hegedültem, azért is kérdezem.
1: Apám még a nyaralásokra is hozta magával a hangszert, és mert mindig mondta, hogy felpuhul az embernek az ujja, és hogy feltétlenül gyakorolni kell. Rendkívül sokat dolgozott, ennek ellenére nagyon sokat törődött velünk, és nyitogatta előttünk a világot, meg a szemünket, és én azt hiszem, nagyon-nagyon szerető és nagyon-nagyon szép családban, családi légkörben nőttem fel, és tulajdonképpen én ezt viszem, vagy szeretném továbbvinni a saját családomban is. Mi minden vasárnap együtt ebédelünk, az egész család 12-en.
0: Akkor szép-szép nagy család.
1: Hát van 3 gyerekem és 5 unokám.
0: Gratulálok. Visszatérve még a néprajzkutatásra, hogy mi volt az, amit téged ebben leginkább megfogott, vagy amitől leginkább megszeretted?
1: Itt a kalendáriumi szokások azok, amik ugye évről évre ismétlődnek. Karácsony, húsvét, pünkös, minden esztendőben van, meg a különleges jeles napok is, amiknek a történetére ma is igényt tartanak az emberek. Nagyon sok új hagyomány is, és új szokás is van. Sokan úgy gondolják, hogy hát a Halloween, meg a Valentin nap, ezek idegenek, meg hogy én azt gondolom, hogy valami attól válik hagyománnyá, hogyha egy közösség befogadja, igen, és gyakorolja azokat. És a régi szokások is akkor tudnak megmaradni, ha meg tudnak újulni. Tehát a hagyomány azon múlik, hogy meg tud-e újulni, hogy van-e rá igény, és vannak megfelelő emberek, akik ezeket tovább tudják adni. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy még mindig tanítok, 81 éves koromban is. Az Apor Vilmos Főiskolának van egy ilyen 2 éves továbbképzése, ahol óvópedagógusok, pedagógusok, néptáncosok tanulnak 2 éven keresztül, és hagyományismeretoktatók, gyerektáncoktatók, illetve kézműves oktatók lesznek, és az ország minden tájáról jönnek. Ezek általában megszállott emberek, akik most például 16 dolgozatnak a témavezetője voltam, éppen nagy izgalom volt tegnap, mert akkor kellett leadni ezeket a dolgozatokat, és nagyon szeretem ezeket az embereket. Férfiak, nők, fiatalabbak, idősebbek, de olyanok, akik szeretettel próbálják a gyerekeket ebbe a világba bevinni. És a néptánc nagyon sokat jelent, mert hogyha ezt óvodáskorban elkezdik, akkor felnőtt korra is megmarad az, hogy táncosok lesznek, és nagyon sok helyen, nagyon sok faluban, de városban is éppen ezek a hagyományőrző együttesek azok, akik a régi szokásokat is először csak maguk között kezdik el újraéleszteni, és nagyon sok esetben kiviszik aztán házról házra is ezeket a szokásokat. De én azt gondolom, hogy a 21.

0: században élünk, amikor azért természetesen ezek átalakultak. Nagyon sok szerepe van a reklámoknak, nagyon nagy hatása van. Sokszor említem azt, hogy itt van például mondjuk egy szomorúbb történet, a Minden Szentek Halottak Napja, ahol a hatalmas plakátokon ott van a millió mécses, igen, és mindenkit arra késztet, hogy akkor rohanni kell a temetőbe, és vinni a mécseseket. Holott a 20. század elején is ez katolikus hagyományként német eredetű, és a protestánsoknál egyáltalán nem volt szokás. Ma pedig azt lehet mondani, hogy általánossá vált. Uh-huh. Tehát van sok olyan szokásunk, hagyományunk, amik egyre inkább általánossá válnak, azért is, mert tudjuk, hát itt van az okostelefon, itt van most már a mesterséges intelligencia is, tehát az, sokkal gyorsabban terjednek a dolgok, és sokkal gyorsabban. Mondok egy pozitív dolgot, ami nekem nagyon tetszik, az az adventi koszorú például, uh-huh, ami nem olyan nagyon régen terjedt el, de mai fiatalok azon már belenőttek ebbe a szokásba. És hiába kezdték el esetleg a virágosok terjeszteni, ma is úgy van, hogy mindenki a saját ízlése.
1: Igen, úgy csinálja, hogy
0: neki tetszik.
1: Bocsássak, most meg kell, hogy szakítsalak, de életörömzene után folytatjuk a beszélgetést.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Vendégem ebben az órában dr. Tátrai Zsuzsanna néprajz kutató, akivel májusi jeles ünnepekről beszélgetünk főként. Ugye sokaknak egyszerűen csak a tavasz kiteljesedése, a zöldülő fák, a hosszabb nappalok, tervezgetett nyarak, de vannak itt azért olyan ünnepek, amiről mindenképpen érdemes beszélnünk. Ugye itt említetted a zene előtt, hogy a hagyományaink azok újulnak, és hogy ez fontos. Az a kérdés, hogy ha így átalakulnak, vagy nem is tudom, újítunk egy picit mindig a hagyományokon, nem veszíti el előbb vagy utóbb a pont azt, amiért ez annó megszületett egy hagyomány?
3: Hát a legtöbb hagyomány az a keresztény vallással kapcsolatos. És ott is fölmerül az, hogy meddig vallási, és mettől kezdve ez valamiféle babonás szokás.
2: Világi, igen.
3: És mettől kezdve, igen, hogy mettől kezdve világi. De én mindig azt gondolom, hogy a világi hagyományok is erősítették azoknak az embereknek a hitét, akik ebben részt vettek. Gondolok itt mondjuk akár a betlehemezésre, vagy a karácsonyi köszöntőkre. Mert nagyon összetettek ezek a szokások. És nagyon, nagyon, ugye azt szoktuk mondani, hogy már a régi rómaiak. Tehát
2: közösségkovácsoló
3: és évezredes hagyományokról van itt szó. És ami a hagyományos paraszti világban jellemző volt, a korosztályok, korcsoportok nemek szerinti szigorú megosztás. Hogyha valaki még látott olyat, vagy belegondol abba, hogy régen a templomba külön ültek.
2: Igen.
3: A férfiak, a nők,
2: szerintem vannak olyan
3: a gyerekek,
2: helyek, ahol mai napig így van, igen.
3: Tehát, hogy nem családok ültek együtt, meg nem a házaspárok. A gyerekek fönt a karzaton, a fiatal lányok pedig álltak középen, hogy mindenki nézhesse őket és bámulhassa, hogy milyen szépek, mert azok voltak a legszebb virágai ugye, annak a közösségnek.
2: Igen. Itt a bevezetőben ugye mondtam, ez a Pongrácz, Szervác és Bonifác. Hogy van ez sorrend? Szervác, Pongrácz, Bonifác?
3: Pongrácz, Szervác, Bonifác.
2: Pongrácz, ha jól mondtam, igen. Hogyan lettek ők fagyos szentek?
3: Vértanúk voltak, úgyhogy semmi közük nincs ehhez. Sőt, a gyerekeknek se adták szívesen ezeket a neveket, mert hogy nem örültek annak, hogyha elkövetkezett a fagyos szentek ideje. És ez egy nagyon régi megfigyelés, hogy május közepe táján jön egy ilyen hideg hullám, és elsősorban a szőlőtermelők voltak azok, akik féltek ettől az időszaktól, és ilyenkor füstöltek a szőlőkben, hogy nehogy elfagyjon.
2: De mögött nyilván volt valami tapasztalat is, tehát azért jött ez létre.
3: Hát így van egyébként, hogy az időjárási jóslásokban is évszázados vagy évezredes tapasztalatok vannak, és sokszor rigmusokba is foglalva, mert úgy könnyebb volt megjegyezni.
2: Igen, igen.
3: És évszázadokon keresztül nem volt más olvasnivaló egy házban, mint a Biblia, meg ezek a kalendáriumok, amikben benne foglaltattak ezek a rigmusok. Amikről pedig azt lehet mondani, hogy lehet, hogy a nép közül került lejegyzésre, de az is lehet, hogy a lejegyzettek váltak a folklór részévé.
2: Igen. Mondjuk manapság már ez annyira nem működik, mert ugye annyira, már mint arra gondolok, hogy épp a Pongrácz, Szervác, Bonifác, a fagyos szentekre, mert hogy olyan össze-vissza időjárásunk van már, hogy nem biztos, hogy lehet ennek ezt figyelembe venni, úgymond.
3: Hát így van, mert például pünkösddel kapcsolatban azt mondják, hogy a pünkösdi eső az nem jó. De ha például, de a májusi eső aranyat ér.
2: Igen.
3: De most jelenleg, vagy ebben az esztendőben a pünkös májusra esik.
2: Igen.
3: Na akkor most döntsük el, hogy
2: melyiknek higgyünk.
3: Persze ebben a kis országban is óriási különbségek vannak. Hát a Dunántúlon mindig sokkal nagyobb viharok vannak.
2: Igen.
3: Észak-Magyarországon hűvösebb az idő. Tehát még itt is óriási különbségek vannak. Ez például megnyilvánul mondjuk abban, hogy régen a szüret ideje annak megfelelően alakult, hogy az országnak melyik részéről van szó. ugye a legkésőbb éjszakon a szület az már október vége volt. De a Dunántúlon pedig már Szent Mihály napkor szeptember 29-én kezdődött.
2: Változó, igen. Visszatérve még egy picit a Pongrácz, Szervác, Bonifácra, itt a paraszti társadalomban itt konkrét döntéseket befolyásoltak ezek a napok, mondhatjuk, és így akkor van. Ezt minden évben úgy készültek, hogy akkor azon a napon bizonyos dolgokat nem tettek, vagy éppen tettek?
3: Hát például nem vetettek el bizonyos dolgokat addig, amíg le nem zajlott ez a fagyos szentek ideje, mert nem akarták azt, hogy a palánták esetleg tönkre menjenek, elfagyjanak.
2: Ezt még tartják amúgy? Ezt hogy látod, vagy mit tapasztalsz? Mondjuk nagyon vidéken, a kisebb falvakban, ha máshogy nem is ilyen szóbeszédbe, hogy majd jön a Pongrácz, Szervác, Bonifác, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz.
3: Hát biztos, hogy ezekre még vannak olyan jeles napok, amiket mindig emlegetnek. Igen. Hát a Medárd is ezek közé
2: tartozik. Pontosan,
3: így van. Pongrácz, Szervác, Bonifác is ide tartozik. Tehát vannak olyanok, amik még annyira beleégtek az emberekbe,
2: igen.
3: Hogy ma is megfigyelik.
2: A népi megfigyelések, igen, azért ezek mindig sokat nyomnak a latba. Most életörömzene legfrissebb hírek következnek, és innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató a vendégem ebben az órában. Ugye a modern ember sokszor már csak legyint a régi hagyományokra, pedig évszázadokon keresztül nagyon komoly jelentőségük volt. Egy váratlan májusi lehűlés akár egy teljes termést is veszélybe sodorhatott. A pünkösdi ünnepkör pedig nem csak vallási esemény volt, hanem a közösségi élet egyik legfontosabb időszaka is. No, ezekről is beszélgetünk többek között vendégemmel, Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval. Zene, hírek és jövünk is vissza.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
1: Családi Manna Ferenc Gabival.
0: Pongrácz, Szervác, Bonifác, a hallgatóim is biztos most felkapják a fejüket. Ugye erről is beszélgettünk többek között vendégemmel, hogy ezeket a neveket ma is sokan ismerik, még akkor is, ha talán nem tudják pontosan, hogy honnan erednek ezek a hagyományok. A pünkös jelentése is sokkal mélyebb annál, mint hogy egyszerűen egy hosszú hétvége legyen a naptárban. Többek között mindezekről beszélgetek vendégemmel, Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval, akivel a zene után folytatjuk. Tartsanak velünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató. Ugye májusi jeles ünnepekről beszélgetünk. Ugye említetted, szóba jött itt a pünkösd, a pünkösdi ünnep, mert erről is beszéljünk egy picit. Valahogy ezt az ünnepünket nem igazán úgy ünnepeljük, mint mondjuk akár a karácsonyt vagy a húsvétot. Utalok itt arra, hogy sokkal nagyobb ünnepnek tartjuk akár a karácsonyt, akár a húsvétot. Pedig a pünkösdöt is tarthatnánk egy nagyon nagy ünnepnek.
2: Én azt gondolom, hogy itt elsősorban arról van szó, hogy a karácsony a születésről szól, és ezt mindenki megérti. A húsvét a halálról és a feltámadás reményéről. Ez is mindenki számára érthető. A pünkösd pedig a Szentlélek kiáramlásáról. Hát azért ez egy
1: megfoghatatlan, igen.
2: Megfoghatatlan, és a középkorban például tüzes csóvákat dobáltak a templomba. Gondolom addig, amíg le nem égették, vagy föl nem égették a templomokat. Aztán később fehér galambot eresztettek el, mint a Szentléleknek, a léleknek a jelképét. És a pünkösdi hagyomány, a pünkösd az az egyház születésének az ünnepe. Ugye arról szól, hogy tüzes nyelvek formájában leszállt az apostolokra a Szentlélek, és ettől kezdve mindenki a maga nyelvén kezdte el az igét hirdetni. De pünkösd ugye vagy májusban, vagy mozgó ünnep.
1: Igen, igen.
2: Ugye a húsvét függvényében mozgó ünnep, 50 nappal húsvét után van pünkösd vasárnap, legkorábban május 10-én, és legkésőbb június 13-án lehetséges az ünnepe, és valahogy természetesen benne van a fiatalság, mert május a szerelem hónapja, a fiatalok hónapja, és ezért olyan szokások kapcsolódnak a pünkösdhöz, amiket korábban az egyház tiltott. Uh-huh. Na most az is tudva levő, hogy minél jobban tiltanak valamit,
1: annál inkább
2: csinálják. A pünkösdi királyválasztás, uh-huh. a pünkösdi királynéjárás, ezek mondjuk a legismertebb ünnepek, de ilyenkor szokták a májusfát bontani, vagy állítani.
1: Aha.
2: Például Észak-Magyarországon...
1: Ez mitől függ amúgy, hogy állítják, vagy bontják?
2: Valószínűleg attól is, hogy az országnak melyik részéről van szó.
1: Értem.
2: És ugye a májusfának is különböző típusai voltak, hosszú, magas, olyan fa, aminek csak a tetején hagyták meg a zöldet, vagy például akár Erdélyben is, ott a kerítésre tűzték a zöld ágakat. Tehát nem feltétlenül egyformák ezek. Azt szoktam mondani, hogy ahány ház, annyi szokás.
1: Bocsáss meg a szóval, most pont mentem a Tiszató felé, és rengeteg helyen láttam májusfát.
2: Jaj, de jó.
1: Igen, igen.
2: De most ott is a tiltásról van szó, mert a májusfa állítást azt az erdők védelmében évszázadokon keresztül tiltották.
1: Igen.
2: És ugye a valamikori legények számára ez egy komoly kihívás volt, mert együtt mentek a legénycsapatok lopni a fát az erdőről. Ugye ez volt a cél. És vitték azoknak az udvarára, akiknek udvaroltak.
1: Igen, ez a májusfának ez a lényege.
2: De hát az egészben az a vicces, hogy ugye azt mondják, hogy ez titokban. Na most el tudom képzelni, hogy ott baltával egy csomó fiatalember megérkezik, de hát úgy kellett tenni a lányosháznál, mint hogyha semmit sem hallanának.
1: Igen.
2: És reggel aztán csodálkoztak azon, hogy ott van a fa.
1: Tehát, hogy ez az udvarlásnak egy...
2: Hát ez tulajdonképpen szerelmi ajándék.
1: Így van, igen.
2: Ez szerelmi ajándék. És olyan azokon a helyeken, ami mondjuk, ha nem a lányosházhoz vitték, hanem a művelődési ház elé, uh-huh. vagy tehát valamilyen középület elé, akkor annak a lebontása az táncmulatsággal jár.
1: Uh-huh.
2: És ilyenkor van az, hogy pünköstkor kitáncolják a májusfát.
1: Milyen szép, kitáncolják a májusfát.
2: És maga a pünkösd ugye arról szól, hogy a fiatalok számára, hogy ki lehet menni a szabadba, az egész tavaszi időszakban a zöldágjárás, a bujbuj zöldág, ugye, amit ma már csak az óvodások szoktak énekelni, az valamikor a fiatal legények, lányoknak a szokása volt. Tehát végigjárják a falu utcáját, énekelve, táncolva, megállva. A pünkösdi királyválasztásnak pedig az volt a lényege, hogy általában lovasversennyel, akinek sikerült egy meghatározott távot végiglovagolnia elsőként, akkor ő lett a pünkösdi király. És már 19. századi leírásban is olvashatjuk, hogy hát azért ez nem akármilyen dicsőség volt.
1: Tehát ez nem csak egy ilyen játék,
2: és nem egy napig tartott, erről. Nem egy napig tartott, hanem egy évig.
1: Egy éven keresztül, ő volt a király, a pünkösdi király?
2: Egy éven keresztül ő volt a pünkösdi király, ami azt jelentette, hogy mindenhova hivatalos volt, mindenfajta mulatságba, minden...
1: Tehát ez egy rangot jelentett.
2: Ez egy rangot jelentett, és ingyen ihatott a kocsmába.
1: Wow.
2: A többieknek a kontójára. És a pünkösdi király néjárásnak pedig két jellegzetes változata van. Az egyik a Dunántúlon, a pünkösdi király néjárás ilyen kisebb gyereket vittek házról-házra. A feje fölött egy piros kendőt feszítettek ki, öten mentek, és a házaknál énekeltek, meghozta az Isten piros pünkös napját, mi is meghordozunk király kisasszonykát, és ez a kis királynő, aki egy ilyen 3-4 éves kislány, az a kosarából virágot hintett. A megfelelő szövegrésznél hintsetek virágot az Isten fiának.
1: De ez mit, miért tették mindezt? Tehát mi volt ennek a jelentése? Tehát ha virágot szórt a ház elé, akkor a...
2: Hát tulajdonképpen az ünnepnek a fényét emelte, a fényét, azt, aha. Hogy... Ugyanakkor az én professzorom Dömötör Tekla azt feltételezte, hogy lehet, hogy apácák tanították ezt be, és hogy ez a kiskirályú tulajdonképpen Szent Erzsébet. Uh-huh. És hogy Szent Erzsébetről szóló valamilyen színdarabnak lehetett a része ez. De az az érdekes, hogy az Alföldön egészen más változata van, mert ott arról szól, hogy lakodalmas menetmódjára mennek végig, de nem feltétlenül a vőlegény sem fiú, hanem lány lehet, és táncolnak a házaknál. És ennek a szövege a mi van ma piros pünkös napja. Holnap lesz a második napja, András Bokrétás felesége jó táncos. És azt is feltételezik, hogy ez az András, ez maga második Endre, vagy második András, aki Szent Erzsébetnek az édesapja volt. És ugye a rózsacsodával hozzá kapcsolatban, ami arról szólt, hogy Szent Erzsébet a kötényébe alamizsnát vitt a szegényeknek, és amikor az édesapja megkérdezte tőle, hogy mi van a kötényébe, akkor azt mondta, hogy rózsa, és tényleg rózsává változott a kötényébe a kenyér, vagy az alamizsna, amit vitt, ami még nagyobb csoda, hogy ez télvíz idején történt. Uh-huh. Kétféle módon mesélik ezt, egyrészt úgy, hogy ez még itt történt Magyarországon gyerekkorában, másrészt úgy, hogy felnőttként is, hogy ott a férj a szereplő, aki számon kérő, hogy mit visz a szegényeknek.
1: Uh-huh. Most újra megállunk, életöröm zenét hozunk, és jövünk vissza, folytatjuk innen nem sokára a beszélgetést.
0: 98.6 Manna FM. A Családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégem, dr. Tátrai Zsuzsanna, néprajzkutató. Rengeteg dologról beszélgettünk, ugye itt a pünkösd volt az utolsó téma, amiről szó volt, májusi jeles ünnepekről van szó, és hát igen, érdekes az, hogy milyen történeteket tudtak szőni, milyen hiedelmeket egy-egy szokáshoz, egy-egy hagyományhoz.
2: Nagyon érdekes dolog az, hogy milyen összefüggéseket lehet igen. egy-egy szokás kapcsán. Csak jó, nagy fantázia is kell hozzá.
1: Hogy nagy fantázia, de ezeknek azt gondolom, hogy nagyon nagy ereje van ezeknek a hagyományoknak és ezeknek a szokásoknak. Abban, hogy egyrészt, ahogy te is mondtad, hogy a hit, ugye, illetve a közösség, az, ami ma teljesen szétbomlott, a közösségeknek az összetartása.
2: Hát nem azért mentek házról házra, hogy pénzt gyűjtsenek, hanem azért mentek, hogy elvigyék a jó hírt, hogy pünkösd van, és az ünnep fényét emeljék, hogy a ünneplőbe öltözött lányok a fehér ünneplő ruhában. Tehát az egész nagyon fontos volt mindenki számára.
1: Hát meg ez ugye a termékenységgel, a megújulással is összefügg, hogy itt a fiatalság.
2: De konkrét termékenységvarázslás is, mert a dunántúli változatban ezt a kiskirályt magasra emelték, és azt mondták, hogy ekkora legyen a kente kendere.
1: Oho.
2: És amikor én az 1960-as években még gyűjtöttem ezt a szokást, még élő szokásként, akkor fölemelték a kiskirályt, és azt mondták, hogy ekkora legyen a kiskirálynő. Tehát az is termékenységvarázslás tulajdonképpen, csak már nem termeltek kendert. Tehát már nem volt értelme a kender termékenységvarázslásnak.
1: Egyébként mai 2026-ban, vagy a 21. században hogy látod, hogy értjük ezeket a hagyományokat, ezeket a szokásokat, illetve vannak-e olyan dolgok, amit mondjuk akár félreértünk?
2: Biztos, hogy sok mindent félre is értünk már, meg nem is értünk. Ugye a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vagy ezek a hagyományőrző közösségek azon munkálkodnak, hogy megismerjük ezeket, mert szerintem mindenképpen meg kellene ismerni.
1: Igen.
2: Na most a megismerésnek ma már csak az a módja, hogy meg kell tanulni. Ugye régen apáról fiúra, anyáról leányára szálltak, sőt a nagyanyáról unokára szálltak a hagyományok, és a hagyományok ismerete. De ehhez tényleg közösségek kellettek, akik ott élnek együtt, egy zárt közösségben. Ugyanakkor az embereknek ma is igénye lenne arra, hogy közösségek alakuljanak ki.
1: Hát meg ugye ezáltal nyilván egy picit a természethez is közelebb kerülnénk, pont az, amennyi, hogy mert az utóbbi időben nagyon elszakadtunk a természetről, és szerintem ez létszükséglete az embernek pedig.
2: Hát meg az, hogy mozogjon is, mert ez, ugye miután mondtam, hogy óvónőkkel, tanítónőkkel, tanárokkal találkozom, és mind arra panaszkodnak, hogy ma a gyerekeknek egész kicsi kortól az okostelefon, a tablet, a társuk, és nem a társai.
1: Igen, igen.
2: Ugye régen az utcán játszottak a gyerekek, ma elég veszélyes is az utcára menni, akár egy faluban is, mert a közlekedés igen. miatt. Régen azért ez nem így volt. Én abba bízom, meg abba reménykedem, hogy valahogy vissza fognak jönni ezek a kapcsolatok, mert igenis szükség van rá. Nagyon sokat ártott a pandémia.
1: Igen,
2: az nagyon-nagyon visszavetett mindent, mert
1: igen, de hát rajtunk múlik egyébként, hogy hogyan tudunk visszamenni az előző időszakban, tehát a COVID-pandémia előtti időszakban.
2: És nem arról van szó, hogy az ember úgy akar élni, vagy azt akarja csinálni, ami a 19. Persze. században volt, hanem nagyon fontos, én mindig azt mondom, hogy a helyi hagyományok ismerete. Mert sokszor kiderül az, hogy szívesen betanulnak mondjuk az Alföldön dunántúli szokásokat, mert azok olyan érdekesek.
1: Igen.
2: Az rendben van, de először azt kellene megismerni, mert szerintem a hazaszeretethez, ahhoz, hogy szeresse azt, ahol ő él, és vissza akarjon vágni oda.
1: Az identitása,
2: oda.
1: Ugye?
2: Az identitáshoz igen. rettentő fontos az, hogy annak akár egy kis falunak a történetét ismerje, a nevezetességeit, a hagyományait. Mert most például van egy olyan növendékem, aki azért tanult, azért lett matematika, fizika tanár, hogy visszamenjen a falujába, kazára, a saját környezetébe, hogy nekik és ő néptáncos is, tehát a hagyományokat is akarja a gyerekek számára továbbadni. Hmm. Tehát sok olyan emberre lenne szükség, akik így gondolkodnak és így éreznek.
1: Bízunk benne, hogy egyre többen lesznek, bár így az utóbbi időben nem ezt lehetett észlelni, de hogyha vannak ilyenek, ilyen kivételek, hogy azok mindig erősítik a szabályt, én nagyon bízom benne, hogy előbb vagy utóbb azért egyre többen teszik meg mindezt.
2: És nem erőltetetten,
1: igen,
2: de mondom, hagyományokat lehet teremteni is. Amikor egy közösség együtt van, hát én 43 évig dolgoztam a Néprajzi Kutatóintézetbe, és volt nekünk Mikulás nap, volt olyan, amikor a családostul megjelentünk ott, tehát minden közösség kialakít olyan szokásokat, olyan hagyományokat, amivel szorosabbá tudja tenni nem csak a szakmai, hanem az emberi kapcsolatokat,
1: igen,
2: is.
1: Amit én egyébként nagyon-nagyon sajnálok, hogy ha még vidéken, kis falvakban jellemzően tartják is ezeket hagyományokat, valahogy a nagyvárosban úgy érzem, hogy főleg itt Budapesten, mintha képtelenek lennénk ezt visszahozni. Így az adás végén még kérlek egy röviden egy gondolatot, hogy te erről mit gondolsz, hogy ezt hogyan lehetne a nagyvárosban, itthon, Budapesten hogyan lehetne visszahozni, vagy nem is visszahozni, felújítani, vagy megújítani ezeket a hagyományokat, és élni ezeket?
2: Többet kellene törődni egymással. Uh-huh. Ugye a panelházakban is gyakran szinte nem is ismerik egymást az egymás mellett lakók. Éppen ahol lakom, ott a fiatal szomszéd házaspár azt mondta, hogy csináljunk utcabát. És szerintem ez egy nagyon-nagyon, igen, jó ötlet, mert ezzel össze lehet hozni az embereket.
1: Igen, meg legalább megismerni, mert olyan is van, hogy a szomszédját se ismeri, mert annyira
2: meg hát az a fontos, igen, hogy a nemzedékeket összehozni, hogy hallgassuk meg a fiatalokat is, és legyünk nyitottak egymás, igen, felé. Igen. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb.
1: Hát bízunk benne, hogy ez meg fog történni, és itt a nagyvárosban is a nyitottság és az egymásra való figyelés előbb vagy utóbb újra, hogy is mondjam, tudunk ebben élni. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Szívesen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Manna FM.

0: Dr. Tátrai Zsuzsanna néprajzkutató volt a Családi Manna vendége ebben az órában, és hát megtudhattunk sok-sok mindent Pongrácz Szervác Bonifácról és a pünkösdi ünnepünkről is. A beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik, következő órában pedig Fülöp-szigeteki utunkat folytatjuk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel. Ez alkalommal pedig Manillát fogjuk bemutatni önöknek, tartsanak velünk.
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
0: Köszönjük! Reklám hangzott el.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Ezekben a percekben kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. Ma van az emlékhelyek napja. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma tartják az új országgyűlés alakuló ülését. A program ezekben a percekben kezdődik Sulyog Tamás államfő megnyitójával, majd mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt, ezután megválasztják a házelnököt, az elnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért reális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően a közösségi oldalán. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak. Fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíjbe vezetését. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Utazási rovatomban, ahogyan azt ígértük előző alkalommal, Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervezővel folytatjuk a Fülöp-szigeti utunkat, és a csodálatos Manilába fogunk ellátogatni. Kis videó is készült, amit meg tudnak nézni akár a YouTube-on, akár a Facebookon is, egy kis hangulatot kaphatnak mindarról, amiről itt most szó lesz. Tartsanak velünk, a zene után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a hallgatóinknak. Ebben az órában vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező. A Fülöp-szigetek mint desztináció, most már a harmadik adást adjuk ennek a helynek, hiszen csodálatos

0: érdemes menni fürödni, vagy fürdőzni, úgymond a gyönyörű hófehér homok például ugye az ott elérhető, de van az országnak egy olyan arca, ami egészen más, nyüzsgő, ugyanakkor ellentmondásos, és néha kaotikus is, mégis lenyűgöző. Ez pedig nem más, mint Manila, a főváros, ahol a spanyol gyarmati múlt, az amerikai hatások és a modern ázsiai metropolisz egyszerre van jelen, de vajon érdemes-e időt szánni rá turistaként? Erről is beszélgetünk többek között. Szervusz, jó reggelt!
1: Szervusz, jó reggelt!
0: No, milyen első benyomást kelthet Manila az utazóban, hogy csapjunk rögtön így a közepébe?
1: Hát, hogy is mondjam, nem az, hogy zsúfolt, de hát az zsúfolt.
0: Kicsit igen.
1: Hogy rengeteg
0: ilyen nagyvárosi lét.
1: Nagyon nagyvárosi, tehát ilyen urbanista érzések. Azt látjuk, hogy rengeteg az ember, rengeteg a nagy épület, óriási a forgalom. Úgyhogy aki erre a klasszikus távol-keleti ázsiai nagyváros élményre vágyik, az megtapasztalhatja. Kezdheti itt is, de ugyanazt meg fogja kapni, amit mondjuk Dzsakartába, vagy Bangkokba, Új-Delhibe, de természetesen teljesen más történelmi gyökerekkel, speciális itt az egész környezet, de ezt a nagyváros, ezt az ázsiai nagyváros élményt itt meg lehet kapni. Hát a város lakossága ugye 13 millió, több, mint nálunk az ország, illetve az agglomerációval együtt 20 millió fölött van.
0: Egyébként miért megosztó úti cél a főváros?
1: Hát talán ez a nyüzsgés, ez a rettenetes tömeg, ez nem mindenkinek szimpatikus, tehát lehet, hogy mást vártak, célirányosan kell menni, tehát hogy kicsit utána kell nézni előtte, hogy mire vagyunk kíváncsiak, hiszen a történelmi részei, vagy a tengerparti része, a Manila Bay az nagyon szép hely, szép épületek is vannak, mi konkrétan laktunk az egyikben, egyik szállodában, ami az amerikai Navy-nek, ugye a tengerészetnek az egyik épülete volt, és az például nagyon szép volt, és tényleg a tengerparton, tehát ez a szakasz nagyon szép. A belváros, hát az nyüzsgő, óriási épületek, rengeteg embert ugye el kell valahol szállásolni, ahol laknak, ahol élnek, és hát ez van, aki nekünk ez egy kicsit sok. Egy kicsit talán.
0: Igen, meg ugye, hogyha valaki arra számít, Európából utazik oda, ha európai nagyvárossal összesen lehet hasonlítani, tegyük hozzá.
1: Semmiféleképpen. Nálunk ugye az egész, ha vesszük Budapestet, hát sokkal történelmibb, ugye a belvárost, ha vesszük, tehát egy nyugodtabb tempó, az utak nem mit a 4-es sávosak, hanem mondjuk 2, abból egy nem használható, tehát mondjuk egy, mindegy, szóval tehát egészen más közeg, ahonnan mi megyünk, és ez a felpörgött életstílus, ez nekünk talán kicsit túl sok, de érdekes mindenképpen.
0: Igen, az túl sok, ez egy nagyon jó kifejezés, hogy Manila egy kicsit túl sok, de amúgy részleteiben nagyon sok gyönyörűség van.
1: Hát nagyon sok látnivaló van, tehát érdemes első élményként, tehát első ázsiai nagyvárosként, ha mondjuk valaki nem volt még ilyenben, akkor lehet ezzel kezdeni, de el kell dönteni tényleg, hogy mi az, amit meg akarunk nézni. Ugye a spanyol örökség az 1500-as évekből, 1571-től, amikor ugye meghódították a spanyolok, itt nagyon komoly építkezések voltak, felépítették falal körülvett Intramuros nevezetű várost, amelyet mi is láttunk, tehát átmentünk, rengeteg épületet láttunk itt, láttuk a San Agustin templomot, a Fort Santiago-t, a Rizal parkot, ami ugye a nemzeti hősöknek az emlékparkja, szoborral, mindennel, úgyhogy a Nemzeti Múzeumot, a Manila katedrális, tehát ezeket mind-mind érdemes egy ilyen egy-két napon belül megnézni, úgyhogy esetleg egy ilyen showműsort is, amit mi is láttunk, ahol nemzetek, vagyis a nemzetnek a táncait adják el, ami ilyen nagyon erősen spanyol eredetű, és nagyon erősen kevert népesség az, aki előadja, majd erről is beszélhetünk később, tehát hogy akik itt megfordultak, az mindenki benne van ebbe a nemzetbe.
0: Akkor, hogyha már így mondtad, hogy erről is beszélhetünk, akkor ebben fogjuk folytatni, de most előbb életöröm zenét hozunk.
2: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en. Manna FM.
1: Szeszter Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező vendégem ebben az órában. A destináció, amiről beszélgetünk, a Fülöp-szigetek, ezen belül pedig Manila. Ugye úgy mondtam a felvezetőben, hogy egy kicsit ilyen kaotikus, de mégis lenyűgöző város, ugye a fővárosról van szó. És ott hagytuk abba a beszélgetést, ugye, hogy milyen csodálatos, ilyen tradicionális táncot láttunk, vagy táncokat, több táncot is. Egyébként ez egy étteremben volt, tehát hogyha oda utazik az utazó, akkor vannak ilyen tradicionális éttermek, ugye, ahol lehet helyi finomságokat enni, és ott vannak ilyen műsorok is, nyilván nem mindegyik helyen, de érdemes megnézni.
2: Ez például a San Agustín templom mellett volt konkrétan.
1: Igen.
2: Én megmondom őszintén, nem emlékszem az étteremnek a nevére, de azt tudom, hogy emellett volt, és hát nagyon érdekes összeállított műsor volt, nekünk kicsit olyan vegyes volt, ugye mi tisztán látjuk itthon a spanyol kultúrát, mint olyat, de én nagyon sok országban voltam, amelyek egykori gyarmatok voltak, és egy nagyon érdekes dolog az, hogy hogyan keveredett a idézőjelben anyaország, és ugye az akkori gyarmatországnak a kultúrája. És itt is például, ezt meg lehet nézni a Kanári-szigeteken, ahol egy nagyon-nagyon érdekes katyvasza van a spanyol és az arab építészetnek, millió helyen, Kenyától kezdve, nem tudom én, minden Szeselen, tehát az egykori gyarmattartók és a helyiek kultúrájának a keveredése a nyelvben, az építészetben, és itt például láttunk egy elég érdekes katyvaszt, hogy ahol ugye kínai fiúk ugráltak, és erősen kreol lányok a spanyol ruhákban. Tehát amiről beszéltünk, hogy ugye Manila egy hajózási útvonal kellős közepén van, és nem csak egy óriási hatás északról, Kína felől, hanem ugye a maláj hajósok, Indonézia, Borneo, ezek mind-mind megfordultak itt, arról nem is beszélve, hogy az őslakosságban voltak bizonyos negrit típusok, a dél-kelet-ázsiai típusok, úgyhogy a ausztronézek, és ezek mind-mind keveredtek itt, ugye. És hát ez látható is. A nevekben nagyon erősen megőrizték a spanyol neveket, a város részek, az utcák, a családnevekben nagyon erősen, a mai napig, hát amiről beszéltünk, amúgy az a 300 év azért nem múlt el nyomtalanul. Nálunk az a 160 év annak idején, annak is nyomai vannak, hát 300-nak aztán főleg. Úgyhogy ez a kultúrában, a táncban megmutatkozik, a nevekben, mindenhol.
1: Nagy volt a kavarodás ugye ebben az előadásban, amit láttunk, de ugyanakkor meg pont ettől volt jó szerintem, vagy ettől volt érdekes, ettől volt ez a wow élmény, hogy...
2: És magukénak érzik.
1: Igen.
2: Magukénak érzik, ez látható volt, hogy magukénak érzik ezt az egész kultúrát.
1: És azt is, hogy a végén, ugye a műsor végén, ahogy bevonták az ott lévő embereket a mindenféle asztaltól.
2: Igen, téged is bevontak.
1: Engem is bevogtak, így van, én is táncolhattam, hát nem volt könnyű, de igen, legalább elég nehéz volt. Ugye a biztonságról beszélgettünk Boracaynál is, Cebunál is, itt is beszéljünk. Manila, ugye pont azért, hogy itt 13 millióan élnek ebben a városban, nyilván itt sokkal inkább felmerülhet ez a kérdés, hogy mi a helyzet a biztonsággal.
2: Hát mint minden nagyvárosnak, nyilván ennek is vannak olyan külső negyedei, amik jobban veszélyesebbek, mint mondjuk a belváros.
1: Igen.
2: Ez nálunk is ugyanígy megvan. Ezt meg kell kérdezni az idegenvezetőnket, vagy a szállodában az alkalmazottakat, hogyha nem csoporttal megyünk, hogy erről meséljenek. Tehát mi az, amit kerüljünk, melyik helyeket. Nyilván este nem megyünk ki egyedül, de szó nincs arról, hogy veszély lenne. Én egy percig nem volt veszélyérzetem, szerintem senki másnak se. De hát az ember ne keresse a bajt. Tehát erről tájékozódni kell. Ez a városrész, az a városrész, oda nem megyünk nyilván.
1: Közlekedés tekintetében ugye azért ott az elég káoszos, mondhatjuk így.
2: Ez egy érdekes, mint ugye Ázsiában a közlekedés, mint olyan, itt azért van egy nagyon jellegzetes jármű, az úgynevezett jeepney, amelyek az amerikaiak által itt hagyott jeepeknek a, hogy mondjam, módosított verziói, tehát kis busznak használják, és ilyen...
1: Egyébként gyönyörűek.
2: Nagyon szépek,
1: gyönyörűek, színesek,
2: elkészítve,
1: igen.
2: Tehát rendkívül jól néz ki, mintha mondjuk Kubában megyünk, és ott az abszolút a régi autók, amik ott maradtak szintén az amerikaiaktól, de az egy egészen más kategória. De ezek itt ugye kis buszként funkcionálnak, és mindig a sofőr mögött ülő utas a felelős azért, hogy beszedi a pénzeket, kiadja, hát a jegyeket nem is, de hát, hogy beszedi a pénzeket, és akkor az egyik, a tricikli nagyon fontos, a motortaxi nagyon fontos, Tehát vannak metrók is, de azok nagyon-nagyon zsúfoltak, de alapvetően ez a három, ami jellemzően, ami ellátja ugye a forgalmat. Azzal együtt a legmodernebb autókat is láttunk, és a közlekedésről még azért annyit mondjunk el, hogy ugye miután Szigetország, tehát alapvetően nagyon fontos a kisgépes, a repülős közlekedés, tehát nemzetközi reptere van 12, van, aki azt mondja 8-12, de egyébként 88 reptere van az országnak, ami ilyen kisgépes forgalmat lát el, és akkor még nem beszéltünk a maszek repterekről, ugye, ahol az egészen kis privátgépek, tehát ez alapvető az országon belüli közlekedésben, hiszen Szigetország. Azon együtt vannak a kompok, ezek az úgynevezett roró kompok, ahol autóval is lehet felszállni, illetve vannak a katamaránok, ahol csak személyszállítás folyik, illetve a kisebb hajók, ami a közelebbi szigetek közötti forgalmat látják. Tehát azért eléggé speciális nyilván az ország földrajzának megfelelően.
1: Igen. Na most újra zenét hozunk, életörömzene jön, és egy legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Fülöp-szigeteki utunkról beszélgetek Szeszler Szilvia utazási szakújságíróval, utazásszervezővel ebben az órában. Ugye Manila az, amit most itt terítékre került. Ugye ez egy egyszerre kaotikus, lüktető és elképesztően élő tud lenni ez a város. A modern felhőkarcolók árnyékában még mindig ott vannak a spanyol gyarmati múlt nyomai, ahol a forgalom szinte soha nem áll meg, mégis van valami különös nyugalom az emberek mosolyában. Erről beszélgetünk tehát ebben az órában, és hírek zene után folytatjuk is.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Ma van az emlékhelyek napja. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt a mostanihoz hasonló szinten. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeumban már készülnek a pünkösdi hosszú hétvégére is. Akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Változik a közösségi közlekedés holnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B, a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak, a 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
0: A Fülöp-szigetek a témánk ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró utazásszervezővel beszélgetünk. Ugye Manila a desztináció, amit meglátogatunk. Volt már szó Boracayról, Cebúról. Ugye itt is jártunk Manilába, és hát mindenféle élményeket elhozunk. Tartsanak velünk, a zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Szeszel Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező a vendégem ebben az órában. A desztináció, amiről beszélünk, ez a Fülöp-szigetek, és ezen belül pedig Maniláról van szó. Ugye nagyon sok mindenről szó esett, azt elfelejtettem mondani a hallgatóinknak, hogy erről is, mint az összes többiről, tehát Ceburól, Borakáról is meg tudták tekinteni képekben is, illetve videóban, hogy mindazt, amiről beszélünk itt a műsorban, Maniláról is készült egy ilyen kis film, azt is megtalálják a YouTube csatornánkon. Úgyhogy mindezt, amit itt most a Szilvi is elmond, meg amiről beszélgettünk, ez minden ott van képekben is, hogy egy kis, tényleg egy olyan élményt kapjanak, ami így a valóságot, tehát lássák azt, hogy ez tényleg így van, és hogy miért is érdemes ide utazni, akár ugye Manilában, aki szereti a nagy nyüzsgő várost, azt annak mindenképpen tudom ajánlani. Voltunk ugye a kínai negyedben, azt még mondjuk el a hallgatóknak, hát az volt egy nagyon, az, hogy beléptünk, ugye, na ott viszont mondták, ott tudom, hogy mondta a guide, hogy mindenképpen vigyázzunk az értékekre, tehát hogyha van nálunk pénztárca, vagy ilyesmi, övtáskába is legyen elől, vagy mindenképpen fogni, tehát hogy mert ott tényleg rengetegen voltak, és az volt az érdekes, hogy nekem az maradt meg, hogy ahogy beléptünk ott a, nem tudom, hát most hogy mondjam, a fő kapun, hogy ameddig a szemen látott, mindenhol ilyen aranyárusok voltak. De tényleg mindenhol rengeteg arany volt.
3: Rengeteg. Ez a kínai negyed, ez a világ legrégebbi kínai negyede. Ez érdekes, én sem voltam még soha, pedig én annyi helyen voltam már, de soha nem láttam meg ilyet, csak a filmeken kínai, de annyira különleges varázsa van, meg hangulata, meg olyan jellegzetes épületei, a betűk, ahogy ki van, az éttermek, ezek a kereskedések, ugye a legnagyobb rész kereskedésből élnek itt, olyan 200 ezer embernyi van ebben a körzetben, ahogy jól tudom. Nagyon érdekes hangulata van nekem, nagyon tetszett.
2: Hogyha már itt tartunk, hogy a munkánál, akkor beszéljünk arról is, hogy ugye itt Magyarországon is azért elég sok Fülöp-szigetivel találkozhatunk, tehát jönnek ide is dolgozni.
3: Igen, ez egy eléggé speciális szokás a helyieknek. Ugye próbálnak boldogulni, és a mai világban már ki lehet menni a világba mindenhová, és ez a Fülöp-szigeteki emberekre különösen jellemző. Több mint 10 millióan élnek az országon kívül, és küldik haza a pénzt a családnak. Leginkább a környező gazdagabb városállamok, Szingapúr, Hongkong, ahova mennek, de a közel-keletre is, tehát Dubaj is, nyilván a jobbmódú országok, de az USA-ba is mennek, sőt most már Európát is megcélozták olyannyira, hogy nálunk is vannak. Úgyhogy ez a helyi családokra ennek komoly hatása van, tehát egy egészen más életforma alakult ki. Tehát van, hogy csak anyu dolgozik külföldön, van, hogy apu is, és akkor a nagyszülők nevelik a gyereket. De ez teljesen természetes ott, hiszen a családnak a szerepe sokkal erősebb, mint nálunk. Tehát az én helyett a mi van, és közös kassa, tehát a gyerekek nevelése is feladat, az idősek ellátása feladat. Nyilván, aki kint van külföldön, a hazaküldött pénzből egy sokkal magasabb életszínvonalat biztosít a családnak, az iskoláztatást és mindent, ami hát azzal együtt, hogy hát nyilván nélkülözik őket egy sokkal jobb életet biztosít nekik. A Skype parenting fogalom például teljesen ismerős itt.
2: Tehát az, hogy a Skype-on a szülő, tehát a Skype
3: beszélget. Itt adják a kapcsolatot, aha. Igen. És ugyanakkor ismert az Overseas Filipino Workers fogalom, aha, mint olyan. Tehát ez már egy teljesen elfogadott. Nagyon sok állásban dolgoznak, a legtöbb nővért ők adják a világnak. Háztartási alkalmazottak, IT szakemberek, a turizmusban nagyon sokan dolgoznak, én magam is találkoztam máshol, más országokban, többek közt Makaón és Hongkongban is találkoztam Fülöp-szigeteiekkel, akik ott dolgoznak, turizmusban, hoteliparban, nagyon sokan, úgyhogy iparban.
2: Ennek nyilván az az oka, azt ugye tudjuk, hogy ott, ha jól emlékszem, azt megnéztem, mielőtt mentünk ki, hogy az átlagkereset átszámolja 80 ezer forint. Igen, hogy nagyon, tehát hogy nyilván sokkal jobban tudnak keresni másik országokba, és hogyha azt visszaváltják a saját pénzükre, akkor sokkal jobban megéri. Tehát inkább vállalják azt, hogy a családot hátrahagyva másik országban dolgoznak.
3: Igen, hát egyrészt a családot hátrahagyva, ők ezt másképp élik meg, tehát ez a Ez egyáltalán nem olyan, hiszen nagy családban élnek, és nem csak a nagypapák, nagymamák, nagybácsik, nagynénik, közös családi események, ajándékcsomagok hazaküldése, ezek nem csak hogy gesztusok, hanem elvártak. Tehát ez azért mondom, hogy ez nem feltétlenül úgy élik meg, mint mi, akik egy sokkal inkább, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy önzőbb, de egy ilyen individuálisabb életet élünk.
2: Hát összesen lehet hasonlítani, azt gondolom.
3: És így aztán a terhek is sokkal nagyobbak rajtunk, mint kint.
2: Pontosan.
3: Úgyhogy ők ezt másképp élik meg, és amiről beszéltünk is már korábban, hogy a GDP-nek egy nagyon nagy százalékát adják a hazaküldött pénzek. Tehát az országot is gazdagítják vele. Úgyhogy ez a 116 millióból az a 10, az tulajdonképpen nem is olyan sok, ha úgy vesszük, tehát mondjuk egy ilyen népességnél, és akkor úgymond idézőjelben feláldozza magát valaki a családból, viszont egy lényegesen magasabb életszínvonalat biztosít. Ilyenkor ez a dolga, de eloszlik a családnak a terhe, viszont az otthon maradt rokonságon, és azért ez megnyugtató.
2: Életöröm zenét hozunk újra, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező. Az úti cél az a Fülöp-szigetek, ezen belül pedig Manila. Rengeteg dologról szó esett, és ez most már igazából egy kicsit ilyen záró műsora is a Fülöp-szigeteknek, hiszen tényleg már ez most már a harmadik adás, amit ennek szentelünk, sőt volt egy ugye, ami az Eva Air légitársaságról beszélgettünk, avval lehet ugye kiutazni, avval is, mi magunk is azzal repültünk Bécsből, ez fontos, ugye Magyarországról nem, de ezt az adást is vissza tudják hallgatni a hallgatóink, illetve a YouTube-on lévő kis videókban is van erről információ, tehát hogyha valaki most nagyon-nagyon nagy kedvet kapott és szeretne utazni, és szeretne elmenni a Fülöp-szigetekre, akkor azt gondolom, hogy itt ezekből a műsorokból szépen össze tudja rakni magának, hogy mi is az, ahova menjen. Aztán persze érdemes akár egy utazás szervezőt megkeresni, aki majd speciálisan neki rászabva megtervezi úgymond az útját. Szép arca is van a városnak, azért azt nem mondhatjuk, hogy csak a azért, ugye már azt mondtuk, hogy az ázsiai nagyváros nagyon kaotikus, de például a templomai gyönyörűek voltak.
2: Az gyönyörűek voltak, hát ezek ugye a középkori spanyol örökség. Templomai, említettünk már többet, a Szent Agustin templom, a Manila katedrális, ezek mind-mind ugye azok a régi templomok. Hát saját templomaik nincsenek, hiszen ezek, ők átvették a kereszténységet, igen, amiről beszéltünk elég komolyan 500 évvel ezelőtt, és arról is beszéltünk, hogy az akkori 300 ezres népesség az most már 116 millió, tehát jó helyre hullotta a mag, hogy úgy mondjam, jó munkát végeztek az akkori térítők és szerzetesek, és ezek valóban nagyon szépek. Hát újabbakat talán csak Boracayon látunk, újabb templom, nyilván vannak újabb templomok is, de ezeket érdemes megnézni, ezeket a régieket.
1: Illetve hát a fővárosból azért gyönyörű természetközeli helyekre lehet ugye elutazni, vagy kimenni, mondhatnám így is, kibuszozni. Mi is voltunk egy ilyen csodálatosan, tehát nem is tudom, csak szuperlatívuszokba tudok beszélni róla, a csónakázós kis patakszerű vízen, ahogy elmentünk egészen a vízesésig.
2: Igen, hát a sok csapadék miatt rengeteg vízesésük van, és ott hegyek is vannak. Mi is elmentünk az egyikre, 90 kilométert utaztunk. A Pagasanyán vízeséshez mentünk, ami a hasonló nevű folyónak az egyik vízesése, és hát nagyon megérte az utat. Úgyhogy egy olyan 2 órás út volt, ha jól emlékszem, vagy csak az egy, a fölfele evezés volt 2 óra és visszafele.
1: Ja, hogy maga szerintem nem volt több, nem is volt 2 óra. Körülbelül, maximum annyi volt, igen.
2: Hát fölfele azért némi segítségre szorultunk, ugye, mert lefele folyt a víz, a vízesés felől, de hát az evezőseink azok segítettek, vagyis hát ők vittek minket.
1: Igen, helyi kis emberek, igen.
2: De hát elképesztően szép volt maga a vízesés, de ez egyébként Boracayon is van, és mindenhol jellemző, mert ugye sok a hegy, sok az eső, tehát csodaszép vízesések vannak, ahol éppen vagyunk, attól függ, hogy ki hova szándékozik menni, mi ugye ezeket a helyszíneket láttuk, de ez gyakorlatilag mindenhol volt.
1: Igen.
2: A dzsungelnövényzet, csodálatos erdő, erdős környezet, állatok, madarak, és ezek a vízesések, amik hihetetlen magasságokból jönnek le, és mi is behajókáztunk alá, lehet fürödni. Úgyhogy óriási nagy élmény, igen.
1: Igen, ezek olyannyira csodálatosak és olyannyira gyönyörűek, hogy itt filmeket is forgatnak ezeken a helyszíneken. Nyilván kihasználják, ugye a rendezők látják, meg a producerek, hogy ilyet nem lehet díszletbe megcsinálni, mint amit ott a természet alkotott.
2: Hát tényleg, ezek abszolút filmes helyszínek.
1: Igen.
2: Elképesztően szép volt. Magában Manilában egyébként a tengerpartra is ki lehet menni, de hát ha valaki csak tengerpartra vágyik, akkor ne a nagyvárost keresse, de tény, hogy van ott is tengerpart, tehát van fürdési lehetőség, kicsit ki kell menni a városból nyilván, de ezek a vizes programok, ezek amellett, hogy a tengeri vizes programokról már beszéltünk, ezek a folyóparti evezések, tehát ez a raftingolás, ilyesmi, ez elképesztően szép helyszíneken megvalósítható, és biztos, hogy ha előre nem, az utazás szervezőnk nem mondta, akkor a helyi szállodákban egészen biztos, hogy szerveznek ilyen programokat.
1: Ha már a szállodákat említed, akkor így az adásunk végén egy picit beszéljünk arról is, hogy láttunk itt azért gyönyörű szállodákat, hogy árban, tehát árértékarányban hova helyeznéd?
2: Hát itt is megvan az úgynevezett high-end kategória, amiből mi is láttunk többet, ahogy az éttermekből is, tehát lehet azt választani, elérhetőbbek ezek is, talán elérhetőbbek, mint mondjuk nyugati nagyvárosokban, de megvan a középkategóriás is, tehát Minden, és ugye itt a street food világhírű, a manilai street food, tehát azt is ki kell próbálni, aki mondjuk erre vadászik, ahogy ki lehet próbálni Indiába, Indonéziába, mindenhol a street foodot, hát csak bátran.
1: Igazi óvatosan.
2: De hát ugye az első osztályú éttermek is ugyanúgy megvannak, hát mi is voltunk úgy, hogy szálloda étterem, utcáról bejöhetett bárki, tehát mi szemszájnak ingere, ugye mesterszakácsok dolgoznak itt, úgyhogy minden van, minden.
1: Úgyhogy én is azt gondolom, hogy nagyon tudom ajánlani akár egy első úti célnak is Manilát, és nyilván óriási a város, kaotikus, de mivel, hogyha egy picit utazol, ki tudsz menni ilyen gyönyörű helyekre, mint ahol mi is voltunk, szerintem itt mindent megkap az ember. Tehát, hogy a nagyvárosi létet, a természetet, a tengert.
2: Igen. Igen, de azért alapvetően, ha tengerre vágyik valaki, azért menjen beljebb a szigetekre, én azt mondom.
1: Tehát persze, hogyha valaki ilyen nyaralásra vágyik.
2: Ez is nyilván trópusi helyszín. Tehát abszolút. Itt is megvannak a fürdőhelyek, a szállodák, tehát ki lehet menni oda is, de ha már ilyen messzire elmentünk, akkor ahogy beszéltünk több szakemberrel is, vezető szakemberekkel is, az idegenvezetőinkkel is, hogy ez nem egy helyszínes destináció, tehát itt menni kell, és azt kell előre eldönteni okos szakemberekkel, hogy hány napot töltsünk itt és ott, tehát mennyi időnk van, mennyi pénzünk van. Nagyrészt mi az, amire kíváncsiak vagyunk, nem szabad kihagyni a spanyol emlékeket, ugye itt Manilában sem, mert tehát egyetemes kultúra részei, és a gyarmati időknek az emlékei, a középkori spanyol építészet csodálatos remekei, és de tovább kell menni a szigetekre, és akkor döntsük azt el, hogy mi a fő érdeklődési körünk, tehát a vízisportok, nyaralás, melyik sziget a legalkalmasabb rá, hol mennyi időt töltünk.
1: Hát igen, meg azért is kell, azt gondolom, a Fülöp-szigetekre kifejezetten segítség, hogy összerakja nekünk az utat, mert ha például egyik szigetről a másikra akarunk utazni, tehát itt azért a repülő, tehát mi is 8 napot, vagy nem tudom, mennyit tudunk, 7-szer repültünk.
2: Igen.
1: Tehát, hogy azért ezeket itthonról így elintézni, nyilván el lehet, nem arról van szó, hogy nem lehet, de egy olyan ember, aki tudja, hogy mit, hogyan kell, azért sokkal egyszerűbben és gyorsabban, és valószínű, hogy költséghatékonyabban meg tudja
2: persze,
1: oldani.
2: Tehát ugye mindig az a cél ilyenkor az utaknál az optimalizálása.
1: Igen.
2: Az időkeretnek, a pénzkeretnek, és ezt úgyis csak azt tudja megmondani, aki ismeri a helyszínt, aki ezt értékesíti, vagy a helyszínen jár nyilván. Tehát Boracayra is ugye nem csak repülővel mentünk, még onnan csónakkal kellett menni. Ezt nyilván mire kibogorásza valaki az internetről, biztos, hogy nem a legoptimálisabban fogja beszerezni se pénzbe, se időbe, semmibe. Tehát ez mindig erről szól, mindent meg lehet oldani, persze jól és rosszul. És ezért vannak a szakemberek, akik ismerik a feltételeket, és ezért kell őket megbízni. Minél több időnk maradjon, minél több pénzünk maradjon, minél többet hozzunk ki abból az időből és pénzből, ezért kell hozzáértő ember. Meg lehet oldani persze mindent az interneten. Mi magyarok mindenhez értünk, ehhez
1: így
2: is
1: van.
2: Természetesen. Tehát.
1: No, de ettől függetlenül tényleg mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy utazzanak a Fülöp-szigetekre. Érdemes megnézni ezt az álomdesztinációt. Köszönöm szépen neked, Szilvia, beszélgetést.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM.

0: Eszter Szilvia utazási szakújságíró, utazás szervező volt a Családi Manna vendége ebben az órában, a desztináció pedig, amit meglátogattunk, az Manila volt és a Fülöp-szigetek. Ennyi volt már a Családi Manna, köszönöm szépen a ma délelőtti figyelmet, és holnap érkezem, 7 és 11 óra között várom majd önöket. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük, az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Csini baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Mama című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbház az ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Kimi tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek, a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Reklám hangzott el.
6: Sok napsütésre számíthatunk. Ma van az emlékhelyek napja. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt a mostanihoz hasonló szinten. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják. A Dobó István Vármúzeumban már készülnek a pünkösdi hosszú hétvégére is. Akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Változik a közösségi közlekedés holnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B, a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak, a 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Manna. Sziasztok! Hamarosan megkezdjük utazásunkat a múltba, a közelmúltba, a 70-es, 80-as évek elit, uram, bocsán, luxus helyről fogunk beszélgetni Tóbiás Ervin volt kollégámmal, aki ott dolgozott, és nagyon-nagyon sok mindent tud gasztrovonalon. Zene, aztán jövünk az én Ervin kollégámmal.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Szóval, ahogy hallottátok, ez a Bőség kosara itt a 98.6 Manna FM-en. Budapest 30, talán 40 évvel korábban vagyunk, a 70-es, 80-as évek fordulóján. A helyszín pedig az Oktogon. Én a közelben érettségiztem a Vörösmarty utcában, mondom, Tóbiás Ervin kollégámnak, hajdan volt kollégámnak, aki a kasszíróban volt a főnököm, és már akkor beszélt nekem a régi időkről, mikor az Abbáziában és a Savoy bárban volt ő pincér. Én képzeld

0: Azon kívül volt még a kékes étterem a másik oldalán.
1: Ahol most OTP van.
0: Ahol ma most az OTP van. Ezek voltak így az oktogonon.
1: Azt mondtad, hogy kávéház. Mennyire volt, hogy a kávéházi kultúrát ez az Átkosba annyira nem kultiválták, de ugye beszélgettünk felvétel előtt, mondottad volt, hogy ez egy igazi kávéházként működött. Kik jártak oda, ki az, aki megengedhette magának, olcsó volt. Picit írja nekem az akkori körülményeket, arra kérlek, milyen volt a kávé, és a többi, és a többi.
0: Hát az az igazság, hogy finom kávét adtunk, reggel 7-kor nyitottunk, és 11-ig kávéházként működött tulajdonképpen, mert rengetegen jöttek megkávézni, meg reggelizni, mert reggelit is adtunk, ugye omlettet, teját, stb., péksütemény, stb., és az az igazság, hogy nagyon sokan így munka előtt, vagy akármilyen elfoglaltság előtt délelőtt beugrottak és kávéztak.
1: Mennyire volt ez a kávéház olyan, mint amit akár a 20-as, 30-as években, volt-e olyan réteg, aki bejött, és egy kávé mellett mondjuk bejött 8-tól délig elüldögél, volt-e ilyen réteg akkoriban, lehetette?
0: Volt bizony. Volt.
1: Kik voltak ők?
0: Újságírók, rengeteg színész, ugye közel volt hozzánk a pesti Broadway, és gondolom, hogy próba előtt beugrottak, kávéztak, nézték a szerepüket, akkor igen, elég sok ügyvéd járt például a kávéházba, és mellettünk volt az MLS, sportolók, funkcionárisok.
1: De akkor te sok híres embert ismerettél, akkor tudták a nevedet, biztos volt olyan törzsvendég, aki csak tőled volt hagyni a kávét elfogadni.
0: Igen, igen, igen, ez előfordult. Sokan. Nagyon jól emlékszem például Raksányi Gellért színészre, aki szinte barátomként tudom őt elfogadni, mert még mikor később a kaszinóban dolgoztam, akkor is sokszor utánam jött, és sokszor elbeszélgettünk. Nagyon jó érzés volt, hogy sokan név szerint megkerestek, beszélgettünk egy pár szót.
1: Zárójában én megjegyzem, hogy mi közös munkájunkon a kaszinóban Raksányi Gellért sokszor volt az én asztalomnak is a vendége. Egy bizonyos játékot játszott, most ez mindegy, nem a kaszinóra szól, de amikor vesztett, akkor ő az öblös hangján mindig azt tudta mondani, hogy Waterloo, ennyi volt. No, hát azt nem tudtam, hogy itt is volt. No, ennyit az első részben, aztán hamarosan visszatérünk zene után, és arról foglak kérdezni, már most mondom, hogy milyen kávéből jött a, milyen gépből jött a kávé, majd ezt megbeszéljük, és milyen kávé volt, illetve hogy mennyire volt ez drága hely, mennyire engedhette meg a pesti polgár, hogy beüljön. Ez a 98.6 Manna FM, a bőségkosara, Tóbiás Ervin, a nosztalgiázóban kicsiket visszarepültünk a 30-40 évvel korábban repültünk vissza, a 70-es, 80-as évek tájékán járunk, a helyszín pedig az Oktogon Demo zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara. Amíg ti zenét hallgatotok, mi Ernyünk kollégámmal folytattuk a nosztalgiázást. Ugye azt én mondtam, hogy én gyerekként ott kólát ittam 6 forintért 2 decit, 9 forintért 2 decit. Az én 18 éves fiam el sem hiszi, hogy ilyen összegekért lehet kólázni. Cornelius csapból jött a kóla. Na de beszéljünk ma már kicsit, lehet beszélni az árakról. Mennyire volt ez drága hely? Tehát mennyire volt luxus beülni mondjuk egy presszót kérni, és hozzá egy rántottát? Nagy luxusnak számított?
2: Abszolút nem. Megfizethető árakkal dolgoztunk az Abáziába. Nem véletlen, hogy egy ebéd, mikor az ebédidő elkezdődött, vártak az asztalokra. Az utcán álltak, és vártak, hogy megürüljön egy asztal.
1: Menü volt akkor, vagy mi volt akkor?
2: Volt menü is, meg à la carte is természetesen.
1: Mi volt, ha visszatudsz emlékezni, nem is az összeg, hanem mondjuk a legluxusabb, ha lehet ilyen szót használni, kaja az Abáziában. Akkor már voltak ilyen bélszín, meg tengerherkentyű, vagy annyira még ez nem volt jellemző?
2: Tengerherkentyű nem, de bélszín azért volt. Ráadásul volt egy specialitása az osztott tál, ami azt jelenti, hogy egy téglalak alakú tál, amelyen a húsétel, a köret és a saláta az egybe volt, és ez nagy kedvenc volt, plusz a másik, amit meg tudok említeni, ami akkor igazából, ahogy látom most a vásárokon, a kenyérlángos az nagy divat.
1: Akkor már volt ott?
2: Akkor volt, hogy kenyérlángos, pirított szűzérme, és körbe vegyes salátával. Nagyon szerették a vendégek. Ez mondjuk az egyik specialitása volt. Aztán ugye sok minden volt. A házi sütemények, mert saját cukrászdája volt, cukrászműhelye.
1: Hát ezek azért minőségi kajak voltak, tehát mondjuk a Lordok házában, tudod, a tálcás étteremről beszélek, azért ott egy fokkal lejjebb vannak a kaják szintjei, mint mondjuk itt az Abáziában volt. Tehát ez itt azért a séf oda tette magát, gondolom.
2: Oda. És megmondom őszintén, hogy kiemelkedő volt a séf gárda, illetve a konyhai személyzet. A kisegítő személyzettől kezdve a séftől a szakácsig mindegyik kitűnő munkaerő volt. Hát nem véletlen, ez meg is látszott ugye az éttermen. Állandó zsúfoltság volt. Ott nem volt igazából üres járat.
1: Mennyire volt ez akkoriban irigyelt munkája a pesti belvárosban, egy előkelő luxus étteremben dolgozni, jó embereknek kiszolgálni, mennyire volt válogatott a csapat, mennyire volt nehéz bekerülni egy ilyen helyre?
2: Nagyon nehéz volt. Egy Abáziába bekerülni nagyon nehéz volt. Ugyanúgy, ahogy a Savoy bárba is nehéz volt bekerülni, igazából kihalálosi alapon tudtak bekerülni emberek.
1: Ha már megkérdeztem konkrét összeg nélkül, de mennyire volt ez akkoriban jól fizető munka? Tehát ha mondjuk veszük az átlag fölött, tudtál ebből élni akkoriban?
2: Igen, igen. Ugye megvolt az alapfizetés, amit a cég adott, és plusz ugye a borra való. Na de mivel ilyen forgalmas étterembe dolgoztál, ahol pörögtek az események, igen, igen, az átlag fölött kerestünk.
1: No, a következő része beszélgetünk, mert a kávét átugrottuk, addig a hallgatók gondolkodhatnak, hogy vajon milyen kávégéből folyt ki a kávé. Ugye voltak olyan hölgyek, akik, ha jól tudom, csak a kávét főzték, de ahhoz nagyon értettek. Mi a szimpla és a dupla között a különbség? No, folytatjuk zene után a kalandozásunkat Tóbiás Ervin volt pincérrel, későbbi főnökömmel a kaszinóban. Itt a 98.6 Manna FM-en zene, aztán folytatjuk.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Bőség kosara.
1: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, egy kis időutazás vissza a múltba. A 70-es évek végén, a 80-as évek elején vagyunk Tóbiás Ervin volt kollégámmal. Nem itt voltam kollégája, hanem később a kaszinóban. Ő akkor már ugye pincérként hagyta ott a munkahelyét, és lett teremfőnök nekem. Teremfőnököm lett a kaszinóban. De vissza a reggeliztetéshez. A kávét átugrottuk. Milyen gépek voltak akkoriban? Ugye ma már az ember vesz egy kapszulásgépet, egy kotyogót, egy bármit, de akkoriban én még emlékszem, hogy valami már milyen gépek voltak ezek, amiben remek kávé jött ki.
2: Nagy karos gépek voltak, a 4 vagy 6 karos gépek, ugye az Abáziában, mivel ilyen több száz kávét adtunk el egy délelőtt, ott 3 nagy gép dolgozott non-stop, Omnia kávéval, ha jól emlékszem, és hát véleményem szerint nagyszerű kávékat csináltak.
1: Ma, ha betérsz egy kávézóba, akkor a café, latte, macchiato, cappuccino, mindenféle kávé van. Mi volt akkoriban a sztár?
2: Akkor csak kikérték a kávét, és kértek hozzá habot, kis tejet, cukrot, édesítőt, más nem volt.
1: Édesítő már akkor is volt?
2: Volt akkor, igen, sokan kérték, akik vigyáztak az alakjukra.
1: Meddig tartott ez a egy napról beszélünk, ugye 8-kor nyitott a hely, körülbelül, te mondtad?
2: Reggel
1: 7-kor.
2: És 11-ig volt a reggeliztetés, akkor utána ugye akkor megszűnt, akkor aki bejött, 11-től 12-ig kérhetett zónai ételt, amit most már nem ismernek, az olyan kis adag étel volt, kért egy zóna pörköltet, vagy akármilyen kis ételt, az 11-től 12-ig, és akkor 12-től elindult az ebédelni.
1: És ebédeltet, és utána mondjuk, hogyha véget ér mondjuk 3 óra, akkor az ebédeltet, és utána hát milyen vendégkör, és 4-kor ugye véget ért, mert ugye ügyvédek, mi egymás ilyen vendégkör volt, akkor utána mi volt? Utána átment egy klub élet, alakult ki? Törzs vendégek jöttek?
2: Nem, ugyanúgy folytatódott az, hogy vége volt ugye rengeteg munkahelynek, jöttek ügyvédek, jöttek az MLS-től, jöttek vendégek, akik egész egyszerűen szerettek volna hát most már nem ebédelni, hanem
1: Valamit fogyasztani. Volt-e ott zene? Élő zene, vagy gépzene?
2: Nem volt semmi.
1: Gépzene se?
2: Semmi.
1: Csak a halk moraj.
2: Csak a halk moraj, a vendég moraj. Annak is megvan a varázsa.
1: Ugye, te dolgoztál, ugye beszéltük azt, hogy egy üzletvezetőség alá tartozott a Moulin Rouge, ami a Pesti Brodvég közepén van, az Operettszínház mellett, az Abbáziával nem szembe lévő Savoy Bar. Ha itt meg ott is dolgoztál, melyiket szereted a legjobban? Melyik állt neked legjobban a közel a szívedhez?
2: Hát az az igazság, hogy megkértek, hogy megnyitják a Savoy bárba délután 5-től 9-ig a diszkót, és megkértek, hogy azt vezessem, illetve ott legyek egy másik kollégával és egy pultos hölgyel, csináljuk a diszkót. Hát 4 évig csináltam, nagyon jó. Kellemes élmények fűződnek hozzá.
1: Ugye itt történt egy olyan sztori, hogy egyszer csak bemutatkoztál, Tóbiás Ervinnel beszélgetek, igen, de bemutatkoztál a diszkósnak, elmesed, mi történt, és hogy volt az egész?
2: Igen, mert mikor átmentem a Savoyba, akkor már ott volt egy diszjokés, és jött vidáman, és bemutatkozott, hogy Éliás. Hát mondtam, Tóbiás. Először azt hitte, vicceltelek. Azt mondja, Éliás Gyula vagyok. Mondom, én meg Tóbiás Ervin. Na jó, van, azt mondja, ne viccelj. Hát meg kellett mutatnom a személyét, nem akart elhinni.
1: Aztán nagy békében biztos ettek egy tál dödölét, vagy nem, na mindegy. Folytatjuk még zene után a beszélgetésünk. Egy picikét benézünk az emlékek kapcsán a pesti éjszakában, meg a diszkóról is beszélgetünk, hogy hogy nézett ki a diszkó 5-től 9-ig, az elég érdekes, illetve hogy kik voltak az éjszaka császárai akkor, és mit ettek, mit ittak. 98.6 Manna FM, a Bőség kosara, zene, aztán jövünk vissza.
3: Fogy az

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: 98.6 Manna FM, a Bőség kosara. Folytatjuk a nosztalgikus utazásunkat. A múlt évszázad 70-es, 80-as évek végén vagyunk az Oktogonon. Térjünk át a Savoy Barra és egy kicsikét az éjszakai életre. Illetve azt mondtad, Csocsi, bocsánat, engem Ervin nekem Csocsi volt is, amikor főnököm volt, akkor Csocsinak hívtak. Tényleg ez a beceneve, de ez már a vendéglátásban is megvolt, hogy Csocsi?
3: Nem, ezt a kaszinóba kaptam.
2: A vendégek hogy hívtak téged a Abbáziába, Savoy Barra, Ervin?
3: Csak Ervin.
2: No, hogy mondtad, hogy 5-től 9-ig volt diszkó, akkoriban sokan mentek ebbe a diszkóba, mondta, ugye az Éliás Gyula csinált, vagy ez egy ilyen tengés-lengés volt?
3: Igen, Éliás Gyula, ott kezdett Arató András, akit még ismerhetünk. A 5-től 9-ig, mert este 10-től már a Savoy Bar, mint bár működött.
2: Az egy éjszakai bár, azt tegyük hozzá. Oda kimehetett be, csak nagyon válogatott közönség volt, vagy csak egy korhatár volt?
3: Hát mivel porta volt, tehát portás volt, azért ott megválogattak a közönséget, ugye hát ittosan nem lehetett, normális öltözékbe, kódressz volt, tehát azért nem lehetett úgy bemenni a bárba. Ugye ez a Savoy Bar abban az időben igen nívós hely volt, ugye műsorral sok művész, énekes ott kezdte a pályáját.
2: Kedves fiatal hallgatók, hogyha kíváncsi vagytok, hogy miről is beszélünk, akkor nem kell más csinálni, csak megkeresni a Ripacsok című filmet, ami körülbelül ekkortájt játszódik ott, 79-80 környékén, és egy remek kordokumentum megmutatja a pesti éjszaka életet. Na, ugye azt beszéltük, hogy az Abbázia nem volt olyan drága, itt azért meg gondolom éjszaka egyfajta emelt árszínvonal volt.
3: Emelt árak voltak, és igenis a vendégkör is olyanokba tevődött, akik meg tudták ugye abba az időbe fizetni, mert azért ott már volt viszki, ott már volt Napoleon konyak.
2: A viszki egy nyugati jófajta viszki volt? Milyen viszki volt?
3: Hát, egy ilyen közepes kategória, hogy mondjam, nem a 18 éves Chivas Regal.
2: Ha valaki nagyon mai szóval virítani szerette volna a lóvét, akkor mit rendelt? Mi az, amivel úgy fel tudta magára hívni a figyelmet, mondjuk egy pesgőt, egy szovjet pesgőt, egy viszkit, mi volt az?
3: Igen, a pesgő. A pesgő az egy ilyen kuráns dolog volt, hogy pesgőt rendelek. De általában a legtöbbje kért egy üveg bort, vagy sört. Ezeket fogyasztották.
2: Itt enni is lehetett?
3: Hát szendvicsek voltak. Főtt virsli és szendvics.
2: Hú, a klasszikus ilyen kaszinó tojás, meg ilyenek, ezek a hidegkonyha termékek?
3: Azért nem. Nem, a bárban nem volt ilyen.
2: Ugye mondtad, hogy a Moulin Rouge is ide tartozott. A három hely közül hol szerettél legjobban dolgozni? Melyik volt a legjobb?
3: Hát igazából a legtöbbet a Abbáziában dolgoztam, de érdekes módon azt szerettem a legjobban. Mellette azért a diszkó, mert azért mind a kettőben dolgoztam paralel. Mind a kettőt nagyon élveztem.
2: A diszkó az ott volt, ahol most ez az egyik multinacionális hamburger láncnak van alul, meg felül volt az emelete, ott volt fent a diszkó, ugye?
3: Igen, 5-től 9-ig. Nagyon sokan voltak, ugye, akkor még nem volt annyira elterjedve, mert volt még, ha jól emlékszem, amire emlékszem, a rendezvú.
2: Tényleg.
3: Rendezvú.
2: Igazából ennyi, még a Petőfi csarnok, de az meg csak szombat-vasárnap. Még a Petőfi nem is volt.
3: Nem is
2: volt. A 80-as évek eleje, igen.
3: Nem volt. A Savoy Bar volt, a rendezvú volt. Lehet, hogy még volt egy-kettő, de erre most nem emlékszem.
2: Na, és a végén egy személyes kérdés. Mi az, ami neked leginkább hiányzik abból az időszakból? Van-e ilyen, ami neked a nyugalom, a béke, a haverok, a nyugodt munka, akkor nem tudom, de mi az, ami neked hiányzik személyesen?
3: A fiatalság.
2: Mondja itt velem szemben ülve, örök ifjan, az én hajdan volt főnököm.
3: Hát az az igazság, hogy ami onnan hiányzik.
2: Szerintem igen, hát most picikét fátyolosodott az én kollégám szemben, de hát megértem, hiszen egy életet leélt ebben a korszakban. Köszönöm szépen, hogy egy kicsikét emlékezhettünk így együtt. Ez egy igen érdekes korszak volt. Még egyszer mondom, hogy a Ripacsok című filmet tessék megnézni, és az említett helyről akkor képet kaptok. Ez volt a Bőség kosara. Köszönöm Tóbiás Ervinnek, hogy kicsikét beavatott minket a kulisszák mögé, kicsikét beszélhettünk, képet kaphatunk, hogyan működött az élet akkoriban, miket ettek, miket ittak az emberek. Most következik a kanapé, jövő héten pedig újra a Bőség kosara itt a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok!

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütésre számíthatunk, erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Bakta Lórend házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt a mostanihoz hasonló szinten. Magyarország ma visszatér Európába, a nyugati értékközösségbe, oda, hová történelme, kultúrája és szellemisége alapján 1000 éve tartozik, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán történelmi és szimbolikus pillanatnak nevezte, hogy az eskütételre éppen május 9-én az Európa napon kerül sor. A Fidesz-KDNP frakció az ország sikerében érdekelt, ezért reális ellenzékként fog viselkedni az új parlamenti ciklusban, közölte Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését megelőzően. A Fidesz frakció vezetője azt ígérte, hogy minden jó kormányjavaslatot támogatnak. Fontosnak tartják, hogy a következő kormány őrizze meg az elért eredményeket, például a családtámogatást, az otthonteremtést, a határvédelmet, a rezsivédelmet, a 14. havi nyugdíj bevezetését. Bakta Lórend házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján. A futárok Bakta Lórend házára tartottak, ahol társaikkal rendszeresen terítették a kábítószert. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában a náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Postojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
3: 98.6 Manna FM.
0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM.

0: 2026. május 9-én ma egy nagyon-nagyon fontos téma jön, bár mindig fontos témákról beszélgetünk, de van egy-kettő kiemelten fontos a szívünknek, kedves. Mai vendégem újra Csai Móni szociálpedagógus, és mindkettőnknek fontos és kedves téma a jóvátétel, a bocsánatkérés és a megbocsátás is, ami így most valahogy szinte a teológiai magasságokba ugrana az emberben, de ezt lent kell tartani a földön a mindennapjainkban, és ott kell gyakorolni, az az igazán fontos. Pontos, én azt hiszem, vagy az az első lépés, úgyhogy erről beszélgetünk. Szia Móni, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget.
0: Kezdjük rögtön azzal, hogy miért jobb a jóvátétel, mint a büntetés vagy a jutalom megvonás is. Mit is jelent pontosan a jóvátétel?
1: Uh-huh. Lánykori nevén restauratív igazságszolgáltatás. Van egy ilyen megnevezése, de maradjunk persze a jóvátételnél. Alapvetően, ha egy picit is logikusan elgondolkozunk rajta, és szerintem mindenki érzi ezt a bőrén bármikor az élete során, hogy sokkal hatékonyabb, mert nem csak egy mondjuk egy szabályszegés, vagy egy tévedés, vagy egy botlás megtorlásáról van szó, és nem azon van a fókusz, hanem azon, hogy orvosolva is legyen, tehát az áldozat, úgymond áldozat, vagy a hibát elkövető részéről is, mert egy felelősségvállalást hoz magával, és egy belátást, és egy másképp gondolkodást, tehát ebből tanulunk. Hogy hozzak egy egyszerű példát, egy kisgyerek, már szóltak neki háromszor, hogy vigyázz, mert leveled a poharat, ha itt csapkodsz, vagy labdázol, vagy bármi, aha, leveri a poharat, eltörik a pohár, kiöblik a víz. Na most ugye az első reakció sok emberben a düh. És nem is a gyerekről szól az a pillanat, hanem arról, aki dühös szerintem. És ő mondjuk elkiabálja magát, hogy menjél be a szobádba, egy hétig nem nézhetsz mesét.
0: Jó esetben csak ezt mondja, és nem mond csúnya szavakat.
1: Vagy igen, most vegyük a finomabbik verziót, igen. Lényeg az, hogy lekiabálja a gyerek fejét, bezavarja, vagy elzavarja, kizavarja abból a közegből. Mi történik? A gyerek igazságtalannak érzi, dacol, dühös lesz, nincs belátása, semmilyen feloldozás nincs. Ott marad az, aki kiabált, és érzi, hogy ez így nem oké, tehát nála is megjelenik egy bűntudat, ráadásul föltakaríthatja az üvegszilánkokat, meg a vizet. És mi lenne a restauratív megoldás, tehát mi lenne a jóvátételi megoldást, mindannyian érezzük, csak amikor a szitúba vagyunk, akkor nehéz, hogy oké, szóltam, nem tetszik, sajnálom, hogy eltörted a poharat, akkor most légy szíves, ezt tegyük rendbe, és beszéljük meg. Együtt takarítjuk össze, fel kell söpörnöd az üvegszilánkot, felterítatnod a vizet, adok neked arra lehetőséget, hogy jóvá tett, hogy hibáztál, és utána üljünk le és beszéljük meg, hogy nem véletlenül szóltam háromszor, te látod-e, hogy ez egy rossz döntés volt, hogy folytattad. És ha van belátás, és mondjuk még egy bocsánat is elhagyja a szájad, azt nem szabad erőltetni, annak magától kell jönni, akkor ezzel fel van oldva a helyzet. Uh-huh. És nincs minden kettő félben az a tüske, hogy ott a dac, ott a harag, ott az igazságtalanság érzet, és ráadásul, hogy ő ügyetlen volt, a másik oldalon a bűntudat, és a harag, és még a takaríthatunk is. Na, egy egyszerű példával így néz ki a különbség.
0: Az is nagyon fontos, amit elejtettél beszéd közben, vagy hát nem elejtetted, csak említetted, hogy a bocsánatkérésnek magától kell jönnie, mert nagyon sokszor halljuk azt, hogy de kérje bocsánatot tőlem, a testvérettől, addig nem állsz föl, addig nem jöhetsz ki a szobádba, kérje bocsánatot. Szóval, hogyha az nem jön az embernek a szívéből, akkor az nem lesz valódi, tehát nem tudom, hogy mit érünk el vele akkor, vagy mit ér az egész akkor.
1: Igen, de közben mégis el akarjuk érni, hogy eljussunk idáig. És egyébként ez a társadalmunk tekintetében egy nagyon fontos szegmens, hogy a gyerekkorban hogy tanuljuk meg, hogy sajátítjuk ezt el. Mert azért lássuk be, a mi társadalmunkban ez nem a legnagyobb erősség, hogy be tudjuk látni a hibánkat, és bocsánatot tudunk érte kérni, ezt még hát tanuljuk. Nem. No, hát de tanuljuk.
0: Főleg gyerekekkel ugye, szemben.
1: Így van, de egymással szemben nem. De egyébként itt a gyerekek egymás között sem szívesen, pláne ha erőltetve van. És én ilyenkor megmondom őszintén, azt szoktam csinálni, hogy megpróbálom rávezetni. Tehát nem kényszerítem, és nem én adom a szájába a megoldást, hanem jussunk el odáig, mondjuk volt egy konfliktus két gyerek között, leültettem őket konfliktuskezelés, beszéljük meg, és akkor megpróbálom rávezetni, hogy szerinted ebben a helyzetben mi esne jól a másik.

0: másiknak? Vagy szerinted ebben a helyzetben, ha belátod, hogy te is hibáztál, a magad részéről mit tudsz tenni? Tehát én azt gondolom, hogy ha nem az erőszak útján járunk, hogy neked aztán bocsánatot kell kérni, egyébként meg kell tanítani nyilván ezt is, hogy tanulja meg a gyerek, mint a követő, hogy én is bocsánatot tudok kérni, akár egy 2 évestől is. Tehát azt hiszem, hogy itt kezdődik, mert ha elkezdem ráerőltetni az én akaratomat, hogy kérjél bocsánatot, semmilyen mély tartalma nem lesz, és semmilyen őszinteség nem lesz benne, vagy csak ritkán. Hanem a 2 éves már a homokozónál, mikor összeakaszkodott egyik a másikkal a vödör miatt, és összevesztek ezen a hatalmas problémán, amíg nekik az, csak mi mosolygunk rajta, akkor lehet azt mondani, hogy csücs le, kié a vödör, elvette tőle. Szerinted ez neki hogy esik? Tehát, hogy egy picit megpróbálni beleírni. Egy 2 évesnek még nem lesz empátiája, és nem lesz teljes belátása. De el kell valahol kezdeni a folyamatot, és igen, a bocsánatkérés egy fontos elem, de nem kikényszeríthető. Rávezethető.
1: Csaj Móni, szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Jó vátétel, bocsánatkérés, erről beszélgetünk ma, és most a gyereknevelés szempontjából vesszük ezt sorra, és szálazzuk szét, érdemes lesz továbbra is figyelni, hamarosan folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Csai Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Jóvátétel, büntetés, illetve bocsánatkérés és megbocsátás, mert hogy ezek bizony kéz a kézben járnak. Erről beszélgetünk, ígértem, hogy gyereknevelés szempontjából nézzük most ezt meg. Hogyan tudjuk megtanítani a gyereknek azt, hogy ennek van egy jófajta dinamikája is, hogy nem büntetés van, nem üvöltözés van, nem jutalom megvonás van, hanem jóvátétel van, és nem csak ő tudja jóvá tenni a rossz fát, amit a tűzre tett, hanem, bár ez egy kis képzavar, hanem a felnőttek is meg tudják ugyanezt tenni. Hogyan tudjuk nekik ezt természetessé tenni?
2: A mindennapokban, ugye az előbb már belekezdtünk egy példán keresztül a gyerekeknél. Nagyon fontos a családi dinamikában, hogy egy kisgyerek látja, hogy ezt mi felnőttként megtesszük. Megtesszük-e? Vagy csak elvárjuk tőle, mert őt akarjuk tökéletességnek, a mi tökéletlenségünkön keresztül. Ez az egyik. A másik az, hogy a társas kapcsolatokban miben erősítjük meg. Tehát amikor ő bekerül óvodába, játszótére, bárhova, kicsi korban, akkor azt erősítem benne, hogy vedd nyugodtan pofán az XY-t, ha ő bánt téged, vagy egészen másképp képezem le, hogy nagyon helytelen, hogy bánt téged, az egy helytelen viselkedés, lehet, hogy nem ő tehet róla, lehet, hogy őt is bántják, ne fogadd el, hogy bánt, de te ne bánts senkit. És akkor ez így bonyolultnak hangzik egy kisgyerek szempontjából, nyilván lépésről lépésre mindent át kell beszélni, nem túl beszélni, csak átbeszélni, mert ezek mind tiszta lappal induló fejezetek, amit mi töltünk meg tartalommal. És hogyha azt tanítom, hogy ez nekem fájt, tudsz valamit mondani, ami kedves, hogy elmúljon, mint ahogy anya puszítad a sebre, egyébként a gyerekeket teljesen leutánozzák, és ugyanúgy oda jön és puszítad, vagy hogy ez egy helytelen viselkedés, te egy okos, szép, tüneményes gyerek vagy, de ez a viselkedés, amit most csináltál, nem elfogadható, nincs rendben. Beszéljük meg, hogy mit tudsz tenni, hogy ez rendben legyen. Bocsánatot tudsz kérni őszintén a másiktól, tehát rákérdeztetünk, nem tabu szó. Csak ne én mondjam azt, hogy bocsánatot kell kérned, hanem hogy asszertív kommunikáció, valamit megint ugye csak tanulnunk kell, mert ahogy a közéletet elnézem, azért nem ez ívik mostanában. De érdekes módon a fiatalok, a gyerekek erre fogékonyak. Tehát, hogyha én leülök tizenévesekkel, akár felsősökkel is erről beszélni, elég hamar fogékonyak lesznek rá, mert nyitottak a jóra, és minden gyerek szeretné jól csinálni, és meg akar felelni a szülőnek, a pedagógusnak, és ha kap egy kis csomagot, hogy figyelj, ha ezt kibontod, és élsz ezzel a lehetőséggel, akkor te jó érzéssel tudod befejezni ezt a vitát, vagy jó érzéssel tudod abba hagyni az egymás bántását, anélkül, hogy alul maradnál. Mert ugye az egész társadalmunk egy nagy verseny, és le kell nyomni a másikat, és érvényesülni kell, és ha máshogy nem, akkor úgy, hogy bántom. De közben ott van az a kis belső lélekharang, amit én csilingeléssel szoktam, hogy biztos ott bent csilingel, hogy ez így nem oké. És hogyha mi felkínálunk lehetőséget a gyereknevelésbe, hogy lehet ezt másképp, olyan könnyen átveszik a gyerekek, mert ez jó érzéssel tölti el. Tehát utána már meg is fogalmazza, amikor adtuk ezt a lehetőséget, hogy ő jóvá tegye, hogy úgy megkönnyebbül, úgy könnyebb a szíve, és sokkal többet érünk el vele, mint azzal, hogy oda csapunk, ami a mai napig elő szokott fordulni, hogy leüvöltjük, hogy megbüntetjük, haszontalan, és mindenkinek káros.
1: Mert hogy szoktad mondani, még nem szittak egy gyereket se jóra. Igen. Ezt érdemes jegyezni egyébként, sőt, felírni a házfalára, vagy a homlokunkra belülre, hogy erre emlékezzünk. Jóvátétel, büntetés, bocsánatkérés, erről beszélgetünk ma, de leginkább a jóvátételről és a bocsánatkérésről ebben az órában, a mai Lélekszörfben. Csai Móni szociálpedagógussal is folytatjuk a társadalmon belüli megjelenéséről. Hamarosan jövünk vissza.
0: 98.6 Manna FM Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Jóvátétel, megbocsátás, bocsánatkérés, erről beszélgetünk több aspektusból ma a Lélekszörfben. Csay Móni szociálpedagógussal. A társadalomban ez hogyan jelenik meg? Mi van akkor, Móni, hogyha én egy olyan típus vagyok, aki úgy nőtt föl, vagy eleve mondjuk egy ilyen beállítottság, hogy képes bocsánatot kérni, képes belátni a hibáját. Mennyi esélyem van arra, hogy ne gyűrjön maga alá a rendszer?
3: Szerintem jó esélyed van, hogy nem gyűr magad alá, vagy maga alá a rendszer. Én azt gondolom, hogy a társadalmunkban például az állami hozzáállás, hogy az állam és az elkövető viszonya, és nem az áldozat és az elkövető viszonyán alapszik, ha érted, amire gondolok. Uh-huh. Tehát, hogy most mondok megint egy nagyon egyszerű példát, mindig azok a legjobbak, ha így egy kicsit szemléltetjük. Egy fiatal graffitivel összefúj egy kerítést, egy kovácsolt, egy szép kerítést, mondjuk egy értékes kerítést, és feljelentés történik ellene, és akkor két út van. Ugye az egyik az állam részéről ezt egyszerűen lezárja, hogy pénzbüntetés, vagy leülheti, kész. Uh-huh. És akkor mondjuk van egy per esetleg, ahol az áldozat, tehát akinek a kerítését összefestették, az kap némi pénzt azért kárpótlásképp. Vagy lenne egy másik hozzáállás, ahol az áldozat, tehát akinek a kerítését összefújták, és ez az ember, aki összefújta, egy mediáción keresztül, most már azért vannak a jogban is ilyen lehetőségek, leülnek egymással és megállapodnak. Uh-huh. Mert ott az elkövetőnek lesz belátása, és én a legjobb megállapodásnak azt tartom, hogy ő neki saját pénzből és saját erejéből rendbe kell hoznia az okozott kárt, amennyiben ez lehetséges, majd kitérünk arra is, hogy ez nem mindig lehetséges, de például egy fiatal elkövető tekintetében én azt gondolom, hogy nem, mert általában azt a szülők fizetik ki például. Uh-huh. És akkor maximum szobafogságot kap.
2: Tehát, hogy akkor nem tanulja meg a felelősségét annak, amit csinált.
3: Aha, így van. Aha. Tehát a társadalmunk célja az lenne, hogyha hibát követünk el, abból tanuljunk, és felelősséget vállaljunk érte. És teljesen más egy arccal szembeülni, aki személyesen elmondja, hogy azt a kerítést ő építette, és hónapok is spórolt rá, és neki ez nagyon fontos, hogy szép és jó állapotú legyen, és ott ül vele szembe az elkövető, akinek csak egy tárgy volt, ahova csak egy nyomot akart hagyni vagányságból a többiekkel együtt. És egy picit más lesz a történet, hogyha adunk neki arra lehetőséget, hogy ezt ő helyrehozza, és akár bocsánatot is kérjen, és belássa azt, hogy ez egy rossz döntés volt. De itt a mediátor szerepe nagyon fontos, hogy ezt a keretet megszabja, hogy ő, hogy mondjam, ne legyen letámadva agresszívan az elkövető, de ne legyen elmismásolva sem az ügy. És ott a mediáció a legfontosabb, az a semleges ember, aki ott ül velük, és irányítja ezt a beszélgetést, és utána leírják a döntést, és azt kivitelezik. Én azt gondolom, hogy egy ilyen fiatal ember, aki ezt ebbe először esett bele, nem hiszem, hogy sokszor meg fogja ezt újra csinálni, ha belátása van, és tényleg jóvá teszi ezt.
2: És hogyha erre megtanítjuk a gyereket ideje korán, akkor könnyedebben lavírozik a világban? Most értsük jól a lavírozás szót.
3: Igen, mindig vannak botlások. Ez a tanulásunkkal együtt jár. Tehát bele fog menni kamaszkorba, lázadás időszakába, olyan dolgokba, amit sose gondolnánk. Meg bele fog menni, hogy hát én nem ezt tanítottam, de ez csak egy pillanatnyi állapot, nem kell ettől megijedni. Ha az értékrendje, a morális értékrendje, a viszonya a közösséghez és a világhoz, az a nagy többségnek meghatározó a család által kapott csomagban, és akkor ő fog tudni lavírozni, bele fog csúszni hibákba. Az is nagy kérdés, hogy ilyenkor mi újra és újra hogy reagáljuk le, és akkor itt van egy nagy váltópont a társadalomra nézve is, hogy mi az, amikor már se a jóvátétel, se a mediáció, se a megegyezés, se a bocsánat nem működik. Itt a többszörösen visszaesőkről beszélünk, a komolyabb büntetet elkövető emberekről beszélünk. Itt muszáj büntetni, és muszáj kivonni a társadalomból egy időre, de én annak a híve vagyok, ilyen, nem tudom, ilyen megszállottan, hogy egyébként, amikor a büntetését ölti a börtönben, akkor sem kell lemondani a teljesen a társadalomnak róla, mert jó beszélgetések és jó lehetőségek arra, hogy ő tegyen a közért, tehát, hogy még többet letegyen az asztalra, a társadalom asztalára, aznál elhozhatja a feloldozást és a változást. Nem minden esetben, nem mindig, de sok jó példát látunk erre is. Nem is a börtönökben, inkább az ilyen elvonókon, ahol egy évre külön vonulnak, és különböző egyházak felvállalták ezt a szolgálatot, és ott mindennapos beszélgetés, mindennapos munka mellett próbálják a személyiséget kicsit átalakítani. Itt addikciókról beszélek, tehát például a drogfüggőség esetén, ahol már lopás is volt, meg mindenféle bűncselekmény, ott nagyon hatékony, ha ő ezt ott jóvá tudja tenni egy ilyen zárt közösségben.
2: Csajmoni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, jóváltétel és bocsánatkérés. Minden irányból megközelítjük a Lélekszörf mai első órájában ezt a dolgot, ami tulajdonképpen meghatározza az életünket, sőt, szerintem meghatározza a személyiségünket is. Folytatjuk azzal majd, hogy a közösségekben hogyan is állunk ezzel, mire kell ezzel kapcsolatban odafigyelni. Van-e határa a jóváltételnek, a jóságnak, vagy a jó hiszeműségnek, illetve a jó indulatúságnak? Erről is beszélünk majd, Csajmoni szociálpedagógussal hamarosan folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.

0: Flexer. Péter Petrával, Manna FM.
1: Jóvátétel, bocsánatkérés, és most ebben a pillanatban ide behozom egy kicsit a jó hiszeműséget, vagy a jó indulatot is, mert a közösségekben ezek a dolgok azért erőteljesen összekapcsolódnak, úgy, mint baráti közösségek, családi kapcsolatrendszer, munkahely, iskola.
2: Igen. Sokan attól félnek a szülők, vagy mi magunk is, hogy ilyen balekok leszünk, ugye? Mm-hmm. Tehát, hogy...
1: Vagy legalábbis azt mondják majd ránk.
2: Igen. Most egy ilyen nagyon, hogy mondjam, hát ilyen közhelyszerűséget fogok mondani, de nekem ez mániám, és ez is beletartozik az én csomagomban, hogy igen, én értem, hogy ők mit gondolnak rólam, az legyen az övék. És erre szoktam mondani, hogy az a csomag, amit hoz a postás, ha nem veszem át, a feladónál marad. Tehát én azt gondolom, ha nekem kialakult egy morális, erkölcsi alapszintem, amihez én ragaszkodom, akkor olyan érdekes megfigyelni, hogy eleinte lehet, hogy kinevetnek, vagy gúnyolódnak, vagy eleinte nem leszek a középpont, vagy nem leszek olyan népszerű, vagy éppen nem tetszik embereknek. De ha én kitartok szép nyugiba a saját álláspontom mellett, akkor érdekes módon ez át szokott fordulni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom naívan, hogy azért ezekben a közösségekben, tehát itt nem bűnözői körökről beszélünk, hanem családokról, munkahelyről és iskoláról, ha valaki jó, és alapvetően jó a hozzáállása a közösséghez, vagy ezekhez a morális kérdésekhez, és nem lehet berángatni mindig minden hülyeségbe, az eleinte lehet, hogy perifériára kerül, de ha elég erős, és pedig a család megerősítette személyiségében, akkor érdekes módon abba hagyják, mert nincs rajta fogás. Uh-huh. Nincs rajta fogás. Tehát én a gyerekeket is arra szoktam bíztatni, hogyha valami jó dolog mellett áll, ki maradj ott mellette. Lehet, hogy eleinte azt mondják rád, hogy nyalizol a tanároknak, vagy azt mondják rád, hogy mit tudom én, ilyen minden lébe kanál, vagy mindig ott vagy, ahol segíteni kell, aztán valahogy mégiscsak oda sodródnak mellé ilyen jobb érzésű gyerekek, és érdekes módon hosszú távon nincs rajta fogás. Ha ő ezzel nem él vissza, meg nem, hogy mondjam, nem fordítja át egy ilyen nagyképűségbe, uh-huh. hogy ő különb a többinél, tehát az egy szerencsétlen helyzet, aját nem szabad csinálni, de ha kitartok a normáim mellett, amit otthonról hozok, akkor előbb-utóbb ez teret nyer abba a közösségbe, és nagyon jó hatással szokott lenni az osztályokra is, de a munkahelyen is megfigyeltem, amikor megy a nagy furka-furka, De kimaradsz belőle, de nem tudnak belerántani, és te ugyanúgy beszélgetsz az A oldallal, meg a B oldallal is, és ugyanúgy megisztol a kávét az egyik csapattal, vagy a másikkal is, és nem hagyod magad belerángatni, akkor én azt gondolom, lehet naívan, hogy hosszú távon ez meghozza az eredményt, hogy nem csapódok, nem kezdek el játszmázni valaki ellen például, nem szállok bele pletykákba valaki ellen, hanem két lépést hátul maradok. Én azt gondolom, hogy ez az egészséges megoldás, de hát nyilván sokat segít, hogyha egy munkahelyen is vannak egyébként ilyen napok, amikor le lehet ülni ezt megbeszélni nyíltan, de hát sok munkahelyen nincs, és akkor bántjuk egymást, és amikor leültettek egymással szembe, rájövünk, hogy nem is egymással van bajunk, csak olyan félreértések meg pletykák alapján ítélkeztünk a másikról.
1: Csajmóni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Jóvátétel, bocsánatkérés, megbocsátás, és minden, ami ehhez kötődik, erről beszélgetünk, és beszélgettünk, és folytatjuk a Lélekszörföt, de a második órájában már egy kicsit többet fogunk beszélni az érettségiről, mert ugye ez a hét már az érettségiről szól, úgyhogy szó lesz arról, hogy hogyan segíthetünk a gyerekünknek a tanulásban, vizsgahelyzetekben, mit tegyünk, hogyha szorong, hogyha nehezen vizsgázik, mi történik, ha nem sikerül, mit mondjunk nekik, és természetesen a jóvátétel, a kijavítás, vagy a javítás lehetősége itt is egy nagyon fontos szempont, csak egy másik aspektusból beszélgetünk ezekről, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük!
1: Reklám hangzott el. Sok napsütésre számíthatunk, megalakult az új országgyűlés. Ma van az emlékhelyek napja. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van. A hazát, a nemzetet szolgálni és a magyar embereket képviselni a legnagyobb megtiszteltetés és a legnemesebb feladat, jelentette ki a köztársasági elnök az országgyűlés alakuló ülésén. Sólyog Tamás úgy fogalmazott, akit az a megtiszteltetés ért, hogy a magyar parlamentben képviselje a nemzetet, arra egyben történelmi szerep is hárul, és a történelem is fogja majd megítélni tevékenységét. A köztársasági elnök Magyar Pétert javasolt a miniszterelnöknek. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. A győzelem mindig Oroszországé lesz, hangoztatta Vlagyimir Putyin Moszkvában. A náci Németország felett aratott győzelem 81. évfordulóján mondott beszédében. Az orosz elnök szerint a II. Világháborúban a győztes nemzedék hőstette, lelkesíti azokat a katonákat, akik ma Ukrajnában harcolnak. A katonai díszszemlét idén a nehéz fegyverek felvonulása nélkül rendezték meg a Vörös téren. Június végétől ismét indulnak Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Posztojnát is érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM
2: 98.6 Manna FM.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. május 9-én. Jóvátétel, megbocsátás, bocsánatkérés, erről beszélgettünk az első órában, és ezt tesszük most is Csajmoni szociálpedagógussal a Lélekszörf második órájában egy kicsit másképp. A javításról, a jóvátétel egy másik formájáról fogunk beszélgetni, hiszen itt van az érettségi időszak, egész héten érettségi lázban égtek a szülők és a srácok is, és akkor itt van az első kérdés, hogyan tudunk segíteni a gyereknek a tanulásban és a vizsgahelyzetekben? Hogyan tudjuk megtanítani nekik, hogy bocsássanak meg maguknak is? Ne haragudjanak folyton magukra. Hogyan tudjuk ezt? És akkor most egy másik aspektusból jön a megbocsátás, illetve a jóvátétel is.
2: Először is le kell szögeznem, hogy én nem értek egyet az ilyen típusú vizsgarendszerekkel. Én azt gondolom, ha van egy gyerek, aki például egy gimnáziumban 5 éven keresztül tényleg nagyon szépen teljesít, és rendszeresen és szorgalmasan dolgozik, az egy borzasztó nehéz helyzet egy írásbelén, rossz paszban, rossz napon, rosszkor megírni egy ilyet. És tulajdonképpen továbbtanulásra múlik ezen. De ez az én személyes véleményem. Én azt gondolom mindig a diákokról, hogy összességében lenne jó, ha úgy gyűjteni a pontjait a továbbtanuláshoz, hogy ő mennyi munkát tesz bele 5 éven keresztül, és ne határozza meg az a pár óra az egész életét, amikor ő leül megírni egy magyar érettségi tételt, ráadásul ugye egyet, vagy két témát, tehát hogy én ezt leszögezem, de szülőként el kell fogadni, hogy ebben a rendszerben kell teljesíteni. Oké. Mennyire presszionálom, mennyire nyomasztom ezzel, mennyire érezem ki arra, hogy a vizsga az ő maga. És úgy, hogy leválasztom róla, hogy ez egy esemény, ami egy lépcsőfok a te életedbe, vagy ez te vagy. Tehát ez nagyon nem mindegy, hogy a jegyed, az eredményed határoz meg téged, vagy te vagy egy valaki, akit nagyon szeretünk, akire büszkék vagyunk ezért, meg ezért, és egyébként van az életed folyosóján most egy lépcsőfok, amit így vagy úgy meg kéne lépni. Na már ez a hozzáállás nem mindegy. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor legyenek úgymond lusták a fiatalok, és azért meg így is szeretnek engem, meg úgy is ne akarjanak készülni, de mégsem gondolom azt, hogy az az egészséges, ha ezt határoz meg egy embert. Mint ahogy nem csak a munkája határoz meg egy embert, hanem nagyon sok más szegmens az életéből. Egy diákot sem határozhatnak meg, csak a jegyei az érdemjegyei, én így gondolom. Tehát, ha már a családban van egy ilyen felütés, azzal segítettem. A következő kérdés az, hogy valóban dolgozott-e az a gyerek a tudásért, amihez én nyújtottam-e neki segítőkezet, eszközöket. Már rengeteg eszközt lehet nyújtani hozzá, lehet, hogy a gyerek nem találja meg, és nem annyira motivált, mint én, éppen szülőként, mert van, hogy a szülő sokkal motiváltabb, oké. Itt is van választási lehetőségem, hogy piszkálom egyfolytában, éveken keresztül, de hónapokon keresztül biztos.

0: hogy tanuljál már, nem fog menni az érettségi, majd ott pánikba leszel, ne az utolsó pillanatban mennek a mantrák, vagy pedig felkínálok lehetőséget, hogy figyelj, csináljunk egy beosztást, tudod, hogy hány tételed van, szívesen melléd állok, nem szólok bele, csak támogatlak benne, hogy hogy lenne érdemes, mint felnőtt tudok ebben támogatást nyújtani. Ez a másik. A harmadik meg a teljesen ráhagyja a gyerekre, azt sem, amit akar. Ez az ő élete, ez az ő következménye lesz, hogy sikerül, pont. Na és akkor találjuk meg azt a szülői attitűdöt, ami működik. Sok szülő azt mondja, hogy de hát hiába mondom neki, hogy segítek, rám legyint, meg rám csapja az ajtót. Hát ez megint az, hogy általános iskolában ezt hogy alapoztuk meg. Hogy voltak-e alapok, hogy tényleg kapott-e valós segítséget szemrehányás nélkül tőlem, mert ha ő már megtapasztalhatta azt, hogy én tudok neki jól segíteni, akkor biztos, hogy igénybe fogja venni. Ha nem, akkor az már egy következménye az én nevelésemnek. És akkor ott jön az, hogy egyébként meg bízzak abban, hogy ő ezt meg fogja tudni ugrani a maga szintjén, ahogy tudja, de ha nem sikerül, ugyanúgy szeretem, ugyanúgy az én gyerekem, és itt vagyok neki támogatólag, hogy akkor megkeressünk egy másik alternatívát, ha éppen nem tudtuk elérni a célt.
1: No, ezeket mind érdemes már most zsebre tenni, hiszen ennél aktuálisabb ez nem is lehetne. Jóvátétel, megbocsátás, bocsánat, kérés, és ezt most egy másik aspektusból, a magunknak, illetve a srácokat erre való rátanítás szempontjából beszéljük át Csajmoni szociálpedagógussal, hiszen itt van az érettségi hét. Mit tegyünk akkor, a szorong a gyerek, ha egy szorongó típus, ha egy nehezen vizsgázó típus, aki elkezdi vádolni magát, mert hogy ez azonnal megjelenik a szorongásban, és a szorongás mellett ezzel folytatjuk.
2: 98.6 Manna

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Jóvátétel, bocsánatkérés és megbocsántás most a Lélekszörf második órájában. Ma egy kicsit másik aspektusból mindez, hiszen érettségi hét van. Hogyan segítsünk a gyereknek, hogy magának jóvá tegye, megengedje magának a jóvátételt, megengedje magának a megbocsátást, főleg egy szorongó, nehezen vizsgázó srácnál. Mi a teendő ilyenkor, Móni?
3: Én azt gondolom, hogy az, hogy ő szorongó és nehezen vizsgázó, az nem most derül ki. Tehát, hogy azért az évek során voltak ennek tünetei jelei egy-egy fontosabb dolgozatnál, témazáró dolgozatnál. Ezt biztos, hogy észrevettük, sőt, aki ilyen karakter, ilyen típus, annak már az általános iskolába ki szokott jönni. Én azt gondolom, hogy itt van az a pont, amikor szakember segítségét érdemes kérni. Nem egyszer volt már, hogy az iskola pszichológusunkkal csak egy beszélgetés, csak egy külsős emberrel, csak aki nem az anyám, meg nem az apám, mert ők úgyis azt mondják, hogy a pozitívumot vagy a negatívumot, mindegy, tehát hogy egy külső személlyel, de hogyha van a családban olyan, akivel jóban van a gyerek, bárki, vagy aki barát, családbarát, vagy távolabb rokon, vagy meg lehet kérni, hogy figyelj, XY nagyon szorong, nagyon fél az érettségitől, tudod, hogy milyen nehezen vizsgázik, tudod, hogy már testi tüneteket produkál előtte, ülj le vele, kérlek, beszélgessetek egy kicsit, üljetek be egy cukráltába, beszélgessetek, mert aki egy picit távolabb van, nem ebben a szűk körben, az néha jobban fel tudja oldani ezeket a szorongásokat, mert én hiába mondom el egy szorongó gyereknek, hogy jaj, édesem, ugyanúgy fogunk szeretni, ez nem számít, ezt nem hallja, ez nem így működik, hogy benyomok rajta egy gombot, amivel feloldom. Technikákat taníthatok neki, ami ezt feloldja. Nagyon szeretem azt, amikor meg kell feszíteni, tudod, az összes izmodat egy feszült helyzetben, és akkor az agy, az idegrendszer szándékosan utána elernyed, mert hogy már túlfeszítés van. Aha. Szóval ilyen egyszerű dolgokat meg lehet tanítani, de az alapszemélyiség szorongása kezelésre szorul, szakemberre szorul, én azt gondolom, és ezt már észre lehet venni korábbi időszakban is.
2: Hogyha ezt észleljük, akkor egészen korán mondjuk, akkor nyilván elejét vehetjük egy csomó mindennek. Ott is a legelső időkben, a legelső észlelésnél is ugyanaz a módszer?
3: Kisgyereknél még nem. Ott is szakemberrel nyilván érdemes, de egy kisgyereknek még mások a gondolatai, mások a motivációi, mástól szorong, ott valami van a háttérben még. Tehát csak önmagában, vagy egy trauma érte már első osztályba, vagy több, vagy nem kompatibilis a tanárával, vagy az osztályával, de ott kell, hogy legyen valami külső kiváltó, én azt gondolom, vagy a családon belül például egy nehéz helyzet, egy válás, vagy egy bármi. Tehát én azt gondolom, hogy amikor egy általános iskola alsó tagozatos gyereknél szorongás tüneteket, vagy félelmet, vagy ilyen szélsőséges tüneteket látunk, akkor ott valami van. Amikor már ezt gimnazistánál tapasztaljuk, ott is lehet egy közösségbeli probléma, egy pedagógussal való probléma, családon belüli probléma, de ott már teljesen más szakember és más segítség szükséges. Tehát aki egyébként általános iskolában nem volt ilyen, és úgy ment neki a suli, jól tanult, nem csinált belőle nagy ügyet, és elkezd rettenetesen szorongatni kamaszként, és hozni a tüneteket, akkor én azt gondolom, hogy ott másfajta módszer kell, és szakember kell, tehát ott szakember segítsége kell.
2: Csaj Móni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, jóvátétel, megbocsátás, illetve bocsánatkérés, erről beszélgettünk az első órában is, és beszélgetünk most a Lélekszörf második órájában egy kicsit más aspektusból, hiszen érettségi hét van, és ez nem csak másokkal szemben fontos, már mint a jóvátétel, a bocsánatkérés, a megbocsátás, hanem önmagunkkal szemben is, sőt, meg tudjuk tanítani azt a srácoknak, hogy magukkal is tudjanak megbocsátóak lenni. Mi történik, ha nem sikerül a vizsga, mi történik akkor, hogyha nem sikerül mondjuk maguknak megbocsátani? Mi a teendő akkor, amikor látjuk, hogy ez nem megy nekik, ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamaros.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
1: A Lélekszörf mai szakértő vendége Csajmoni szociálpedagógus, ígértem, hogy azzal folytatjuk majd, ugye jóvántétel, bocsánatkérés, megbocsátás témakörben, most ezt kivetítve az érettségire, a vizsgaidőszakra, a vizsgázásra, hogy mi van akkor, hogyha nem sikerül a vizsga, mi van akkor, hogyha ebben kell segítenünk a gyereknek?
2: Először is hagyjunk teret a gyászmunkának. Tehát az itt erre is.
1: Mert
2: igaz.
1: Hogy ez is gyászmunka, tehát hogy akkor így ez van. Is nagyon fontos mondat.
2: Így van. Tehát, hogy ne az legyen, hogy azon a napon, mikor kiderül, hogy nem elég a pontja mondjuk a kiszemelt egyetemre, vagy hogy úgy jön haza, hogy tényleg pocsék rosszul sikerült, nem olyan tételt húzott, nem tudott úgy koncentrálni, stb. Akkor azért ezt már a gyerek hagy élje már meg, hogy ezt úgy elsiratja, meg úgy szomorkodik emiatt, meg hogy magára csukja az ajtót, és egyedül akar lenni. Annyira kell biztosítanunk, hogy majd, hogyha egy kicsit jobb, vagy hogyha nem érzed jobban magad, de szükséged van rám, akkor itt vagyok. És amikor eltelik egy kis idő ezzel a gyászmunkával, és már mondjuk kisírta magát, meg már végighallgatta az összes kedvenc zenéjét, és kisonfordál, és már mondjuk eszik, na akkor érdemes leülni, hogy oké, most ez a helyzet van, minden helyzet jó valamire, mindig van kiút, ezt el kell valahogy hitetnünk vele példákon keresztül, stb. És nézzük meg, hogy mit tudunk ezzel a helyzettel kezdeni. Vagy megkérdezzük, hogy mikor ülne le velünk ezt megbeszélni, mert hogy mindig van másik lehetőség, A, B, C, Z terv is van, rakjuk össze, és akkor én szülőként biztos, hogy neki állnék nyomozni, hogy egyébként ahhoz az érdeklődési körhöz kapcsolódóan, ami az én gyerekem sajátja, milyen alternatív megoldások vannak, és akár az is lehet egy megoldás, mert van ilyen lehetőség az oktatásban, hogy még egyszer leérettségizik egy évre rá, és újra nekifut ennek a rendszernek. Az nagyon fontos, hogy akkor egy picit érdemes, hogy lekösse magát, hogy dolgozom a tanulás mellett, és készüljön fel újra a vizsgára, és fusson neki az egész megmérettetésnek újra. De azért ennek van egy lélektani útja, erről a pszichológusok többet tudnának mondani, egy íve ennek, hogy azért ez nem megy egyik napról a másikra. A belátás, a megértés, az elfogadása annak, hogy mi történt, és hogy tudjuk ezt kijavítani.
1: Móni, az is nagyon fontos, csak még két mondat erejéig, hogy mondjuk mi otthon megtesszük, ami tőlünk telik. Így, ahogy mondta, de lehető legjobb tudásunk szerint elfogadva a szakember, a szakértő tanácsát, de mi van akkor, hogyha bent a közeg, a suliban mondjuk a folyamatos önváddal él? Nem vagyok elég jó, béna voltam, de hülye vagyok, stb. És ezt egymásra is rátapasztják, mert azért ez elég gyakori.
2: Van ilyen. Ezeket meg kell élni, szóval nem tudjuk vattába csomagolni a fiataljainkat, meg kell erősödni, és ezek a pofonok erősítenek. És igen, jó, most ne a szélsőségekről beszélünk, amikor már önbántalmazásba megy át, azért annak vannak, hát általában vannak előjelei, nem mindig, de vannak. Az egy másik történet, az egy súlyosabb állapot, ott szintén megint szakember szükségeltetik, de egyébként az, hogy hergelik egymást a fiatalok egy A vagy B irányba, az együtt jár ezzel. Tehát ugye mindannyian vizsgáztunk már, emlékszünk a folyosón, hogy van az, aki morzsolgatva a zsebkendőjét könnyek között toporzékolva, hogy ő nem tud semmit, és mindig ők szoktak kijönni szünötössel.
1: Igen.
2: Ugye ismert? Na,
1: igen.
2: Hát szóval van ilyen, de hogy, és aki egyébként meg magabiztosan csöndesen ül, aztán koppan egy nagyot, ilyen is van. Tehát én azt gondolom, hogy szülőként is megvannak a korlátaink, és azért egy érettségiző az már felnőtt szint. Egy érettségiző gyerek már majdnem, hogy felnőtt. Ha nem látjuk azt rajta, mondjuk én ilyenkor nem szívesen engedném el az éjszakába egyedül, hasonló történetek, amikor ennyire rossz állapotban van, akkor inkább áthívnám a haverokat, hogy beszéljék ott meg nálunk, gyűjjenek ott össze, de hogy egymást hergelik, vagy éppen valami elkerülhetetlen. Tehát a kortárs szava mindig erősebb ilyenkor, mint a szülőjén. Úgyhogy igen, vannak nagy sírások, nagy amplitudok, érzelmek hullámvasútja, és akár összeveszések barátok között emiatt, de ezt már neki kell tudni megoldani, mi csak a háttérből körömrágva figyelünk.
1: És hogyha ezt megtettük, akkor már legalább azt tudjuk, hogy hozzá tudtunk adni valamit, mert hogy az a körömrágos energia is tudja biztatni a másikat, vagy legalábbis szerintem abból is tud jó születni, mert hogy az is pozitív hatás, vagy egy pozitív ráhatás, mert hogy jóból tesszük. Csaj Moni szociálpedagógus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Jóvátétel, bocsánatkérés, megbocsátás, és ezt átvettük az első órában magának a kifejezéseknek a szempontjából és nevelési szempontból, most pedig a második órában érettségi hét lévén vizsga szempontból és az önmagunknak való megbocsátás és ennek megtanítása szempontjából beszélgetünk róla, és természetesen jó szokásunkhoz híven jön egy jó adag útravaló, amit magával vihet a hallgató, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM, Lélekszörf,
3: hamarosan folytatjuk.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Csajmoni szociálpedagógus, a lélekszörf mai szakértő vendége. Jóvátétel, bocsánatkérés, megbocsátás, erről beszélgettünk ma. Az első órában nevelés szempontjából, a második órában most pedig érettségi hét lévén vizsga szempontjából, hogy hogyan tudjuk megtanítani a srácoknak azt, hogy maguknak is meg tudjanak bocsátani, és maguknak is jóvá tudják tenni önmaguknál. Azt, amiről azt gondolják, hogy végzetes hiba, aztán nyilván kiderül néhány év múlva, hogy már csak nevetünk rajta. Csajmoni szociálpedagógussal most összegyűjtöttük a legfontosabbakat a témával kapcsolatban. Mik azok a mondatok, Móni, amiket magukkal vihetnek a hallgatók ezzel kapcsolatban?
2: Hát számomra a legfontosabb a mai világban már, amikor már azért sokkal többet tudunk a pszichológiáról, sokkal árnyaltabban gondolkozunk, hogy a büntetés helyett, kérem szépen, hogy aki kisgyermeket nevel, a büntetés helyett a hiba kijavítására szocializálja az a gyereket. Hogy ne azonosuljon azzal, hogy ő ügyetlen vagy rossz, mert egyébként akkor annak megfelelően fog viselkedni, hanem azzal azonosuljon az a gyerek, hogy jóvá tehető, hogy rendbehozható, hogy én velem nincs baj, csak most rossz döntést hoztam, vagy
1: éppen hibáztam. Végleges vagy végzetes nem történt, igaz?
2: Így van.
1: Ez a gyakorlatban mit jelent, Móni? Csak egy rövidke példa, hogyha valaki most kapcsolódik be, ez egyik legfontosabb szegmens a mai beszélgetésünknek.
2: Hogy bármikor hibázik egy gyerek. Ez a megmondtam, hogy le fogsz esni a mászókáról. Én sajnos a mai napig hallom a játszótéren, hogy le fogsz esni, leesik, persze, hogy leesik, és akkor megy a sírás. Na, ugye megmondtam.
1: Ja, igen. Hozzám nem eresítva.
2: Így van, meg még rá is csapok a feneked, de már nem fogadtál szót.
1: Jaj, meg hát emlékszel arra a mondatra, mondjuk ezt főleg mi hallottuk gyerekkorom, most, hogy ne szaladj, mert elesel, és még jó, így meg is verlek.
2: Meg is verlek, bármi baj lesz, hogy meg is verlek. Igen, ez így volt. Ez ilyen viccesen hangzik, de egy kisgyereknek ez nem vicces.
1: Tök ijeszt, nem.
2: Nekünk ez igen, tök ez tök ijesztő, hogy akkor kihez forduljak?
1: Igen.
2: Kihez forduljak, ki vigasztal meg, ha saját szülőm ítélkezik fölöttem, és haragszik rám, ha én hibáztam. Tehát ez nem egy, a szülő részéről nem lehet egy hiúsági kérdés, hogy én már elmondtam ötször, és mégis. Hát meg kellett tapasztalnia. Attól még föl fog onnan kelni, és itt vagyok neki, és ugyanúgy szeretem. És ha összetört valamit, vagy tönkretett valamit, vagy hibázott, az konkrétan úgy néz ki, hogy akkor együtt, én támogatva őt takarítjuk el a nyomokat, és közben megbeszéljük. Most, ha betört egy ablak focizás közben, hát akkor el kell menni az üvegeshez, elvinni azt az ablakkeretet, és nem úgy, hogy én megcsem a hátam mögött, és közben büntetésbe rakom és szídom, hanem együtt elviszük, és utána nekem meg is pucolhatja azt a többi ablakot is, hogy jóvá tegye. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a stigmák, hogy...
1: Akkor utána nem is hozzuk fel többet.
2: Nem, hát majd a családi anekdotában 20 év múlva nagyon jó lesz, de akkor ott nem. Tehát amit jóvá tett, az pipa, az nincs felemlegetve, tehát ott az jóvá van téve, kérem szépen, az le van rendezve és le van zárva az az ügy. Ez a lényege, hogy megszabadult, míg egyébként, ha csak büntetve van, akkor meg újra-újra felhozzák, hogy megint be leszel zárva a szobádba, ha megint összetörsz egy poharat. Tehát ez így nem működhet, nem működik, nem produktív, tehát fogadjuk el, hogy sokkal hatékonyabb módszer, és ez nem azt jelenti, hogy minden nap rosszságra, és nem azt jelenti, hogy egy nap tízszer itt jóvá teszünk mindent, és nem mindig olyan könnyű ez, és ha egy visszaeső kis bűnözőnk van, akkor lehet, hogy nem tanult ebből, és mondjuk rendszeresen is direkt leveli a poharat, mert milyen jó móka anyával azt összeszedni és feltörölgetni. Nem, egyébként nem szokták szeretni ezt, de hogyha mégis van valami disznóság, amihez visszatér újra és újra a szülői intelem ellenére, akkor nem ördögtől való egy kis büntetés, én nem erről beszélek. Csak amikor még nem visszaeső bűnözőről beszélünk, hanem egy egyszeri pohártörésről.
1: Honnan tudjuk, hogy mi számít jó büntetésnek? Most érted, hogy mire gondolok? Tehát ami nem bántó, nem megalázó, nem megszégyenítő, csak helyre teszi a világ rendjét abban a pillanatban, abban a közegben.
2: Amit nem indulatból és dühből találunk ki. Tehát amikor én nyugodt tudok maradni, és szeretetteljes, és akkor gondolom át, Persze, vannak szituációk, amikor lelép a járdáról, és üvöltök, és visszarántom. Tehát ne az emberi reakció, természetes reakciót vegyük el magunktól, mert azért mi se vagyunk buthák. Tehát én nem gondolom azt, hogy ez nem egy természetes reakció, amikor biciklivel ki akar hajtani a piros lámpán, és lekapom a bicikliről, meg a fejérülős a gyereket, vagy a... Érted? Uh-huh, tehát, hogy nem amikor ilyen beavatkozás van, az tök természetes, hogy akkor fölemeled a hangot, hiszen te is pánikba kerülsz, nem erről beszélek. De amikor olyan disznóságokat csinál előre megfontolt szándékkal, mondjuk otthon, hogy direkt lefaragja nekem a gyertyát, mert az mekkora buli, és már hatszor megkértem, hogy a díszgyertyámat legyen kedves békén hagyd, mert minden tiszta parafin lesz, és újra belekezd, na az egy megfontolást igénylő feladat, ott nem az üvöltözés meg a büntetés. Most nem tudok hirtelen jobb példákat mondani, de biztos, hogy mindenkinek eszébe jut sok olyan, amikor direkt bosszantani akarja a szülőt, magára akarja vonni a figyelmet. Ha akkor dühből és ingerülten reagálunk, az nem hoz jó büntetés ötletet. Ha le tudunk higgadni és végig gondolni, hogy egyébként miért csinálja, lehet, hogy azért, hogy figyeljek rá, lehet, hogy úgy érzi, hogy nem foglalkozom mostanában annyit vele, lehet, hogy nincs türelmem éppen hozzá, és akkor ő húzza direkt az agyamat, hogy de akkor is ráfigyeljek, mert hogyha kiabálva figyelek rá, még az is jobb, mint a semmi. Tehát, hogyha le tudok ülni és higgadtan végig gondolni azt, hogy mit, miért csinál a gyerek, mennyi ebből úgymond a rosszasság, és most macska körömbe raktam, és mennyi a egyébként gyerekként megismerem a világot, hadművelet, akkor ki tudok találni észszerű ötleteket arra, hogy ezt hogy tanítsam meg neki, hogy ne csinálja. Az a másik meg, hogy tényleg fontos, hogy ne csinálja, vagy pedig hogy tapasztalja meg a világot, hol van az én határom ebben.
1: Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy legyen következetesség a szülőben, szóval ezért egy gyerek elég hamar megtanulja azt, hogy jó, most üvöltözik anyu, apa egy kicsit, nem jöttem, eltűntem biciklivel a kis utcákban, egy órával később érkeztem meg, vagyok 6 éves mondjuk, megy ez üvöltés, mindenki üvölt, a szülők egymás ellen mennek az igazságukkal, nem értenek egyet, egyik megszégyeníti a másikat a gyerekek előtt, és akkor az van, hogy egy hónapig sehova nem mész, se telefon, se tévé, se bicikli, majd 2 nap múlva már megy ki a gyerek.
2: Borzasztó, mert ez egy dühből meghozott büntetés, nem gondoltam végig. De bárcsak egyébként ezért büntetnék, a mai gyerekeket már nem beszélt büntetik, bárcsak elbicikliznének a szomszéd utcába. Visszatérve erre, tehát azt én dühből hoztam meg, indulatból. Na, erre mondtam, hogy az rossz tanácsadó, mint minden esetben a dühből meghozott döntés nem jó tanácsadó.
1: És ezt nem is tartják be a szülők?
2: Nem tartják be, nem, mert utána már bűntudatok van, jaj, eltúloztam meg, és már meg is bántam a hirtelen meghozott döntésemet, úgyhogy érdemes előre felkészülni arra, hogy milyen eszközeim vannak, hogyha az a csemete éppen nem akar szót fogadni, vagy milyen eszközeim vannak arra, hogyha hibázik, és mi a családi megállapodásunk, és egy nyugodtan kezelt helyzet mindenkinek sokkal kielégítőbb lesz, pláne, hogyha a kis csibész jóvá teheti a bűnét.
1: Jóvátétel, bocsánatkérés, megbocsátás, nevelési és vizsga szempontból hogyan bocsássunk meg magunknak, hogyan tanítsuk meg ezt a gyerekeknek, érettségizőknek, ugye érettségi hét lévén, és hogyan tudjuk rátanítani erre ideje korán a gyerekeket, erről szólt a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem volt Csajmóni szociálpedagógus, köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Megalakult az új parlament. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügyi, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A korrupció megállítása és az uniós pénzek hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi a verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Baktalórendházi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya Kármánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kiló kábítószert foglaltak le. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Holnap mindenütt szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de csak elvétve lehet egy-egy zápor. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
0: Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
4: Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai vendége Győri Virág, a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet kommunikációs vezetője, és korábban 16 éven át a Family című család és párkapcsolati magazin főszerkesztője, ami nem volt kimondva keresztény magazin, de azért mégiscsak fontos abból a szempontból, a tartalmi szempontjából, hogy azért az volt. Szia Virág, köszönöm, hogy
2: Szia,
1: jöttél.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek.
1: Az elhívásban rejlő erősorozatunkban beszélgetek veled is, magáról az elhívásról, hogy számodra mit jelent, hogy neked mit mond, hogy akár korábban a magazinban, a párkapcsolat és családi témában ez hogyan jelent meg, mert az elhívás az megjelenik egy embernél, de szerintem az pontosan úgy hat, ahogy hat egy jó kedv, vagy ahogy hat egy nevetés a körülötte lévő emberekre, akire éppen hat az a valami. Ebben az esetben ugye az elhívás, ami nem egy hétköznapi dolog. Szóval, hogy ez annyira erős, és annak olyan erős isteni rezgése van, hogy nem tud nem hatni. Szóval számodra mit jelent az elhívás? Kezdjük innen.
2: Ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy az elhívás az, amikor a helyedre kerülsz. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy ez így kihat, és az arcodra van írva, vagy áthatja az egész lényedet, és sugárzik rólad, az azt jelenti, hogy megérkeztél, és tényleg ott vagy abban a feladatkörben, abban a pozícióban, azon a helyen, amire te rendeltettél, amire te születtél. Ez nem azt jelenti, hogy az embernek csak egyetlen egy életfeladata lehet, de ez azt jelenti, hogy akkor abban a pillanatban ott vagy, ahol lenned kell. Tehát ezt, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor így mondanám, de ennek nagyon sok árnyalata van, amit ki tudunk bontani. Azt még azért hozzátenném, hogy magában a szóban az, hogy elhívás, abban benne van egy hívás. Tehát van egy kezdeményezője ennek a folyamatnak, és ez nem én vagyok. Tehát nem lehetek úgy elhívva, hogy én találom ki, hogy mi az én feladatom. Ehhez kell valaki, aki kifejezi azt, hogy hova, mire szán engem. És az én hitem szerint, ha már ez a Hitem szerint podcast, Isten az, aki ezt a folyamatot kezdeményezi, az ő szívében, fejében születik meg egy terv, még azelőtt, mielőtt én megszületnék, ő már megálmodik nekem valamit, valamiket, feladatokat, és aztán, hogyha én ebbe belesimulok, akkor elvezet oda, ahova látni szeretne.
1: Ahhoz, hogy bele tudjak simulni, ahhoz nekem erre egyrészt ébernek kellene, másrészt pedig meg kell találnom,
2: Abszolút.
1: Hogy ez az én elhívásom.
2: Így azt, van.
1: Miből érzi az ember? Honnan tudom én azt? Hogyan lehetek biztos benne? Ne csapjam be magam.
2: Igen, hát ez egy hosszú és komplex kérdés, de mondjuk kezdeném onnan, hogy Isten nem véletlenül ad vágyakat, álmokat a szívünkbe. Tehát az első dolog, amit legfőképpen használ, hogy egy elhíváshoz mindenképp kell egy érzelmi töltet. Tehát nincs olyan, hogy valami olyan az én elhívásom, amire az én szívem nem dobban rá. Ez lesz az, ami egyszerűen

0: egy adott esetben egy valami, egy mellékvágánynak, egy kanyarnak tűnhet az életemben, van egy nagyon fájdalmas kitérőnek, lehet, hogy az ott életfeladatomban, az elhívásomban nagyon fontos szerep jut neki. Tehát egyrészt benne van az, amire rádobban a szívem, benne vannak a tapasztalataim, jók és rosszak egyaránt, és aztán ez egy formálódás során alakul ki azzá a végső céllá, vagy azzá az életfeladattá, ahova Isten helyez.
1: Az érzés, amit az ember tapasztal olyankor, amikor azt érzi, hogy oké, most a helyemen vagyok. Esetleg először csak pillanatok vannak ilyenek. Egy-egy feladatnál érzem ezt. Vagy valaki mesél valamit, és úgy érzem, hogy ezt tudnám szeretni, ez jó volna. De nagyon sokszor azonnal leállítjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy jó, hát ez nem való neked, vagy megszól a bennünk futó program, ugye, amit gyerekkorunkban belénk vertek, vagy belénk éget, mondjuk az iskolarendszernek, a régi iskolarendszernek köszönhetően például, de ez csak egy lehetőség, hogy mitől égesz bele az emberbe. Szóval amikor ezek az önszabotás momentumok, vagy motivumok megjelennek, akkor azok le tudják lassítani, vagy állítani ezt a folyamatot, hogy találkozzak az én elhívásom. És mit
0: én
1: tudom
0: azt,
1: kellene
0: azt tenni? Gondolom, hogy bizony van olyan, hogy az ember kicsinyhítőségből nem jut el oda, ahova eljuthatna. Tehát, hogy ez egy tényleg egy valós veszély, és ez ellen küzdenünk kell. Tehát az biztos, hogy a kishitűségünk az, hogyha nincs reális énképünk, ha nincs helyén az önbecsülésünk, és inkább úgy mondanám, ha nincs helyén az identitásom, akkor nem fogok tudni eljutni adott esetben oda, ahova Isten el szeretne engem juttatni. Lehet, hogy megelégszem kisebb állomásokkal, megelégszem azzal, hogy a komfortzónámban belül mozgok, de lehet, hogy Istennek sokkal, de sokkal nagyobb álmai és tervei vannak velem kapcsolatban. Emlékszem, hogy nyáron engem nagyon szíven ütött, olvastam egy ilyen kis elmélkedést, és abban volt egy ilyen mondat, hogy Isten nagyon szereti az álmokat, és nagyon szereti az álmodozókat. És engem ez nagyon szíven ütött, mert én alapvetően nem vagyok egy álmodozó típus, én egy nagyon földhöz ragadt ember vagyok, tehát tudok rezonálni arra, amit mondasz, én vagyok az, aki folyton a földre rángatja magát az álmaiból. Ha véletlenül elkezdek álmodozni, nagyon könnyen lerángatom magam, hogy ezekkel a szólamokkal, hogy úgyse sikerült, te ez kicsi vagy, már mások megcsinálták, mit akarsz te
1: ki? Már neki sokkal jobban tudja.
0: Így van, mit keresel, ismerjük ezeket a szólamokat. És nagyon szíven ütött ez a gondolat, és elkezdtem magamban bátrabban dédelgetni azt, hogy miért is szereti Isten az álmokat és az álmodozókat? Azért, mert hogyha tudsz álmodni, nagyokat álmodni, akkor tudsz az ő perspektívájából látni, a világra rálátni. Ezt nagyon sokan nem annyira élik át, vagy nem merik átadni magukat, de egy más perspektívát látsz meg.
1: Tehát azt a sok-sok lehetőséget.
0: Igen. Aha. Tehát egy sokkal nagyobb, hatalmasabb, beláthatatlanul nagy Istenünk van. Mi nagyon sokszor szeretnénk beletuszakolni őt olyan kis dobozokba, amelyek csak földi dobozok, amelyek a mi gondolati sémáinkban vannak őróla.
1: Amiket mi érteni képesek
0: vagyunk. Amik mi gondolunk őróla. Uh-huh. És olyan jó, amikor rácáfol, hogy én sokkal nagyobb vagyok. Mersz-e hinni ebben, hogy nekem nagyobb álmaim és terveim vannak veled, és hogy te sokkal, de sokkal többre vagy képes, mint amit magadtól gondolnál.
1: Milyen jó, hogy ezt a szót használtad, Virág, hogy mersz-e. Mert ahhoz is merészség kell.
0: Abszolút.
1: Hogy én azt mondjam, hogy oké, itt vagyok, én el akarom hinni, és elmerem hinni ezt a nagyságot, rendelkezz velem.
0: Így
1: Mutasd
0: van.
1: Meg, hogy én mire vagyok képes.
0: Abszolút így van, és ugye ez is egy alap...
1: És akkor ő megmutatja egyébként?
0: Én hiszem azt, hogy igen. Tehát, hogy azt is gondolom, hogy a bátorság az ugye nem a félelem hiánya. Tehát amikor én megteszek nagy dolgokat, az nem azt jelenti, hogy elmúlik a félelmem, és hogy nem látom parányinak magam. A bátorság az, hogy akkor is megteszem, ha félek. És akkor is azt mondom, hogy Uram, én elhiszem azt, hogy te ezt a vágyat, ezt az álmot nem véletlenül adtad a szívembe. Kérlek, tégy engem alkalmassá. Segíts, hogy én is lássam azt a nagyobb képet, amit te látsz. Hogy merjek hinni benne.
1: Az önbecsülés és az identitás két nagyon fontos dolog, amit említettél. Hogy lehet ezt Isten segítségével helyre tenni magamban? Hogy tudom az önbecsülésemet növelni, növeszteni, és hogy tudom megtalálni

0: azt az identitást, amit Isten adott nekem, amit Isten kitalált. Tehát azt a Petrát, aki szerinte vagyok.
1: Szerintem két oldala van. Az egyik oldala, hogy próbáld meg minél jobban megismerni azt az Istent, aki megalkotott téged. Vágyjál a vele való élő személyes kapcsolatra. Akar tudni, hogy ki ez az, akinek álmai és tervei vannak, aki amikor megalkotott téged, akkor azt mondta, hogy ez egy gyönyörűséges valaki. És hogy én nem a hibáit, a kudarcait, a nyomorúságait, a gyengeségeit látom, hanem azt a Petrát, akivé lehetne, akivé én megálmodtam, és akivel az én segítségem akivé ő lehet. Ez az egyik oldala, az Isten oldala. A másik oldala pedig az igazi identitásod az, hogy te egy szeretett gyermek vagy. És ez olyan, tudod, nagyon sokszor puffogtatjuk ezeket a közhelyeket, igen, Isten szeret minket, és akkor már lapozunk is. De ezt, hogy igazán mélyen a szíved legmélyéig leengeded, hogy én nem más vagyok, én Isten végtelenül szeretett gyermeke vagyok, akiben gyönyörködik. Ezt, ha nagyon-nagyon mélyen meg tudod élni, életed bármely szakaszában, főleg akkor, ha nagyon mélyen vagy, akkor ez lesz az, ami ki fogja formálni az igazi identitásodat, mert akkor kialakul egy más képed önmagadról. Nem az, amit mások fognak mondani, nem az, amit a körülményeid sugároznak feléd, hanem azt fogod megérteni, hogy én egy szeretett ember vagyok, egy szeretett gyermek vagyok, és hogy ez egy lehetőségek tárházát nyitja ki előtted. Mert akkor nem fog lekorlátozni mindaz, ami meghatározott téged, a fájdalmaid, a sebeid, az, amit más mondott rád.
0: A külvilág,
1: a körülmények, és egy csomó minden más.
0: A történések,
1: mi minden van a világban. Így most, van, hanem azt fogod megérteni, hogy én akkor biztonságban vagyok, jó kezekben vagyok, elkezdenek a félelmeid csökkenni, és elkezdesz bízni abban, hogy van egy valaki, akinek jó tervei vannak velem, nem rosszak, nem félelmetesek, nem tudom én milyenek, hanem jó tervei vannak, és engem el akar juttatni A-ból B-be. Nem egyedül küszködök, nem nekem kell feltalálni a spanyol viaszt, nem nekem kell megoldani a lehetetlent, én egyszerűen csak belekapaszkodok ebbe a kézbe, és hagyom, hogy vigyen. És a nehezét ő végzi, nem én.
0: Hogyan tudom ezt napról napra növeszteni magamban? Mm. Hogyan lehet? Mert hogy nagyon sok olyan hallgatónk van, aki nem feltétlen hitben járó, de mondjuk tart afelé. Akkor én hiszem, hogy minden olyan eset, hogyha imádkozunk, ha Bibliát olvasunk, vagy ha csak beszélgetünk ezekről, vagy meghallgatok egy ilyen podcastet, akkor már tudok találkozni ezzel az érzéssel, és hogyha egyszer-kétszer találkoztam vele, hogy milyen ez a végtelen feltétel nélküli szeretet, amiben én megnyugodhatok, és biztonságban érezhetem magam, és nem azon, hogy majd elgáncsol, megnézem, hogy felesel, felállsz, milyen erős vagy, mert ez nem az Isten. Ezt sokszor igyekszem elmondani a hallgatóknak, mert ezt már megtanultam tőletek, hogy ez nem az Isten. Az Isten nem akar direkt,
1: szivatni,
0: hogy
1: így van.
0: Hadd nézzem meg, na, hogy ütöd meg magad, azt utána sírsz-e.
1: Így van, ez a torz és büntető istenkép, és sajnos ez olyan mértékig áthat minket, hogy tehát, hogy ezzel le kell számolni. Tehát engedjük meg, hogy Isten megmutassa magát, és megmutassa az igazi valódi énjét.
0: Erre mindig az a kérdés szólal meg azonnal bennem, és szerintem a hallgatókban is, hogy hogyan.
1: Hogy a bánatba. Így van. Azt szoktam erre válaszolni, hogy vannak olyan imádságaink, amelyekre nincs válasz. Vagy nem találjuk. Itt a földön esetleg nem fog teljesülni, nem úgy, ahogy mi szerettük volna. De vannak olyan imádságaink, amikre Isten 100%-os garanciát vállal. És ha az az én imádságom, hogy Istenem, én annyira szeretnélek megismerni téged, ki vagy te? Mutasd meg magad nekem. Annyira mindent gondolok rólad, pucolt ki ezt a képet, ami bennem él. Én azt akarom megtudni, hogy te milyen vagy valójában, és én vágyom egy mély és személyes kapcsolatra veled. Ez egy olyan imádság, amire Isten 100%-os garanciát vállal. Ha én ezt a szívem mélyéről kérem, akkor erre ő válaszolni fog, és ezerféleképp elkezdi megmutatni magát. Lehet, hogy nagyon sokszor használ erre embereket is. Tehát, hogy pont úgy jön egy üzenet, ami betalál a szíved közepébe, és megértesz valamit, hogy ez tényleg annyira véletlen, annyira különleges, ez valami magasabb rendű dolog lehet. Ez annyira, de annyira sci-fi, hogy nem illik bele semmilyen magyarázatba, amit én tudnék generálni. Ez az egyik tipikus módja annak, hogy Isten közbeavatkozik. Eljutott hozzánk üzeneteket, gondolatfoszlányokat, embereket, pont azt a rádióműsort fogod meghallgatni.
0: Pont
1: egy olyan dal szól, az a refrén úgy belekúszik a füledbe, hogy nem bírod kiverni azt a félsort. Egy versor, egy fölugró gondolat a Facebookon, Instagramon, akárhol, egy barát, egy régi osztálytárs, akinek az élete valamiért sugároz és kíváncsivá tesz, egy ember, aki megszólít téged. Szóval, hogy számtalan módja lehet annak, és szerintem nincs korlátozva arra, hogy hogyan jusson el hozzád ez a bizonyos gondolat. És keresd olyan emberek, hiteles emberek társaságát. Biztos, hogy látsz magad körül olyat, aki ezt jól képviseli, kérdezz, keresd meg, és mondd el, hogy segíts nekem ebben. Szerintem előbb-utóbb meg lesz a válasz. A másik pedig, amit kérdezte, hogy én magamban hogyan táplálom ezt, úgy, hogy egyrészt megtanultam ezekre a jelekre odafigyelni. Tehát, hogy amikor úgy megtapasztalod azt, hogy így Isten így kijelenti magát neked, úgy, hogy nem számítasz rá, azok olyan megrendítő találkozások, amik átformálják az életedet. És ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy én naponta olvasom a Bibliát, és én azt gondolom, hogy Isten elsődleges üzenőfüzete, kommunikációs csatornája az a Biblia. Tehát, hogyha az ember megtanulja érteni, kap ehhez segéderőt, mert ez így nem megy így csípőből. Jó, kinyitom, és akkor elkezdem olvasni az első oldaltól. Tehát ez azért nem így működik. De hogyha ebben megkapod a kicsit a segítséget, kapsz hozzá támpontokat, megtaláld ez a forrásokat, akkor nagyon-nagyon sok minden elkezd világossá válni, és Isten elkezd elképesztő módon beszélni.
0: Segítséget is így nyújt. Amikor az ember kéri nem csak azt, hogy mutatkozzon meg, hanem hogy valamilyen módon próbáljon meg nekem segíteni ebben, vagy abban, vagy amabban, mindegy miatt.
1: Abszolút, abszolút. Tele vagyok ilyen történetekkel. Hogy amikor én megtapasztaltam azt, hogy Isten szól hozzám, és azt tudom neked mondani, hogy én már nagyon régóta hitben járok, az a kamaszkorom óta, és hogy de leéltem 20-25 évet legalább úgy hitben, hogy inkább csak egy ilyen, hát volt egy mély hitem, egy alapom, de azért nem ismertem ezt a nagyon mély szenvedélyes Isten kapcsolatot, mint amit ma megélek. De ez engem Istennek össze kellett törnie. És el kellett mutatnia azt, hogy az az Isten kép, ami bennem él, az nem egészen az, amilyen ő. Tehát nekem is rárakódott egy csomó torsz kép erre az Istenre, aki, és ez a sokkal inkább ez a büntető, kiszámíthatatlan, majd a fejemre üt, meg ez biztos azért történt, mert hogy meg akar engem regulázni, nevelni, igen, és stb. Rengeteg ilyen volt az én fejemben, és amikor elérkezett életemnek ez egyik legmélyebb pontja egy diagnózis keretében, amikor megtudtam, hogy daganatos beteg vagyok, akkor nem tudtam más csinálni, mint csak sírni, és azért könyörögni, hogy na, akkor most kezdj el beszélni hozzám, és mutasd meg, hogy ki vagy te valójában. És az első dolog, amit Isten ebben a pillanatban tett, nagyon különleges élmény volt, az történt velem, hogy pont telefonban voltam egy barátnőmmel, és azt mondta nekem, egy nagyon különleges mondatot mondott, hogy Virág, én azt gondolom, hogy már nem tudok mivel segíteni neked, neked arra lenne szükséged, hogy Isten szóljon hozzád egész konkrétan, adjon neked egy igét, amely átvisz ezen az egész helyzeten. És miközben beszéltünk, megszólalt a csengő. És otthon voltam egyedül, a postás volt. Ez, aki egyébként nem szokott nálunk a csengő szólni, mert sok baj van vele, a másik pedig az, hogyha egy sima levelet hoz, akkor nem szokott csöngetni, de most csöngetett. Kiderült, hogy ez a postás egy levelet hozott, egy levelet, ami nekem volt címezve, egy boríték volt. A borítékban egy képeslap lapult, és a képeslapon egy bibliai igevers volt, a 27. Zsoltárból. reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Tehát letettem a telefont azért, hogy szóljak a barátnőmnek, hogy várj egy picit, csöngettek, mindjárt jövök, és ott volt az az ige, amit mondott, hogy Virág, neked arra lenne egy szükséged.
0: Feladó nélküli borító.
1: Nem, a feladó volt rajta, és egy olyan valakitől jött, ez is egy nagyon érdekes eleme a történetnek, akitől abszolút nem számítottam rá. Tehát nem voltunk olyan közeli kapcsolatban.
0: Meg nem szokás most már nagyon képes.
1: Ki a bánat küld ma már képe postára elmenni?
0: Sajnos nem, igen.
1: Érted. Tehát annyira szürreális volt, és hogy azután a mondat után hangzott el, és hogy egy ilyen üzenet, és képzeld el, hogy ez nem ért véget ez az egész. Tehát, hogy így megálltam, és mondom, Istenem, ez lehet, hogy az lehet. Az, amit pont mondtak ezért 5 perccel, hogy nekem erre lenne szükségem, hogy kapjak egy igét, ami ennyire konkrétan nekem erre az élethelyzetre szól. És ugye az volt benne, hogy légy erős és bátor, és reménykedj. Erre volt szükségem abban az élethelyzetben. Reményre, erőre és bátorságra. Annyira tele voltam félelemmel, hogy meg se tudtam szólalni. Teljesen lebénított, és képzeld el, ez is hozzátartozik Isten vezetéséhez, és az elhívásra is nagyon igaz, hogy amikor Isten valamit el akar mondani nekünk, akkor soha nem bízza a véletlenre, hanem mindig több irányból megerősíti. Tehát ezt az egy gondolatot, te nem vagy ott egyedül az, hogy lehet, hogy ez lehet a válasz arra a kérdésre. Ezt képzeld el, utána elkezdtem így gondolkodni egy picit, hogy na hát, hogy reggel én kaptam egy üzenetet a nagylányomtól, aki éppen vidéken volt, és képzeld el, hogy az az üzenet ugyanebből a Zsoltárból volt, ez a 27. Zsoltár, annak az első vers volt. És eszembe jutott, hogy te jó ég, én előző nap egy online ige hirdetést hallgattam, és képzeld el, hogy nagyon nagy hatással volt rám, és a lelkész kiállt, és azt mondta, hogy én ma egy teljesen más üzenettel készültem, de úgy érzem, hogy Isten lelke arra noszogat engem, hogy a 27. Zsoltárról beszéljek. És nagyon nagy hatással volt rám az üzenetet, hogy...
0: De akkor még nem tudtál...
1: És nem tudtam, csak így egymás után esett le a tantusz, hogy én 3 helyről ugyanazt az üzenetet kaptam. És akkor erre azt mondtam, tehát hogy ez egy olyan...
0: Ez egy kétséged nem volt.
1: Ilyen libabőrös pillanat most volt, hogy azt a mindenit. Tehát, hogy én akkor ott azt tapasztaltam meg, hogy te egy nagyobb és hatalmasabb Isten vagy, Uram, mert te beszélsz. Tehát, hogy én gondolhatok akármit te rólad, de te elkezdesz beszélni, és olyan lett Isten ettől a pillanattól kezdve, hogy így, mint egy ilyen, így ömlött belőle a szó, és én bennem egy olyan szomjúság...
0: Onnantól kezdve folyamatosan jöttek az üzenetek.
1: Nagyon
0: tőle.
1: Sok üzenetet kaptam, úgyhogy én akkor elkezdtem annyira, hogy megváltozott az egész lelkéletem, én nyitottam egy füzetet, hogy le tudjam írni ezt a sok mindent, amit én megéltem Istennel, mert hogy hanem el ne felejtsem. Tehát el fog telni egy hét, egy hónap, és én nem fogok rá emlékezni, ha nem írom le. Úgyhogy én nekem ezek le vannak írva, ki vannak rakva, a lakás tele van ezekkel az üzenetekkel, amik így kikristályosodtak, amiket Isten százfelől megerősített.
0: Mindig a Bibliával üzen? Mindig igékkel?
1: Nagyon sokszor embereket használt föl, hogy volt olyan, hogy azt tapasztaltam
0: meg. De bibliai idézeteket?
1: Igen, valahogy mindig összhangban van az igével, de nem azt jelenti, hogy csak egy igét kaphatok, és úgy szól. Olyan is előfordult, hogy például valaki úgy írt rám, mit tudom én, 100 év távlatából előbb bukkan egy volt óvodástárs szülő, akivel 5 éve egy kanyi szót nem beszéltem, hogy ír nekem egy üzenetet, és kihangosítja az aktuális legfélelmetesebb gondolatomat, de nem tudhatta, hogy én abba vagyok benne, csak hogy így, mint egy üzen nekem egy ilyen, hogy eszembe jutott, hogy ezt így elmondjam neked. És nem visszaírtam neki, te honnan tudod, hogy pont ez a legnagyobb gondolat, hogy ezzel küszködök éppen. Nem tudom, csak éreztem, hogy írnom kell neked. Tehát, hogy ilyen típusú történetekkel vagyok tele, és hogy én azért mondom, hogy ha szeretnénk, hogy Isten szóljon hozzánk, akkor ő elkezd ezeken a rendtentő különleges csatornákon keresztül szólni, soha nem úgy, hogy ki tudod számítani, hanem biztos, hogy valami nagyon-nagyon, tehát úgy fog érni, hogy abban a pillanatban tudod, hogy aha, ez most te voltál. Egy szemernyi kétséged nem maradt felőle. Ha kétséged van, akkor viszont meg fogja erősíteni más irányokból is.
0: Az is nagyon érdekes, hogy úgy kell megerősödnünk, akár az ő üzeneteit, vagy a hozzánk szólását, illetően, mint ahogyan meg kell erősödnünk abban is, hogy megtanuljam úgy látni magam, hogy ő lát engem, mert
1: így
0: akkor
1: van.
0: Elértem a megbecsülésnek a legmagasabb fokát, igaz?
1: Így van. Tehát azért is
0: megvan
1: mondtam,
0: az esély, hogy a környezet eleinte azt fogja gondolni, hogy döjfös vagyok? Vagy...
1: Persze. Aha. Meg annak is, hogy el akar folyamatosan bizonytalanítani, tehát, hogy mindig lesz egy másik hang, amit hallani fogsz. Ha máshol nem, akkor a fejedben folyamatosan megy az ellenprogram. Tehát, hogy ez egy, én azt szoktam mondani, hogy ez egy szüntelen kapaszkodás. Egy mindennapos nekirugaszkodás, hogy kinek a hangját hangosítod föl.
0: Oh.
1: Tehát, mint a hangot kizáró fülhallgató a fejeden, hogy meg kell tanulnod kizárni azokat a hangokat, amelyek nem az Isten hangja.
0: Hogyan, Virág, hogyan?
1: Hát egyrészt az, hogy megtanulod, ezért mondtam azt, hogy mindenek az alfa és az omegája, hogy meg akarom ismerni őt. Azt, hogy ő kicsoda valójában, tehát, hogy leszed, lehántani róla a téves rétegeket, meg akarom ismerni, az igéjéből tudom a leginkább, és legkézenfekvő módon megismerni. Olyan tanítások, tanítók által, olyan igehirdetések által, amelyek tiszták, amelyek leginkább őrem mutatnak, minél kevesebb emberit tartalmaznak. A dicsőítő dalok is nagyon sokat tudnak segíteni. Az, hogy olvasok olyan építő lelki könyveket, az, hogy nem akármivel etetem a lelkemet. Ez egy kulcskérdés. Mit engedek be a gondolataim
0: fölé? Filmkönyv?
1: Filmkönyv.
0: Külvilág, hírek, internet.
1: Social media elképesztő módon. Tehát tele vagyunk zajjal.
0: Meg szeméttel.
1: Szeméttel. És én csak azt vettem észre, hogy a gondolataim tele vannak olyasmivel, amik nem közelebb húznak, és ehhez nem eltávolítanak, elbizonytalanítanak az identitásomban.
0: Gondolod, hogy egyébként, bocsáss meg, hogy a szabad vágok, hogy ez a másik oldal ereje? Tehát, hogy
1: abszolút.
0: Ő ugyanúgy próbál küzdeni ért, mint hogy mi akarunk küzdeni Istenért, vagy mi akarunk közeledni Istenhez, Isten pedig akar bennünket.
1: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát van egy valaki, akinek az a célja, hogy eltávolítson. Minden eszközzel. A legtipikusabb módszere az, hogyha amit Isten mond, amögé tesz egy kérdőjelet. Biztos ezt mondta Isten?
0: Biztos jól érted?
1: Jól értetted? Nem, az nem úgy van. És akkor egy halvány kis bizonytalanodással kezdődik, és aztán ez így szépen felnő. Tehát azért mondom azt, hogy...
0: De a kétség mindig rossz? Tehát, hogyha
1: nem feltétlenül. Tehát, és Isten nem fél a kétségeinktől. Tehát ugye az a nagy tévút, amiben sokszor belefutunk, hogy jaj, ha kétségeim vannak, akkor azt úgy palástolnom kell Isten előtt. Nem, a legjobb helyen őnála vannak a kétségeim. Tehát bármit érzek, akkor oda tudom vinni, hogy Istenem, én most megint ilyennek, olyannak, amolyannak érzem magam. Én annyira nulla vagyok, egy senki. Egy látod már, megint mindent elrontottam. Építs föl.
0: Megint rosszul döntöttem.
1: Megint
0: hülyeséget csináltam.
1: Igen. De tudod, mi a csodálatosabban, hogyha ezt oda viszem, akkor nem az van, hogy na, megmondtam, ne erre menj, hanem mindig van egy kitárt kar, egy ölelés, és de jó, hogy hazajöttél, itt vagy jó helyen.
0: Semmi baj, gyere segíteni.
1: Semmi baj, sírd ki magad, kezdjük újra.
0: Ahogyan a gyerekekkel bánni kéne, mindig
1: így
0: ezt
1: van.
0: Mondom, amikor a programigazgatónk a Bali Mónival beszélgetek, mindig ezt mondom, hogy ez a fantasztikus Istenben, ez a két dolog. Az egyik az, hogy soha nem ecsetelné a fuldoklónak a vízmélységét, sose mondaná, hogy én megmondtam, és mindig az van, hogy nézd, válasz. És ha még rosszul is választasz, annak ellenére, hogy megmutatta, hogy mi lesz a következménye a két útnak, ha te mégis a kacskaringósat választod, ahol jó eséllyel, sőt, biztosan felbuksz, bevered magad, összetöröd magad, fájni fog, leállítanak jó időre, stb., akkor is azt mondja, oké, semmi baj, gyere.
1: Kezdjük újra. Tehát a következményeket viselem, tehát nem arról van szó, hogyha hülyeséget csinálok, akkor mindentől megment, és akkor eltűnnek a következményei.
0: Nem, de nem ítél
1: de,
0: meg.
1: De nem az van, ami miatt sokszor nem megyünk Istenhez, mert azt gondoljuk, aha, jó fejbe fog vágni, most aztán jó, ki fog kapni. Azért mondom, hogy ez a büntető, torz istenkép eszmetlen sok kárt okoz a kapcsolatunkban. Ha tudjuk, azért is ezzel kezdtem, hogyha tudom, hogy végtelenül szeretve vagyok, és van egy végtelen szerető Isten, akihez mindig visszamehetek, akkor mindig újra tudom kezdeni. És aztán ebben tudok fejlődni, tehát nem fogom mindig újra ugyanazokat a hibákat elkövetni, mert igenis rájövök arra, hogy igen, arra nem megyünk. Lehet, hogy igen, aztán megint elkövetek megint más vagy más fronton, de azért csak fejlődünk, tehát nem toporgunk egy helyben, hanem növekszünk a hitünkben.
0: Lehetséges azért az, hogy a következmények elsimításánál, megoldásánál, helyrehozásánál mondjuk azért ott van és segít nekünk?
1: Igen. Nagyon sokszor kipótolja a gyengeségeinket is, és pont az elhíváshoz visszakanyarodva használja sokszor még a tévutakat is. Tehát abból is tanulsz valamit. Arról is tudsz másoknak mesélni, hogy gyerekek, én ezt elrontottam, így csináltam, így gondoltam, de megértettem, hogy ez tök rossz. Szeretnék ebből megváltozni, és kaptam erőt, fölálltam, tehát hogy még ezt is tudja használni, ezt én is mondtam is, hogy ő a nagy újrahasznosító. Tehát, hogy még ebben is ott a kegyelme.
0: Így tudjuk megtalálni a helyünket is, az elhívásunkat, a dolgunkat, vagy azt a
1: igen.
0: hivatást, vagy történetet, vagy feladatot, amit ő nekünk szánt akkor, amikor...
1: Az egész azzal kezdődik, hogy van egy álom, amit elkezd dédelgetni, van ez a bizonyos dolog, amire rádobban a szívünk, ami valahogy elkezd így mocorogni bennünk, és van egy nagyon fontos része az egész elhívásos történetnek, az, hogy fölkészülünk. És a felkészítésben egyrészt Isten elkezd a jellemünkön dolgozni. Ugye ezt mi szívesen kihagynánk, mert ezek fájdalmas dolgok, sokszor próbák, nehézségek, vagy amikor meglátod, hogy milyen is vagyok önmagában. Igen, valójában én ilyen vagyok. És ez néha nehéz ezzel szembesülni, hogy igen, ilyen is vagyok. Meglátod jobban a gyengeségeidet, a gyarlóságaidat. De ez is része a felkészülésnek, mert le kell hántódnia egy csomó mindennek rólad ahhoz, hogy igazán be tud tölteni a küldetésedet. Tehát egy része a felkészülésünk, a jelen próba, a jelen formálás, és a másik része az, ami a háttérbe zajlik, amit nem látunk, hogy Isten előkészíti a terepet, ahová majd helyezni fog, ahol esetleg embereket készít majd melléd, akik majd segíteni fognak neked, mert nagyon sokszor úgy ad elhívást, tervet, álmokat, életfeladatot, hogy ezt egyedül nem tudjuk majd megcsinálni. Mellénk fog adni embereket, akik pont ki fognak egészíteni, vagy csiszolni fognak, vagy formálni fognak, vagy akármi, tehát valamilyen szempontból szerepük lesz ebben. Egyébként az is egy fontos dolog nekünk, annak idején még ezt így tanították a teológián, hogy az elhívásnak két része van. Van egy külső elhívás, és egy belső elhívás. A belső elhívás az, ami a szívedben megszületik, amire úgy érzed, hogy na, engem Isten erre hív. A külső elhívás pedig az, amit a környezeted is megerősít. Tehát, hogy az igazi elhívás az, amikor ez a kettő összetalálkozik. Amikor mások is meg fogják erősíteni, nem biztos, hogy mindenki, de a számodra mérvadó, hiteles emberek meg fognak erősíteni abban, hogy igen, Petra, te a helyeden vagy. Ez az a feladat, amit Isten neked szánt. Tehát ez a kettő együtt, ez az igazi, amikor együtt van. Ha csak én gondolom azt, hogy erre a feladatra alkalmas vagyok, az lehet, hogy tévútra visz. Kell egy külső megerősítés is.
0: Ezeket a szituációkat, amikor ez megvan, tehát feláll ez a rendszer, hogy ott vannak a segítők, ott van Isten, ott vagyok
1: a terep előkészítve.
0: A terep előkészítve, és ez a háromszög bezáródik szépen, és a háromszög között, a háromszögek között ott van az elhívás maga, mint feladat, ami nyilván szoktuk mondani hivatást, tehát ami egy életen keresztül húzza és viszi az embert. Oké, ez feláll ez a helyzet, akkor ezt meg is segíti az Isten, gondolom.
1: Persze. Tehát nem egyedül küzdök, nem az van, hogy tehát, akkor
0: innen, na tessék egyedül. Örömtelivé teszi,
1: gyümölcsözővé újra meg teszi. Újra megerősít benetet, lesznek nehézségek, de a nehézségek is részei lesznek ennek a formálódásnak.
0: És miért kell a nehézség egyébként? Most nem azt mondom, hogy minden hogy, legyen csillámpor, csak
1: igen.
0: Ha az odavezető út is tele volt nehézséggel, tételeztük.
1: Persze. Az az igazság, hogy egy olyan világban élünk, hogy ha...
0: Azt nem Isten teszi oda a nehézséget.
1: Nem, de használja. Én azt gondolom. Tehát, hogy nagyon sokszor meg kell tapasztalnunk azt, hogy kevesek vagyunk nélküle. És hogy mert különben nagyon azt fogom hinni, hogy én fújom a passzát szelet. Én vagyok olyan ügyes, jaj, de jól megy ez nekem. És aztán innen nagyon magasat lehet onnan esni. De amikor azt tapasztalod meg, hogy én egyedül kevés vagyok, de köszönöm, hogy te mellettem vagy, és kipótolod, és megerősítesz, és amikor én nekem nincs erőm tovább menni, akkor mindig van még egy lépés, amint te átlöksz és tovább viszel. És amikor annyira elfáradok és elbizonytalanodom esetleg akár az elhívásom, hogy tényleg ez az én feladatom, tényleg jó vagyok én erre, tényleg ide szántál, akkor mindig jön egy megfelelő megerősítés, ami tovább fog vinni. Tehát ugye ez, én azt gondolom, hogy ez szükségszerű velejárója az életnek, de ez az, ami alázatban is tart az embert. Uh-huh. És az nem baj. Nem baj, hogyha tudom, hogy meddig tartok én, és honnan jön Isten. Tudod, ahogy a vízbe is van, amikor a kisegér meg a nagy elefánt együtt mennek a hídon, és hallod Dumbo, hogy dübörgünk, és Isten engedi, hogy együtt dübörögjünk vele. De azért hát nem
0: ez,
1: mi.
0: Ez a legédesebb, amit valaha hallottam. Igen, tényleg.
1: De nem mi vagyunk, mint ahogy egy gyerek.
0: Igen, ez nem baj, tehát a gyereknek is hagyom, hogy hadd higgye, persze, hogy ő lép olyan nagyot.
1: Így van.
0: Hogy remeg a korlát, igaz?
1: Igen, tehát ő örömét leli abban, hogy mi a helyünkön vagyunk.
0: Meg, hogy mi örülünk.
1: Így van. Nem? Így van.
0: Hogyha megtaláltuk a helyünket, ha megvan ez a háromszög, és azt szeretnénk, hogy ez siker legyen, akkor baj az, hogyha az ember azt kéri, kívánja, vagy vágyja, hogy az anyagi világban is sikeres legyen?
1: Én szerintem szabad azt kérni, hogy áldjon meg Isten sokféleképpen, uh-huh, akár anyagilag is.
0: Tehát, hogy ne legyen szűkösség.
1: Így van, én is azt gondolom, hogy szabad ezt kérni, hogy
0: mert
1: hogy
0: ez is egy téves, bocsássak meg.
1: Igen, igen, igen.
0: Hogy jaj, akkor nem, ez... akkor én szegény leszek, igen, és majd ingyen csinálok mindent.
1: Tehát, hogy... Igen, tehát azért nem erről van szó. Viszont én úgy vagyok ezzel, hogy megadom Istennek a jogot arra, hogy ő jobban tudja, hogy mi a jó nekem. Tehát, hogyha jobban látja, jobban tudja azt, hogy én adott esetben mivé torzulnék, milyenné válnék, hogyha minden úgy adódna, ahogy én szeretném, akár anyagilag is. Milyenné tenne engem az, hogyha adott esetben minden kívánságom teljesülhetne anyagilag, vagy egy olyan sokkal biztosabb alapzaton állnék. Azt tudom neked mondani, hogy mi a férjemmel misszionáriusokként élünk néhány éve. Ez a totális Istentől függést jelent minden hónapban. És azt kell, hogy mondjam neked, hogy olyan mélységeit ismerem meg ezáltal Istennek, viszont azt jelenti, a misszionáris lét azt jelenti, hogy támogatásokból élsz. Tehát van nyilván nekünk is egy családi vállalkozásunk, amit így úgy próbálunk üzemeltetni, de...
0: Meg életben tartani.
1: Életben tartani, de hogy az egzisztenciánk egy része támogatásokból jön össze. Uh-huh. És ez a totális Istentől függ is az, hogy megélem, az, hogy gondoskodik rólam. És ez nem azt jelenti, hogy olyan szinten kiszolgáltatom magam, ezért is van egy családi vállalkozásunk is, hogy akkor én bolondul várom azt, hogy majd a sült galambot Isten megoldja, és én semmit nem teszek hozzá, nem? Tehát, hogy ez itt több részből áll, de ugyanakkor azt látom, hogy minden hónapban be kell látnom, és meg kell vallanom, hogy Uram, te tudod, hogy miért adod így, miért adod a küszködést sokszor, a nehézségeket ebben a kérdésben, és te tudod azt, hogy miért zársz be bizonyos csatornákat adott esetben, és miért engeded azt, hogy megtapasztaljam azt, hogy mindenről te fogsz gondoskodni. De ez egy olyan mély és bensőséges Isten kapcsolatot eredményez, minél jobban megtapasztaljuk azt, hogy mennyire függünk Istentől, annál jobban megmutatja az erejét, és az olyan arcait mutatja meg, amit másképp nem tudnál megtapasztalni.
0: Hogyan döntöttetek, minek köszönhetően, vagy milyen oknál fogva, vagy minek a következményeképp amellett, hogy ilyen életet fogtok élni? Misszionárius életet, ilyen mély Isten re vagy hezdőlésben, amikor tényleg mögött, el kell hinned, hogy elkap.
1: Igen, tehát ez tényleg így van, hogy minden nap el kell mondanom magamnak.
0: Sőt, tudnod kell, hogy nem is elhisszük, hanem kétségem nincs felőle, hogy ugorhatok bármikor.
1: Kétségem van rendszeresen, és akkor mindig el kell mondanom.
0: Vagy csak félsz.
1: És akkor el kell mondanom magamnak, hogy Uram, gondoskodj rólam. Te azt ígérted, ez olyan, mint amikor oda megyek, a gyerek oda megy az apjához, és azt mondja, te azt ígérted, hogy nem hagyod cserben azokat, akik téged szeretnek. És hogy ez az, amit mindig és Isten szereti, hogyha az ígéreteire emlékeztetjük őt. Tehát ő egy olyan édes
0: atya.
1: Nem fog haragudni azért, sőt, erre bátorít minket, hogy azért adok ennyi ígéretet, és annyiféleképpen kapaszkodj bele, és hozd elém nap, mint nap. Tehát ő erre kifejezetten bátorít minket. Ettől nem kell félni. Tehát, hogy mire alapoztuk ezt? Arra, hát ez a bizonyos elhívás, amit Isten ezerszer megerősített innen, onnan, amonnan, amiről azt éreztük, hogy erre dobban rá a szívünk. Most jelen esetben, hogy keresztény könyveket készítsünk, hogy készítsünk olyan ajándéktárgyakat, amelyeken ott megjelenik egy-egy bátorító üzenet, ami az emberek kirakhassák az asztalán ott lehessen, hogy fölvessen egy olyan pólót, ami rajta van egy olyan üzenet, ami esetleg betöltheti a szívét. Szóval, hogy egy csomó ilyen dolgot csinálunk egyébként, amire pont azért éreztük, hogy hát ez adtál talentumot, ebben adtál örömöt, fejlesztünk, most van egy kis közösség, amit építünk, működtetünk egy közösségi teret, ott szolgálhatjuk, szórhatjuk azokat az üzeneteket, amivel Isten megszólított minket. Tehát, hogy ezek így összeadódtak, és használja ebben a múltunkat, használja a férjemet, aki lelkis családba született, és a anyateljel szívta magába a teológiai tudást, használja a tanulmányainkat, mindent, amit különféle egyetemeken tanultunk, használja a mögöttünk lévő 20-akárhány év munkatapasztalatokat, világi munkahelyeket és keresztény közösségeket. Tehát, hogy ez egy csodálatos, olyan, mint egy puzzle, aminek időnként látod, hogy azt, hogy most összeállt egy darabka, de nem látom a jövőt, tehát ez nem azt jelenti, hogy én most meg vagyok érkezve, és itt maradok ezentúl nyugdíjas korom még, vagy ki tudja, most itt vagyok. Hogy meddig szól ez a megbízatás, azt nem tudom. Lehet, hogy egy évig, két évig, tíz évig, lehet, hogy a nyugdíjas koromig, de hogy folyamatos formálódás és vezettetés van abban is, hogy lehet, hogy majd másképp lesz. És hogy Istennek vannak nagyobb tervei adott esetben, még különlegesebb, vagy olyan kanyarok, amelyekre nem számítottam.
0: Épp ezt akartam mondani, hogy lehetséges az, Virág, hogy az elhívás is fejlődik velünk együtt.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy...
0: Úgy vagyunk kitalálva, hogy ez egyre virágzik, és egyre több levele is virágzik, és ága nő.
1: Meg ugye sokféle elhívásod lehet, tehát például az is lehet egy elhívás, hogy családanya leszel, hogy feleség leszel, hogy mit tudom én, egy közösségben, egy adott közösségben neked van valami speciális szereped, de lehet, hogy van mellett egy hivatásod is. Aha. Tehát, hogy sokféle elhívásunk lehet, és lehet, hogy vannak időszakok, amikor az egyik hangosabbá válik, de én azt gondolom például, hogy egy családanyai hivatás adott esetben hangosabb minden másnál. Uh-huh. Mert megette a fene, hogyha én a családomat kinyírom azáltal, hogy valami fennkölt dolgot végzek, de közben nem tudok odafigyelni rájuk, és lehetnek nekem nagyon magasztos céljaim, szolgálataim, misszióim, akármilyeim, hogyha gyerekeimre nem tudok odafigyelni. Vagy a férjemet elhanyagolom. Tehát, hogy azért ezek itt egyensúlyba kell, hogy legyenek. De lehet olyan életszakasz, hogy a gyerekeim kirepültek, nincs rám olyan nagy szükség, vagy kisebb mértékben van rám szükség, és akkor sokkal inkább tudok más dolgokra koncentrálni.
0: Hogyan látod ezt a környezetedben, az elhívás alakulását? Láttál-e olyat, hogy valakinél ez úgy kiragyogott, hogy kétség nem fért hozzá, hogy ez az, és akkor mondjuk te voltál az a személy, akit Isten küldött hozzá, hogy erősítse meg abban, hogy igen, valóban ez az, hogyha mondjuk kérdés született ezzel kapcsolatban, abban az illetőben volt ilyen? Amikor te voltál a megerősítés?
1: Hát nem nagyon tudok róla, tehát lehet, hogy nem mondták el. Jó lenne, ha lenne. Vagy ez egy álmom, és szeretnék segíteni. Most nagyon sok fiatal van körülöttünk, és nagyon szeretném őket bátorítani ebben. Tehát, hogy örülnék, hogyha tudnék egy kicsit így mentor lenni számukra, és egy kicsit bátorítani őket abban, hogy megtalálják majd a hivatásukat, és így a helyükre kerüljenek. Tehát én örülnék neki. És azt is el kell, hogy mondjam neked, hogy láttam ellenpéldát is. Tehát láttam olyat is, hogy valaki sokkal többre lett volna képes, de mindig annyira kicsinek gondolta magát, és mindig elnyomta magában ezeket a nagyobb álmokra hívó hangokat, mindig lerángatta magát a földre, és mindig a komfortzónán belül akart maradni, hogy egyszerűen olyan rossz látni, hogy sokkal többre lenne képes, és nem lesz az soha.
0: Kényelemből maradott?
1: Én azt gondolom, hogy inkább félelem.
0: És nem lehet kényelmetlen az, amit az Isten ad, nem?
1: Azért az, amikor a komfortzónádból kibillent, az kényelmetlen. Most erre egy egész konkrét példát tudok neked mondani. Én nyáron jutottam el hosszas, több éves vívódás után, hogy feladtam a munkámat, ami 16 éven át voltam a Family magazin főszerkesztője, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy ez volt az álom munka számomra. Tehát, hogy itt minden kirakó a helyén volt, az összes darab.
0: Minden részét szerettem.
1: Minden részét szerettem, mindig erről beszéltem, én, és az volt, amit észrevettem magamon, hogy egyé váltam ezzel a feladattal. És ahogy elkezdtem ezen gondolkodni, annyira az identitásom részévé vált, hogy én vagyok a Feminine magazin főszerkesztő, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy nem vagyok-e akadálya annak, hogy Isten engem többre vigyen, máshova vigyen, másra is használjon. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy aha, valójában én már néhány éve a komfortzónámon belül mozgok, és ez nagyon kényelmes, mert tudom, kiszámítható, meg csak egy lapszámot, már nem okoz akkor a feladatot, már jól működik, már nem igényel akkor erőfeszítést. És ez így elkezdett bennem dolgozni, hogy aha,
0: Isten. Lelkismert furdalásod le?
1: Nem, csak elkezdett bennem dolgozni az, hogy itt vagyok ennyi idősen, és lehet, hogy Isten még többet szán nekem. És hogy vannak olyan rejtett talentumai.
0: De honnan jött ez a gondolat? Ez csak beférkőzött a fejembe?
1: Igen, elkezdte ez bennem így táplálgatni, hogy azért neki vannak még tervei, vannak még kiaknázatlan talentumaim, képességeim.
0: Meg olyan helyek vagy helyzetek, ahol rád van szükség.
1: Így van, és hogy biztos, hogy azt csinálom-e, ahol látni akar, és hogy van-e bátorságom egy hatalmasat ugrani, és elengedni a biztosat, amit szeretek, és hinni abban, hogy ad nekem valamit. És képzeld el, hogy ebben az egész vívódásomban, ez sok-sok évi imádság, hogy Uram, jól látom, mennem kell, maradnom kell, mennem kell,
0: maradnom. Ez évekig ment?
1: Igen, és hogy ez nagyon érdekes volt, hogy és ebben a helyzetben is kaptam egy csodálatos megerősítést. Tehát egy Isten
0: nem
1: akkor
0: mondod,
1: is...
0: mi volt az?
1: Igen. Egy munkai megbeszélésünk volt, és megkértek rá, hogy én akkor, ez ugye egy keresztény könyvkiadó volt, megkértek rá, hogy lesz egy kis megbeszélés, és hogy én vállalnám-e, hogy majd úgy imádságban hordozom ezt az alkalmat, és többiek előtt imádkozom érte, és mondták is, hogy aznapra milyen üzenet alapján szeretné. Tehát, hogy mondta az egy kolléganőm, hogy én föl fogom olvasni majd ezt az üzenetet egyébként, csak hogy tud.
0: Mármint milyen üzenetet?
1: Ez az egyik könyvünkből volt, egy napi áhítatos könyvből.
0: Ah, okay. Jó.
1: Egy üzenet. Uh-huh. És képzeld el, mondom, kíváncsiak mégis mi ez az üzenet, hogy előtette a bogarat a fülemben. Kinyitottam, és az volt az üzenet, hogy lépj tovább. És az volt az üzenet, hogy eleget voltatok már emellett a hegy mellett, induljatok útnak. És egyszerűen, ahogy így kinyitottam, és így mondom, megjött a válasz. Tehát, hogy egyszerűen olyan volt, mint amikor leugrik a lapról a mondat. Tehát, hogy egyszerűen ezért erre a mondatra, vagy bármiféle jelre vártam, nem tudom én miután, és minden kétséget kizárólag megszületett ez a gond. Tehát, hogy akkor ott éreztem, hogy aha, én vagyok a címzet, nem a többieknek szól ez a mondat, ez nekem szólt. És akkor, ahogy én ezt a munkatársaim elé is tártam, ezt, hogy úgy érzem, hogy engem Isten erre vezet, és hogy ezt az üzenet kaptam, nagyon érdekes volt megtapasztalni, ahogy az ajtók nyíltak ki, tehát, hogy megértették, elengedtek, elfogadták a döntésemet, és aztán, hogy mentem tovább, elindultam tapogatózva a sötétbe, mindig láttam a következő lépést.
0: Tudod, milyen nagyon érdekes, Virág, hogy azonnal az jutott eszem, amikor elkezdted ezt mesélni, amit a külvilág úgy lát, hogy te jó Istened, föláll a tutiból, mit csinál ez, megőrült? Most nem rád mondom, hogy megőrült.
1: Van, nem, ez, figyelj, ez
0: de a... hogy az óriási sztorik, most csak mondok egy teljesen egyszerű példát. A Spektrum TV-n ment a River Cottage sorozat. Uh-huh. Az a pasas valami hiper reklámszakember volt az Egyesült Királyságban, és egyszer csak azt mondta, hogy neki elege van.
1: Uh-huh.
0: Vagy hát jó, most így magyaráz, hogy elege van, de ki tudja, hogy egyébként, hogy
1: van életközepi válság, van karrieröngyilkosság, meg egy csomó minden van.
0: De hogy azt mondta, hogy ő mást akar csinálni. Tehát, hogy ő akkor innen feláll, és elmegy vidékre. És ő az emberek között, kisfaluban, a természetben, az állatok között egy teljesen természetközeli életet szeretne élni, ami mihez közeli, Istenhez közeli. Bár erről nincs szó, de hogy ki tudja, hogy hány ilyen váltás, ami a külvilág szemében megőrültél, igen, ott hagyod ezt a pozíciót, ezt a pénzt, a többi. És közben az ember, hogyha elég erős önmagában, mert mondjuk lefutott benne ez az X hónap, X év beszélgetés Istennel a váltás, amit csak úgy dédelgetsz belül, mert még magadnak sem mered kimondani hangosan, akkor amikor ez lefut, akkor már teljesen mindegy, hogy mit mondanak. Mert megyek és csinálom.
1: Így van, tehát hogy akkor már úgy nem marad kétség benned. És hogy,
0: veled
1: és
0: akkor hogy történt ez?
1: Tehát, hogy akkor amikor ez a mondat, vagy elolvastam ezt az üzenetet, képzeld el, hogy nem csak ez az egy mondat, hanem maga az egész gondolatsor teljesen kihangosítva a vívódásom. Tehát, hogy annyira, tudod, amikor így, de hát le van írva, pont ezt érzem, ezzel vívódom, ezzel küszködöm, és itt a válasz rá. Tehát, hogy ez annyira megerősítő volt, elmondtam mindenkinek, kiléptem.
0: Mennyi idő alatt zajlott ez le?
1: Hát gyakorlatilag
0: onnantól, egy pár hogy megláttad az üzenetet.
1: Pár hét lefolyása alatt, meg igen, azt kell, hogy mondjam. Azonnal mentem a főnökömhöz, elmondtam neki, és hogy azt is látom, hogy amikor Isten kinyit egy kaput, vagy bezár egy ajtót, akkor mindig nyílik egy másik. Tehát, hogy akkor látod a következő lépést, mész, nem látod a teljes távlatot, de ez olyan, mint amikor sötétben vezetni kell, és akkor csak azt az egy kis csíkot látod, ami előtted igen. van.
0: Vagy ködben.
1: Na, így van, csak egy egész picit tudsz látni. És nagyon sokszor így van, hogy csak a következő
0: lépés. De mégis tudom, hogy van egy pont, ahová eljutok.
1: Igen, de az van bennem, hogy ha van egy hatalmas Isten, aki így szól, ennyire konkrétan tud szólni, ha akarjuk, ha kérjük, ha vágyunk erre, hogy vezeti, azt akarjuk, hogy vezessen
0: minket. De kérem, ő szólni fog.
1: Így van. Tehát olyan nincs, hogy ő cserben hagyja azt, aki segítséget kér tőle.
0: Na hát akkor én arra biztatok mindenkit, hogy kérjen, kérdezzen, és figyeljen arra, hogy a helyén van-e, és Győri Virágnak pedig nagyon-nagyon köszönöm. Úgy elrepült ez az 50 perc, hogy csak pislogok. Virág a Budapesti Kortárs Keresztény Intézet kommunikációs vezetője, és ugye korábban a mára beszélgetésben is emlegetett Family című keresztény család és párkapcsolati magazin főszerkesztője volt 16 éven keresztül. Köszönöm szépen, hogy
1: én köszönöm, hogy itt lettem, nagyon élveztem a beszélgetést veled.
2: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
1: Reklám hangzott el.
3: Megalakult az új parlament. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A képviselők eskütételével megalakult az új országgyűlés. Ezzel egyidejűleg megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása. A 199 fős országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van. Magyar Péter délután teszi le miniszterelnöki esküjét. A Tisza párt gyors kormányalakítást tervez. A miniszterjelöltek meghallgatása a tervek szerint holnap és hétfőn lesz, így az új kormány akár már kedden megkezdheti működését. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügyi, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A korrupció megállítása és az uniós pénzek hazahozatala lesz a legfontosabb feladat, mondta újságíróknak a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, sok területen nem volt igazi a verseny, a kivételezettek kaptak óriási szerződéseket, ezért nem fejlődött a magyar gazdaság. Hozzátette, a beruházási stratégia összeszerelő üzemeket támogatott, és ez vezetett oda, hogy a magyar vállalatok jelenleg az export 5%-át teszik ki. Baktalóránd házi droghálózatot számolt fel a rendőrség. Elfogták a bűnszervezet egymással rokonságban álló tagjait és a drogterjesztésben közreműködő futárokat is, közölte a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók az M3-as autópálya Kármánházi pihenőhelyén ütöttek rajta a szervezett droghálózat két tagján, autójukból 1 kiló kábítószert foglaltak le. A rajtaütéseken elfogták a drog beszerzését és a szervezet tevékenységét irányító férfit, és a család körébe tartozó további 9 terjesztőt is. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető.
0: Időjárás.
3: Holnap mindenütt szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, de csak elvétve lehet egy-egy zápor. Éjszaka 6-14, napközben 22-28 fok várható.
0: Manna, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Ez a szombati kanapé a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és már is mondom, hogy a következő 3 órában milyen témákkal készültem. Társasjátékozunk, elsőként Horváth Zoli, a játék kunyhó játékmestere hoz olyan társasjátékokat, amikben akár már országos vagy világ megmérettetéseket is szerveznek. Aztán megnézzük, hogyha üres a gyomrunk, éhesek vagyunk, akkor hogyan változik a kézírásunk. Az utolsó órában pedig a pénzügyi tudatosságról beszélünk pároknál, hogy milyen konfliktusokat tud okozni a pénz, külön kassa legyen, vagy közös kassa, erre keressük majd a választ. Most viszont jön egy igazi rockparty a Manna FM-en.

0: Válasszátok ti is a 98.6 Manna FM kanapéját. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és itt az ideje, hogy elkezdjünk társas játékozni. Szombat délután a vendégem szokás szerint Horváth Zoli, a játékkunyhó játékmestere, és hát egy csomó-csomó társasjátékos versenyről, eseményről, rendezvényről számolsz be nekünk. Szia, Zoli!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Kriszta! Valóban csak kapkodom a fejem, hogy mennyi izgalmas társasjátékos esemény zajlik éppen, akár itt adásunkkal egy időben, és ezeknek egy nagy része társasjátékos verseny. Jó pár évvel ezelőtt nem is gondoltam volna, hogy ennyire népszerű lesz társasjáték versenyeket szervezni, és társasjáték versenyekre eljutni, hiszen ezeknek a versenyeknek különböző szintje van. Vannak helyi selejtezők, amelyeken szintén értékes díjazásokra kerül sor, de a győztesek azok egy országos döntőbe kerülnek be, ahol aztán igazán különleges nyeremények várnak az országos bajnokra, akár az adott társasjáték világbajnokságára is eljuthat maga a résztvevő.
0: A Carcassonne például pont ilyen, ugye?
1: Igen, a rendszeres hallgatóink tudhatják, hogy a Carcassonne versenyről már többször beszéltünk, és igen, ez az országos Carcassonne bajnokság jelenleg is zajlik, egészen gyakorlatilag május végén.

0: van egy helyszín az, ami várja a játékosokat, és nagyon-nagyon profi szervezéssel zajlanak ezek a versenyek. Aki szereti magát a Carcassonne társas játékot, ugye ez egy lapkalerakós, területfoglalós, kicsit ilyen puzzle-szerű játék, azoknak érdemes kipróbálni a versenykörnyezetben is. Nálunk Esztergomban is az volt a tapasztalat, hogy komoly verseny alakult ki, és komoly feszültség alakult ki a játék során, a verseny során. Teljesen más, mint hogyha otthon a családdal békésen építgetnénk a területeket. Itt azért komoly tétje volt ezeknek a kétszemélyes párbajoknak. Tehát, aki szeretne a Carcassonne országos bajnokságon indulni, még a következő helyszíneket megnézheti a carcassonne.hu honlapon, illetve a Magyar Carcassonne Facebook oldalán, akik az idei versenyt szervezik.
1: Van még olyan társasod, Zoli, amiben versenyt is rendeznek?
0: Ez lesz a Johari Bazár nevű játék. Az A-Games csapata is szervez egy országos versenysorozatot, mégpedig egy magyar fejlesztésű játékból, a Johari Bazár elnevezésű játékból szintén egy országos verseny zajlik. 20 társasjáték klub már csatlakozott, és gyakorlatilag augusztus 23-áig zajlanak a selejtezők, és szeptemberben kerül megrendezésre az országos döntő majd Budapesten.
1: Innét fogunk tovább menni akkor, hogy milyen is pontosan ez a Johari Bazár társasjáték. Horváth Zoli a játékkunyhó játékmestere meséli el nekünk, és be is vezet a játék folyamába. Tartsatok velünk, meg ha van kérdésetek, írjatok, hívjatok 0677 1986.

0: Élet, öröm, zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: Vagy mellé ment.
1: Jó szombati kanapézás, sziasztok! Argyelen Kriszta vagyok, és a társasjátékos óránkban most olyan játékokat hoz nekünk Horváth Zoli, a játékkunyhó játékmestere, amikből már akár hazai bajnokságokat, vagy világbajnokságokat is rendeznek, ugye ebből a legnagyobb a Carcassonne, amiből most is zajlik a hazai megmérettetés, de a Johari Bazár is ilyen. Na milyen maga a társasjáték egyébként? Hogyan kell játszani? Mi a cél?
2: A Johari Bazárról egyébként azt kell tudni, hogy alapesetben ez egy kétfős játék, ez is egy párbajjáték, 15-20 perces játékidővel bír, nagyon könnyen tanulható, rövid a játékideje, és mivel könnyen tanulható, ezért én már 7-8 éves kortól ajánlom kipróbálni. Egy lapka lehelyezés zajlik, és szedgyűjtögetés zajlik, és különböző képességek is jelen vannak. Az alapjáték egyébként egy területfoglalós játék, és minél több győzelmi pontot igyekszenek a játékosok bezsebelni. És a játék dobozba belehelyezett két mini kiegészítő még igen izgalmas élményeket tud rejteni a játékosok számára. Mindenképpen érdemes a Johari Bazárral kísérletet tenni. Tematikája szempontjából Indiába kalauzol el minket a játék. Híres drágakő kereskedőt próbálunk meggyőzni, hogy a mi árukészletünk a legértékesebb, és hát ez ugye nem egy egyszerű feladat, hiszen a velem szemben ülő játékos társnak is éppen ugyanez a célja, és annak érdekében, hogy sikerrel járjunk, drágaköveket helyezünk a játéktáblára, ezek mozognak a játéktáblán, csúszkálnak, és így igyekszünk a játék végén a legtöbb győzelmi pontot megszerezni.
1: És akkor ebből is van bajnokság. Honnan lehet infókat szerezni azoknak, akiknek esetleg felkeltettük most az érdeklődését?
2: A Johari Bazár bajnokságról, országos bajnokságról további információk egyébként az A-Games Shop Facebook oldalán olvasható. A játékokat az A-Games Shop biztosítja, és gyakorlatilag a játékosoknak annyi a feladat, hogy felkészüljenek, gyakoroljanak, és utána megmérettessék magukat itt ebben a versenysorozatban.
1: Na, mivel megyünk tovább, kíváncsian várom.
2: Következő nagyon különleges versenyt fogok a kedves hallgatók számára ajánlani. Kicsit egy eseményajánló, és kicsit egy versenyajánló is egyben. Idén 5. alkalommal kerül megrendezésre a Társasjátékok Éjszakája, amely idén június 6-án zajlik majd országszerte. Gyakorlatilag a társas játékozásnak 2013 óta van egy nemzetközi ünnepnapja, az International Tabletop Day, és hát a Társasjátékok Éjszakája csapat 5 évvel ezelőtt gondolt egy merészet, és ehhez a világnaphoz csatlakozva igyekeztek egy saját hagyományt teremteni, és azt gondolom, hogy azzal, hogy most már az 5. alkalom kerül megrendezésre, ez a hagyományteremtés azt gondolom, hogy kijelenthető, hogy megvan. A lényeg, hogy ezen az éjszakán, különböző hosszúságokban, különböző helyszíneken, különböző intézményekben, különböző közösségekben, különböző településeken, határon innen és határon túl, társasjátékozásról szól a nap, és hát különösen az éjszaka. Nagyon-nagyon sok programmal készülnek egyébként a helyi szervezők, és a Társasjátékok Éjszakájának tényleg az volt az alapcélja, hogy legyen egy hagyománya ennek az eseménynek, ennek a nemzetközi eseménynek, egy magyar megfelelője, és hogy országos szinten figyelmet lehessen irányítani a hazai társasjátékos élet gazdagságának bemutatására. Időben, kortól függetlenül minél több emberhez eljuthasson a társasjátékozás élménye, kipróbálhatóak legyenek izgalmas új játékok, és az idei újdonság, hogy két társasjáték verseny is zajlik majd országszerte egy időben, egyszerre a Társasjátékok Éjszakáján.
1: Na, hogy melyik ez a két társasjáték, amiben versenyezni lehet a Társasjátékok Éjszakáján, ki fog derülni hamarosan. Ez a 98.6 Manna FM kanapéjában a társas órán Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Köszi, hogy minket választottatok, kanapézzunk együtt a folytatásban is, mert a társasjátékok éjszakáján is lesz két olyan társasjáték, amiből versenyt rendeznek, hogy melyik ez a kettő, Lionel Richie, és az All Night Long után eláruljuk.
1: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És

0: Köszi, hogy a Manna kanapé mellett tettétek le a voksotokat, Argyelán Kriszta vagyok, a 98.6 Manna FM-en pedig Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével a társasjátékos óránkban arról beszélgettünk, hogy vannak olyan társasok, amikből versenyeket is rendeznek, és akkor nem sokára lesz a társasjátékok éjszakája, és elmondhat, hogy két olyan játék is lesz, amit ezen az éjszakán versenyszerűen lehet űzni.
1: Az egyik ilyen versenyeztetett játék a Kompaja kiadó által forgalomba hozott Gyémántvadászok elnevezésű játék, amelyet 3-tól 8 fő játszhat. Igen, ez egy nagyon különleges, izgalmas játék, hiszen 7-8 éves kortól már játszható. Gyors, pörgős játékmenete van, fél óra alatt lezajlik maga a játék, és nagy létszámú csoporttal is játszható maga ez a játék. Számomra azért kedves a Gyémántvadászok társasjáték, mert tényleg különböző életkorú embereket, különböző játék tapasztalattal rendelkező embereket le tudok ültetni, és azokat is, akik a társasjáték világában nem annyira tapasztaltak, hiszen ez egy igazi ajtónyitó játék a társasjátékok világára.
0: Zoli, mi a Gyémántvadászok társasjáték célja?
1: Alapvetően bátor kalandorként csatlakozunk egy kincsgyűjtögető csapathoz, és ebben a környezetben igyekszünk a barlang mélyén elfeledett kincseket meglelni, de nagyon vigyáznunk kell, mert a barlangban nagyon veszélyes csapdák lesnek ránk, és hát bizony a drága köveinket, amik már a zsebünkben vannak, hát bizony-bizony elveszthetjük, mielőtt még a táborban lévő ládánkba helyezhetnénk. A gyémántvadászok egy trükkös, okos és gyors, meddig mersz elmenni, egy szerencse kockáztató játék. Gyakorlatilag minden fordulóban el kell döntenünk, hogy beljebb merészkedek-e a barlang mélyére, abban reménykedve, hogy még több és még értékesebb drágakövet tudok a zsebembe rejteni, vagy azt mondom, hogy hát ennyi, ne tovább, nem kockáztatok, és a zsebemben lévő drágaköveket visszaviszem a táborba és a ládába zárom, mert csak a láda mélyén van már csak igazán biztonságban a drágakő. Tehát a Gyémántvadászok játék az egyik olyan társasjáték, ami a társasjátékok éjszakáján idén egyszerre sok-sok helyszínen országszerte versenyként játszható lesz. Tehát még egyszer az alapadatai a Gyémántvadászok játéknak: 3-tól 8 fő játszhatja, 7-8 éves kortól játszható, és 30-40 perces játékidője van egy teljes játéknak. Igazi, izgalmas, pörgős, gyors kalandozás.
0: Két játékot említettél nekünk, ugye mi a másik, amiben megmérettethetjük magunkat a társasjátékok éjszakáján?
1: Kárdia elnevezésű játék is országszerte versenyeztetve lesz, hát ez nem a legszebben lett kimondva, de lényeg, hogy a kárdia játékból is lesz egy országos verseny, amely a társasjátékok éjszakáján valósul meg. Ez egy kétfős párbajjáték, 15-20 perces játékidejű, 8-9 éves kortól játszható maga a játék. Téma szempontjából egy dzsin csapdába esett egy mocsán szívében, amikor kiszabadult, hálából megalakította Kárdia városát, és gyakorlatilag négy csoport verseng a városban a hatalomért. Aki megnyeri a hatalom gyűrűjét, az uralkodik majd Kárdia városa felett. A cél tehát adott, ügyesen kell kijátszani kártyákat a kézből, aktiválni megfelelő időben a kártyáknak a különleges képességét, és túl kell járni az ellenfelünk eszén.
0: Na, hogy hogyan tudnád röviden összefoglalni a kárdia játék lényegét, ezzel fogjuk folytatni itt a 98.6 Manna FM-en, de előbb még életöröm zenék, aztán még beszélgetek Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével.

0: Ez a Manna kanapé és a társas játékos óránk benne. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és Horváth Zolival, a játékkunyó játékmesterével töltöttük ezt az órát, és ajánlottunk nektek már egy csomó társast, amiből versenyt is szerveznek, Carcassonne, gyémántvadászok, de itt van éppen a kárdia is, és ott tartottunk, hogy hogyan tudnád röviden összefoglalni a kárdia játék lényegét, Zoli.
1: Ez egy ügyes, trükkös kártyajáték, párbajjáték, nagyon kevés eszközzel dolgozik, egy játékos paklia egyszerre 16-16 ugyanazon kártyából áll, és a játékosok ezeket a kártyákat fogják kézben tartva, jól mérlegelve, jól döntést hozva, kártyát választani, egy-egy kártyát, egyszerre fölfedjük a választott kártyát, és a nagyobb számértékű lap megszerzi a pecsétgyűrűt, a kisebb számértékű kártyán pedig aktiválódik a kártya képessége, és ezzel izgalmas csavar kerül be a játékba, hiszen tulajdonképpen mind a két játékos nyer az adott kártya lerakásával, vagy pecsétgyűrűt, vagy a képesség aktiválódást. De a képesség aktiválódás az sokféle csavart hozhat a játékban. Például a letett kártyákat tudom befolyásolni, esetleg a pecsétgyűrűk elhelyezését, vagy egyéb más trükköket, és hát újabb fűszereket ad a játékhoz a helyszínek behozatala, illetve van még újabb haladó játékváltozat is a játéknak másik-másik paklival, tehát a kárdia játékot is nagyon jó szívvel ajánlom azok számára megismerésre, akik szeretik az egyszerű, kevés eszközzel operáló kétfős párbajjátékokat, és hogyha ellátogatunk egy-egy társasjátékos éjszaka helyszínre, amely június 6-án kerül országszerte megrendezésre, akkor a gyémántvadászok játékból, illetve a kárdia kártyajátékból is egy egyszerre zajló országszerte, egyszerre zajló társasjáték versenybe is belecseppelhetünk.
0: Honnan lehet infókat gyűjteni, például helyszínekről vagy programokról a társasjátékok éjszakája eseményhez kötődően, Zoli?
1: A társasjátékok éjszakájáról a www.társasjátékokeszakája.hu honlapon tájékozódhatunk. Itt egy térképes keresőn már láthatjuk is a regisztrált helyszíneket, akik részletesen be is mutatják, hogy mi vár ránk azon az éjszakán. Ha ellátogatunk ezekre a helyszínekre, akár legyen az Veszprém, akár legyen az Vác, legyen az Győr, legyen az Kecskemét, és természetesen, ha mi szervezőként szeretnénk csatlakozni ehhez az eseményhez, könyvtárként, művelődési házként, társasjátékklubként, intézményként, oktatási intézményként is például, akkor ezen a társasjátékokeszakája.hu honlapon megtehetjük a regisztrációt is néhány kattintás után. Ismerjük meg a kárdiában és gyémántvadászokban rejlő versenyzési lehetőséget, csatlakozzunk a Carcassonne országos bajnokság következő helyszíneihez, építsük a városokat, az utakat és a mezőket, hogy az országos bajnokság döntőse és győztese elmehessen a Carcassonne világbajnokságra, illetve a Johari Bazár társasjátékból is csatlakozhatunk egy országos megmérettetésre, amelyhez most már több mint 20 klub és helyszín csatlakozott. Jó játékot kívánunk, és jó versenyzést kívánunk mindenkinek.
0: Nagyon szépen köszönöm Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével társasjátékoztunk, és olyan játékokat hozott Zoli, amikből egyébként rendeznek már bajnokságokat, társasjátékos versenyeket is. Még maga Zoli sem gondolta volna évekkel ezelőtt, hogy ennyire népszerűek lesznek az ilyen típusú megmérettetések. Van már ugye Carcassonne, ebből világbajnokság is van, de lehet ringbe szállni akár a Johari Bazár, a gyémántvadászok vagy a kárdia társasjátékok kapcsán is. Ha szívesen visszahallgatnátok, ez a beszélgetés is fent lesz a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on lehet majd keresni.

4 óra után már a kézírásunkkal fogunk foglalkozni, na, hogy milyen az írásunk akkor, amikor éhesek vagyunk, ezt fogjuk egy kicsikét korcső alá venni. A Coldplay, a We Pray-el pedig a következő óra elejére jön.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitó akciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban.
2: Reklám hangzott el.
5: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyarország miniszterelnökének lenni hatalmas politikai és emberi felelősséggel jár, de annak történelmi terhével is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Hangsúlyozta, a magyarok arra adtak fel hatalmazást, hogy új fejezetet nyissunk Magyarország történetében, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsunk. Az első között a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt nyújtották be. Mint fogalmazott, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Sulyog Tamás köztársasági elnököt. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Kora délutánra szinte megtelt a Kossuth tér, a parlamentben zajló eseményeket kivetítőn lehet követni. Az országgyűlés alakuló ülése után délután 4 óra körül lesz zászló felvonás, honvédségi díszszemle, majd a téren is mond egy beszédet Magyar Péter. Ezt követően az éjszakában nyúlóan tartanak a programok meglepetés vendégekkel és kulturális produkciókkal. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket.
1: Időjárás.
5: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
6: 4 óra múlt, köszönöm szépen, hogy még itt vagytok velem a 98.6 Manna FM-en, és érdemes is maradni, mert megnézzük a kézírásunkat abból a szempontból, hogy hogyan változik például akkor, amikor éhesek vagyunk. A 98.6 Manna FM-en a Coldplay féle We Pray után kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk, ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok, én Argyelán Kriszta vagyok, és szombat délután mindig a kézírásunkat szoktuk megvizsgálni egy picikét, amolyan játékra invitálunk benneteket, és sokszor kérjük, hogy adás közben is akár írjatok pár sort, hogy tudjátok csekkolni azt, hogy valóban a ti kézírásotokban megjelenik ez vagy az a jellemző, és hát kérdeztek is rendszeresen, akár SMS-ben, akár Viberen, a 0677 1986-ra írva, de e-mailt is szoktam tőletek kapni, az argyelen.krisztina@mannafm.hu-ra, amiben a grafológus szakértőkhöz intéztek kérdéseket. Most is itt van velünk Hakkel Hedvig, grafológus, igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa. És Hédi azt a kérdést kapta ezúttal Lalitól, hogy az éhség hogyan befolyásolja-e egyáltalán a kézírásunkat?
1: Röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy közvetetten. De nézzük meg, hogy mi is történik ilyenkor, amikor éhesek vagyunk. Gondolom, hogy a hallgatók közül sokan tapasztalták már magukon, hogyha éhesek, akkor kicsit másként működnek, mint általában. Jó magam például, attól függően, hogy mennyire érzem magam éhesnek, úgy leszek egyre türelmetlenebb vagy feszültebb. Igaz, a családtagjaim visszajelzései alapján akár agresszívebb is, és tény és való, én is megfigyeltem ezt már magamon, hogy olyankor aztán nincs se Isten, se ember, muszáj ennem.
0: Ennek mi a háttere vajon, Hédi?
1: Amikor éhesek vagyunk, akkor szinte stresszes állapotba kerülünk. Ugyanis leesik a vércukorszintünk, és az agyunk nem kap elég energiát. Ami nagyon fontos lenne, hiszen a különböző mozgások összehangolásáért, koordinációjáért és ellenőrzéséért az agyunk az, aki felelős. Felszabadulnak a stressz hormonok, kortizol, például adrenalin, emiatt aztán kifejezetten ingerlékenyé válunk, ez pedig természetszerűen közvetlenül fog hatni a motoros finom mozgásokra is. No, ilyen esetben szinte minden működési mechanizmusunk a táplálékbevitel szükséglete köré csoportosul, vagyis az felül fogja írni, de legalábbis befolyásolni fogja az aktuális teljesítményünket. Ha ez a szükséglet átmenetileg nem kielégíthető, tehát valamilyen oknál fogva akadozott, akkor ezt is meg lehet figyelni, hajlunk válogatás nélkül bármi instant, gyorsan elérhető, félkész vagy kész ehető dolgot, apró rácsát magunkba tömni, azonnal befalni, amint csak ránézünk, már nyúlunk is érte, mert ez időlegesen megnyugvást hozhat számunkra. Na, ilyenkor nem szerencsés, hogyha a környezetünkbe chipszek, kocka, cukor, sajt, falat, csokoládé, stb. Van. Jó, átmenetileg lehet, hogy minimális kielégülést hoz, de tudjuk, hogy ennek a egyéb élettani hatásai nem feltétlenül az egészséges táplálkozás szolgálják.
0: Folytatjuk akkor innét a beszélgetésünket, hogy miért tesszük mindezt ilyenkor, hogy tényleg, ami a kezünk ügyébe kerül, felfaljuk, erre is ki fogunk még térni, meg azt is megnézzük majd, hogy az éhség milyen nyomokat hagy a kézírásunkban, és hogyan lehet tetten érni azt, hogy az, aki éppen a sorokat írta, bizony-bizony nagyon éhes volt, és hát még egy dolog, gondolat, ami eszembe jutott, nagyon-nagyon fontos szabály, hogy éhesen soha ne menjünk bevásárolni, mert akkor ráadásul még hajlamosak vagyunk mindenfélét össze is vásárolni a kosarunkba. We'll be right back.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyi.

világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódni.

0: éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a Szombati Kanapé, hello, sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, a műsorvezető és a grafológiai óránkban Hakkel Hedvig grafológus, igazságügyi írásszakértő a vendégem, aki a www.írásszakértők.hu munkatársa, és aki Lali kérdését kapta meg, hogy vajon az éhség az befolyásolja-e a kézírásunkat, és akkor ugye hát a rövid válasz az volt, hogy igen, mindenképpen befolyásolja, de ott tartottunk, hogy lefestetted nekünk, Hédi, hogy mi történik akkor, amikor éhesek vagyunk, és hát az bizony szinte mindenkire igaz, hogy ilyenkor aztán válogatás nélkül fel tudunk falni mindent, ami a kezünk ügyébe kerül, legyen szó akár kockacukorról, sajtkockáról, vagy bármiféle édességről. Na miért tesszük mindezt?
2: Nem csak egyszerűen azért, mert éhesek vagyunk, hanem azért, mert fokozódik az agyunk energiaigénye. És ez lesz az, ami cselekvésre késztet minket, és ezért nyúlunk azonnal mindenféle magunkba tömhető falat után. Ha a kézírás oldaláról közelítjük most meg mindezt, akkor azt kell mondjam, hogy a kézírás intenzív agyműködéssel jár, hiszen finomotorikus készségeket igényel az írásnak a produkálása. Amennyiben az agyunk nem kap elég energiát, vagyis nem kap elég tápanyagot, mondjuk így, a finom motorikus készségeinkre is hatással lesz mindez.
1: Na nézzük meg egy kicsit jobban, hogy mi történik ilyenkor.
2: Elsődlegesen, amit tapasztalhatunk, hogy csökkenni fog a koncentrációs képességünk. A pedagógusok körében ez már egy általános érvényű tapasztalat, és nagyon gyakran hangoztatják is, hogy éhes gyerek nem tud figyelni. Így természetesen pontosan tanulni sem. Talán még a korosztályon beliek emlékeznek rá, hogy a 60-as években bevezetésre került az iskolákban a poharas tej kakaó akció egy-egy péksüteménnyel. Na, ennek éppen az volt a célja, pedagógus jelzések alapján is, hogy azok a gyerekek, akiknek a szüleik nagyon korán indultak munkába, nem tudták ellenőrizni, hogy a gyerek megfelelően reggelizik-e, és úgy indul-e iskolába, azoknak is legyen tápanyagbevitel ahhoz, hogy egyáltalán figyelni, tanulni tudjanak az órán. A koncentrációs képesség gyengülése az egyik jellemző, amit ilyenkor megfigyelhetünk a működésünkben, a másik a türelmetlenné válásunk.
1: Folytatjuk innét, hogy milyenek lehetünk akkor még, amikor éhesek vagyunk, erre is ki fogunk még térni, ha kell, Hedvig grafológus igazságügyi írásszakértővel, mert Lali küldött egy nagyon izgalmas kérdést, hogy vajon az éhség látszik-e a kézírásunkon. Ha nektek is van kérdésetek, akár ehhez az adott témához kapcsolatosan, akár bármi olyan témával kapcsolatban, amihez köze van a kézírásunknak, és hát ugye főleg az iskolás gyerekek szülei szoktak rendszeresen nekünk írni kérdéseket is, akkor ezt tegyétek meg, mert sort fogunk keríteni minden egyes kérdésre, és mindenkinek a kérdését megválaszoljuk. Messenger üzenetet is lehet írni nekem, e-mailt is, SMS, Viber 0677 1986, ez a számom.

0: Kanapézzatok velünk a Manna kanapéban, sziasztok! A kézírásunk változik-e, ha éhesek vagyunk? Ennek a kérdésnek megyünk utána Katy Perry és a Hendrix egy-egy dala után.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Választátok ti is a Manna kanapét, sziasztok, 98.6 Manna FM életörömzene, és benne most egy kis grafológia, ami a kézírásunkkal foglalkozik, szakértőm Hakkel Hedvig, grafológus igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu munkatársa, és hát ugye a Lali-féle kérdés, amiből kiindultunk, az pedig így hangzott, hogy vajon befolyásolja a kézírásunkat az, hogyha éhesek vagyunk. És akkor ott tartottunk, hogy Hédi elmondtad, hogy nem csak, hogy figyelmetlenek, de nagyon türelmetlenek is lehetünk akkor, hogyha éhesek vagyunk.
1: Amikor az ember éhes, elkezd kapkodni. Szintén megfigyelhető vagy tapasztalható munkahelyeken, ahogy közeledik az ebédidő, ugye egyre többen kezdik gyorsabban befejezni a feladatukat, csicsergősebbé válnak, gondolatukban már haladnak az ebédlő felé, hogy egy jót ebédeljenek, és bizony ilyenkor, ha jön egy váratlan telefon, vagy ilyenkor kapnak elintézni valót, akkor gyakran tapasztalhatjuk azt, hogy a telefonon nagyon gyorsan, türelmetlenül beszélnek, és a végén szinte lecsapják a telefont, mert már indulnának az ebédlőbe. Vagy a feladat tekintetében azt mondják, hogy na, ezt már biztos, hogy csak ebéd után fogom elintézni. Ugye ismerős ez sokaknak.
0: Na hát, mintha engem írtál volna le, Hédi. Mi jelentkezhet még, hogyha éhesek vagyunk?
1: Szintén a működésünkre jellemző lehet, hogy a megért feszültség miatt pontatlanabb mozgás kivitelezéssel élünk a munkánk során. Vagyis, ha éhesek vagyunk, akkor többet hibázunk, hiszen csak félig vagyunk jelen ebben az adott feladathelyzetben. Mindezek alapján úgy vélem nem nehéz elképzelni, hogy az elmondottak a kézírásra is hatással lesznek. Kivált azért, mert ugye azt mondjuk mikrofológusok, hogy a kézírásunk a mindenkori lelki-fizikai állapotunk lenyomata. Noha ezt elfogadjuk, és ha ez így van, már pedig ez így van, akkor természetszerű, hogy az írásunkban is kell, hogy legyenek ennek jelei. Az alacsony vércukorszint miatt kialakuló feszültség, ingerlékenység ugyanis kevésbé lesz kontrollált, hiszen az agyunknak ugye nem lesz olyan energia utánpótlása, amivel ezt a kontroll funkciót megfelelően el tudná látni. Bár a kézírásunk folyamatosan változik, a tartósan fennálló fizikai állapotok, mint például az állandó éhségérzet, az igen finom, de árulkodó jeleket csempész a kézírásba, módosítva annak általában megszokott jellemzőit az írásképben.
0: Na és akkor ráfordulunk lassan a legizgalmasabb dologra, hogy konkrétan mit mutat az éhes ember kézírása, hogy egy szakember mit tud ebből kiolvasni, vagy akár mi az, amit mi is észrevehetünk, hogyha valaki tényleg most úgy érzi, hogy hát azért elég éhes, akkor írjon le pár sort, csak a gondolatait, vagy éppen azt, amit a rádióban hall, és akkor utána tudja ellenőrizni, csekkolni, hogy valóban ezek a jellemzők, amiket szakértőm Hédi el fog mondani, megjelennek a kézírásában. Néhány életörömzene után a beszélgetés témája továbbra is a Manna kanapéban, az éhség a kézírásban.

0: Jó, hogy itt vagytok ti is, és együtt kanapézunk szombat délután a 98.6 Manna FM-en. Argyelán Kriszta vagyok, és Akkel Edvig grafológus, igazságügyi írásszakértő, a www.írásszakértők.hu egyik munkatársa, a beszélgető partnerem. Na hát, biztosan mindenkinek ismerős a helyzet, amikor mondjuk nincs ideje enni, vagy esetleg nincs nála ennivaló, kicsúszott a kezéből az irányítás, a kontroll, hát ilyenkor türelmetlenek vagyunk, nem tudunk koncentrálni, fáradékonyak vagyunk, és hát bizony-bizony mindez a kézírásunkon is nyomot hagy. Ott tartottunk Hédi, hogy akkor konkrétan elmondott, hogy milyen jegyeket is tud mutatni egy éhes ember kézírása.
1: Ilyenkor tapasztalhatja azt például a hozzáértő, hogy a megszokotthoz képest az írás kapkodóbbá válik vonalvezetés tekintetében, és megszaporodnak a pontatlan kapcsolások, vagy a bizonytalan kapcsolások, betű kapcsolások az írásban. Találkozhatunk ugyanakkor azzal is, hogy megnövekszik az írás folyamatossága, tehát aki például kevésbé kötötte össze az egyes betűket írása során, annál, hogyha komolyabb éhségérzetet él meg, akkor hirtelen megnő a betűk összekapcsolása, minél gyorsabban, lendületesebben túl akar lenni az adott információk rögzítésén. Ennek lesz a következménye például az, hogy a betűformák olvashatatlanná kezdenek válni, főként a szavaknak a közepétől indulva a vége felé haladva. Gyakorlatilag már nem lesz arra időnk, energiánk és türelmünk sem ahhoz, hogy szépen megformáljuk a betűket, ezért elnagyoltan próbáljuk rögzíteni az információkat. Ezzel járhat együtt az, hogy a betűméretek is ingadozni fognak, egyik kisebb lesz, másik nagyobb lesz, a megszokott egyenletes írás kivitelezésre már nem fordítunk olyan nagy gondot. Ez magával fogja hozni azt is, hogy például az ékezetek használata is megváltozik, lesznek olyan ékezetek, amelyeket egyszerűen el fogunk hagyni, mert már nem figyelünk rá.
0: Zárszóként, Hédi, mit tudnál mondani Lalinak, ugye, aki ezt az izgalmas gondolatindító kérdést feltette, hogy befolyásolja-e az éhség a kézírásunkat?
1: Összességében tehát az éhség okozta fizikai és mentális feszültség tükröződhet a kézírás minőségében, elsősorban a koncentráció csökkenése és az ehhez társuló türelmetlenség miatt.
0: Nagyon szépen köszönöm, Akkel Edvig grafológus, igazságügyi írásszakértő volt a beszélgető partnerem itt a Manna FM-en, és Lali kérdéséből indultunk ki, aki arra volt kíváncsi, hogy vajon az éhség megjelenik-e a kézírásunkban, befolyásolja az írásunkat, és hát a rövid válasz az volt, hogy igen, mindenképpen, hiszen Hédi elmondta, és le is festette nekünk azt, hogy nagyjából milyen idegállapotba kerülünk akkor, amikor éhesek vagyunk, legyen szó akár gyerekekről, akár felnőttekről, és hát idehoztad, Hédi, azt is, amikor ugye bevezették az iskolákban az iskolatej, kakaó, péksütemény akciót, hogy ugye a gyerekek akkor is kapjanak megfelelő tápanyagot, és az agyuk tudjon rendesen működni, amikor mondjuk otthon esetleg valami miatt elmaradt a reggeli. Szóval igen, változik a kézírásunk, erre is hozott Hédi példákat, szóval ha valakinek tetszett a beszélgetés, vagy van olyan ismerőse, aki eléggé ki tud borulni akkor, amikor éhes, küldje tovább nyugodtan neki ezt a beszélgetést is. Megtalálható lesz majd a Manna FM podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Pénzügyi tudatosság egy párkapcsolatban, ez lesz a témánk a következő órában itt a Manna FM kanapéjában. Tartsatok velem, meg hallgassátok a Waves-t, és itt lesz Britney Spears is a Stronger-rel.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
6: Választották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsem Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket.
1: Időjárás.
6: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Manna, ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Argyelen Kriszta vagyok, és 5 óra után is számítok a figyelmetekre. A kanapénk mai utolsó órájában arról beszélgetünk, hogy a pároknál mennyire fontos a pénzügyi tudatosság, hogy mi a jobb külön kassa, közös kassa, milyen lehetőségek vannak a konfliktusok megoldására. Hamarosan erre kanyarodunk, de előbb érkezik a Waves.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Jó kanapézást, ez a 98.6 Manna FM, amiben már az utolsó órában a párok pénzügyi tudatosságáról fogunk beszélgetni. Ki fizet, mit fizet, mennyi a pár vagy a család közös vagyona, ki tud erről többet, na ezek fognak előkerülni. Két beszélgető társam, Mocselin Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Vájjál Válás Központ alapítója. Na hát Balázs, először is a te tapasztalataidra hagyatkoznánk. Mennyire okoz vitát egyébként a pénz a pároknál?
1: Én azt gondolom, hogy van az a mondás, hogy a pénz nem boldogít, de jó, ha van. Tehát, hogyha nincs, akkor konfliktust okoz. Akkor is sokszor konfliktust okoz egyébként, ha van, mert hogy ennek a beosztása, elköltése, befektetése sokszor nézeteltérést tud okozni a párok között, de valójában a pénz hiány, a szűkösség az eléggé nagy stresszt tud okozni.
0: Mikor működik jól egyébként ezen a területen egy pár, hogyha egyformán gondolkodnak a pénzügyekben, vagy hogyha nagyon különbözően?
2: Hát ugye ez a fajta pénzügyi tudatosság, amiről itt beszélünk, nagyon fontos tényezője, nem romantikus tényezője egy párkapcsolatnak, de ha négylábú asztalként gondolkodunk egy kapcsolatról, az egyik legerősebb tényezője, hogy gondolkodnak erről a párok. Nem kell, hogy egyformán gondolkozzanak, a lényeg inkább, hogy együtt tudják-e működtetni a pénzről való gondolkodásukat, vagy ezt a tudatosságot, vagy a pénzügyekről való gondolkodásban tudnak-e közös nevezőre jutni. Tehát előfordulhat, hogy van különbség a pénzhez való viszonyban két ember között, de az együttműködés a legfontosabb. Csak az számít, hogy gondolkodnak róla együtt.
0: Régen egyébként mi volt a családokban a gyakorlat, Balázs?
1: Régen a nőnek a családi részeknek a berendezése, fenntartása, meleg otthon biztosítása, főzés, mosás, takarítás, háztartási munkák, betegápolás, egészségmegőrzés, ez volt a feladata. Ugye ez nem nagyon járt árbevétellel, vagy pénzügyi bevétellel, a férfinak a tevékenysége járt. Tehát közös volt az, amit a férfi megkeresett. Hát ez most megváltozott már az iparosodással, ugye elkezdtek amilyen dolgozni, és mindkét oldalról van belépve. Az, hogy azt közös vagy külön kasszába teszik, ez egy megállapodás kérdése. Én azt gondolom, hogy ahol külön kassza van, ott a kapcsolat iránti 100%-os bizalom, vagy a 100%-os összeolvadás akár anyagilag sem történik.
0: Na, hogy milyen fajtái létezhetnek a pénzügyekről való gondolkodásnak és rendszernek, erre is ki fogunk térni nem sokára. A beszélgető partnereim itt a Manna kanapéban, Mocselin Éva, szexuálpszichológus, és Galambos Balázs, a Szépen Vájjál Válás Központ alapítója.

0: Kellemes rádiózást itt a 98.6 Manna FM-en, ez a kanapé, amiben megint egy kényes témát érintünk, ugye pénzügyek, a pénzügyekről való gondolkodás a családokban, ami sajnos sokszor tabunak számít. Mocselli Néva, szexuálpszichológus és Galambos Balázs, a Szépen Vájávállás Központ szakemberei a vendégeim itt a kanapéban. És akkor beszéljünk arról a folytatásban már, Éva, hogy egyébként milyen fajtái léteznek a pénzügyi gondolkodásnak, gondoskodásnak egy családon belül?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez a fajta pénzről való gondolkodás, hát az nagyon fontos, hogy ki mit csinál. Tehát az egyenjogúságban én azt gondolom, hogy ha közel hasonló a keresett, de vagy ha kevesebb is, én azt gondolom, hogy a hozzám forduló párok, amikor erről beszélgetünk, és ugye teljesen új nekik a téma, nagyon érdekes, hogy mennyire tabusítva van ez a téma, de hát ugye mivel ez szét is feszíthet egy kapcsolatot, meg össze is tarthat, tehát ugye ezért nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Azt a pontot kell megtalálni, ahol mind a kettőjüknek jó, hogy ők külön számlán is vannak, de mindenképpen én azt gondolom, hogy akkor is kell egy közös számla. A közös számla, ahol a tartozásukat, a kiadásaikat, az élethez kapcsolódó mindenféle költést, fix kiadásokat meg tudják beszélni. És ugye itt nagyon fontos ez a transzparencia, hogy tudjunk erről beszélni. De egyfajta szabadságot is adhat ez, ugye, ami van bizonyos eszköztár, amivel a pénzből, amivel önmaga is gondolkodhat egy ember, vagy saját maga élményeire, vágyai kielégítés

0: ére költhet. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez a fajta igény, ez tök egyedi, és ebből kell valami közös együttműködést kihozni azért, hogy mindenkinek meglegyen ebben a biztonságérzete, és az a fajta kontroll, amit az ember szeret a pénz felett érezni. És ugye ne alakuljanak ki azok a helyzetek, ahol mondjuk lehet egy, ez az egész közös vagy külön, akár vitatárgya, vagy akár mondjuk olyan egyetlenértés, vagy széthúzó erő, ahol mondjuk a hatalommal visszaél az mondjuk, akinek több pénz van, vagy több kontroll van ezzel kapcsolatosan a kezében. Tehát hogy nagyon fontos, hogy ebben legyen egyfajta transzparencia, együttműködés, és akár a párkapcsolatoknak egy egyedisége, ahogy ők szeretnék, hogy ezzel a pénzzel legyen bánva, külön kasszán, közös kasszán, de mégis mindenképpen együttműködve.
1: Honnan ered egyébként ez a tabusítás, amit az Éva említett, hogyha az elején nincs tisztázva, akkor ez miért fontos?
2: Nagyon kevesen tisztázák ezt az elején, és nekem ami így a szépen más központunkásága során feltűnt, hogy nagyon kevésen jön képbe egyáltalán a családnak a vagyoni helyzetével, hogy a férfinak a tényleges hitetésével, hogy milyen vagyontárgyai vannak a családnak. Ő nem tudja, milyen megtakarításaidok vannak, nem tudom, férjem kezeli a pénzt. Ja, jó, oké, szuper. És hát ugye a férfinak pedig még mindig általában a férfi keresi többet, amikor a válásra sor kerül, akkor nagyon sok férfinak ez a régi feudális szándéka van, hogy innen te semmit nem kapsz. Tehát, hogy azzal a bőröndel tudsz elmenni, amivel jöttél. Az, hogy hogyan generálódik a házassági közösség, ugye az életközösség első napját, az életközösség megszűnéséig minden feleződik, az őt, mint hogyha nem is érdekelni. Tehát vannak olyan nyalánkságok, hogyha a férfi rak be nagyobb pénzt, van mondjuk egy 40 milliós ház, a férfi berak 20 millió forintot, felvesznek 20 millió hitelt, és a férfi törleszti egy fel egy a hitelt, ő azt hiszi, hogy 100% övé a lakás, de nem, mert hogy a hitel feleződik, tehát ott egy 10 per 40, egy negyed része a nőnek generálódik, és ezek a 20 millió esetek későn esnek le. És hogy a fizetésed, amiből törlesztetted, az a közös vagyon minősít. Úgyhogy vannak ilyen nagyon érdekes.
1: Na hát mi van akkor, amikor a pénzügyekkel való bánás esetleg átcsúszik a másik bántalmazásába, mert hogy ilyen is van? Erre is ki fogunk térni hamarosan. A Szépen Válja Válás Központ két szakembere a vendégem, Mocsellini Éva, szexuálpszichológus és Galambos Balázs alapító.

0: kezelje otthon a kasszát, külön kassa, közös kassa? Ezeket a kérdéseket is boncolgatjuk még a folytatásban is itt a 98.6 Manna FM kanapéjában, és egy Inexis dal is érkezik. Hallgassuk ezt együtt!
1: Cross-GPS. Cross-GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross-GPS. Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Van még egy kis időnk a mai kanapéból. Sziasztok, ez a 98.6 Manna FM, én Argyelán Kriszta vagyok, és a pénzügyi tudatosságról beszélgetünk pároknál, családoknál, közös kassa, külön kassa, és a beszélgető partnerem Mocsellini Éva, szexuálpszichológus, illetve Galambos Balázs, a Szépen Bájá Válaszközpont alapítói. És hát mostanában lehet egyre többet hallani arról, hogy bizony létezik a bántalmazásnak is egy ilyen formája, amikor a pénzügyek kezelése ebbe csúszik át. Na beszéljünk erről is egy picikét, Éva.
1: Hát ugye általában ez a hatalommal való visszaélés meríti ki a pszichológiában, mert hogy akkor ő fogja hozni a döntéseket, vagy jogot formál arra, hogy ő hozza a döntéseket, és most itt mindegy, hogy ki keres többet, de hát egyfajta hatalmi eszközé válik, és ezzel lehet büntetni, lehet jutalmazni, lehet kontrollálni, kiszolgáltatott helyzetet lehet ezzel teremteni. És ugye ez az, amiben mondjuk akár valamilyen sérülés, vagy egyensúly eltolódás megvalósulhat.
0: Hogyan alakul ki egyébként ez a helyzet? Hogyan lehet az, hogy szinte észre se vesszük és belecsúszunk?
1: Tehát, hogy olyan helyzetbe kerül mondjuk a nő, vagy akár a férfi, hogy ő van otthon a gyerekkel mondjuk egy évig, két évig, három évig, és nem ugyanannyi pénzt kap, és akkor már máshogy próbálják eldönteni, vagy máshol próbálják megosztani ezt a pénzt. Tehát, hogy lesz mindenképpen egy ilyen stressz helyzetettől, hogy mondjuk nincs annyi anyagi forrás, még több felelősséget kell vállalni mondjuk adott esetben egy gyerekért, és így megalakulhat ez a kiszolgáltatott helyzet, ami stresszként jelentkezik.
0: Balázs, neked erről mi a véleményed?
2: Például a szülésnél, pláne ha több gyerekkel otthon marad a hölgy, vagy a szülés után, itt a bevételtermelő képesség az nagyon-nagyon el tud szállni. Egyik oldal javára, és bizony egyébként főleg a mai nők akár ismerkedésre is észlelhető, nagyon el akarják kerülni a kiszolgáltatottságot. Hívhatjuk ezt gazdasági bántalmazásnak is, amikor mondjuk az egyik fél visszaél a másikkal szemben, hogy ő sokkal tehetőbb sem, vagy ő neki van hozzáférésre, és akkor ezt ő úgy használja, hogy akar.
0: Folytatjuk innét nem sokára, hogy miért fontos megbeszélni azt, hogy ki mit hozott otthonról, hogy mit lehet látni a válások alkalmával. Ezek is terítéken nem sokára a Manna FM kanapéját hallgatjátok. A 98.6 Manna FM-en. Argyelen Kriszta vagyok, maradjatok!

0: mindenkinek, a 98.6 Manna FM kanapéja még tart, és egészen este 6-ig hallgathatjátok az életörömzenéket, meg a témáimat. Ezúttal a pénzügyi tudatosságról beszélgetünk, és arról, hogy a párok közös kasszán legyenek, külön kasszán legyenek, hogy érdemes ezt a helyzetet kezelni. És a beszélgető partnerem Galambos Balázs, a Szépenvájelválás Központ alapítója, illetve Mocelli Név, a szexuálpszichológus. És akkor ott tartottunk, hogy miért fontos megbeszélni azt, hogy ki mit hozott otthonról, hogy kinek milyen a pénzügyi kultúrája.
1: Nyilván majd ők is így fogják a saját gyereküket nevelni. Tehát ott van egy olyan tisztázó beszélgetés, vagy akár mindenképpen egyfajta kommunikáció a pénzről, hogy ki mit hoz ide, és hogy mik az elképzelési, mik a tervei, és mindenki berakja, és abból próbálunk kihozni egy közös együttműködést, kinek mi lehet a jó, ki hogy tud kompromisszumot kötni, ki milyen részt vállal a felosztásból, a beszerzésből, a befektetésből akár, vagy abból, hogy hogy fizetik ezeket a fix kiadásaikat, tehát hogy minden részletre kimenően ugye erről kell tudni beszélni, ki mire költeti, mennyi erőforrás marad arra, hogy a saját magára költi, hogy a saját örömére akár, vagy a saját spórolására költi, ki mit vásárol belőle, tehát hogy ebben nagyon-nagyon fontos, hogy kialakuljon egyfajta együttműködés, és erre lépésről lépésre megyünk végig a pénzügyeken, a fix kiadásokon, a megtakarításokon, a befektetéseken akár, az, hogy ez hogy változik, hogy az életük ahogy múlik, milyen céljaik vannak, hogy ezek a cél megvalósításhoz milyen eszközökre, forrásokra van szükség, és akkor ezt folyamatosan átvesszük, és ők megtanulnak akár egy párterápia keretében is beszélni erről, hogyha mondjuk ez nehéz volt. Hogyha tudtak, akkor nyilván az a pillér akkor jól működhet, de általában, mivel, ahogy említettem, tabu, ezért mindenkit tanítani kell. Sajnos nagyon kevés még az az irodalom, ahol a gyerekeket megpróbáljuk jól megtanítani a pénzre és a pénz használatára.
0: Balázs, te egyébként válásnál mit látsz?
2: Ami mondjuk tipikusan jellemző, és nem ritka, hogy mondjuk a babaváró valaki ellopja, vagy eltűnik felé. Tehát ilyen országban élünk, bocsánat. Tehát itt volt egy szabad felhasználású hitel, és amikor válás van, akkor ezzel el kéne számolni. Úgyhogy azért messze vagyunk ettől, én bízom benne, hogy ez fog alakulni jobban és jól az új generációnak a tudatosodása.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, bízunk benne valóban, hogy ebben a témában is lesz fejlődés, és kevesebb rém történetet hallhatunk majd ismerősi, baráti körben is akár. A beszélgető partnerem Mocelli Név, a szexuálpszichológus volt, és Galambos Balázs, a Szépenvájelválás Központ alapítója. A témánk pedig a pénzügyi gondolkodás a családban, a pároknál külön kassa, közös kassa, illetve hogy mit taníthatunk természetesen a gyerekeinknek ebből a tekintetből is. Visszahallgathatjátok ezt a beszélgetést is szokás szerint a Manna podcastján, iTunes-on vagy akár Spotify-on is.

0: Véget ért a mai szombati kanapé, köszönöm a figyelmeteket, Argyelen Kriszta búcsúzik. Remélem, hogy holnap is velem lesztek majd, amikor Kohári Évával hozunk egy nagyon egyszerű és bármelyik este, hétköznap este összedobható gluténmentes menüt, illetve a bankszámla díjak emelkedéséről is beszélgetünk majd Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Most nagyon kellemes szombatestét kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: Manna FM. A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket.
1: Időjárás.
4: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
5: Cross GPS. Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Manna FM.
6: Hello újra, Cross GPS-ben Weiszer Alinda újságíróval és Szilágyi Tamás pszichológussal köszöntünk benneteket, és természetesen itt van Pajor Tamás is.
7: Sziasztok.
6: Hogy miről beszélgetünk?
7: Sziasztok.
6: Hát április 12. Nagyon-nagyon, hát mondhatnám azt, hogy még vitatkoztunk is az első részben. Igen, parázs a hangulat, ugyanúgy, ahogy az országban. Ígértem, hogy beszélgetni fogunk az ominózus Magyar Péter interjúról az M1-en és a Kossuth Rádióban, természetesen Orbán Viktor patrióta interjújáról is, de én nagyon szeretném, ha szót kapna az a téma is, Tamás, és nem csak kettőnk között, hogy bizony a választások óta öldöklik egymást az online felületen a keresztények, akik annyira nagyon-nagyon csalódtak az ő idézőjeles megváltójukban és rendszerükben, hogy sírnak, rínak, egymást törlik. Muszáj, hogy beszélgessünk erről, és na kezdjük azzal, hogy Magyar Péter április 15-én, szerda reggel 8 órakor megjelenik az MTV a Székházban, nagyon-nagyon sokan, én is életemben nem tudom, mikor volt ilyen utoljára, az M1-en. M1 előtt kezdtem a napot reggel 8-kor, pizsamában, és nem hittem el, hogy mi történik. Muszáj, reakciótok. Mi volt az első reakciótok?
8: Én is azt csináltam, én is ott ültem reggel, és vártam, hogy na mikor jön. Én leírtam, és hát ez nagyon érdekes. Leírtam a Facebookomon a reakciómat, ugye ott szoktam politizálni, meg néha az Instán is, de inkább a Facebookon. És hát az, hogy egy teljes szerep tévesztés történt, amit én láttam. Egyébként nem ismertem föl a kérdezőt, utólag kiderült, hogy akkor is ott dolgozott, már amikor én ott dolgoztam,
6: igen, én
8: de ezt nem tudtam, nagyon megváltozott. És hát ez egy nagyon erős szereptévesztés, szóval ilyet nem csinálhat újságíró nyilván, de igazából, szóval mivel erről az állami médiáról beszélünk, én nekem nagy elvárásaim nem voltak. Inkább arra voltam kíváncsi, hogy valami releváns dolog kiderül-e, vagy nem. Nem derült ki semmi releváns. És egyébként vannak kutatások, amelyek meg tök jól bebizonyítják, hogy a magyar köznek nevezett média milyen elképesztően torzította a híreket, a politikusok megjelenési kontextusát. Magyar Péter többet emlegették, mint Orbán Viktort, mindig negatív kontextusban. Orbán Viktor pedig mindig pozitív kontextusban. A Republikon Intézetnek van egy kutatása, azt, aki kíváncsi, gyorsan megtalálja neten. Szóval nagy elvárásokkal szerintem nem lehetett érkezni, de annyira felháborította az embereket, hogy képzeljétek el, hogy például az én Facebook oldalamról ez a bejegyzés 1,3 millió embert ért el. Szóval, hogy azért ez nagyon erős reakciókat szült ez a történet, és mindenki felháborított, és olvasni akart róla, és teljes szereptévesztés. Mind a rádiós műsorvezető, mind a televíziós műsorvezető.
6: Én a rádiósat meg sem hallgattam, de figyeljetek, hol voltak az MTV-s kemény huszárok, az idézőjel, politikai idézőjel bezárva újságírók? Miért a Csetebeát kellett oda leültetni?
9: Hát nem, hát itt már rég kontraszelektálták. Abszolút. Az egész garnitúrát.
8: Kire gondolsz?
9: Hát ne,
8: hiányzott.
6: Hát, nem hiányzott senki, csak én meg voltam győződve, hogy egy férfival fog beszélgetni,
9: nem,
6: a Magyarország leendő miniszterelnöke.
9: Most nem a nemiség számít.
8: És az miért más, hogyha férfival beszélget, vagy nővel?
6: Szerintem szerintem más, hogyha...
9: Lehet, hogy más, de nem ez a lényeg. Az a lényeg...
8: Nem, bocs, Tamás, csak ez fontos.
7: Van innen triggerel.
8: Ez fontos. Ilyen nincsen, tehát, hogy nagyon jó politikai nő újságírók vannak, és nagyon jó férfi újságírók vannak. Szerintem mindegy, más eszközökkel egy férfi, mint egy nő,
6: éppen
8: de nem
6: ezért,
8: pozitív,
6: én éppen
8: vagy
6: ezért,
8: negatív.
6: Szerintem
8: a Magyar Péter kenyére is próbálná kenni egy nő, nem ezt próbálta meg, hanem erőszakosan megpróbált beleállni, de annyi interjút adott nőknek, tök korrekt, tehát hogy szerintem ez nem számít.
7: Én nekem van erről egy elképzelésem, egyébként bocsánat, mert nekem az volt az első gondolatom, és ezt én most betudom annak, hogy én sokkal tájékozatlanabb vagyok így a médiában, meg az újságírásban, mint mindannyiótok. De az első gondolatom az az volt, hogy fú, remélem, hogy ezt így nem fogják félreérteni az emberek, és nem fog ez az egész dolog így visszafelé elsülni. Azt gondolom, hogy azért ültettek be női riportert, hogy még egy picit kiéleződjön ez az
8: hogy
7: egész.
8: Egy nőt bánt.
7: Igen. Tehát, hogy egy nőnek a szavába vágni, és egyfajta ilyen mansplainingbe folytani bármit, amit ő mond, illetve a lehetőséget fönntartani, hogy bármit meggyanúsítsunk azzal, hogy ez szexista, vagy mansplaining, vagy nem veszi figyelembe, vagy nem tiszteli. Egy férfi esetében sokkal kevésbé lett volna drámai.
6: Van,
7: vagy akkor
6: van,
7: bemegy, és akkor beleáll egy férfiba, amit
8: de előtte
7: ugye,
8: megtörtént ez is. Ez megtörtént, a rádióban férfival interjúzott.
7: Hát kettőféle módozatot próbáltunk ki, hogy akkor melyik az, amelyik működik.
8: Egyik se. A rossz írünk az, hogy
6: még,
8: egyik
6: de
8: se.
6: Még rosszabb volt a Kossuth rádiós, mert nem akarom nyilván visszahallgatni.
8: Ne, ugyanolyan rossz volt, mint a kettő.
9: Hát figyelj, az elmúlt időben annak voltunk a tanulni, hogy a köznek keresztelt média valójában olyan minőséget produkált, hogy a Rákosi híradó ahhoz képest egy BBC. Tehát, hogy egészen brutálisan elsüllyedt nem hogy egyoldalúságban, a hazugság gépezetnek a nemtelen működésében. Tehát ettől is semmit nem vártam. De most én visszaváltanék a kérdésed első részére, amely arról szólt, hogy sajnos módon ugye az egyházon belül is óriási zavart okozott ez az egész történés. Ennek az avarnak szerintem és az első számú felelősei, és nem akarok, és nem is fogok neveket mondani, ahogyan az államgépezetben is azok, akik működtetik, és azon belül is, akik a kommunikációt, a propagandát működtetik. Hasonlóképpen az egyházban azok, akiktől a hívők iránymutatást várnak el, itt egy szögletes zárójel következik, az új szövetségben az iránymutatást minden felnőtt embernek közvetlenül Istentől kell várni, és az egyházi szolgáktól csak erre történő bátorítást kellene várni. Ez az új szövetségi teológia hitvallása. Bezárva a zárójelet, az történt, hogy szerintem az egyházi vezetők messze túllépve a kompetenciájukon nem és tisztelt a kivételnek, a hívőket nem a saját lelkiismeretük működésében segítették, hanem ideológiai iránymutatásban, amely iránymutatás sok esetben az agymosás szintjéig süllyedt, és ezen belül is rekreálta azt, amiről itt nagyon sokszor beszélünk ebben a műsorban, a régi államegyházi konzervet, azt a legsűrűbb mérgezést, amelyben a szakrális entitás egy olyan misztikus legitimációt borít az államra, amelyben prostituálódik, feladja a saját értékhalmazát, amelynek a lényege az, hogy az odafelvalókra mutasson, spirituális állításokat fogalmazom meg, ezt áruba bocsátja, ennek az ebből származó misztikus köddel beborítja az államhatalmat, az államhatalom pedig keresztfinanszírozza a rendszert.
7: Tehát és így jön létre az a prostituált ördögi alkohol,
9: ami tulajdonképpen a jelenések könyvében végkifejletre jut, már is hagyban hagyom. Na, ennek egy ilyen Magyarországra testre szabott változatával találkoztunk, úgyhogy én szerintem a jelenlegi zavarnak egyszerűen az az oka, hogy a hívőknek egy jelentős része nek felfordult a gyomra, és nem tudta bevenni, az bármilyen nagy tekintélyű emberek mondták is neki a hazugságot, nekik a hazugságot, nem tudták bevenni, és most, hogy a népakarat és a felhőtlen eufória és jó arcú emberek örömújongása napvilágra hozta azt, hogy mi a közakarat, amely teljesen összhangban a bibliai államelmélettel is, ha már itt vagyunk, akkor ugye részben nem tudnak választani, részben pedig tovább keresik a felelősöket, mentve magukat.
6: Tehát ez most történik, már nem bírom olvasni a pásztoroknak.
9: Hát én neki se kezdek.
6: Jó, figyeljetek, nektek mi volt a véleményetek? Jó, mondtam, és utána kérdezem.
7: Bocsánat, én azt látom, vagy azt gondolom, hogy ugye mivel az egyházi berendezkedés az félig meddig nevezhető abszolutisztikusnak, hiszen van egy szentírás, és akkor a szentírásnak minden szava szent, és minden szava megkérdőjelezhetetlen. Emiatt erre az egyházi közegre egy hatalmas felelősség fog hárulni, hiszen az egyházi közegnek a követői az egyház által kommunikált értékeket ebben az abszolutisztikus rendszerben fogják értelmezni, aminek minden szava szent, és minden szava megkérdőjelezhetetlen. Emiatt nem szabad, hogy a szekuláris hatalomnak a hatalmi eszközévé váljon bármikor is, és ezzel szerintem egy hatalmas hibát követel, és egy hatalmas bűnt követel, mert pont, tehát hogy egy olyan rendszerben, aminek

0: Emiatt ezek az emberek érezhetik új magukat, mint hogyha az ő abszolút bizalmukat azt elárulták volna.
1: Igen. Így van.
2: És ezt érzik most, és figyelj, gyászolnak. Gyászolnak hát, a keresztény egyházban tömegek.
1: Sajnálom őket. Szerintem nem gyászolni kéne, hanem felébredni. És eljutni, ahogy egyébként Pál apostol Efezoszi levele írja, az érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő korra, most a Károli fordítást idézem. Ennek az a lényege, hogy az új szövetségi hívő lét szemben egyébként a Tórával, bár ez konszenzuális, de a kettőben van egy fejlődéstörténet, kettő között az új szövetségben a hívők arra lettek elhívva, hogy önmagukban bírják a morált, például az Istenről meg a mennyről alkotott képük, most remélem újszerűt fog mondani, ne egy alkutárgya legyen. Mm. Ne azért vagyok jó, és ez a legmagasabb morál, hát ennek is megvan a filozófiai kifejtése bőségesen, ne azért legyek jó, hogy Istentől ellen értéket kapjak, mert akkor nem tudok jó lenni, a szó legteljesebb értelme. És ne azért ne legyek rossz, mert büntetést kapok, hanem azért, mert jónak lenni jó, rossznak lenni jó. És az játszódik rossz le a szemünk előtt, hogy ateista emberek ezt jobban tudják, van, mint a van hívők.
2: Így van.
1: Ez egyszerűen felfoghatatlan, de ha jobban belegondolunk, és visszavetítjük ezt az egészet, Jézus korába ugyanez volt. A hivatásos morális listák, akikre oda volt írva, hogy Isten, törvény, Tóra, minden, azok rontották el a legjobban, és az egyszerű pornép, aki hát olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, bűnösök, sajnos, ez van, de felismerték az idők szavát és az igazságot.
2: Arinda, te hogy reagáltál az évek alatt a kormánynak erre a, utálom ezt a kifejezést, keresztény politikájára, politikai kereszténységére?
3: Sehogy nem reagáltam, nem követtem annyira. Láttam, hogy az egyházak eladták magukat, és ezt körülbelül ennyi.
2: Gyors volt és a válasz.
3: Igazság szerint nem, ez nem ma történt. 2002-ben az én húgom azért hagyta a református gimnáziumot, ahova járt, mert fenyegették, hogy az én barátom akkor zsidó volt, vagy az akkori barátom ma is zsidó, de hogy ő volt a barátom, és akkor elkezdték a református presbiter gyerekek őt teljesen durva antiszemita megjegyzésekkel zaklatni gyakorlatilag, és az iskola nem védte meg, és az iskola nem védte őt meg, és ezért az érettségi évében egy másik iskolába ment, és újra járta a negyediket, és máshol érettségizett. Szóval én nekem
2: az... És sérült ő a hitében?
3: Hogyne. Uh-huh. Hát persze.
1: Ez is a zsidók miatt.
2: Látod?
3: Megláttad a lényeget. Jó barátok lesz.
1: A zsidók miatt sérült a hitében.
3: Nem, hát ott szóval ezt mi megkaptuk elég korán, uh-huh, 2002-ben. Úgyhogy engem olyan nagy meglepetések nem értek. Inkább az az érdekes, hogy biztos ismeritek ti is a Szemlélek magazint, akik persze azért elég következetesen képviselik
2: ő
3: azt, hogy új irányra kellene lépnie a keresztény egyházaknak, és valahogy máshogy politizálni, meg máshogy gondolkodni.
2: És katolikus sokról van szó, Gégény István.
3: Igen, és ez szerintem nagyon fontos, amit csinálnak, és tök jól lenne, ha többen meghallanák.
1: Én ezt gondolom, hogy nem most egy... a vendége lettem egy ilyen Szemlélek kerekasztalnak a Pabarczi Eszterrel, meg a Borokai Gáborral, aki ugye 98 és 2000 között az első Fidesznek volt a
2: kormányszóvivője.
3: Meg közben a Heti Válasznak a főszerkesztője, ami ezek előtt meg után.
1: Igen, én tudom, hogy kritikusan, de azért ő benne még mindig azt az ember látom, így most visszamenőleges hatállyal is, akiből én feltételezem azt, hogy valahol tovább akarták vinni ezt az úgynevezett kulturális értelembe, használom a szavakat, polgári, konzervatív és kicsit keresztény.
3: Ja, én bírom a Borokai Gábort alapvetően, mindig jó kapcsolatban voltunk, igen, meg jó interjút
1: csináltunk, ugye, csináltunk, még egy
3: csak azért megjegyzem, hogy a politikai és az újságírás között.
1: Ez már még egy kérdések, szóval hogy mennyire lehet ezt egyetlen keresztül vinni. Na mindegy, ő volt ott, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól elemeztük a valóságot, és abból a szempontból nagyon örültem, hogy ő van ott, hogy azért ő tényleg a legbelülről ismerte még ezt az elején legalábbis, és azért eléggé hitelesen tudott merüleget állítani.
0: De hogy reformálhatja meg magát egy olyan szervezet, mint a keresztény egyház? Az egész dolog egy kicsit olyan furán hangzik, hiszen az egyházzal való kapcsolatod olyasmi, mint egy párkapcsolat. Neked van egy párod, és van egy 100%-os bizalmad a pároddal kapcsolatban. Az egész párkapcsolat arra épül, hogy ti soha nem fogjátok cserbe hagyni a másikat, és soha nem fogjátok elárulni a másikat. És egy párkapcsolatban is az van,

0: hogyha ez a fajta teljes transzparencia és 100%-os bizalom egyszer megtörik, akkor onnantól kezdve a kérdés, ami felmerül, hogy akkor ez most egy új rendszer? Egy olyan rendszer, ahol már egyébként ez a 100%-os bizalom, ez áthágható különböző helyzetek miatt, vagy különböző kísértések következtében, vagy különböző gondolatok hatására, és hogy van-e egyáltalán egy megrepett váza számára visszaút a teljes egységbe és a teljes bizalomba. Tehát olyan, mintha ez így visszafelé nem nagyon tudna már menni. Tehát, hogyha egyszer megtört ez a bizalom, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve az a rendszer már nem 100%-os bizalmon és 100%-os transzparencián alakul. Hogy változtathatja meg magát egy ilyen rendszer? Ugyanaz a kérdés, mint egy párkapcsolatban, hogy ilyenkor mit mondasz a másiknak?
1: Hát én
0: ilyen...
1: elválok, de értem a problémát. Tehát,
0: hogy
1: az egyik folyamatosan hülyeségeket beszél, és bántalmaz, és félrevezet, én a magam részéről, hogy befejeztem.
0: És nagyon sok ember számára ez van, hogyha ez a 100%-os bizalom egy ponton megtörik, akkor onnantól azt mondják, hogy oké, én viszont akkor nem ezt akarom. Tehát, hogy én olyat szeretnék az életemben, hogy legyen egy darab ember, akinek a kezébe adhatom az életemet, és soha nem kell azon aggódnom, hogy ő cserben hagy engem, vagy nem. Soha nem kell azon aggódnom, hogy ő hazudik, vagy megvezet engem.
1: Az a baj, hogy én, amit most elmondtam, most nagyon nem fogtok szeretni ezért a mondatért, de hogy azt hiszem, a Víg Mihály mondta egyszer, hogy szóval, hogy nem lehet feladni a gondolkodást. Szóval szerintem olyan nincsen, hogy odaadom valakinek, és feltétel nélkül hűséget fogadó. Ilyen nincs.
2: Hadd mondjak valamit
0: el. És emiatt gondolom azt, és itt le is zárnám ezt a gondolatot, és átadom a szót, hogy amire kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ebből a fajta berendezkedésből van-e egy picit a racionalitás irányába útja a kereszténységnek. És ez nem egy pejoratív dolog, hiszen vannak olyan vallások, amik alapvetően egy racionális kognitív berendezkedéshez idomulnak. Például a buddhizmust is sokszor ebbe a kategóriába sorolják, hogy nagyon sok mindent konkrétan elmond. Tehát, hogy azért viselkedj így, mert hogy ez emiatt jó, meg amiatt jó, ettől jobban fogod magad érezni, és nem csak parancsolatok vannak, hanem sokszor vannak részletes magyarázatok. És lehet, hogy, és a kereszténységnek, amit mondtatok, vannak újfajta olyan irányzatai, amik így a racionalitás irányába mennek, hiszen alapvetően a spiritualitás és a racionalitás az a modern nézetek szerint sem zárja ki egymást.
2: Nem zárja ki egymást, de én mindkettőtökkel most vitában állok.
0: Na tök
2: egy
0: jó, ezt szerettük volna.
2: Igen, igen. Tehát a következőképpen látom a dolgot. Tehát először arra reagálok, amit te mondtad, Tamás. Szerintem a racionalizáció az nem lehet kiváltója a hitnek, és ezt az utat már meg is tette a kereszténység, a történelmi protestantizmus tulajdonképpen ennek a lenyomata, és nem termett jó gyümölcsöket. A hit más természetű, és annak idején Tamás Gáspár Miklós zseniálisan fejtette ezt ki, amikor baloldalról érzékelt egyházellenes megnyilatkozásokat, ilyen egyházüldözői jelenségeket, hogy nem lehet elvárni a hittől, hogy ne tartson igényt arra, ami miatt ő hit. Ezek olyan entitások, amelyek különböző síkjai a valóságnak, és nem is feltétlenül tudnak kommunikálni. Lásd, a teizmus-ateizmus vita, az érveket végtelenségig lehet sorolni, de mindegyik ér valahol elbeszél a másik mellett. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a paradoxonnak, amit te felvázoltál, hogy mindent átadok.
3: A gondolkodásomat is.
2: A gondolkodásomat is mindent átadok Istennek, mert azt hiszem, hogy teljes bizalommal kell hozzájárulnom. Ebből, ha én félelemből visszatartok valamit, vagy attól való tartástól, hogy ezzel visszaélnek, akkor a hitem nem tud teljességre jutni. Tehát a hit lényegével szemben megjelenik egy idegenség, egy ellenerő, és így nem tudja a hit azt kreálni, megszűnik a lényege. A racionalizációval meg modulálódik, elcsavarodik egy másik irányba, mert az emberi antropológiai felépítménynek egy másik spektrumát mozgatja meg, és oda szűkíti le a hitet, észhisz lesz belőle. Én nem gondolom, hogy ez. De nem tudom, hogy mi a megoldás, mert a saját életutalmon is azt éltem át, hogy hát bizonyos traumákat és bukásokat pont azért kellett elszenvednem, mert az önátadásom korlátlan volt, a bizalmam partalan volt, de különbséget kell itt tenni, hogy a bizalmunk Isten felé korlátlan és partalan, aki ugye láthatatlan, és a szavait nem szabályrendszerben közölte velünk, hanem olyan nehezen dekódolható történetekben és szimbólumrendszerekben, amely meg önmagában az ilyen típusú léte azt implikálja, hogy az ember számára feladat a Biblia értelmezése, tehát intelligens partnert lát, és nem pedig jobbra-balra tologatható robotokat. Magyarul a hitemnek, az én megoldásom az, hogy a hitemnek valahogy töretlenül és személyesen Istenben kell gyökereznie, és az Isten nevében fellépő emberek felé is természetesen jó hiszeműen kell közelíteni, de maga a Biblia figyelmeztet, hogy a jót megtartsuk, a rosszat pedig, ami rossznak látszik, azt elvessük. Tehát a kritikai észrevételt az egyházon belül is meg kell őrizni, de differenciálni kell a hívőnek a belső magatartása Isten felé, és a belső magatartása az Isten nevében beszélő ember felé. Na most ez azért nagyon szép elméletileg, de nagyon nehéz megvalósítani, pontosan azért, mert ezek a valóságok azért elég erőteljesen összecsúsznak, főleg ha valaki éveken, évtizedeken át hallgat hatalmas nagy igazságokat valakitől, akkor utána nem teljesen azt mondja, ami az igazság, lehet, hogy ő továbbra is azt hiszi, hogy az igazságot mondja, lehet, hogy továbbra is azt hiszi, hogy ő haragszik, az már az Isten haragja, és különböző félrecsúszások történhetnek, ezért kell megőrizni. Tehát magyarul valahol próbálok a kettőtök között egy ilyen számomra járható utat
3: és mondani. És a megújulásnak gyakorlatilag megnézhetjük azt, visszavezethetjük 2000 évre, hogy az egyház hogyan újult meg újra, tehát katolicizmus, reformáció, a baptisták, a neoprotestáns mozgalmak, mindig volt valamiféle megújulás, viszont az emberi gyarlóság az ugyanúgy megjelent, és hatalmas károkat is okozott. És egy igazi megújulás, ami ha most levezetjük akár magyar egyházi szintekre is, itthon is azon is fog múlni, hogy egyéni szinten megtörténik-e ez. Tehát az én kapcsolatom Istennel, a lelkészem kapcsolata az Istennel, a zenésznek a kapcsolata az Istennel, mert hogyha ez nem indul el, akkor veszed fejsze az egész. Bocsánat, most nem leszek annyira emelkedett, ugye parkolást fizettél, mert láthatták a nézőink, hogy kitekingettél, mert egy parkoló őr lefel járkál, én is látom
1: ezt.
3: Ugye,
1: megállt egy kicsit.
2: Bennük mindig megbízhatunk. Tehát. Az egészen biztos, hogy az első dolgok lesz, hogy megbüntetnek hatályt.
3: Oké. Kevésbé emelkedett, viszont én felfigyeltem arra a tegnapi április 16-ai Orbán Viktor interjúban a Patriótán, hogy beszél arról, azt kell mondani, hogy az ellenzék vezetője.
1: Nem, még nem.
3: Még nem, jó. De ezt is meg kell szokni, tehát hogy hamarosan, igen. Köszi, hogy...
1: És nem is biztos, hogy ő lesz a vezetője, by the way.
3: Hát azért, ez az interjú, na hát beszélgessünk erről, lesz tisztújítás, igen, április 28-ő. Végnéztem ezt a tegnapi interjút, ti is láttátok. Beszél arról, hogy a gyülekezetben...
2: Lehet, hogy a beszélőből is tudja majd irányítani.
3: Jaj. Szóval ő beszél arról, hogy a gyülekezetemben, tehát ő a keresztény hitvilágát is behozta ebbe az interjúba, de az első reakciómmal hadd indítsam már ezt a témát, ennek a megvitatását. Megláttam, és elszörnyedtem. Majdnem, hogy megszántam ezt az embert.
2: Azért annyira messze nem menjünk.
3: Figyelj, öregedett 10 évet, kísért kialvatlan szemek, olyan erőtlen volt a hangja, és ami számomra legkellemetlenebb volt, akkor kezdett feléledni, amikor beszélt arról, hogy hát nem tudom, ezek a mit mondjak róluk, nem akarok jelzőket halmozni, globalisták, vagy brüsszelisták, meg amikor pár perce később már behozza ezt, hogy Ukrajna, a háború, és akkor egyszerűen feléled, és mondtam, hogy ember, nem, tehát fel kell ébredni. Na, ez az ez az
2: a maradék zsebében, agyában maradt drog tartja még életben a beszélőgépet, de hát most
3: jaj, ne, utolsókat... ne így legyen. Hogyan reagáltatok?
1: Egyébként igen, nagyon ilyen gyenge volt a hangja, de én nem gondolom.
3: Nagyon erőtlen
1: rekett volt. De én is pont ilyen rekett voltam a választás után.
3: Más napján.
1: Lehet, hogy velünk ünnepel.
3: Ő ezért ordított.
1: Én még ordítottam az egész estét egy teraszról, úgyhogy nekem nem volt másnap hangom. Lehet, hogy ő vele is ez történt.
2: Fie, ez egy ilyen okos ember, mert valaha az volt, be tudja látni, hogy a büntetés végrehajtásban eltöltött évek, évtizedek meghozhatják, egy katarzist eredményezhetnek.
1: Jó, ez most, ez
2: nyilván tréfásan
1: na,
2: mondom,
1: szóval
2: de,
1: ez tréfa,
2: de azért én azért csak félig tréfásan, mert azt gondolom, hogy tehát, hogyha ha egy ilyen rendszer, amely például a szavazat árában bemutatott maffia államszerű működés produkál, és annak nem felelős ezért az első számú embere, illetve alatta még egy-két szinttel, ha csak ezt az egy elemet veszem, akkor nem tudom, hogy miért lesz.
3: De a felelősséget vállalta, nyíltan elmondta.
2: De nem, de az nem az a felelősség.
1: Igen, de tudjátok, mi ebben nekem a nagyon érdekes, és én ezt írtam a választások után, ugye nekem is, az én követőim között is vannak deklaráltan fideszesek, akikkel jól szoktuk egymást izélgetni, nyesztetgetni, de kulturált körülmények között, mert a radikálisokat kiírtam a Facebook falamról.
3: Ez hát, üzenet hogy... volt, hallottatok, láttátok.
1: Igen, és hogy mondtam nekik, hogy ne ránk haragudjatok, hanem azokra, akik félrevezettek titeket, és azok nem mi vagyunk. Hanem mondjuk Bráz Ágoston Sámuel, vagy Orbán Viktor.
2: Hát vagy Bajer Zsolt.
1: Gergely, Bajer Zsolt.
2: De, Dániel.
1: Igen, bár egy csomó nők maguk is megnyekkentek ebben a dologban, szóval nem tudom ki mit tudott igazából, meg mit nem
2: és
1: tudott.
2: És az egész Atyrosznek a operatív iránytudó Rogán Antal.
1: De, és ez nagyon fontos, hogy vajon miért van ilyen távol ettől a pártól a szembenézéssel való, legalább kokettálás.
3: Nagyon jó.
1: Hogy mindig, csak ennyit befejezzük, és abba hagyom, hogy én ezt láttam a posztokban is, hogy jönnek és azt mondják, hogy amiatt, meg ő miatta, meg emiatt, meg... És így mondtam, hogy figyeljetek, ezt lehet csinálni, hogy külső erőkben keresni a hibást, meg nem tudom, de pont ez vezetett ehhez a választási eredményhez, hogy egyikötök se gondolja, hogy én mit hibáztam, mi mit hibáztunk, és ez a vége ennek a pártnak szerintem.
0: Uh-huh. Itt múltkor láttam egy tök érdekes podcastet, és abban arról beszélt ez a szakértő, hogy a narcisztikus személyiség zavar esetében...
1: Ki beszélt róla, Bánki Gyuri?
0: Nem, mint a Donald Trumpról volt szó.
1: Ah, jó, de ezeket a közéleti szereplőket szerintem ilyen izékkel ellátni az...
2: Hát a szakember teszi, akkor mi?
1: Nehéz dolog, az le kéne ülni terápiában, nem?
3: Ezek már olyan esetek.
0: Ő erről beszélt, okay. Hogyha nem én mondtam ezt, csak eszembe jutott egy podcast, hogy ő arról beszélt, hogy a narcisztikus személyiség zavar esetében az egész személyiségnek ez a fajta grandiozitása lesz az, ami egyben tartja a rendszert.
2: Bizony.
0: És azért volt a Donald Trump részéről az ő kampányában az egyik legerősebb kritika az ő ellenfele irányába, hogy te egy lúzer vagy, egy vesztes vagy, mert egy ilyen ember számára ez a legdurvább dolog, ami egy emberrel megtörténhet, hát, hogy ő egy vesztes. És azért, amikor kérdezték, hogy bármi lesz is az iráni háború kimenetele, ő be fogja ismerni, hogyha veszített, akkor azt mondta, hogy természetesen nem, hiszen ennek az embernek szétesik a személyisége akkor, hogyha ő saját magáról kinyilvánítja azt, hogy vesztes. Ebben az esetben, ugye ezt externalizálásnak hívják, mindenképpen olyan külső hatásokat kell beemelni, amik leveszik rólunk a felelősségnek a terhét, és mentesítenek minket az alól, hogy saját magunkat vesztesként címkézzük meg, mert amikor ez megtörténik, az egy olyan belső valami, ami szétrobbantja az egész személyiségedet, és te egy ilyen pszichózisba kerülsz, szétesel gyakorlatilag. Uh-huh. És ezek az emberek mindent megtesznek azért, hogy ezt az egységet de saját magukba... meg tudják tartani. Ez egy félig meddig automatikus működési mechanizmus.
1: Nagyon érdekes. De hogy ennyi emberre átragad, tehát hogy Hogy érted,
3: ez olyan, te pszichózis,
1: hatalom,
3: így van.
1: És
3: így van.
1: Aztán a hatalom követői is ugyanezt átveszik, pedig nem gondolnám, hogy mind ugyanazzal a diagnózissal küzd, hanem valahogy nem lesz.
0: Dallamtapadás.
1: Igen.
3: Zseniális.
2: Ez volt a legjobb bemondás ma.
1: Nem, hogy nincs megoldásuk. Nincs az a megoldás a helyzetre, amit valószínűleg mindenki tanít otthon a gyerekének.
3: Nem tud leállni, automatikus
0: nem
3: működés.
0: Nem mindenki tanítja ezt otthon a gyerekének. Ez a sztori.
2: Ezeket az embereket infantilizálták.
0: Tehát, hogy alapvetően tényleg van internalizáló, meg externalizáló típusú ember. Az internalizáló mindenben a saját felelősségét látja. Ha jó dolog történik, az miattam történik, ha rossz dolog történik, azért is én vagyok a hibás. Az externalizáló esetében mindig ilyen külső faktorok vannak. És akkor ennek a fajta ilyen személyiségzavarnak az egyik rossz kombinációja az az, hogy minden jó miattam történik, tehát ott egy ilyen szelektív internalizálás, és minden rossz más miatt történik. És konkrétan nem fogsz tudni eljutni ennek az embernek a tudatáig, mert olyan szintű fallal van körbevéve, hogy nem fogod tudni átküldeni ezt a gondolatodat, mert olyan elhárító mechanizmusokkal, meg tagadással van tele, olyan szinten meg van szűnve a valóságnak az a része, ahol beérkezhet az, hogy én most egy vesztes vagyok, hogy egészen egyszerűen lepattint magáról minden külső és belső gondolatot. Tehát, hogy félreértés ne essék, ezek az emberek ezen a ponton nem hazudnak. Hanem
3: ez
0: ők,
3: volt a, ez
0: hanem
3: volt a, ők
0: ténylegesen
3: ő ezt
0: így
3: gondolja,
0: gondolják.
3: Ő ezt
0: ténylegesen
3: gondolja.
0: Ezt gondolja.
3: Nekem ez volt az érzésem.
0: És nagyon sok ember esetében, akit láttok, ezek az újságírók, a szavazóknak egy tök nagy része.
1: Melyik újságírók?
0: Akikről beszéltetek, hogy a Bajer Zsolt meg a...
1: Hát ezek nem újságírók.
0: Ne arra, hogy bocsánat, igen, inzultál. Szóval ezek...
2: Igen, csak
0: nem szerettem volna ezzel dobálózni, hogy propagandista, egy elcsépelt egy picit ez a... Elcsépelt egy picit ez a fogalom nekem, hiszen a propaganda
2: ezek
0: egy attitűdváltozásra irányuló cselekedet, és a propaganda csak negatív színben van felhasználva, pedig a propaganda egy pozitív dolog is lehet. Tehát, hogy a cigis dobozodon lévő rossz kép, az is egy propaganda, arra van,
1: a
0: hogy a verziót alakít. Tehát, igen, na mindegy, szóval ezért nem akartam így fogalmazni, hogy ezek az embereknek a jelentős része ténylegesen elhiszi ezt a rendszert. Tehát, hogy ők tényleg így gondolták. Ez nagyon-nagyon fontos. A szavazók nagy része tényleg elhitte ezt az egészet, és egyetlen egy pillanatra szeretném, hogy ezt gondoljuk végig. Hogyha ezek az állítások, amiket ezek a médiafelületek állítottak, és ezek az emberek mondtak, ezeket úgy kezeljük, hogy ez tényleg igaz, akkor maga a reakció teljesen normális. Akkor teljesen normális, hogy azt mondod, hogy hát miért szavaz bárki is a másik oldalra, hogy hogy lehetnek ilyen agymosottak? Hogyha tényleg igaz ez, amit mondanak, és ők ezt tényleg elhiszik, igazként tekintenek rá, akkor a reakciójuk teljesen normális ebben a helyzetben.
2: Na,
0: azért tűnik furának a dolog, mert ugye egyetlen egy bökkenő van a dologban, hogy ez nem igaz.
2: Igen.
1: Hát ezt... Na jó, csak szóval nekem az például nagyon tetszett, valaki most kiírta, hogy nincsenek jobb és baloldali közvéleménykutatók. Vannak közvéleménykutatók, meg kóklerek. És szerintem ezek nagyon fontos állítások, hogy igazából talán jobb és baloldali újságírók sincsenek, hanem vannak újságírók, meg kóklerek. Azok az elemzők, akik még önmagukat, inkább így mondom, önmagukat elemzőnek tartó emberek, akik még odáig sem jutnak el egy választási kampányban, hogy legalább fontolóra vegyék a nagyon más eredményt kihozó, ám de választásról választásra pontosan mérő medián eredményeit, hanem beálljanak a karaktergyilkossági kampányba, azok az emberek nem tudom milyen identitással rendelkeznek, de egészen biztosan semmilyennel, ami az elemzéshez vagy az újságíráshoz kötődik, mert ezeknek a lényege a kételkedés, az adatok összegyűjtése, a folyamatos más oldalról megnézés, semmit nem csináltak ebből.
3: Szóval, hogy és azt merik mondani, hogy 21. század intézet, hogy hát félreértettük a társadalmat.
0: De ezt megerősítési torzításnak nevezi a pszichológia. Alapvetően megerősítési torzításnak. Tehát azok a dolgok, amik igazolják a te véleményedet, azoknak sokkal nagyobb mentális jelentőséget adsz, mint azoknak, amik ugye támadják. Sőt, adott esetben teljesen ignorálod azokat a dolgokat, amik támadják a te elképzelésedet, és hatalmasan nagyítod azoknak a dolgoknak a jelentőségét, amik meg megerősítik. Nagyon sokan így működünk.
2: Szerintem ebben a hibában valamennyien beleesünk, a szubjektumok vagyunk, csak nem ugyanolyan arányban.
1: Meg nem ugyanolyan pozíció.
2: Meg nem ugyanolyan pozíció.
3: Nem ugyanakkor a felelősséggel.
2: És nem ugyanolyan felelősség. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy igen, mindenki számára rendelkezésre állnak az érzékszervei, egészségesen.
1: Hát így.
2: A kognitív képességei, és hívőként azt mondom, hogy a spirituális, szellemi, morális dimenziója is rendelkezésére áll, tehát az ember legnagyobb képessége a jó és a rossz között való különbségtétel. Gondoljon erről bárki bármit, de azt mindenki, abban azért egyetértünk, hogy van olyan, hogy jó meg rossz, de ennek az aktuális megítélése változhat, de hogy van, az biztos. És ez az ember sajátja, ez mindenkinek a kötelessége, mert ha ez nem így lenne, akkor igaz lett volna Eichmann érvelése, amire ugye Hannah Arendt megfogalmazta a gonosz banalitását, hogy parancsra cselekedtem. Ilyen nincs. Nincs, hogy parancsra cselekedtem. Nincs, hogy ő azt mondta, hogy ezért hittem el. Hát miért hitted el? Magamnak is mondom, mert én is voltam, amikor elhittem, akár önvakító módon, akár korrupt módon, akár ostobán, dolgokat, amiket nem feltétlenül kellett volna elhinni. És ez mindenkinek a felelőssége, minden emberé.
0: Szerintetek mindannyian ugyanazt a valós, tehát ugyanazt az objektív valóságot?
2: Nem, csak az eltérés nem ekkora. Tehát az eltérés nem ekkora. Igen, nem ugyanazt.
0: Egyetértek ezzel.
1: Még történelem sincs, nemhogy jelen.
0: Egy objektív valóságban a spenót az mindenkinek ugyanannyira lenne finom.
2: Ez egy alapvető ismeretelméleti kérdés, hogy nem ugyanazt látjuk. De de mégis van egy jelzésrendszer, például a nyelv. Az egy nyelv és ez jelzésrendszer, és számos tudományág ad exakt pontokat, amihez tudunk társítani olyan adekvát fogalmakat, ami azzal azonos, amit mondunk róla. És a tudománynak pont az a feladat, hogy visszatérítse ezeket a valóságtalan kilengéseket, és hát ebben a szakaszban társadalmi szempontból a közvélemény kutatás lépett elő, mint egy nagyon fontos tudományág, és hát zseniális volt Han Endrének az interjúja a köztévében, aki hát nagyon
1: elegáns,
2: leiskolázta a Bandi.
1: Nem tudod, mit mondott az elején, nagyon erőnyös volt, így ültén ki.
2: Igen, elmondta.
1: Megvárta a kérdést, majd azt mondta, hogy hát nagyon sajnálom, hogy én ide legutóbb négy évvel. Akkor is csak a választások után, és most végre elmondhatom azoknak az embereknek, akik nem ismerhették meg a mi felméréseinket, amit egy kicsit sérelmes.
3: Igen, ez a szó. Nagyon
2: amikor valaki ennyire elegánsan fogalmaz, akkor a többletjelentés torlódik.
3: És ez is elegancia. Nekem ez a mániám, hogy ezt is olyan elegánsan lehet.
2: Én nem biztos, hogy tudtam mondani.
3: Te nem, Tomi.
0: Ez a közvéleménykutatás alapvetően egy tök pártatlan dolog.
3: Kellene, hogy legyen.
0: Ez a pszichológiához kapcsolódik, és ennek egy olyan szegmense, ami alapvetően a politikával nagyon-nagyon jól működik együtt. Hogy az egésznek az lenne a lényege, hogy a politikus akkor tudja legjobban képviselni az embereknek a gondolatait és érdekeit és értékeit, hogyha a közvélemény kutatásokon keresztül ezt minél jobban meg tudja ismerni. És én egy picit a jövőtől ezt várom, hogy közvélemény kutatások segítségével ne csak azt nézzük meg, hogy ki mire szavaz, hanem azt nézzük meg, hogy ki mit szeretne. És hogyha az új kormány ezt figyelembe tudja venni, fel tudja használni a közvélemény kutatásokat arra, hogy meghatározza az ő jövőbeli terveit és útvonalait, ezáltal szerintem betöltve félig meddig azt a szerepet, amit rárugáztam.
1: Szóval
0: nem
1: a megbízatást. Azt tanácsolnád, hogy ezt ne nemzeti konzultációs éveken tegyem?
0: Igen, tehát hogy és szerintem ez volt a kulcs. Az első alkalommal, ugye az előző beszélgetésben is erről beszéltünk, hogy talán a Magyar Péterben az volt más, hogy nem megváltoztatni szerette volna az embereknek a gondolatait, hanem valahogy úgy kiközvetíteni, vagy nem tudom, nekem ez volt, de lehet, hogy ezzel túlságosan beszűkült vagyok.
3: Én fölírtam magamnak, milyen érdekes, hogy behoztad Hannah Arendtet, hogy ő azt mondta azt is, hogy Kelet-Közép-Európában olyan alkalmazkodási kényszer volt évszázadokon át, hogy tulajdonképpen nem volt állandóság, és ez a tény újra és újra szüli a despota uralkodókat. Na most a kérdésem, ennek a magyar népnek itt a szlávok, germánok között átmenő tranzitország, teljesen mások vagyunk, mint a szlávok és a germánok. Én nagyon szeretem ezt a virtust, ami itt is megjelent ebben a stúdióban. Milyen első számú vezetőre van szükségünk, és természetesen beszélhetünk arról is, hogy lesz itt köztársasági elnök csere is, leváltás vagy lemondás is. Milyen vezetőkre van szüksége ennek a népnek? Ti mit 40-es korosztály, én 50-es, boomer is van a sarokba. Tomi, te nem is tudom, Y generáció is van.
0: Y-nak.
3: Na, szóval milyen vezetőre van szükségünk?
1: Nem tudom, én nem tudok erre válaszolni. Ti tudtok? Hát nyilván hát miért korrektre, meg valakire, aki törekszik a békére. Meg...
3: De kell egy ilyen erő ember, mint az Orbán volt ezzel a harcos ilyen kommunikációval?
1: Biztos, erre tudok válaszolni.
2: Hogy milyen nem kell, hogy milyen nem kell arra sok tapasztalatot.
1: Igen, de nem, hát európai, meg figyeljetek azért, az most így leesett, hogy mondtam neked, hogy is nemzeti konzultáció, hogy azt lehet, hogy soha többet nem kell kimondani.
3: Ugye? Ugye?
1: Hogy azért ezek jó szavak. Valaki azt írtam, aki már nem tudom, ki írta valami falra, hogy na, hát ami nem sikerült Orbán Viktornak X év alatt, az sikerült Magyar Péternek 4 nap alatt, kiűzte Brüsszelt és az ukránokat is Magyarországról. Tehát hogy hirtelen nincs, nem, igen, de már a közmédia hírét is meghallgatod, és nem az van benne állandóan, hogy valaki meg akar minket támadni. Tök fura. Ez szerintem
2: szeretné
1: nagyon jó.
2: Ön, hogy a neme pont ellenkezőjére változom, mint aminek megszületett. Igen vagy nem?
1: De azt ugye, hogy van ilyen számláló, hogy hány órája nem vitt el Magyar Péter az ukrán frontra, és így számolják.
3: Jaj, de jó.
1: Van egy csomó szellemesség, de hát mi kell, Európa kell, nem? Mindig úgy irigyeltük ezeket. Én irigyeltem legalábbis, amikor Justin Trudeau zokniáról beszélgettünk, mert hogy felemás zoknit hord. És akkor azt gondoltam, hogy ez tök menő, hogy van egy ilyen jósvádájú miniszterelnök.
2: Mondjuk én nem vagyok nagy rajongója.
1: Nem ez a lényeg, hanem hogy egy jelenség, egy friss jelenség.
0: De az okniának rajongó.
2: Az okniának is. Arról keveset tudom,
1: de... Én ezt például akkor érztem, akkor Szlovákiában Zuzana Csaputova lett a köztársasági elnök, és pont ott voltam Szlovákiában, akkor ott dolgoztam a közszolgálati rádióban, és belibbent egy szőke, hosszú hajú nő egy zöld ruhában, és volt vele valami Európa, és az olyan szóval. Szerintem ezt kell.
3: Jaj, de vagány ez. Na figyeljetek, pár perc múlva le kell zárni ezt a második epizódot. Beszélgessünk így a végén arról, hogy szerintetek újságíróként, felelős, kritikus újságíróként, pszichológusként, hát Tomi, ne haragudj, influencerként, média zenészként, sorolom, jaj.
1: A Bajor Tamásként,
3: ez is egybe, tudod, hashtag.
0: Önmaga kategóriája.
3: Hashtag. Milyen, szerintetek, milyen társadalmi eseményekre van szükség, és amikor én ezt a kérdést fölírtam magamnak, pont erre gondoltam, hogy nem lesz több nemzeti konzultáció. Szóval milyen társadalmi eseményekre van szükség? Hol tudja ez a kormány megszólítani szerintetek? Nyilván őket kellene kérdezni, de lehet, hogy még ők sem tudják. Ezt az országot úgy, hogy ez a legkisebb királyfi, a leendő miniszterelnök tovább fogja járni, vándorol az országban.
1: Nektek az megvan, hogy a Redditen másnap elkezdtek külföldi nők posztolgatni arról, hogy Magyar Péterről és Radnai Márról, hogy hát ha ezek így néznek ki, jövünk turistára. Ez például viccesnek talán. Sokan azt mondják, hogy ez body shaming, szerintem nem.
3: Nem, ez fontos, szerintem fontos.
1: De mindez, szóval például ez egy imázsátalakítás, hogy hirtelen van valaki az ország élén, aki be tudja gombolni az akóját. Szerintem ez nagyon menő.
3: De jó, hogy... Na ezért akartam én egy nőt ebbe a beszélgetésbe. Látod, Alinda? Köszi. Szóval milyen társadalmi események részt veszünk, szervezünk?
2: Hát a Kolbász Fesztivál jelentőségét is búcsúztatjuk, az biztos, hogy...
1: Fájdalom, de így.
0: Hogy amikor azt mondtad, hogy tudnám megszólítani, akkor nekem az jutott először eszembe, hogy lehet, hogy ez az egész megszólítós, de ez most így lejárt. És lehet, hogy amire most szükség van, az, hogy kérdéseket tegyünk fel, és hogy tájékoztassunk. Néha elgondolkodtam azon, hogy ha én politikus lennék, akkor mit csinálnék. És azon gondolkodtam, hogy valószínűleg minden nap írnék egy összefoglalót arról, hogy így mit csináltam, meg mi történik. És azoknak az embereknek, akiket képviselek, ezt így átadom. És így nagyon tetszik az, hogy most valami ilyesmi, mintha történne. Hogy így tájékoztatjuk az embereket.
1: Igen. De minden ott van.
0: De igen. És ez nem tök jó.
3: Én ezt szeretem.
0: Tök jó, hogy ez a dolog transzparens.
3: Hogy dolgozunk így. És de mi is? Könyörgöm, mi is? Hát FOMO-m van, nehogy
0: szerintem
3: lemaradja.
0: Szerintem nem, tehát nagyon-nagyon meg lettünk szólítva nagyon-nagyon sokszor, és szerintem mindenki teljesen ki van attól, hogy így ne szólítsanak meg többször, hanem legyenek kíváncsiak a véleményekre. Szóval a szociális interakcióban az egyetlen dolog, ami feltölt, az, amikor a másik kíváncsi rád, és odafigyel rád. És ezt mi nem éreztük. Egy oldalú volt ez a kommunikáció.
2: Hát a hülyének nézési bajnokságnak.
0: Szerintem azt szeretnék az emberek, hogy meg legyenek kérdezve, és hogy egy csomó energiát és erőforrást lenne érdemes szerintem arra szánni, hogy az embereknek a véleményét, a gondolatait, a kormány minél pontosabban megismerje, és utána tájékoztassa őket arról, hogy ezeket a véleményeket és ezeket a gondolatokat ő milyen módon fogja képviselni. Én azt gondolom, hogy az a fajta politikai elképzelés, ilyen kicsit ilyen autokrata uralkodói elképzelés, hogy én jobban tudom, és én megmondom, hogy mi lesz a mi útunk, az nem annyira demokrácia, nekem legalábbis. Hmm. Nekem nagyon tetszik az ókori görög elképzelés arról, hogy azért választunk filozófusokat politikusnak, mert a filozófusok nagyon sokat gondolkodnak azon, hogy mi a helyes.
2: Bár néha ők is kudarcot vallanak. Főleg, amikor politikusokká válnak.
1: Hogy mire van szükség? Könnyedségre és humorra van
3: és
1: szükség.
3: Derűre, a magyar Péter mindig erről beszél.
2: Jaj, de hát, jó.
1: Ezért tök sok vicces dolog volt ebben a kampányban a lesújtó szomorúságával együtt, de mennyire élveztünk egy-egy mondatot, egy-egy visszaszólást, amikor emlékeztek, a szemüveggel indult az egész, hogy a Dajs Tamás rászállt Magyar Péterre, hogy női szemüveget hord. Erre ő ezt nem összégyenként fogta fel, hanem azt mondta, hogy ez a szemüvegem mostantól lehet rá licitálni, és a befolyt összeget felajánlom jótékony célra. Hogy ezek a
3: és a hozzávágott kesztyű a Sándor palota előtt, az megvan. Hozzávágtak egy kesztyűt, és visszavitte.
1: Ja, meg amikor Münchenről volt szó, hogy ott valami nagy szexuális, nem tudom, mi történt, és akkor oda posztolt Magyar Péter, hogy nem vagyok ott. Ez az egyik legjobb volt, és akkor már kim volt ez a
0: fenyeg. Ez lehet talán egy ilyen emberarcú politika. Hmm. Hogy így,
1: igen, humort ne felejtjük.
0: Ezt az egész ilyen piedesztára emelést egy picit így elkezdjük így visszavenni, demisztifikáljuk ezt a dolgot, hogy nem, ahogy a Magyar Péter fogalmazott, nem egy napkirályt szeretne talán most.
1: De hát Ludas Matyi, most már Mátyás.
0: Szóval ebből a szempontból én azt gondolom, hogyha ez a kommunikáció, ami eddig zajlott, ez így folytatódik, akkor egy nagyon érdekes új korszakába fogunk belelépni az országnak.
2: Szerintem Döbrögisztánnak vége, és lehet egy új polgári restartot hirdetni, illetve ez most már előttünk áll, úgyhogy reméljük a legjobbakat.
3: Jó, de élveztem. Rengeteg a kérdés, még nekem is hozzátok, meg hát az ország vezetőihez is, de a válaszok meg majd jönnek szépen, de olyan tempóban, hogy fel tudjuk dolgozni, és le tudjunk csillapodni, és tényleg tudjunk örülni, és legyen már hitünk magunkban meg abban, hogy talán az Úristen, akiben mi itt szerkesztőségi szinten hiszünk, nem hagyta el ezt az országot, és ahogy beszél magáról, azt nem árt, hogyha legalább mi hívők elhisszük.
2: Szerintem ebben benne van az ő keze, én nem tudom nem így látni.
3: Én is így látom, köszönöm, hogy kimondtad. A következő epizódot nem Alindával és Tamással készítjük, de hát vissza kell jönnötök. Rendkívül élveztem ezt a parázs hangulatot.
0: Az egész délutánom.
3: Hanem a spoiler az egyik következő epizódhoz az, képzeljétek el, még van egy percem, elmondhatom, a ma reggeli kávézásom, én amikor már jó idő van áprilisban, kiülök általában az erkélyemre, és fogom a Bibliámat, és kávézom, és gondolkodom, meg nézem az alattam levő buja kertet, és hát ezt becsuktam, és nagyon jó kedvem volt, és nyitottam utána a laptopot, és az első hír az Independent kihozta, az amerikai alelnök J.D. Vance figyelmeztette a pápát, hogy legyen óvatos a teológiai megnyilvánulásaival.
0: Melyik őket hívtátok?
3: Köszönöm Alindának, Vejszer Alinda, újságíró kollégának, köszönöm. És Szilágyi Tamás, pszichológusnak, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük, sziasztok, minden jó.
3: Köszönjük a figyelmedet a Cross GPS premierekkel a Cross YouTube csatornáján, amire kérlek iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Találkozol keddenként, este 7-től, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban, a Manna FM-en is hallhatod, tudod a Cross GPS epizódokat, ott szombatonként este 6-tól. Én még mindig Bali Mónika vagyok, és itt a tavasz, és Pajor Tamással jövünk még.
2: Köszönjük, sziasztok!
4: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérői virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa.
3: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Úgy fogalmazott, együtt fogjuk újjáépíteni Magyarországot, mert nincs jobb, nincs bal, csak magyar. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsem Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket.
0: Időjárás.
3: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Manna Hit. Manna Hit.

0: is a Manna Hit.
1: Hi, I'm Ozzy.
2: And I'm Roxanne.
1: And we wrote this song back to you about feeling guilt or shame.
3: Írtunk nektek egy dalt arról, hogy miért érzel bűntudatot vagy szégyent az életedben lévő bűnök vagy körülmények miatt, és miért érzed úgy, hogy emiatt nem tudsz visszatérni az Úrhoz. De a valóság az, hogy ő mindig is ott ül, és tárt karokkal vár rád. Biztosít arról, hogy soha nem hagy el minket. Az én életemben az igazság hangosan üvöltött, hogy az emberek sajnos bántanak, elutasítanak, elhagynak minket, megszegik a törvényeket, de ez nem Isten akarata. Ő a legmegbízhatóbb, leghűségesebb, akivel valaha is találkozhatunk. A dalunkban van néhány sor, ami arról szól, hogy hallom, hogy hív. Érzem, hogy vonz engem, és ez azért van, mert Isten szeretetével mindig vissza akar csábítani minket, közel a szívéhez.

0: Manna Morzsa.
1: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

csak hit. Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song, I Know a Place.
2: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezzes arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked és nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
1: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

0: Rózsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háborút akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Hajnalban érkezik Tenerife-re a hantavírus fertőzésben érintett szállodahajó. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Trieste is elérhető. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8 másik ember pedig feltehetően megfertőződött.
0: Időjárás.
3: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: We're Caleb and John. Somebody like me, somebody like me. Somebody Like Me was one of the first few songs we ever.
2: A Somebody Like Me egyike volt az első néhány dalnak, amelyeket duóként írtunk. Imádom ezt a dalt, mert John és én ugyan nagyon különböző háttérrel rendelkezünk, de ez nem számít, mert ugyanazt az Isten szolgáljuk. Az a fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy a kereszt és Isten előtt minden ember egyforma. Nem számít, ki vagy, és hogy honnan jöttél. Ha Isten meg tud változtatni engem, akkor téged is meg tud változtatni.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha épp

0: Éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kelti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilliumok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, hiszen mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létezők történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás.
2: Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Men for More. This song, it's been really special.
2: Nagyon különleges volt számomra és a családom számára az elmúlt év. Egy éve megvan a telefonomban ez a demo, és újra és újra lejátszuk otthon, mert imádom, és teljesen más, mint eddig bármi. Szinte követeli, hogy énekelj rá. Egyszerűen imádom a szöveget, ahol csak azt tudom, hogy én ki vagyok, mert pontosan tudom, hogy te ki vagy. Ez a dal az identitásról és annak ismeretéről szól, hogy ki vagy az Úrban. És annak a tudata, hogy ki vagy az Úrban, és amikor ismered az Urat, aki kezdi felfedni, hogy ki az igazi éned és a hivatásod, a szöveg, ami túl van az üdvösségen, rájössz, hogy ez csak a kezded. Kicsit vicces dolog ezt mondani, mert a kereszt és a feltámadás lényege az, hogy tudod, hogy mindez már befejeződött, és ő feltámad, de mégis olyan, mintha egy új életet kezdenénk, úgyhogy benne élhetünk az Istenben, vele együtt, és kipróbálhatunk az Úrral egy teljesen új világot. Megpróbáltunk egy másik szöveget is írni a dalhoz, de az nem volt annyira erőteljes és mély. Úgy éreztem, csak újra és újra el akarom énekelni a dalt. Amikor azon gondolkodtam, hogy szeretném felvenni ezt a dalt, határozottan Jenre gondoltam, mert ez olyan, mint Jen egész élete, és az életének az üzenete, amiről hallom beszélni. Minden csak is az identitás kérdése, és annak tudata, hogy ki vagy az Úrban. Tartottam tőle, hogy eléggé kedveli-e majd a dalt, de azt mondta igen.
1: I'm just glad that she loves it enough, that she said yes.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Paul McClure and you're listening to I Belong to Jesus. My wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: Mióta a fiatalabb éveimben komolyan elkezdtem együtt járni Istennel, azóta mindig fizettünk tizedet, Dave és én, mert ő tudta, hogy ez helyes. Abban a gyülekezetben tanulta meg ezt, ahol felnőtt, szóval hála Istennek a házasságunk eleje óta ezt tettük. Aztán többet tanultunk az adakozásról, és elkezdtünk még többet adni. És mindezek során éreztem, hogy Isten elhívott engem, és akkoriban otthoni bibliatanulmányozást vezettem 5 évig. Ezekért egyáltalán nem kaptam pénzt. Nagyon nagy pénzügyi szükségben voltunk, mert felmondtam, hogy tanulmányozhassam az igét, és készülhessek a szolgálatra. Már túl késő volt számomra, hogy bibliaiskolába menjek. Akkor már volt 3 gyerekem, és később született még egy. Ezért aztán a Szent Szellem iskolájába kellett járnom. Személy szerint azt gondolom, hogy ez egy jobb iskola. De azt is gondolom, hogy tanulj, amennyit csak tudsz. De ha nem vagy abban a helyzetben, hogy elmenj valahová egy iskolába, akkor ne gondold, hogy Isten már nem tud használni téged. Minden hónapban egy $40 csodára volt szükségünk a számlák kifizetéséhez. Amikor felmondtam, azzal olyan helyzetbe kerültünk, hogy havi $40 hiány voltunk a számlák kifizetéséhez. Az extra kiadások benne sem voltak ebben. Ebben nem volt ruhavásárlás, nem volt benne, ha defektet kaptunk, semmi extra kiadás. Természetesen az az időszak nagyon nehéz volt számunkra, és azt gondoltam, hogy miután ezt a nagy, hatalmas áldozatot meghoztam, Isten majd biztosan lép, és egy óriás csodát tesz. Nos, sok csodát tett. Minden hónapban csodát éltünk át, és képesek voltunk kifizetni a számláinkat. De sok éven keresztül úgy vásároltam, hogy például minden létező hitemet összeszedve elmentem, hogy cipőt vegyek a gyerekeimnek. Maximum $2-3 a garázsvásárokon, és íme találtam egy teljesen új pár edzőcipőt $1, ami épp jó volt az egyik gyerekemre. Úgy voltam vele, hogy ó, köszönöm Jézus. És tudjátok mit? Már nem vetem meg a kicsiny kezdet napjait, bár akkor megvetettem őket. Most már nem teszem, mert tudom, hogy nagyon fontos leckét tanítottak számomra a hitről, és megláthattam Isten hűségét, ahogy gondoskodott számomra a szükséges dolgokról. Akkoriban még nem hívtak meg prédikálni, sohasem prédikáltam a kis otthoni biblia tanulmányozásokon kívül. És annyira szerettem volna, ha lehetőségem nyílik erre. Egy fiatal barátunk szintén akkoriban kezdte a szolgálatot, és ő elkezdett több lehetőséget kapni, mint én. Egyik nap megállt nálunk, miután épp hazafelé tartott egy útjáról, melynek során több helyen is beszélt, és mivel nagyon izgatott volt, beugrott, hogy elmesélje, milyen klassz hétvége volt a városon kívül, milyen nagyszerű adományt kapott, és néhány ember azt mondta neki, hogy szeretnék őt támogatni. Nagyon izgatott volt. Aztán hirtelen beugrott neki, hogy ó, vajon hogy esik ez Joyce-nak? És azt kérdezte, nem zavar, hogy elmesélem ezeket? Én meg azt feleltem, ó, nem, dehogy, dicsőség az Úrnak. Köszönjük, Jézus! Persze nagyon igyekeztem, hogy örüljek a sikerének, de tudjátok, a másik felem azon gondolkozott, Istenem, mikor jön el az én időm? Nos, a következőt szeretném mondani nektek. Isten sokszor szándékosan teszi ezt veled. Úgy rendezi az eseményeket, hogy jöjjön valaki, és bizonyságot tegyen arról, hogy megkapta azt, amit te már vársz egy ideje, és kitartóan hiszel benne. Lehet, hogy olyas valaki lesz, aki szerinted közel sem annyira szellemi ember, mint te. És fogalmad sem lesz, hogy Isten miért értetette meg ezt, és miért nem érted. Ez a helyzet arra is jó, hogy Isten rámutasson az ítélkezésünkre és a büszkeségünkre és hasonlókra. Az egy nehéz nap volt számomra, de győzelmes nap is egyben, mert amikor elment a barátunk, akkor bementem a szobába, rávetettem magam az ágyra, és egy hatalmas hisztit csaptam. Jaj, veszékeltem, keseregtem és sírtam. A tőlem telhető legjobban próbáltam rávenni Istent, hogy sajnáljon engem. Hányan tudjátok, hogy időnként megpróbáljuk rávenni Istent, hogy sajnáljon minket? Nem tudom, hogy ti férfiak szoktatok-e ilyet tenni, de mi nők hajlamosak vagyunk rá. Ennyi volt, Istenem, feladom. Én nem tudom ezt tovább csinálni, Istenem, feladom. És már akkor tudod, amikor kimondod, hogy dehogy fogod feladni. Hisz mihez kezdenél? Semmi más nincs, amit tehetnél. De hisztíznünk kell, mert azt hiszük, hogy azzal meghatjuk Istent. És tudjátok, Isten együttérző, de ő nem sajnál minket. A kettő nem ugyanaz. Szóval ott feküdtem az ágyon, és csak sírtam és sírtam. És azt mondtam, Istenem, mi adakozunk. És én fel is mondtam, és mégis minden hónapban ki kell fillérezni a pénzünket, és semmi extra kiadásra nem marad. Tudjátok, szeretném felhívni a figyelmeteket arra a tényre, hogy amikor az izraeliták 40 évig vándoroltak a pusztában, akkor a cipőjük nem lyukadt ki, a ruhájuk nem használódott el, de nem is kaptak újakat. Ebben üzenet van számunkra, akár elfogadjátok, akár nem. Tudjátok, előbb átmegyünk a nélkülözés földjén, a pusztán, mielőtt eljutnánk a bővölködés földjére. Tehát, amikor ott feküdtem az ágyon, sírtam, mondtam a magamét, de hoztam egy döntést. És miután befejeztem a kis hisztimet, hangosan azt mondtam Istennek. Továbbra is tizedet fogok adni, és adakozom majd. És ha a halálom napjáig kell ezt csinálnom anélkül, hogy meglátnám az eredményét, akkor is folytatni fogom, mert tudom, hogy ez a helyes. Aznap felszabadult valami a szellemvilágban. És őszintén mondhatom, hogy attól a naptól fogva egészen a mai napig elkezdett változni és növekedni a pénzügyi helyzetünk. Kompromittálni azt jelenti, hogy egy kicsivel kevesebbet teszünk, mint amiről tudjuk, hogy helyes lenne. Ez a kompromittálás. Amikor elkésel egy találkozóról, pedig nem lett volna muszáj elkésned, ha megtetted volna, amit kellett volna, az kompromittálás. Amikor 20 perc késéssel mész a gyülekezetbe dicsőítés alatt, tudjátok, nem baj, ha a tyúk szemetekre lépek, mert én egy évig úgysem jövök vissza. Minden egyes héten késve jössz gyülekezetbe, megzavarod az összes többi embert, akik éppen Istent próbálják dicsőíteni. Ez kompromittálás, mert tudjuk, hogy ez nem helyes. És úgy gondolom, hogy hihetetlen károkat okozunk a szellemünknek a kis kompromisszumokkal. Mert aztán elkezdünk kifogásokat gyártani. Nos, a forgalom miatt késtem el. Pedig nem ez volt az igazi ok. Csak nem keltünk fel időben, nem kezeltük bölcsen az időnket. Nem tettük meg azt, amit meg kellett volna. Bárki elkéshet időnként, de ha állandóan elkésel, az egy jellembeli dolog. Az is kompromisszum, amikor negatívan beszélünk. Tudjuk, hogy nem kéne. Kompromisszum. Hogyan bánsz másokkal? Azt aratjuk, amit vetettünk. Ha túl sokat eszel, túl sokat fogsz nyomni. Ha túl sokat költesz, adósságod lesz. Ezt garantálhatom. Ha nem takarítod ki a házadat, akkor koszos lesz. És ha kompromisszumot kötsz, és ha én kompromisszumot kötök, akkor nem fogom learatni a teljes jutalmat, amit Isten nekem szánt. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem lesz jó hozzánk. Nem jelenti, hogy nem lehet vele kapcsolatunk. Nem jelenti, hogy nem jutunk a mennybe. Ahogy idefelé tartottam, a Márk 4-et tanulmányoztam, ami az egyforma magokról szól. A Biblia nagyon kihangsúlyozza ebben a példabeszédben, hogy ugyanazt a magot vetették a köves talajba. Ugyanazt a magot vetették a másik fajta talajba is. Ugyanazt a magot vetették megint egy másik talajba. És ugyanazt a magot vetették a jól előkészített talajba. De még akkor is, amikor jó talajba vetették a magot, akkor sem termett ugyanannyit mindenkinek az életében. Azt mondja, egyeseknek 30, másoknak 60, és másoknak 100-szoros termést hozott. Én szeretek tudni az ilyesmiről. Egy ideje már gondolkozom ezen. Ha a talaj jó volt, és a mag meg ugyanaz, Akkor miért voltak emberek, akiknek 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termésük lett? Teljes szívemből hiszem, hogy az emberek életében lévő kompromisszumokon múlottak ezek. Tudjátok, ha megnézzük a János 15-öt, ott az áll, hogy egyesek gyümölcsöket termettek. Mások egészen kiváló gyümölcsöket termettek. Megint mások pedig maradandó gyümölcsöket. Tehát különféle gyümölcsök léteznek. Ha visszalapoznánk Mózeshez, oda, ahol a 10 parancsolatot kapta, akkor láthatnánk, hogy volt egy bizonyos számú ember, aki elment vele a hegyhez, a hegy aljáig. Aztán volt néhány, aki elment vele a következő szintig, aztán egy, aki még tovább ment vele a következő szintig, de csak Mózes tudott felmenni a tetejéig. Olyan közel lehetsz Istenhez, amennyire csak akarsz. Mennyire akarsz közel lenni? Milyen árat vagy hajlandó megfizetni? Felkelsz majd korán, hogy időt tölts Istennel? Tudnál 15 perccel kevesebbet tévézni este, hogy időt tölts Istennel? Odaadod majd, amire Isten azt mondja, hogy add oda? Mennyire mélyre akarsz menni? Egy 30-szoros keresztény akarsz lenni, vagy 60-szoros, vagy 100-szoros? Tegyük fel, hogy itt mindenki jó talaj. Nem is foglalkozunk a sziklás talajjal, meg a kemény talajjal. Jövőre szeretnék egy hosszabb tanítássorozatot tartani erről. De az egyértelmű, hogy meg kell hoznunk néhány döntést. Köthetsz néhány kompromisszumot, amit megúszol majd, de ha tudod, hogy mi a helyes, és nem teszed meg, akkor az bűn. És amikor kompromisszumokat kötünk, akkor nem kapjuk meg mindazt a jutalmat, amit Isten készített nekünk. Nagyon nem lenne fair, ha itt állnék, és csak arról beszélnék, hogy Isten meg akar áldani téged, és nem mondanám el, hogy ebben nekünk is van felelősségünk. Nem tennék nektek szívességet ezzel, mert csak a csalódásotokat segíteném elő. Szeretnék látni egy mosolyt. Tudjátok, mi szeretjük azt hallani, hogy ó, Isten megáld téged, Isten meg akar áldani, Isten meg is fog áldani. Igen, ő meg akar áldani. Ő tényleg meg akar áldani. Wow, de még mennyire meg akar? De neked is felelősség teljesnek kell lenned. Bár csak lenne még 3 órám ma este, de nincsen. De annyi időm van még, hogy lyukat beszéljek a hasatokba. Nézzük meg gyorsan a Máté 25-öt. Nem, mintha a Máté 25-öt alaposan meg lehetne nézni rövid idő alatt. De remélem, hogy elég jól ismeritek, hogy most kiemelhessek néhány lényeges dolgot. A Máté 25 3 különböző történetet mesél el, melyek mindegyiken nagyon erőteljes. Először a 10 szűzzel kezdődik, akik között 5 balga és 5 bölcs volt. A bölcsek azért voltak bölcsek, mert amikor elmentek a vőlegény elé, nem csak a lámpásukat vitték magukkal, hanem tartalékolajat is. Máté 25:3. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Egy balga keresztény soha nem tesz semmi plusz dolgot. Csak éppen a minimumot. Reggel 8-kor épp, hogy beérnek az ajtón. 8:01-kor blokkolnak. Aztán futás az asztalhoz. De az igazság az, hogy mire dolgozni kezdesz, már 8:15 van, de te azt szeretnéd, hogy 8-tól fizessenek. De a bölcs keresztény 8 előtt 10 perccel ér oda. Hogy ne kelljen rohannia. Hogy még egy kicsi bűntudata se legyen. A balga keresztény csak üldögél és játszik az interneten, amikor senki sincs a szobában és saját célból szörföl a neten. És amikor egy kicsit rosszul érzi magát emiatt, arra gondol, nos, úgysem fizetnek nekem eleget. Aztán elmész a gyülekezetbe, és talán még tizedet is fizetsz. Beadod a tizededet, de a dolgok nem úgy történnek, ahogy szeretnéd, mert kompromisszum került a képbe. Azért kellett ide jönnöm, hogy egy kicsit felrázzalak benneteket, amen? Tehát egy kis kompromisszum történt. És tudod, ha nem tudsz valamiről, akkor azért nem vagy felelős. De amikor tudod, és ha eddig nem tudtad, akkor mivel ma eljöttél ide, akkor most már tudod. Ez azt jelenti, hogy ha hazamész, akkor már nem a balga csoportba tartozol. És emlékezzetek, nem elég egyszer jól tenni valamit. Arról beszélünk, amit újra kell megtennünk. És szerintem az a lényeg, ha akkor is jót cselekszünk, amikor senki sem figyel, hiszen valójában mindig van valaki, aki figyel, mert Isten mindent lát. És amikor megtanuljuk, hogy Isten miatt tegyük jól a dolgokat, nem pedig a jó eredmények miatt. Na gyerünk, Isten miatt kell jót cselekedni, nem a jó eredmények miatt. Szóval ismeritek a szűzek történetét. Jött a vőlegény, és akik nem hoztak extra olajat, azoknak kialudt a lámpája. Ezért a bölcs szűzektől akartak kérni, akik hoztak tartalékot. Ez mindig így van. Nem tettem meg, amit meg kellett volna, ezért adja tiédből. És amikor a vőlegényhez értek, ő azt felelte nekik. Nem ismerlek benneteket. A következő példázat az a három szolgáról szól, akik talentumokat kaptak. Az egyik 5 talentumot, a másik 2-t. A harmadik pedig 1 talentumot. Mindegyik a saját képességei szerint. Az, amelyik 5-öt kapott, az befektette, és még 5-öt szerzett. Az, aki 2-t kapott, befektette, és még 2-t szerzett. Amelyik 1-et kapott, az elásta a földbe, mert félt. Amikor visszajött a mester, számadást tartott. És ezt meg is fogja tenni. Tehát számba vette a talentumokat. Meg fogja kérdezni tőlünk, mihez kezdtél az életeddel, mihez kezdtél az időddel, hány embernek segítettél, mennyire mélyre mentél, milyen magasra jutottál. És ez nem az üdvösségről szól. Azért van üdvösséged, mert hiszel Jézusban. Én a jutalmakról beszélek. Annak, aki 5 másik talentumot szerzett, azt mondta a mester, nagyon szeretem ezt. A Máté 25-23-ban láthatjuk. És végül mindannyian ezt akarjuk majd hallani. Jól van, jó és hű, tiszteletre és csodálatra méltó szolgám. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Most ezt figyeljétek, ez a kedvenc részem. Menj be és osztozz a te urad örömében, az ő jó kedvében és áldásaiban, amit ő is élvez. Hányan szeretnétek ugyanazt az örömöt, amivel Isten is rendelkezik? Tudjátok, egészen valószínű, hogy néhányan, akik hallgattok minket, még ha nem is vagytok itt személyesen, azok, akik a tévében néztek minket, talán elveszítetted az örömödet amiatt, hogy nem voltál hűséges. Talán egy kicsit eltértél attól, ami helyes, és egy kicsit azt tetted, ami helytelen. Kompromisszum az, amikor egy kicsit kevesebbet teszel annál, amiről tudod, hogy helyes. Talán azért tetted, mert sokan ezt teszik az ismerőseid közül is. Amikor megállsz Isten előtt, ő nem fog másokról kérdezni téged. Mindenki saját magával számol el. Segítesz bárkinek is itt? Van itt valaki, aki döntéseket hoz? Nem akarom, hogy csak hallgassatok engem és tapsoljatok, azt akarom, hogy döntéseket hozzatok. Eszébe jutott valakinek néhány olyan terület az életében, ahol kicsit magasabb szintre juthatna? Nem kárhoztatni akarlak benneteket. Az Isten igéje azért adatott, hogy bátorítson minket, de azért is, hogy megdorgáljon. Nem jó a számotokra, ha minden héten csak bátorítást kaptok a gyülekezetben. Néha egy kis fenekelés is el kell. Amen. Hadd mondjak nektek valamit, ami segíteni fog abban, hogy hűségesek legyetek. És nem fog tetszeni nektek, de mégis jó, ha elmondom. Oké, ne várjatok azonnali eredményt. Mert amikor elkezdtek dolgozni valamin Istennel, és azonnali áttörésre számítotok, akkor csak csalódni fogtok. A Biblia azt mondja, hogy Isten lépésről lépésre szabadít meg minket az ellenségtől. Dicsőségről dicsőségre. A világban lévő hirdetések nem ezt sugallják. Nagyon béna hirdetéseket lehet látni a tévében. Vegye be ezt a pirulát, naponta egyet, és meglátja, ahogy leolvad önről a zsír. Bár csak enyém lehetne az a pénz, amit az emberek ilyen helyekre fizetnek. Vegye meg ezt a gépet, és álljon rá. Csak annyit kell tennie, és az majd lerázza önről a zsírt. Ugyan már, Isten bölcsessége van bennetek. Hány ilyen gép van a házatokban, miközben a zsír még mindig rajtatok van? Én is kipróbáltam egy ilyet. Egy övet kellett magad köré tenned, de csak ideges lettem tőle. Úgy értem, olyan volt, hogy... Semennyi zsír nem tűnt el. Szeretem a következőt. Használja ezt a krémet, és a ráncok másnapra eltűnnek. Nem működik. Én már minden létező dolgot magamra kentem. Vannak krémek, amiket ha magadra kensz, akkor elmúlik a narancsbőr. Van olyan krém, amit ha magadra kensz, akkor eltűnnek a ráncok. Van olyan krém is, ami ragyogóvá teszi az arcot. Úgy értem, mindenféle dolog létezik már. Vegye meg ezt az autót, és azonnal jobban érzi majd magát. Egészen addig, amíg már 3 éve fizeti a részleteket, és még hátra van 4 év, és rájön, hogy a 30 000 dolláros autó valójában 130 000 dollárba fog kerülni kamatostól, akkor már nem érzi magát olyan jól. Inkább ostobának. Ezt nagyon szeretem. Ez viszi a prímet. Vegye meg ezt a parfümöt, fújja magára, és ezzel az életébe vonzza a kívánt férfit. Nos, lehet, hogy ez a parfüm nem is megfelelő a számodra. Lehet, hogy nem megfelelő kémiai reakcióba lép a bőröddel, és büdös leszel tőle. Na jó. Tudjátok, hogy miért veszik meg ezeket az emberek? Mert mindig erőfeszítés nélkül akarjuk elérni a dolgokat. Mi mindig valami csodálatos dologban reménykedünk, amit Isten majd megtesz, hogy nekünk ne kelljen túl sok erőfeszítést tenni, és ne kelljen túl sokáig várnunk. A hosszú tűrés is a lélek gyümölcse, és pontosan azt is jelenti, hogy hosszú tűrés. Hosszú tűrés. Az első Mózesben azt mondja a Biblia, amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés ideje és az aratás ideje. Hups, lassítsunk egy kicsit. Amíg csak a föld lesz, nem szűnik meg a vetés ideje, még több ideje, olyan sok idő, hogy már a hajamat tépem. Idő, még több idő, aztán az aratás. Na gyerünk, erősnek kell lennünk az Úrban és az ő erejében. Döntsd el még ma, hogy nem fogod feladni a dolgokat, hogy soha nem adod fel őket, hogy a dolgok végéig kitartasz, hogy elmész Istennel egészen a célig. És hogy ha soha nem kapsz meg semmit, amit akarsz, akkor is hűséges leszel Istenhez. Meg tudjuk tenni ezt, hogyha soha semmi nem lesz, akkor is hűségesek maradunk Istenhez. A hűség gyümölcse gyönyörű, melyet fejlesztenünk kell. Légy hűséges barát, légy hűséges a munkádban. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem mondhatsz fel, és nem mehetsz máshová dolgozni, de amíg ott vagy, légy hűséges.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Választották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy a mai reggelen mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például arról, hogy az Emirates júniustól ismét naponta közlekedteti a Budapest-Dubáj járatát. A légitársaság működése már közel jár ahhoz, hogy visszatérjen a normális üzletmenetre. Globális hálózatának 96%-a már helyreállt, közölt a légitársaság. Az Emirates jelenleg heti 4 járat a Budapest és Dubáj között 5-re bővül. Május 18-tól majd heti 6 járat üzemel, május 22-e és 31-e között, júniustól pedig már újból naponta jár majd, írták a közleményben. Az elmúlt hetekben a légitársaság fokozatosan újraindította járatait az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öböl menti térségben, valamint a Távol-Keleten és Ausztráliában. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára közlekedik, hetente több mint 1300 járattal, ami a fennakadások előtti kapacitás 76%-ának felel meg. Az Emirates az iráni konfliktus miatt csökkentett menetrend idején március 1-e és április 30-a között is 4,7 millió utas szállított, ami jól mutatja az utazás iránti tartós keresletet, valamint a légitársaság iránti bizalmat. A fejlesztések a fennakadások idején sem álltak le, jegyezték meg. A légitársaság több kedvezményt is bevezetett, egyebek közt a rugalmas átfoglalási szabályoknak köszönhetően az április 2-át követően jegyet foglaló utasok egy alkalommal ingyenesen módosíthatják utazásuk időpontját minden utasosztályon, közölte a légitársaság. 2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti lakáspiacon. A tavalyi év dinamikus drágulását mostanra stagnálás váltotta fel. Az átlagos hirdetési négyzetméter ár január óta szinte semmit sem változott. Jelenleg nagyjából 1,5 millió forint körül alakul, ami nagyon közel van az otthon start program által meghatározott felső négyzetméter árkorláthoz. Ez egyértelműen jelzi, hogy az ennél drágább ingatlanok iránt érezhetően visszaesett a kereslet, derül ki a zenga.hu legfrissebb elemzéséből. Mindössze 4,1%-kal mentek feljebb január óta a budapesti lakásárak. A megtorpanás különösen a belvárosi és egyes budai kerületekben volt látványos, miközben az olcsó pesti kerületekben folytatódni tudott az áremelkedés. A megfizethetőbb kategóriákban tehát van még érzékelhető kereslet, a prémium szegmensben azonban egyre nehezebb újabb áremelést érvényesíteni, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. A keresletet nézve még gyorsabban változott meg a hangulat. Az év elejé élénkülést követően áprilisban már csökkenni kezdett az érdeklődések száma, ami elsősorban a fővárosi piacot érintette. Országosan az ingatlan érdeklődések száma április végén 19%-kal maradt el a tavalyi év heti átlagától, ugyanakkor jelentős területi különbségek rajzolódnak ki. Míg vidéken a kereslet 11%-kal volt alacsonyabb, addig Budapesten 35%-os volt a visszaesés. Mindez arra utal, hogy májusban és júniusban az év elejéhez hasonlóan alacsony tranzakciószámokra lehet számítani. Az ingatlan típusok között is eltérő a dinamika. Országosan nézve a családi házak iránti kereslet még tartja magát, április végén nagyjából a tavalyi átlag szintjén alakult, ezzel szemben a lakáspiacon komolyabb visszaesés történt. A tégla és panellakások esetében április második felében közel 40%-kal kevesebb érdeklődés érkezett a tavalyi átlaghoz képest. Bár a választások után az általános hangulat bizakodó, ez egyelőre nem gyűrűzött be a lakáspiacra. Ennek egyik oka, hogy a 2025-ös drágulás sok vevőt egyszerűen kiárazott a piacról, miközben a húsvéti időszak idén is ráerősített a lassulásra. Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjában a Nyugati téren zajlott le egy technológiai kísérlet, amely megváltoztathatja az offline hirdetési piac működését. A magyar gyökerű amerikai startup humanoid robot segítségével végzett valós idejű hirdetés felmérést, és ezzel sikeresen lezárta a rendszer első élő tesztjét. A vállalat fejlesztése egy olyan problémára kínál megoldást, amely régóta jelen van a marketing világában. Még az online térben szinte minden kattintás, megjelenés és felhasználói reakció pontosan mérhető, addig az utcai reklámok esetében csak korlátozott és sokszor pontatlan adatok állnak rendelkezésre. A cég célja ennek a különbségnek a felszámolása és egy olyan adatvezérelt megközelítés bevezetése, amely az offline hirdetéseket is az online kampányokhoz hasonló pontossággal teszi elemezhetővé. A rendszer központi eleme egy humanoid robot, amelyet a teszt során végigvezettek a Nyugati tér környezetében. A robotra szerelt 360 fokos kamera folyamatosan rögzítette a környező hirdetési felületeket, beleértve az óriás plakátokat, a city light-okat és a járműveken elhelyezett reklámokat. A felvételek azonnal feldolgozásra kerültek a cég mesterséges intelligenciára épülő elemző motorjára.

a gondozásában. Amos közlése szerint az album történetszerű, allegorikus formában reflektál a jelen társadalmi és politikai kihívásokra. Az In Times of Dragons egy történet, amely példázatként mesél a jelen veszélyes korszakáról, amikor maga a demokrácia is tétre került, mondta az énekes dalszerző. Tori Amos igazi úttörő, többszörös platinalemezes énekes dalszerző, zongoraművész és komponista, akinek a 2025-ben megjelent Tori and the Muses filmzenealbumát Grammy-díjra jelölték. Pályája során bátran ötvözte a művészetet az aktivizmussal, és olyan sajátos egyedi világi zenei univerzumot épített, amelyet összetett történetmesélés és sokszínű karakterek tesznek egyedivé. Az új album ezt a hagyományt folytatja, ellenállásról és ébredésről szóló erőteljes utazást kínál, ahol a szabadság keresése olyan erőkkel találkozik, amelyek irányítani és elhallgattatni próbálnak. Közben elképesztő szállásköltségekkel találkoznak a turisták a budapesti körzetekben. Elszabadultak az indulatok. A magyar fővárosba készülő látogatók döbbenten tapasztalják, hogy a május végi időszakra tervezett pihenésük költségei a csillagos egekig szöktek. Egy tanácstalan külföldi a közösségi médiában kért segítséget, miután rájött, hogy pár éjszakáért kifizethetetlen összegeket kérnek el a bérbeadók. A panaszhoz szerint a Budapest központjában található apartmanok és hotelek árazása minden józanésznek ellentmondanak, mint a hirtelen egy luxus metropolis szintjére emelkedtek volna a tarifák. A turista számára érthetetlen, miért kerülhet 4-5 napnyi tartózkodás kisebb vagyonba, így joggal merült fel a kérdés, valamilyen rendkívül esemény áll a háttérben, majd csupán a piaci kapzsiság áldozata lett. A vizuális bizonyítékok alapján a drágulás nem egyedi eset, hanem a teljes belső kerületet érintő rendszer szintű jelenség, amely főleg a dunai panorámás helyszíneket sújtja. Az extrém árazás és a szűkös szabad kapacitás oka egyébként nem más, mint a Budapesten megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája döntő május 30-án, amely miatt 10 000-ével érkeznek a tehető szurkolók a városba. Nem sokára programajánlatok jönnek.

0: Budapest Update.
1: Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve. De van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, ha csak nem 3000 négyzetméternyi ültetőfelületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. május 9-e van, szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több gyalogátkelő helyet felújít a főváros, kigyulladt egy orvosi rendelő Budapesten, kivágott egy fát a kertjében, százezrekre büntethetik az érdi férfit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Változik a közösségi közlekedés Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6-tól délután 2 óráig. Rövidített útvonalon a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Több gyalogátkelő helyet is felújít a főváros, könnyebb lesz a mozgás és a látássérültek közlekedése is. 7 forgalmas fővárosi gyalogátkelő helyet korszerűsít már a Budapest közút és a Budapesti Közlekedési Központ. A fővárosi közgyűlés döntése alapján közölte a két társaság pénteken. A közös közlemény szerint a beruházások mintegy 115 millió forintból valósulnak meg, összhangban a főváros közlekedés biztonsági stratégiájával. Az első ütemben 3 átkelőhely újul meg, Káposztás megyeren, a Homoktövis utcában és a Megyeri úton, egy pedig a 12. kerületben a Márvány utcában. A beavatkozások célja a gyalogosok és kerékpárosok biztonságának növelése. A forgalmas csomópontokban középszigetek épülnek, akadálymentesítik a járdákat, a mozgásukban korlátozott közlekedőket, süllyesztett szegélyek, a látássérülteket, taktilis burkolati jelzések segítik majd. Emellett több helyszínen megújul az útburkolat is. A fejlesztések Békásmegyeren, Zuglóban és Pest-Erzsébeten folytatódnak, és megújul a Margit körúton a Mamut 2 bevásárlóközpont közelében található gyalog átkelőhely is, áll a közleményben. Ingyenes terápiás tábor indul szorongó gyerekeknek, hamarosan lejár a jelentkezés. Nem minden gyerek várja felszabadultan a nyarat, van, akinek a szorongás, a stressz vagy egy krónikus betegség a vakáció alatt sem tűnik el. Nekik nyújtanak most segítséget, ingyenes nyári táborokat indít a Mosoly Alapítvány. Olyan gyerekeknek és kamaszoknak, akik szorongással vagy pszichoszomatikus tünetekkel küzdenek. A jelentkezési határidő azonban gyorsan közeleg. A budapesti turnusra május 10-éig lehet jelentkezni, míg a török-bálinti tábor esetében május 20-a a határidő. Mindkét program napközis formában működik és teljesen ingyenes. A budapesti tábor június 22-től 26-áig lesz, ide 10-12 éves gyerekeket várnak. A foglalkozásokon gyermekdráma, mozgás és kreatív alkotás segítségével dolgoznak a résztvevőkkel klinikai szakpszichológusok és gyermekdramatisták. A török-bálinti turnust júliusban rendezik meg 13 és 16 évkor közöttiek számára. Itt a hangsúly inkább a stresszkezelésen és a megelőzésen van. A fiatalok relaxációs technikákat, légző gyakorlatokat és különböző megküzdési módszereket tanulhatnak. A táborok elsősorban olyan gyerekeknek szólnak, akik krónikus betegséggel, például epilepsziával, diabétesszel vagy rendszeres fejfájással élnek, illetve akiknél erős szorongás jelentkezik. A részvételhez előzetes konzultáció szükséges, mert a szakemberek igyekeznek olyan csoportokat kialakítani, ahol valóban hatékony segítséget tudnak nyújtani. A szervezők szerint ezek a programok különösen fontosak most, amikor a gyerekeket egyre több stressz és bizonytalanság éri a mindennapokban. Sok család számára ráadásul az ingyenes civil kezdeményezések jelentik az egyetlen elérhető segítséget. Akik most nem jutnak be, várólistára kerülhetnek, illetve később induló terápiás csoportokhoz is csatlakozhatnak. A jelentkezés a Mosoly Alapítvány honlapján elérhető űrlapon keresztül történik. Tűz ütött ki egy 9. kerületi orvosi rendelőben. Gyors beavatkozásra volt szükség pénteken délelőtt Ferencvárosban, amikor tűz keletkezett egy orvosi rendelőben. Kisebb tűz volt a Telepi utca egyik orvosi rendelőjében, a tájékoztatás szerint berendezési tárgyak kaptak lángra körülbelül 2 négyzetméteren. A tűz szerencsére nem terjedt tovább az épület más részeire, ugyanakkor gyors intézkedésre volt szükség, hogy elkerüljék a nagyobb károkat. A katasztrófavédelem közlése szerint a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt eloltották a lángokat, majd átszellőztették a füsttel telítődött helységeket. A legfontosabb, hogy az épületben tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt biztonságban elhagyták a rendelőt, így személyi sérülés nem történt. Az eset után a szakemberek átvizsgálták az érintett területet is, hogy kizárják a további veszélyforrásokat. Lezárta a nyomozást a rendőrség Dudás Miklós halála ügyében. Hónapokig találgatták, hogy mi történhetett az ismert sportolóval. Most a rendőrség ismertette a nyomozás végső megállapításait. A budapesti rendőrfőkapitányság lezárta a januárban elhunyt sportoló ügyében indított nyomozást. A hatóság szerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem gyilkosság történt, hanem baleset okozhatta a férfi halálát. A pénteki sajtótájékoztatón Csécsi Soma elmondta, hogy a vizsgálat során beszerzett igazságügyi orvosi és toxikológiai szakvélemények szerint a férfi egy balesetszerű esés következtében veszíthette életét. A rendőrség ugyan hivatalosan nem nevezte meg az érintettet, a korábbi sajtóhírek alapján az ügy Dudás Miklós halálához kapcsolódik. A sportolót január 5-én találták holtan budapesti lakásában, miután napok óta nem adott életjelet magáról. A helyszíni szemle során idegenkezűségre utaló nyomokat nem találtak, ugyanakkor a boncolás sérüléseket mutatott ki a testen, ezért indult nyomozás halált okozó testi sértés gyanúja miatt. A nyomozók ezután tanúkat hallgattak ki, elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit, ellenőrizték a cella információkat, valamint több szakértői vizsgálatot is elvégeztek. A rendőrség közlése szerint ezek alapján nem merült fel olyan bizonyíték vagy körülmény, amely arra utalna, hogy a sportoló bűncselekmény áldozata lett volna. A nyomozást május 6-án hivatalosan lezárták. Kivágta a fát a kertjében, több százezres bírság is jöhet Érden. Sokan úgy gondolják, hogy ami a saját kertjükben áll, arról szabadon dönthetnek. Érden most egy egészen különleges eset emlékeztet arra, hogy ez már nincs teljesen így. Eljárást indított Érd önkormányzata egy magánterületen történt fakivágás miatt. A város tájékoztatása szerint egy helyi lakos engedély nélkül vágott ki egy nagy egészséges fát a kertjében, ami miatt most akár több százezer forintos bírságot is kaphat. A történet lakossági bejelentéssel indult, valaki jelezte a hivatalnak, hogy egy magántelken kivágtak egy jelentős méretű fát. A környezetvédelmi hatósági osztály másnap helyszíni ellenőrzést tartott, ahol kiderült, hogy a tulajdonos valóban nem kért engedélyt a munkára. A férfi azzal védekezett, hogy nem tudta, hogy a szabályok szerint magánterületen is szükség lehet engedélyre. Érden ugyanis új farendelet van érvényben, amely nem csak a közterületi, hanem a magántelkeken álló fás szárú növényeket is védi. A városvezetés szerint erre a klímaváltozás és az egyre szélsőségesebb nyári hőhullámok miatt van szükség. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy az egészséges, árnyékot adó fák fontos szerepet játszanak a városi környezet hűtésében, a levegő minőségének javításában és a széndioxid megkötésében is. A hivatal szerint a mostani ügy figyelmeztetés is minden kert tulajdonos számára. Aki fát szeretne kivágni a saját telkén, annak érdemes előre tájékozódnia a helyi szabályokról, és szükség esetén engedélyt kérnie, mert ma már egy fa nem csak a kert része, hanem bizony környezetvédelmi kérdés is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: és itt te lesz még.
1: Manna FM, Budapest Update.
2: Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest 100-on. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe juthatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka. Most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a Keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhard Liport tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a Szegedi és az Esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internáló táborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát. A ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarokk bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kis lakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet. Ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki. Budapest tele van felfedezésre váró titkokkal, rejtélyekkel és furcsaságokkal. Több olyan szobor, épület és köztér is akad a városban, melyekhez legendák társulnak. Ezeknek járt utána a Világ Budapest. Ilyen például a Tököli úti márvány menyasszony. A zuglói szobor köré a város egy csokor legendát gyártott az évek során. Ha andalogtunk már a Tököli úton, akkor valószínűleg kiszúrtuk ezt a furcsa szobrot, a várakozó nő alakját az egyik villa befalazott erkély párkányán. Hogy miért került ide, arra több magyarázat is létezik, persze mind városi népköltés. 1941-ben két legenda kapott szányra. Az egyik szerint egy a háborúban meghalt építész feleségét ábrázolja, aki abban a pillanatban hunyt el, amikor megkapta férje halálhírét. A hír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazatért az orosz fogságból, feleség emlékére állítatta a szobrot. A másik legenda szerint a háború kitörésekor a búcsúzó asszony erről az erkélyről nézett a távozó után. Ezen az erkélyen várta évekig a férjét, helyette azonban csak a halálos hírt hozó levél érkezett, a nő pedig az erkélyen azon nyomban meghalt. A következő a nagyiccei hév megállóhely. Különös történet fűződik a 16. kerületi megállóhoz. Szerepel benne egy kántor, Mátyás király és egy iccés kupa. Az icce, illetve a nagy icce mértékegység nevéhez kapcsolódik a Cinkotai Kántor című történet, melyben a kántor, miután a király kérdésére jól felelt, jutalmul azt kérte Mátyástól, hogy Cinkotán legyen nagyobb az iccés kupa. Az icce 8 decilitert jelentett, ám a Cinkotai nagy icce 3 meszely bort tartalmazott, egy meszely 3 deciliternek felel meg. Cinkotán tehát 9 decilitert mértek az icce árában. Ebből jön a Nagy Icce Hév megállóhely neve is. Ez viszont már nem csak a legendához, hanem Benicki Ödön vendégfogadójához is kapcsolódik. A földbirtokos értett a PR-hoz, így erről a meséről nevezte el a fogadóját Nagy Iccének. Pár évtizeddel később a névvel együtt vásárolta meg a helyet Ekman Viktor, aki átépítette a régi épületet. Az ő személye azért is fontos, mert fölvásárolta és felparcellázta a környékbeli földeket, kiszakítva ezzel a területet Cinkotából, és létrehozta Sashalmot. Amikor az kellőképpen kiépült, elnevezték a hív megállót a vele szemben álló kocsmáról, Nagy Iccének. A kocsmárosról, mint a település atyáról 2023-ban szobrot is állítottak egykori vendéglője közelében. A következő az örök élet elixírje. Valószínűleg a Bródy Sándor utca sarkán álló napórás ház az egyik legrejtélyesebb palota Budapesten. Tele van furcsa az okkultizmushoz, az alkímiához és a szabad kőművesekhez köthető motívumokkal. A tulajdonos Svind György szerette ezeket a tanokat és rejtélyeket, ráadásul az a pletyka járta, hogy ő maga az örök fiatalság elixírjét kutatta a ház rejtett laborjában. Állítólag talált is valamit, de annyira izgult a bejelentés miatt, hogy mielőtt barátait beavathatta volna a felfedezésbe, szívrohamban elhunyt. A legenda azért is kaphatott szányra, mert a Svind féle szeszgyár gyártotta az Aquavité nevű gyomorkeserűt. A vízivárosban, az Iskola utcában áll a vastuskó, ami egy furcsa szokásnak állít emléket. A 18-19. Században a vándorló mesterlegények verték bele a szögeiket, de emellett néhány legenda is társul hozzá. Az egyik szerint a legények a rajtuk lévő lakat kinyitásával próbálkoztak, és ha nem boldogultak vele, szöget vertek a tuskóba. Arról is több elmélet létezik, hogy miért szerették volna kinyitni a lakatot. Az első verzió szerint az elátkozott vándorlegény felszabadul, a második szerint pénz jár a kinyitásért, a harmadik szerint pedig szakmabeli büszkeség vezérelte őket. A budai vastuskóról és a szögek eredetéről korábban már a Biláv Budapest bővebben beszámolt. Nyáron indul az Őrs vezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téri elképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrs vezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrs vezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a Héva BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön, a 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását, véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel, a csapat ha minden igaz szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Színem Anna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Színem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Yeah.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Már most jó előre érdemes jegyezni a dátumot. Május 29-én újra gardróbvásár, és most a hajléktalan kismamáknak segítenek. Erről is ennek kapcsán beszélgetek Somoskői Rita stylist coachcsal, aki a gardróbvásár egyik alapítója. Szia Rita, kérlek mesélj, hogy hogyan tudtok segíteni, és hogyan zajlik majd a gardróbvásár.
2: Szia Petra. Idén is most már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Bécsi Jótékonysági Gardróbvásárunk. Ez tulajdonképpen egy pop-up divat esemény, és igyekeztünk a létező legszélesebb körül megszólítani a hölgyeket. Én azt gondolom, hogy életkortól, ruhamérettől és egyéni stílustól függetlenül szeretettel várunk mindenkit, hiszen ez egy olyan esemény, ami tulajdonképpen mindig egy nagyon fontos társadalmi üzenetet is hordoz. Nem csak, hogy a jótékonyság van itt előtérben, hanem olyan eseményekre vagy olyan dolgokra szeretnénk felhívni a figyelmet, amik hát nem eléggé vannak előtérben. Például ilyen ez, hogy a hajléktalanságban élő nők ugyanúgy vágynak családra, ugyanúgy szeretnek gyereket, sokan közülük sajnos úgy kerülnek a várandóság állapotába, hogy semmilyen biztonság nincsen körülöttük, nem csak, hogy támogató családbarátok, de nyilván fedél sem, és tudjuk, hogy ez nagyon sokat befolyásol abban, hogy a várandóságban a stressz, az, hogy nem megfelelően táplálkoznak, nem kapják meg az orvosi segítséget, egyszerűen óriási problémákat okoz, nem csak a kismamának a lelki életében és az ő egészségében, hanem a születendő magzatnak az egészségében is. Úgyhogy az idei programmal egyrészt erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy igenis vannak ilyen helyzetben élő nők, másrészt nekik szeretnénk egy támogatást nyújtani abban, hogy létrehozunk olyan lakásokat, olyan kis apartmanokat a számukra, ahol tulajdonképpen ki tudják hordani a gyermeküket, és olyan körülmények között tudják megélni a gyermekágyi időszaknak a szépségeit, ami tényleg egy biztonságos óvó közeg mind nekik, mind a gyermekeknek.
1: A gardróbvásáron természetesen, ahogy máskor is, nem csak ruhákhoz tudunk hozzájutni, és tudunk ezzel segíteni, de lesz pódiumbeszélgetés is, amelynek a témája az, hogy mit tehetünk a hajléktalan élethelyzetbe kerülő várandós nőkért, illetve hogyan tud segíteni egy szociális szervezet, és hogyan tudja támogatni a segítő munkát egy divatesemény. A beszélgetésben pedig ott lesz Lengyel Lea, PhD szociális munkás, a női hajléktalanság kutatója, a Gávölgyi Dorka, Lánszki Réka, Somoskői Rita és Vida Judit is, és nyilván ott van a pop-up store, aminek a nyitvatartását érdemes tudni, tehát május 29 déltől este 8-ig, aztán 30-án pedig 10-től 16 óráig. Kétnapos az esemény, és akkor arról beszéljünk még egy kicsit, Rita, hogy történik mindez?
2: Úgy működik, hogy gyakorlatilag egy stylist team kiválogatja tulajdonképpen azokat a hírességek, magyar divattervezők és felajánlók által adott ruhákat, kiegészítőket, cipőket, amiket tényleg gondosan kiválogatunk, hetek telnek ezzel el, hogy olyan minőségű legyen, tehát hogy egy bolti vásárlási élmény származzon ebből. A lényeg, hogy nem egy ilyen bazár vagy egy ilyen zsibvásár jellegű dolgot képzeljetek el, hanem tulajdonképpen tényleg egy pop-up store, egy vásárélmény, egy butik élmény van itt, aki el tud jönni, ezt szét tud nézni. Mi fölkérünk hírességeket, influencereket, magyar divattervezőket, vagy olyan embereket, akiről tudjuk azt, hogy követi a divatot, olyan minőségben vannak ruhák a szekrényében, ami megfelelő, és tulajdonképpen ezeket a válogatott ruhákat, kiegészítőket, cipőket válfázzuk, gőzöljük és tesszük olyan állapotba, hogy tulajdonképpen aki oda eljön, az utána tudjon ennek örülni, és egy második életet kapjanak ezek a ruhák. És akkor gyakorlatilag a vásárlásod ott a helyszínen, az így befolyt összegből tudott támogatni a várandós hajléktalan hölgyeket. Tehát tulajdonképpen ez jó annak, aki eljön és föl tudja újítani a gardróbját, jó annak, aki tulajdonképpen adakozni tud azzal, hogy le tudja adni azokat a ruhákat, amivel nincs szüksége. Ezzel azt gondolom egy körforgást támogatunk, egy újrahasznosítást támogatunk, és hát nem utolsó sorban pedig egy örömöt ad azzal az ember, hogy nem csak vásárol magának valami szépet, hanem tulajdonképpen egy olyan ügyet támogat, ami maximálisan fontos, és azt gondolom, hogy és kiemelkedő jelentőséggel bír.
1: Kell jegyeznünk egy újabb dátumot. 2026. május 29-én és 30-án kerül megrendezésre a negyedik Bridge jótékonysági gardróbvásár. Erről beszélgettem Somoskői Rita Style Mentorral, Stylist Coachcsal, és természetesen érdemes utána nézni ennek a neten is, hogy hogyan tudunk segíteni a hajléktalan várandós hölgyeknek. Rita, köszönöm, hogy ránk értél.
2: Köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Biztos vagyok benne, hogy mindannyian kerültünk már olyan helyzetbe, hogy egy zsúfolt óriás parkolóban nem találtuk az autónkat. Tehát van egy pofon egyszerű módszer, amivel állítólag nagyon gyorsan megtalálhatjuk az autót ezekben a bizonyos óriási zsúfolt parkolókban. Mindannyiunkkal előfordult már például, amikor repülőútról hazaérünk, és az otthagyós, én így hívom, P plusz R, otthagyós parkolóban, ott hagyjuk az autót, és aztán ott a parkolóházban, vagy a placon a homlokunkra csapunk, mert fogalmunk sincs hirtelen, hogy hol van az autó, hogy hol hagytuk. És hiába nyomjuk a kulcstartón, a távirányító gombját, nem történik semmi, mert vélhetően a járgány ható távolságon kívül pihen. Nem kell viszont ilyenkor pánikba esni, hanem elég segítségül hívni a tudományt, és használni az eszünket szó szerint. Egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy az a módszer nem segít, amit én egyszer egy bevásárlóközpont parkolójában hallottam két hölgy beszélgetéséből, hogy simán megtaláljuk, egy sárga autó mellett parkolok. Hát igen, így azért nehéz lesz, főleg, hogyha mondjuk több sárga autó is vannak, úgyhogy ez a sárga autó esetleg elmegy mellőlünk, úgyhogy fontosabb és exaktabb és pontosabb és konkrétabb kapaszkodót kell szereznünk. A Bostoni Tudományos Múzeum által megosztott TikTok videóban, mert hogy van nekük TikTokjuk, és érdemes nézni őket, fantasztikus dolgokat lehet ott, okos dolgokat is lehet találni a TikTokon, mint például a Bostoni Tudományos Múzeum profilját, ahol dr. Alex Dainis bemutatott egy tényleg egyszerű trükköt, aminek a segítségével meghosszabbíthatjuk az autónk távirányítójának a hatótávolságát. Ehhez mindössze a fejünket kell igénybe venni antennaként. Dr. Dainis elmagyarázta ugyanis, hogy az autók távirányítói kis hatótávolságú rádiójeleket küldenek, ami általában csak 5-20 métert tesz meg, vagy annyit tud megtenni, amíg meg nem szűnik, de a fejünkkel ezt felerősíthetjük és növelhetjük a jel hatótávolságát. Furcsa hangzik, de így van, mondom, hogy hogyan. A tudós szerint ez azért képes működni, mert a fejünk, akár csak a testünk többi része nagyon sok vizet tartalmaz. Ezt mindannyian tudjuk, erről sokat beszélünk. És amikor a kulcstartót a fejünkhöz tartjuk, az autó távirányítójának az elektromágneses hullámai kölcsönhatásba lépnek a fejben lévő vízmolekulákkal, és ezáltal azok elmozdulnak, és a mozgás olyan hullámot hoz létre, amely összeadódik a távirányító hullámával, és felerősíti azt, és képes így ezen a módon növelni annak a hatótávolságát. Úgyhogy, ha esetleg nem tetszik az ötlet, hogy rádió hullámok haladjanak át a fejünkön, nyilván a trükk egy teli vizes palackkal is tök jól működik, és azzal is kipróbálható, ha éppen kéznél van egy, és persze rengeteg olyan autót is gyártanak már, ami az alapból jár egy applikáció, aminek segítségével könnyen megtalálhatjuk a kocsit, de ha nem, akkor ezt érdemes kipróbálni. És ha már említettem a repülőteret és a tuti módszereket, akkor hogyha azok közé tartozik a kedves hallgató, aki nem szeret 20 percekig malmozni, amikor várja a csomagját a reptéren, hanem szeretné azt, hogy jövő legyen az első kigördülő podgyász, akkor itt van a tuti módszer, mert hogy erre is van. Na mit kell csinálni? Hát biztosan nincs egyedül azzal az ember, hogy ott vár és már menne, főleg akkor, hogyha hosszú időn érkezik haza, és várja a szíve, hölgye, vagy a párja, vagy a férje, vagy a felesége, vagy a gyereke, akkor már menne. Hát az egyik módszer, hogy a mi podgyászunk legyen az első, ami kipottyan erre a bizonyos futószalagra, akkor két tuti módszer van. Az egyik, hogyha a check-innél megkérjük a földi személyzetet, hogy a becsekkolandó bőröndre tegyék rá a fragile, vagyis a törékeny matricát, mert az ilyen jelzéssel ellátott csomagokat általában később teszik fel a gépre, és előbb is szedik ki a célállomáson. Szintén a módszernek az előnye, hogy szinte biztosan kíméletesebben fognak bánni a csomaggal a reptéri alkalmazottak. A másik csel az, hogyha az ember maga az utolsó a becsekkolásnál, mert mivel a repülőgépeket a csomagok érkezésének a sorrendjében pakolják tele, így aztán, hogyha az én podgyászom az utolsó, amit betesznek, akkor az lesz az első, amit kivesznek, és ha még ehhez hozzárakunk egy törékeny matricát, hát akkor szinte teljesen garantált a siker, akkor be vagyunk biztosítva. Úgyhogy ha szeretne az ember elsőként a podgyászhoz jutni, és nem malmozni sokáig és sokat várni a futószalagnál, ahol jönnek a bőröndök, akkor az arany szabály a törékenység, és az, hogy valóban sokszor az utolsókból lesznek az elsők.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
2: Jósítunk a tempó!

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét megváltoztató jelentős találmányok sorozatunkban most itt van Ferdinand Monnayé, és itt van természetesen a szemüveg is, nem csak a dioptria és a Monnayé féle tábla. Lyoni születésű volt ő, egy francia szemész, és ő vezette be a dioptriát 1872-ben. A Monnayé tábla megalkotója volt, amivel a látás élesség vizsgálható, és amit a mai napig is használnak a szemészeti vizsgálókban, vagy az optikusnál. A nevét is beleillesztette a táblába, hiszen alulról felfelé haladva a tábla mindkét oldalán ez olvasható ki. Az anyja elzászi volt, az apja pedig francia katonaorvos és a Strasbourgi Egyetem orvostudományi karán az orvosi fizika egyetemi docense volt már 1871-ben. 1872 és 77 között a Nancy Egyetem orvostudományi karának szemészeti klinikáján volt igazgató, 77-től 1909-ig pedig a Lyoni Egyetem orvostudományi karának volt a professzora orvosi fizikából. 76 évesen hunyt el, de itt hagyta nekünk a dioptriát és a Monnayé táblát, és ettől, vagy hát ennek köszönhetően indult el tulajdonképpen hódító útjára, és az életünket nagyon-nagyon nagyban megsegítve a szemüveg. A szemüvegnek a történetét tekintve egy érdekes utazásra indulhatunk, mert hogy Monnayé mellett Roger Bacon az, aki jelentősen sokat tett abban, hogy annak érdekében, hogy az ember jól lásson, jól láthasson. A szemüveg feltalálójaként ugyanis az angol származású már említett Roger Bacon-t jelölik meg. Egy Ferenc rendi szerzetes volt, és a könyveinek hatására Olaszországban az 1280-as években készültek el az első szövegre helyezhető olvasólencsék. Alessandro di Spina firenzei mester kezei által készültek ezek a lencsék. A látást javító lencséknek a szem előtt való rögzítése viszont nagyon sok nehézséget okozott, mivel az értékük eleinte jelentős volt, és lejtésükkor könnyen eltörhettek, megsérülhettek. Az orvosi irodalomban csak az 1200-as és 1300-as években találhatunk először említést a szemüvegről. Csiszolni akkor még csak domború lencsét tudtak, és a dioptria fogalmát sem ismerték. Még ugye később jött Ferdinand Monnayé, akinek köszönhetően a dioptria bekerült a köztudatba, és onnantól kezdve már sikerült a lencséket csiszolni, és sokkal-sokkal több embernek adták vissza az éles látását. Aki szemüveget szeretett volna vásárolni abban a korban, az a vándorárusok készletéből válogathatott magának. A félszemre való lencse volt az úgynevezett monokli, zsinóron a gombjukba erősítve hordták, a két szemre akár különböző lencséket egyszerre a lornyomban alkalmaztak, ami az egyik kézben tartva lefoglalta azt a kétkezes munkához a cvikkert, ezt a csiptetős kis szemüveget vagy szemüveg elődöt használták. A mai keret használata az csak a 19. században vált általánossá. Egy gyakorlati tovább fejlesztés először Benjamin Franklinnek jutott eszébe, és itt már a harmadik zseniális ember jön a szemüveg és a lencse és a dioptria történetébe, aki a bifokális szemüveg elkészítésével próbálkozott két különböző törő erejű fél

0: lencse egy keretbe erősítésével, a felső távolra nézéshez, az alsót pedig olvasáshoz. Az 1800-as évektől a szemészet az orvostudomány külön tudományágává vált. Hermann von Helmholtz volt az, akinek a munkája révén megismerhetővé vált a szem szerkezete és a látás fiziológiája, a negyedik zseniális ember a történetben. A svéd származású Alvar Gullstrand a szem fénytörését vizsgálta, e munkájáért 1911-ben Nobel-díjat is kapott. 1884-ben Jénában megalakult a mai Zeiss gyár őse, három kiváló szakember, Carl Zeiss, Ernst Abbe és Otto Schott közreműködésével a lencsecsiszolás ipari szintű megvalósításával elérhetővé tették a szemüveget a széles tömegek számára. A Jénai Egyetem optikai tanszékének professzora Richard Rohr volt, a szemüveg lencsék csiszolásának a technikájában érte kimagasló eredményeket. Itt történt az, hogy az emberiség ennek a sok zseniális koponyának köszönhetően újra élesen tudott látni, mert lett szemüvege.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vannak olyan szakmák, akiknek a képviselőitől órákon keresztül tudnánk hallgatni történeteket, ilyenek például a légutas kísérők is. Hát most itt van egy írás, amiben azt mondják el a légutas kísérők, hogy mi mindent szeretnek ellopni az utasok a gépről. Nem lenne szabad nyilván, mégis nagyon sokan szeretnek szuvenírekkel távozni a fedélzetről, ami nem olyan szuvenír, amit nekik szánnak, hanem amit maguknak gondolnak szuvenírként hazavinni. A Ryanair például egy névtelenséget kérő volt légiutas kísérője mondta el, hogy egyszer az egyik járatán több utas is mentő mellényt vitt haza az ülések alól. Ezt vitte haza magának. Mondjuk ezt megkérdezni, hogy ugyan minek. Na mindegy. Az eset egy Londonból Ibizára tartó gépen történt néhány évvel ezelőtt, amikor az ibizai klub szcéna legújabb divatjaként a bulizók a repülőről származó mentő mellényt viselték. Na így már érthető. Mármint úgy értem, hogy így legalább tudjuk, hogy mi az oka, hogy elvitték. Az ibizai klubok ugyanis ingyen jegyet kínáltak azoknak a turistáknak, akik mentő mellényben érkeztek. Hát nyilván ezek után nem meglepő, nagyon sokan lopkodták el a repülőgépről, hogy aztán ingyen jussanak be Ibiza drága éjszakai klubjaiba. Azt mondta az illető légikísérő, hogy egyszer leszálltunk Ibizán, és rögtön szóltak, hogy ellenőrizzük az ülések alatti mentőmellényeket, mert elterjedt ez a történet. Gyorsan rájöttünk, hogy a mentőmellények fele hiányzik, az aznapi kapitányunk eléggé karakteres személyiség volt, és annyira dühös lett, hogy az összes utast megváratta azon a buszon, amely a terminálhoz vitte őket, amíg mi átkutattuk a repülőgépet. A kapitány kiabálni kezdett az utasokkal, végül aztán szerencsére minden mentőmellényt visszakaptunk. Az esetet követően pedig minden egyes alkalommal, amikor leszálltunk Ibizán, és mielőtt elindultunk vissza az Egyesült Királyságba, ellenőriznünk kellett a mentőmellényeket. A mentőmellény eltulajdonítása egyébként szerintem mondanom sem kell, hogy ez egyik legveszélyesebb dolog, mivel nagyrészt átlagosan csak 20 extra mentőmellényt szállítanak a rövid távú járatok, nem számítva a személyzet saját felszerelését, úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen súlyos következményekkel járna az, ha valakinél nem lenne mentőmellény akkor, amikor ténylegesen szükség volna arra. Joyce Kay egy amerikai légitársaságnál dolgozott, és az egyik közösségi média platformon mesélt el a saját oldalán a tapasztalatait. Azt mondta, hogy nagyon sok utast látott, akik a fedélzetről távozás előtt gyorsan magukhoz vettek egyet a vészhelyzet esetére tárolt úszógumiból. De vannak még más tárgyak is, amiket szívesen lopkodnak, különösen az első osztályról, például a párnák és a takarók. Van, hogy a fejhallgatót is viszik, mondjuk az első osztályra annyira be kerülnek a jegyek, hogy ott nem fogják megállítani az utast, hogy adja vissza a plédet. A mutatós só és bors szórókat például a Virgin Atlantic járatain a leggyakrabban ellopott tárgyak közé sorolják. Nyilván nem vitás, hogy a légiutas kísérőknek nehéz dolguk van, mindenben segítenek a fedélzeten, az italok és ételek felszolgálásától kezdve az ideges utasok megnyugtatásáig, plusz vészhelyzetben megmenthetik az életüket. Más szóval tudnak egy-két kulisszatitkot, és ez magában foglalja azt is, hogy mi az, amit soha, de soha ne együnk vagy igyunk repülés közben. Például, ha már itt tartunk, akkor ott van a csapvíz, beleértve a kávét és a teát is. Soha nem ittam csapvizet, így mesélte Sue Fogwell, aki 22 évet töltött el a szakmában. A kávét és a teát csapvízzel készítik, ami a repülőgép víztartályából származik. A repülőgépek víztartályai köztudottan piszkosak. Egy korábbi vizsgálat keretében 158 repülőgépen vett minta szerint 13%-uk tartalmazott kólibaktériumot, kettő pedig veszélyes E. coli szintet mutatott ki. Ez mind a kettő nagyon veszélyes baktérium. Ehelyett Fogwell azt javasolta, hogy ha kávét szeretnénk, inkább vegyük meg a terminálon, vagy ha koffeinre van szükségünk, akkor kérjünk egy kólát, sokkal jobban járunk, és nem kell meginni a jó eséllyel fertőzött vizet. Ne tévesszem meg senkit, a vizes kancsó sem, néha előfordul, ugyan mondja a hölgy, hogy kifogyunk a palackozott vízből. A turista osztály italos kocsiján lévő kancsót is a víztartályból töltik fel, úgyhogy válasszunk inkább szódavizet vagy üdítőt. Aztán ott vannak a gázkeltő hatású ételek, amiket semmiképpen sem ajánlott fogyasztani repülés közben, ugye a légnyomás az folyamatosan változik a repülőgépen töltött idő alatt repülés közben, és ez jó dolog, mert segít kényelmesen lélegezni sok ezer méter magasan, de a gyomrunknak is okozhat kellemetlenséget. A 7 évet légikísérőként dolgozó Josephine Rémo azt javasolja, hogy kerüljük a puffasztó ételek fogyasztását a repülőn, igencsak meg tudja zavarni a gyomrot a légnyomás változás, és ez különösen akkor igaz, ha hetente többször repülünk, akkor ugyanis már érez érezhető is a különbség. Emiatt mindig kerülöm az olyan ételek fogyasztását, amitől felpuffadhat vagy felpuffad a gyomrom, és gázkeltő, és még jobban kitágul. Hagyma, kelkáposzta, bab, vöröshús, lencse, a glutén és a brokkoli. Ezek mind gázkeltőek és puffasztanak. Az ilyen ételeken túl érdemes távol tartani magunkat még a szénsavas italoktól is, amelyek szintén gyomorbántalmakhoz vezethetnek odafönt. Aztán ott van még a Bloody Mary, hát egyáltalán az alkoholos italok, erről is megoszlanak a vélemények, de még ez a legkevésbé, nyilván ha az ember felnőtt, az, ami gyomorpanaszt okoz, de hogyha valaki egyébként sosem fogyaszt alkoholt, akkor ne a repülőgépen kezdje el egy hosszabb repülés időtartama alatt.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ha közeledik a nyáridő, akkor közelednek a nyári táborok. Tessék figyelni, szülők, nagyszülők, nagynénik, nagybácsik, keresztülők, mert hogy itt van újra a Köszi Egyesület aktuális táborozási lehetősége. Milyen táborokat választhatnak a srácok, milyen tematikák vannak, milyen életkorban melyiket válasszuk. Ebben lesz segítségemre ma is dr. Horváthné Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk kérsz, mesélj a táborokról.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon várom én is a nyári táborokat, ugyanis az elmúlt 16 év tapasztalatai alapján továbbfejlesztettük a táborok koncepcióját, és nagyon izgalmas készségfejlesztő élménytáborokkal jelentkezünk, amelyek ugyanúgy egy kiváló közösséget erősítenek, ahogyan eddig is, viszont egy kicsit még fókuszáltabban foglalkozunk azok minden nap használható készségekkel, amelyek a gyerekek életében nagyon fontosak, legyenek azok ilyen szociális készségek, a magabiztosságnak, a társas helyzetekben való fellépésnek, a konfliktuskezelésnek az eszközei, vagy akár a saját érzelemszabályozásuknak a kapcsolatos készségek, stresszkezelés, szorongáscsökkentés, vagy akár a probléma megoldásnak, az időgazdálkodásnak a tudatos haladáshoz szükséges készség, és így aztán idén három különböző nyári táborba is tudnak jelentkezni a gyerekek, ahol júliusban és augusztusban ottalvós, illetve napközös verzióból is választhatnak, és egészen 7-18 éves korig lehet jelentkezni.
1: Érdekes és fontos tudni azt is a Köszivel kapcsolatban, hogy milyen jellegű táborok vannak, hogy mennyire fontos nálatok a hit. Úgyhogy még mielőtt elkezdenénk konkrétan a táborokat, azoknak a tematikáját elmesélni, kérlek, hogy néhány percben mutasd be az Egyesületet.
2: Az Egyesületünk 2010 óta létezik, és egy nagyon összeszokott baráti társaságból nőtt ki, amelyhez aztán rengeteg különböző szakember csatlakozott, és 2010 óta a legeslegfontosabb számunkra az, hogy a gyerekek számára egy olyan közösséget teremtsünk, amelyben nagyon fontos a keresztény értékrendünk és keresztény háttérünk, de emellett rendkívül fontos számunkra, hogy segítsük a gyerekeket abban, hogy saját magukban megtanuljanak szintén egy kicsit nagyobb békességet, nyugalmat, kiegyensúlyozottságot találni, és hogy a társaikkal és a körülöttük lévőkkel is egy nagyon békés, támogató, segítő, szeretetteljes viszonyban legyenek. Tehát ez a keresztény értékrend és keresztény háttér, ez nagyon fontos számunkra, és azt gondolom, hogy ennek a tábornak mindenképpen egy különlegessége az, hogy önkéntesek szervezik, tehát önkéntesek vannak jelen a táborban, miközben egy nagyon professzionális szakmai háttér az, ami felépíti az anyagát, a szakmai hátterét ennek a tábornak, és nagyon lényeges az is, hogy ezek az önkéntesek nagyon kedvelik a gyerekeket, nekik is abszolút feltöltődést jelent ez a közös táborozás, és hogy így aztán a gyerekek, fiatalok itt olyan hiteles, nem csak mintákkal találkoznak a felnőttek személyében, hanem olyan emberekkel, akik szívesen kapcsolódnak hozzájuk, és egy egész évben egyébként elérhető közelségben vannak hozzájuk, tehát a kapcsolat mindig tovább él két tábor között.
1: Nagyon fontos dolog az is, hogy ilyenkor ebbe a típusú táborba, vagy ezekbe a típusú táborokba a Köszi Egyesületnél nem csak a hídben járó szülők gyerekei csatlakozhatnak, hanem bárki csatlakozhat a táborokhoz, viszont biztos, hogy megtalálja a maga hitét, legalábbis az évek során, ahogyan én Petrával a táborokról és magáról a Köszi Egyesületről beszélgettem, én ezt fedeztem fel benne. Szóval a Köszi Egyesület nyári táborairól beszélgetünk a továbbiakban is. Vendégem dr. Horváthné Pellionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, és akkor jön majd a következőkben hamarosan a tematikája a táboroknak, mert a Köszinél mindig nagyon izgalmas tematikájú táborok vannak, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

kélek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek,

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége dr. Horvátné Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese. Nyári táborok, mivel már a Köszi Egyesület történetéről beszéltünk egy kicsit, említettük a táborokat, ezért most jöhetnek a tematikák.
2: Igen, tehát ahogy mondtam, a keresztény háttér előtt vagy mellett itt nagyon fontos, hogy a készségfejlesztés irányába szeretnénk menni, mert azt látjuk, hogy rengeteg nagyon hasznos és fontos dolgot megtanulnak a gyerekek az iskolában, de közben a szociális téren akár olyan kérdésekben, mint az időgazdálkodás, vagy pénzügyi tudatosság, vagy feladatok priorizálása, döntések meghozása, vagy akár hogy hogyan kezeljenek stressz helyzeteket. Ezekben viszont viszonylag kevés segítséget kapnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottan zajlódjanak a mindennapjaik, és azt tűztük ki célul, hát igazából ezt már 16 évet csináljuk, viszont most ezt így zászlónkra is tűzzük, hogy fejlesztük ezeket a készségeket, és ezért aztán minden táborba eljövő gyerek választhat idén-nyáron 3 különböző modulból, az alapján, hogy a nap során 2 részletben milyen készségeik azok, amiket leginkább szeretnének ők fejleszteni, és olyan fajta kiscsoportos, interaktív foglalkozásokon vesznek részt, ilyen tréning gyakorlatokon vesznek részt, amelyek ezeket képesek fejleszteni. Magyarul például a Speak Up nevezetű modulban, ahol a szociális készségekre tesszük a hangsúlyt, ott a konfliktuskezelés, a kommunikáció, a stressz helyzetben lévő kommunikáció, az önérvényesítés kérdéseivel foglalkozunk, úgyhogy ismerjük a gyerekek mindennapjait, látjuk, hogy milyen nehézségeik vannak, az ő élményeikből, kérdéseikből, nehézségeikből indulunk ki, és azt reméljük, hogy a tábor végére úgy mennek haza, hogy ötleteket, gyakorlási lehetőségeket, esetleges ilyen alternatív, tehát sikeresebb megoldási technikákat kapnak a tábor során. De beszélhetek itt egy másik modulról is, ami a Feel Good nevet viseli, ahol a stressz kezelés, az érzelmek szabályozása, az indulatok szabályozása a legfontosabb témánk, az, hogy hogyan tudjuk az önértékelésünket elég magasan tartani akkor is, amikor esetleg támadások érnek, vagy nehéz dolgok történnek az életünkben. Tehát a Feel Good nevű, szintén választható modulban napi kétszer is, kétszer egy órában ezen a területen szeretnénk őket fejleszteni. A harmadik lehetőség az pedig a Level Up nevet viseli. Uh-huh. Itt pedig az időgazdálkodás, a döntéshozatal, a gyakorlati problémák megoldása, a kreativitás, vagy akár tényleg a célállítás, feladatok priorizálása témában szeretnénk picit segíteni, mert látjuk, hogy ezek a mindennapokban kihívást jelentenek a kisebb és nagyobb gyerekeknek is.
1: Hogyan tudnak találkozni a korosztályok nálatok? Mi a tapasztalat?
2: Nagyon régóta jelen van az, hogy kisebb és nagyobb gyerekek együtt vannak a táborainkban. Ez egyrészt abból a szempontból is nagyon szerencsés, hogy a kicsik tudnak tanulni a nagyoktól, a nagyok pedig tudják segíteni és akár mintát adni a kicsiknek, de természetesen a beszélgetős vagy tehát életkori különbségeket jelentő táborokban külön vannak a kisebb és a nagyobb csoportok. Itt 3 különböző csoportba tudjuk őket osztani, és nyilván a komolyabb beszélgetéseknél vagy tréning gyakorlatoknál ott meg abszolút ilyen egy nemű homogén életkori csoportokat szeretnénk teremteni, de vannak olyan játékok is, ahol ők találkoznak egymással, és hát ugye, ahogy a honlapunkon egyébként a fotókat is lehet látni, hogy ilyen nagyon-nagyon kedves, szeretetteljes találkozások vannak kicsik és nagyok között. Általában ilyen hatalmas élményt jelentenek ezek a táborok közösségi szempontból.
1: A műsor vendége továbbra is dr. Horvátné Pelionis Petra, a Köszi Egyesület elnök helyettese, akivel a Köszi aktuális táborairól, az Egyesület működéséről, az önkéntességről is beszélni fogunk még. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS. A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
4: Hallgassátok meg az új dalomat, ez az elmegye.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége a Köszi Egyesület elnök helyettese dr. Horváthné Pelionis Petra, akivel az aktuális táborokról, azoknak a jellegéről, a tematikáról, a hit megjelenéséről a táborban, illetve az egyesületnél, és hát természetesen emellett még a működésről, az életkori sajátosságokról és a generáció korosztályok találkozásáról is beszélgettünk is. De ami még fontos természetesen, hogy ugye zajlik a nyáridő, és aztán majd jön az ősz is, és biztos, hogy mindig szükségetek van segítségre. Hogyan lehet nektek segíteni, Petra?
2: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert valóban ez az az időszak, amikor önkéntesek még tudnak jelentkezni a csapatba, és nagyon örömmel, szeretettel várjuk őket. A legkülönbözőbb tábori megvalósító szerepekbe lehet jelentkezni, nem csak abban a szerepben, ahol a gyerekeknek kell foglalkozást tartani, hanem a hátteret biztosítani is, tehát hogy bármilyen érdeklődési vagy adottságú önkéntesek tudnak hozzánk kapcsolódni, akik 18 évesek elmúltak, és nagy örömmel várjuk őket. A www.koszi.net oldalon található meg a mi elérhetőségünk, és az önkéntesekhez való kapcsolódásra is, de ők is találnak választ erre a kérdésre, hogy hogyan találnak még minket, és milyen típusú feladatok várják őket.
1: Hogyan tudunk segíteni a táborok kapcsán, illetve mit tudnak tenni a szülők, hogy jól előkészítsék és felkészítsék a gyerekeket mondjuk az első táborozásukra?
2: Az első táborozás egy nagyon, nagyon izgalmas helyzet, én magam is átéltem szülőként. Nekem az a tapasztalatom, hogy a szülők ilyenkor jobban szoronganak, mint a gyerekek sokszor, és én azt gondolom, hogy szülőként fontos, hogy nyilván mindenképpen jól tájékozódjon az ember, viszont hogyha tájékozódott, és elkísérte a gyermekét, és ott egyébként látta azt, hogy megbízható emberek várják őt, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos megadni ezt a bizalmat, hogy igen, mi ott tényleg nagyon figyelünk rájuk, mindig igyekszünk elérhetők lenni folyamatosan a szülőknek, nyilván a táborban a gyerekeknek is. Észre fogjuk azt venni, hogyha gyerekeknek nehézsége van, ha esetleg magunktól nem, akkor bármikor tényleg elérhetők vagyunk 24 órában a gyerekek számára a táborban. Tehát, hogy ez a fajta bizalom, azt gondolom a legtöbb, amit a szülő adhat, hogy úgy engedi el a gyerekét, hogy egyrészt megpróbálja őt így megerősíteni abban, hogy képes teljes mértékben az önellátásra, másrészt meg, hogy megajándékozza azzal is, hogy ő maga is bízik az ott jelenlévő felnőttekben, illetve nyilván tehát a szociális normáknak a megtanítása az nagyon fontos a szülők részéről, de a táborokban a mintaadáson keresztül a gyerekek nagyon-nagyon szépen tudnak fejlődni abban, hogy egymást hogy segítsék, ha esetleg konfliktus van, akkor azt hogyan lehet konstruktívan megoldani. Tehát valójában az egész tábor azért egy ilyen gyakorlati szociális tanulást is jelent.
1: Mi az, ami még fontos a táboraitokkal kapcsolatban, illetve hogyha lezajlik majd a nyáridő, aminek most még az elején vagyunk, úgyhogy korainak tűnik erről beszélni, de azért mindig szeretem tudni, hogy mi lesz majd a következő évszakban. Ilyenkor tervezitek-e már az őszit?
2: Természetesen már megvan az őszi táborunk, októberben az őszi szünetben tartandó táborunk időpontja is, és ez is megtalálható a honlapon, de én most a legfontosabbként azt emelném ki, hogy itt van a táborba jelentkezésnek a legfőbb szezon. Most még egyébként a szemfüles időszakban vagyunk, és tényleg a honlapon érdemes a Skill Camp köszi táborokat megnézni, és kiválogatni, együtt beszélgetni egyébként a gyerekkel arról, hogy például ő melyik modult választaná, mi az a téma, amiről szívesen játszana, beszélgetne. És hogyha ezt így együtt megnézegetik most, akkor nagyon nagy örömmel várjuk a jelentkezéseket, és a szülők tudhatják azt is, hogy ez nem egy egyszeri élmény, hanem valóban folytatódik aztán ősszel az őszi szünetben, tavasszal a tavaszi szünetben, tehát hogyha egy gyereket érdekel, egy jó jól érzi magát ebben a közösségben, akkor évi 5 darab táborba is el tud jönni, és ahogy említettem, van ottalvós, illetve bejárós verzió is, és hát az én személyes kedvenceim azok a Pilis Csabai, gyönyörű zöld környezetben megtartandó táborok, de egyébként Budapesten Zuglóban is van bejárós táborunk, tehát oda is tudnak jönni a gyerkőcök. Ahogy említettem, egészen 7 és 18 évkor között lehet jelentkezni ezekbe a táborokba.
1: Petra, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Minden információ természetesen újraolvasható és megtalálható a koszi.net oldalon. Dr. Horváthné Pelionis Petrával beszélgettem, a Köszi Egyesület elnökhelyettesével, a közelgő nyári táborokról, magáról az egyesületről, az önkéntesség lehetőségéről, illetve az őszi programokról is. Köszönjük, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm szépen én.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Aki hallotta már életében azt, hogy tejben, vajban füröztik, tehát mindenféle jót megadnak neki, ez pontosan jól tudja, hogy ez is a réges-réges-régi időkben nyúlik vissza. Kleopátra, szamárteljes fürdőjére gondolhatunk például, tehát ez mind a kényeztetés és a szépségápolás régi módszerei között volt. Miért fontos ez? Azért, mert olyan ügyesen szépítkeztek a nők az ókori Görögországban is, hogy nagyon sok praktikájuk még a mai napig is megállja a helyét. Ugye az ókori Görögországban az számított jó embernek, aki szép volt. Ezért nagyon nagy hangsúlyt fektettek a nők a megjelenésükre. Aki szép volt, az jó ember volt. Aki csúnya volt, az rossz ember volt, ami hát borzalmas egyébként. De a szépségtippeket illetően ezt most félre tudjuk tenni. Ugye minden kornak és kultúrának megvan, és meg is volt a maga szépségidája, ez pedig az ókori Görögországban sem volt nyilván másképp. Az akkori nők és férfiak számára nagyon-nagyon fontos volt a külső, csupa-csupa hiú ember élt ott. Hát vannak nagyon sokan, akik valahogy az ókori Görögországban ragadtak itt. Én is ismerek jó pár ilyet, na mindegy, zárójel bezárva. Úgyhogy természetesen ezek az emberek mindent megtettek, mindent, és még annál többet is annak érdekében, hogy megőrizzék a szépségüket. A praktikáik közül viszont nagyon sokat a mai napig használni tudunk, sőt, használatban is van. A szép testet, a szép lélek közvetlen bizonyítékának tekintették az ókori görögök, innen az összefüggés. Ha szépnek tartottak valakit, akkor automatikusan jó embernek is tartották, és még egy szavuk is volt rá, a kalos kagatos, ami azt jelentette, hogy gyönyörű testben, gyönyörű lélek. A tökéletesség megszállottjai voltak, a jó megjelenés érthető módon nagyon fontos volt számukra, hiszen egyből megbélyegezték azt, aki eltért az ideáltól. Éppen ezért a legtöbben mindent megtettek azért, hogy szépnek lássa őket a környezetük, vagy az összes többi ember, akivel csak találkoztak az életük és a napjaik során. Nem csak nők, a férfiak is. Úgy gondolták, hogy a szép férfi test az Istenek ajándéka, és hozzájuk lesz hasonló az, akinek kidolgozottak az izmai, így aztán nagyon korán rájöttek arra, hogy a megfelelő táplálkozással és a sok testmozgással formálhatják az alakjukat, és így aztán, amikor csak idejük engedte, folyamatosan sportoltak, de nagyon sokan már a kemény fizikai munkától is kellőképpen megerősödtek és kiszálkásodtak, ugye mai napság ezt így mondjuk. Arisztofanész az ókori görög drámairól azt is leírta, hogy mik a férfiak ideális jellemvonásai, azt írta, a csillogó mellkas, a ragyogó bőr, a széles vállak, apró nyelv, kemény fenék. Ez volt a jellemző az ideális férfi külsőre. A nőknél pedig egyértelműen a szépség és szerelem istennője Afrodité jelentette a tökéletes ideált, és mindenki rá szeretett volna hasonlítani. Őt a legtöbbször kerekarccal, nagy mellekkel és körte alkattal ábrázolták, így aztán azok számítottak a legszebbnek, akik hasonlóan nőies alakkal rendelkeztek. Az ókori Görögországban a vörös hajúakat a szépség megtestesítőjének tartották, a bátorságot és a becsületet, mint erényt társították hozzájuk, így aztán minden nő erre a hajszínre vágyott. Na de a lényeg, hogyan szépítkeztek a görög nők? Nem csak helyes táplálkozással és mozgással szerettek volna előnyösebb külsőre szert tenni, ott volt az oliva bogyó és az oliva olaj. Az oliva bogyót kővel összezúzták, és arcmaszként használták a radírozáshoz is, ezt használták. Magas ásványanyag tartalmú antibakteriális és gombaellenes tulajdonságai miatt, valamint az öregedés gátló hatása miatt is. Az ókori görög nők voltak az elsők, akik az olívaolajat használták ápolószerként, ez pedig a mai napig számos készítményben ott van, de sokaknál, a görögöknél és az olaszoknál is a nőket illetően önmagában is a mai napig használják, és nagyon bevált. Ott volt a méz már akkor is, ezt is használták a gyulladás csökkentő hatása miatt, és segített eltávolítani az elhalt hámsejteket. Az ókori görög nők esti szépségápolási rutinja részeként élvezték a mézes tejes fürdőt. És ha már tej, akkor itt van a tej és a joghurt. A tejet széles körben használták Egyiptomban és az ókori Görögországban is bőrpuhító tulajdonsága miatt, mivel viszont luxus cikknek számított a tej és a joghurt meg pláne, csak a leggazdagabbak engedhették meg maguknak. A tej és méz kombinációját számos kozmetikai és öregedésgátló készítményben használták, készítményet, amit ők kevertek maguknak, mai napság is van ilyen. A görög joghurtot pedig csodálatos összetevőnek tartották, mert nyugtatta és táplálta a bőrt. Elsősorban a bőr leégés elleni enyhítésére használták, a laktóz, a fehérjék, a vitaminok és az ásványanyagok pedig mind-mind megvannak benne, ez nyugtatja és eltávolítja az elhalt hámsejteket is. Ott voltak a virágok és a gyógynövények, amiből készítettek olajokat, készítettek vizeket, rózsavizet, rózsaolajat, levendula, kamilla, ciprus, körömvirág, lótuszvirág. Ott volt még között tük a tengeri só, amit arc és bőr és testradírozásra használtak, illetve a bőr megfiatalítására is. A tengeri sót és a cukrot keverték össze olívaolajjal, ebből készítették el a hámlasztójukat, és mivel a tengeri só természetes méregtelenítő is, mert hogy a só felszívja a bőrből a méreganyagokat, ezért aztán ez még fokozta a keringést és fertőtlenített is, és a zsíros érzés is elmúlt, enélkül puhította a bőrt, és csökkentette a folyadék visszatartást, úgyhogy ezeket a trükköket mind-mind be lehet vetni a mai napig is. Például, ugye, hogyha valakinek már a melegedő tavaszi nyár elő időben elkezd dagadni bokája, lábfeje, a periférián megszorul a víz, akkor egy ilyen sós olívaolajos pakolással, dörzsöléssel rendszeresen tud segíteni magán, például ebből a szempontból is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Banán kenyeret fogunk készíteni. Szerintem most már, amikor egyre több helyen, egyre több platformon tudunk egyre több, főként amerikai filmet nézni, nem ismeretlen számunkra sem, nagyon sokunk számára már egyre ismerősebb, inkább így fogalmazok. A banán kenyér, de mi is az a banán kenyér? A banán kenyér gyakorlatilag nem egy kenyér, hanem nyilván egy sütemény, egy kicsit olyasmit képzeljünk el, mint egy gyümölcskenyeret, vagy mint egy nagyon finom, sűrű és nem folytós tésztájú piskótát, vagy mint mondjuk a kevert tészta például. Az a banánkenyér, amit már elkészítünk, az magyar okrémmel és joghurttal készül, úgyhogy különösen és extrán finom lesz. Érdemes ilyenkor, ugye olyankorra időzíteni, így helyes inkább a Érdemes olyan időszakra időzíteni a banánkenyér készítését, amikor otthon van több darab megbarnult banán, mert a banánkenyérhez az a kifejezetten üdvös és hasznos. A klasszikus banánkenyeret most akkor felturbozzuk, úgy fogjuk elkészíteni. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni egyébként a banánkenyeret. Az alapreceptje sem bonyolult, de hogyha friss gyümölcsöt, aszalt gyümölcsöt, csokoládédarabokat lekvárral keverve sütjük meg, mindenhogyan finom, egy tök jó délutáni kis, mondjuk úgy, hogy teázos vagy piknik, vagy kirándulós, vagy szülinapi, vagy vendégségbe vívős süti lesz belőle. Most, ahogy mondtam, egy magyarókrémes változatot készítünk el. Görög joghurt van benne, barna cukor van benne, kókuszolaj van benne, és egy nyilván banán, úgyhogy tulajdonképpen ez egy tök egészséges verzió. A barna cukor helyett kókuszvirágcukrot használunk, az lassan felszívódó szénhidrát, cukorsága ellenére nem annyira rossz. Vagy hogyha ezt az igazán finom, ragacsos barna karamellás sűrű cukrot használjuk, a nádmelaszos barna nádcukrot, akkor pedig külön extrán finom lesz az íze. Horváth Kitti Gabriella receptje alapján haladunk, és akkor mondom is, hogy mi kell egy 12 szeletes darabkához. 3 darab közepes érett banán, a közepes az nem az érettségére, hanem a méretére vonatkozik, ha 4, akkor sincs semmi, banánosabb lesz az íze. 30 g kókuszola, ez ugye a megolvadt kókuszsír, egy teáskanál vanília kivonat, 12 dek a görög joghurt, egy teáskanál szódabikarbóna, nem sütőpor, hanem a szódabiki fogja egy kicsit megemelni a tésztáját, 15 dek a étcsokoládé chips, vagy forgács, vagy fölkockázott étcsokoládé, lehetőség szerint, hogyha egészségesebb változatot akarunk, akkor minél magasabb a kakaótartalom, annál kevésbé hízlalós, és annál kevésbé lök ki meg a vércukorszintet a csokoládé, 6 dek a sózatlan vaj, és ebben az esetben is mindenképpen ragaszkodni kell a vajhoz. 15 dek a barna cukor, vagy annak a verziója, amiket már mondtam az imént, egy nagy darab tojás, 22 dek a finom liszt, ezt lehet egyébként helyettes

0: segíteni, hogyha még egészségesebbet és még kevesebb szénhidrátot szeretnénk fogyasztani, lehet helyettesíteni 22 deka daráldióval, vagy dejóval, vagy 22 deka darált mandulával, amit mandula lisztnek neveznek, nem olyan nagy mennyiség, sokkal finomabb lesz tőle a tésztája. Egy nagy csipet só és 10 deka mogyorókrém. No és akkor, hogy hogyan készül? Előmelegítjük a sütőt, először kibélelünk sütőpapírral egy, hát itt azt írja a recept, hogy 22x10 cm-es kenyérsütő forma, de akármelyik őzgerinc forma, gyümölcskenyér forma, vagy ez a sima vekni sütő forma is jó lesz. Finoman lisztezzük is be, a vajat és a kókuszolajat olvasszuk fel a mikróban, vagy a tűzön, ki hol szeretné. Hagyjuk őket szobahőmérsékletűre visszahűlni, a banánokat egy kis tálban törjük össze villával, nyilván előtte meghámozzuk, egy nagy tálba tesszük a banánpürét, hozzáadjuk az olvasztott vajat, a kókuszolajat, a barna cukrot, a vanília kivonatot, már felolvasni is annyira finom, a tojást és a görög joghurtot, habverőben erőteljesen dolgozzuk össze a keveréket, és a száraz hozzávalókat pedig egy másik tálban keverjük össze, hogy ez a klasszikus süteménykészítés, liszt, szódabiki, só, csokoládé. Figyeljünk oda mindenképpen arra, hogy friss szódabikarbona legyen, ne legyen szekrényíze, a kész keverék pedig hozzáadjuk a nedves anyagokhoz, és óvatosan, szépen, folyamatosan összekeverjük őket. A cél tulajdonképpen egy szép, nem túl folyós tészta elkészítése. Ezt a kész tésztát, az egyik felét beleöntjük az előkészített tepsibe. A mogyorókrémet pedig 15 másodperc alatt felmelegítjük egy kis tálban, vagy a mikróban, vagy a tűzhelyen. Ezután ráöntjük a tésztára, de lehet olyan kacskaringósan önteni, mint amilyen a babkának a tésztája lesz, hogy olyan szép kacskaringós, absztrakt, már-már vazarellis vonalakat alkossunk a mogyorókrémmel a tésztában, és aztán utána ráöntjük a második adag tésztát, elsimítjuk azt is, és a 170 fokra előmelegített sütőben 60-70 percig, vagy amíg a tűpróba nem igazolja, hogy a tészta belseje is megsült, addig sütjük. Amikor megsült, kivesszük a sütőből, és mint minden süteményt, ezt is hagyjuk a tepsiben kihűlni, ez nagyjából 15-20 perc, kifordítjuk a sütőrácsra, és készen van. Na és akkor itt jön az extrázás, mert hogyha valaki igazán nagyon finomat akar, akkor erre lehet azt a bizonyos, mondjuk a tésztába, ha keverünk egy kis cukrozott narancshéjat, akkor a cukormázba is lehet narancshéjat reszelni. Narancslé, narancshéj, porcukor, és leöntjük a tetejét. Vagy fehér csoki, mascarpone, vagy görög joghurt, narancsreszelék, és leöntjük a tetejét. Szóval innentől kezdve, vagy simán csokival, hát az is milyen jó. Vagy azt, hogy úgy marad kopaszon, és megszórjuk, egy csipketerítőt ráteszünk, lopunk nagyitól, vagy otthon valahol van, ráteszünk a csipketerítőt, megszórjuk porcukorral, és olyan lesz, mint valami leggyönyörűbb, egészen különleges sütemény, ami az is egyébként az egyszerűségénél fogva még különlegesebbnek számít szerintem, de hogyha van ilyen kis csini dísz a tetején, akkor még inkább azt tud lenni, egészségünkre.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
1: Egy

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Itt van 8 meglepő dolog, amit a forró levegő sütőben el tudunk készíteni, és 6 másik, amit nem, úgyhogy erről érdemes tudni egy kicsit. Hogyha az ember úgy vásárol forró levegő sütőt, hogy nem néz utána, mire és hogyan lehet használni, akkor bizony érhetnek meglepetések, ami az elkészíthető ételek körére is igaz. Hogyha kíváncsi az ember, hogy milyen szokatlan példák vannak, akkor itt van egy jó kis gyűjtemény. Például a forró levegő sütővel lehet sütni raviolit. Ugye ez egyik legjobb dolog, ami a raviolival történhet, mert a gép olyan kellemes ropogós kérget ad ennek az olasz klasszikus tésztának, hogy többé nem is akarja az ember majd máshogy csinálni. Létezik természetesen ehhez recept is. Aztán a készülék, a forró levegő sütő tökéletes választás a tökmaghoz is. Már csak azért is, mert rengeteg időt megtakarít vele az ember, mert a tökmag pirítása megszokott módszerrel akár egy óráig is eltart. Itt viszont csak 15 perc az egész. Aztán vannak olyan sütemények, amik abszolút könnyedén, sőt, sokkal könnyebben elkészíthetők a forró levegős sütővel, mint a normál sütővel. Az amerikai cukros süti, a sugar cookie, vagy a láva süti, a csokis zapkex is elkészíthető. Arra érdemes figyelni, hogy ne a hagyományos receptet vegyük alapul. Mindegyikhez van külön kifejezetten forró levegős sütőhöz szánt változat, sőt, lehet keresni így süti recepteket is. Aztán ott vannak a csirkecsíkok. Egyaránt használható házi készítésű rántott csirkecsíkokhoz a forró levegős sütő, de a bolti fagyasztott csirkefalatokat is meg tudjuk sütni benne. Sőt, ha a készülékkel igazából mondjuk a csirkét bármelyik részét szeretnénk, bármelyik része megsüthető. Úgyhogy ha megforgatjuk a zsemlemorzsában, konkrétan is teljesen olyan lesz, mint a rántott csirke, csak egészségesebb formában, de a panír ettől függetlenül omlós, ugyanolyan a színe, ugyanolyan az íze, ropogós, finom csirkés fogásokat dobhatunk össze, bármit be lehet panírozni. Esetleg, hogyha valakinek egy kicsit hiányzik az, hogy nedvesebb legyen, ne legyen olyan száraz a hús, vagy bármi, ami be van panírozva, akkor ezzel a kis divatos olajsprékkel rá lehet spriccantani egyet-kettőt. Házi chipset is készíthetünk a forró levegő sütőben, talán ez a legkevésbé meglepő. A tapasztalatok alapján ugyanis a forró levegő sütővel rendkívül finom házi chipset tudunk készíteni. A lényege a dolognak egyébként csak annyi, hogy uborka szeletelőn szeleteljük föl a krumpli szeleteket. Ki lehet próbálni egyébként nem csak krumpliból, hanem répából, céklából, vagy akár kelkáposztából is, a haragosabb fodroskából. Készíthetünk kemény tojást is, megbirkózik ugyanis a kemény tojás készítéssel, és nem kell hozzá víz sem, úgyhogy tök egyszerű a dolog, nem vízben főzzük meg. Aztán a tojásos tekercset, azt az amerikait, ugye ez a bizonyos egg roll, ezt is simán el lehet készíteni. Amit viszont nem lehet forró levegő sütővel sütni, azok például egyes nyers zöldségek, bár a fagyasztott zöldségek kompatibilisek a forró levegő sütővel, a nyers formáról nem mindig mondható el, mert a gép gyakran fura vizenyős textúrát kölcsönöz a zöldségeknek. Aztán a leveles zöldségekkel sem mindig járunk jól, mert nem tudjuk pontosan, hogy milyen megfontolás indokolna, hogy valaha is spenótot vagy római salátát tegyen az ember egy forró levegő sütőbe, de hogyha egyszer mégis felmerülne ez az ötlet, akkor érdemes ezt elvetni, mert nem sikerül igazán jó. Tehát nem egy párolt zöldséget kapunk, hanem olyan furcsán meglottyad benne. Aztán a friss sajtot sem szerencsés sütni a forró levegő sütőben, a bundázott ételekről pedig, tehát a folyékony tésztabunta, mint mondjuk a palacsinta tésztába mártott vagy sörbundás, az azért nem szerencsés, mert a forró levegő sütőben lecsorog az ételről, úgyhogy ebből a kombinációban nem sül ki igazán jó semmi, és a laza fűszerezésű ételek is olyanok, amik nem szerencsések, mert ezek a fűszerdarabkák nem fognak megtapadni az ételen, viszont jó esély van rá, hogy a forró levegő sütő apró kis zugaiban kikötnek és ott megégnek, úgyhogy jobban járunk, hogyha az ízesítést ilyenkor a végére hagyjuk. Nagyobb mennyiségű étellel kapcsolatban is vannak aggályok, mert a forró levegős sütők ugyan többféle méretben kaphatóak, de még a nagyobb modellekben sem fér el több étel annál, mint ami 2-3-4 embernek maximum elegendő lehet. Úgyhogy ha népes a család, vagy vendégeket várunk, akkor többszöri alkalomra kell elkészíteni az ételt. Első nekifutása nem feltétlenül fogunk tudni vele kellő mennyiséget készíteni, de mivel gyorsan készül benne az étel, ezért a több adag hamarabb megsül, megfő. Úgyhogy ettől függetlenül, hogyha az ember kíváncsi arra, hogy mi mindent lehet még, és hogyan a forró levegő sütőben sütni, sokkal egészségesebben egyébként, mint a bőolajban sütésnél, akkor érdemes így rákeresni a receptekre, a net az ebből a szempontból is nagyon hasznos.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
2: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM állatbarát rovatában most, ahogy ígértem, 10 olyan jelzés, amit a kutyánk felénk küld akkor, hogyha kimerült. Gondolhatjuk azt, hogy engedetlen, gondolhatjuk azt, hogy nem fogad szót, gondolhatjuk azt, hogy valami nem stimmel vele, ami igaz, csak nem engedetlen, hanem nagyon fáradt. A kimerültség az nem csak az emberek sajátja, nem kell azt gondolni, hogy ez csak a nekünk privilégiumunk. Kedvencünket is érintheti ez az igen súlyos probléma, mert hogy ez az, és komolyan kéne venni egyébként az embereknél is a kiégést, a kimerültséget. Úgyhogy itt vannak azok a jelzések, amik figyelmeztethetnek bennünket arra, hogy a kutya kimerült. Számos tünete van annak, hogyha ő kimerült, de a gazdik nagyon sokszor és nagyon gyakran félreértik ezeket. Vegyük sorra akkor ezeket a jeleket, hogy meg tudjuk jegyezni. Az egyik a túl sok alvás. Először is fontos tisztázni, hogy a kutyák alapvetően sokkal többet alszanak, mint az emberek. Az alvás igény függ az ebb korától, a fizikai állapotától, a napi rendjétől és a fajtájától is. De általánosságban azt mondható, hogy a napi 10-12 óra alvás jellemző egy egészséges felnőtt kutyára. Ha azonban azt tapasztaljuk, hogy a kedvencünknek a szokott alvás ideje jelentősen hosszabb lett, és az állat szemmel láthatóan fáradékonyabb, akkor azért el kell kezdenünk gyanakodni, hogy esetleg túl lett fárasztva. Ilyen esetben a legjobb, amit tehetünk, hogy hagyjuk őt pihenni, logikusan. Aztán ott van a túlzott izgatottság. Csak úgy, mint a gyerekek, a négylábúak esetében is jellemző, hogy a fáradtság meglepő módon felfokozott állapotot eredményez, túlpörögnek. Ilyenkor sok szülő és gazdi is a hiperaktív jelzőt használja, természetesen a hiperaktivitás egy orvosi fogalom. Sem gyerekre, sem állatra nem szabadna csak úgy ráakasztani ezt. Sajnos a köznyelvben is meghonosodott, és hát akarva akaratlanul és kelletlenül, kéretlenül is ráragasztják a gyerekekre és az állatokra is. Hogyha a kutyán a fáradtság jeleit tapasztaljuk, majd hirtelen elkezd felalá rohangálni, vagy össze-vissza ugrál, labdázik, bejárja a lakást, az ne tévesszen meg, a kutya valószínűleg extra fáradt, ugye? És ahogy mondtam, még egyszer mondom, túlpörgött. Aztán az önkontroll hiány a kutya is arra figyelmeztetett, hogy kimerült a kutya, mert hogyha a kutya kimerül, az gyakran azt eredményezi, hogy egyes cselekvések felett elveszti a kontrollt. Ugye ilyenkor hevesebben reagál bizonyos dolgokra, sőt, akár egy kicsit rosszabb kedvű, harapósabb kedvű, nem megharapós, csak harapósabb kedvű is lehet, ahogy a túl sok inger minket is feszültebbé tesz, úgy a kis pajtásunk is így reagál az őt ért rengeteg stimulusra. Aztán ott vannak az egészségügyi panaszok, mert hogy a kimerültség nem csak az embereknél, hanem az állatoknál, a kutyáknál is gyakran okoz egészségügyi panaszokat. Ezeket főként a mozgásban és a légzésben láthatjuk és tapasztalhatjuk. Ugye, ahogy mondtam, a nagy fáradtság sokszor pont, hogy felpörgeti a kutyát, ami miatt aztán szív- és ízületi problémák is felléphetnek. Emellett pedig az állat légzése egy szaporává válhat, de le is lassulhat. Fontos, hogy minden megszokottól eltérő tünet esetén tessék konzultálni az állatorvossal. Az érdeklődés hiánya is felkeltheti a gyanút bennünk, hogy kimerült a kutya, mert sokkal kevésbé lesz érdeklődő, és ilyenkor még az általában rajongásig szeretett tevékenysége, de még az etetési idő, sőt, a tálak és a tápozacskó zörgés ezt sem hozza lázban, akkor már tényleg gyanakodni kell. A gyakori ásítás az például kifejezetten egy feltűnő jele a feszültségnek és a nyugtalanságnak. Természetesen a helyzet függő, hogy mit üzen ezzel a kutya, de azért lehet gyanakodni, hogyha több ilyen tünet együttesen jelen van. Ha nem engedelmes és az egyébként szófogadó kutya hirtelen nem követi a parancsot, vagy nem fogad szót, akkor is lehet arra gyanakodni, hogy már elvesztette a fonalat, és pihenésre volna a szüksége, vagy amikor köröz, mint az őrült szarad körbe-körbe-körbe. Zoomiznak hívják ezt a jelenséget, amikor a kutya hihetetlen sebességgel elkezdi róni a köröket a lakásban, vagy a kertben, föl alá szalad, mint aki megőrült, és ez a pár perces fékevesztett etap aztán ugye úgy hat rá, hogy se lát, se hall, aztán utána egyszer csak kidől. Ez is a fáradtságot mutathatja. A koncentráció hiánya szintén, illetve a lihegés és a folytonos nyalakodás szintén gyanúkodhatunk már akkor, hogyha ezt látjuk arra, hogy az állat kimerült, úgyhogy figyeljünk a kutyusra. Mindig évszaktól és időszaktól függetlenül jó, hogyha látjuk, hogy éppen mi zajlik vele és hogy van. Pont úgy kell rájuk figyelni, ahogy figyelünk egymásra, vagy ahogy figyelünk a gyerekekre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM és a Manna közi állatbarát rovata, ami most következik, amiben is a cicás gazdik figyeljenek nagyon, mert hogy el fogom mesélni, hogy mire is jó a macskamenta, bár szerintem akinek van cicája, az pontosan tudja, hogy például arra jó, hogy a macskának jó kedve legyen tőle. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki szereti akár az Instagramon, akár könyvekben is nézni azokat a fotókat, kis videókat, amikor a macska bepörög a macskamentától. Tulajdonképpen ez egy gyógytea alkotó elem, nyugtató és fájdalomcsillapító hatású is, ráadásul még a cicákat is meg tudja babonázni. Hogy hogyan képes egy növény ilyesmire, és miért, és mire tudjuk otthon használni a macskák körében? Na hát most erről lesz szó. Ugye sokszor lehet kapni olyan macskajátékot, ami egy pici kis textiltasa, ki van tömve valami növénykével, az macskamentás. Lehet kapni macskamenta cseppeket, lehet kapni macskamenta sprét, amivel nagyon jól oda lehet szoktatni bizonyos helyekre a cicát, megszoktatni vele az új fekhelyét, beleszoktatni mondjuk az álmos edénybe, ami mondjuk ajtós, billenő ajtós, és addig még fél tőle korábban, mert neki nem ilyen volt előtte. Úgyhogy minden olyan helyet, amit meg szeretnénk szerettetni a cicával, azt érdemes megcsepegtetni, vagy befújkodni például a macskamenta sprével. De hogyha furcsa dolgokat csinál a kis bársony talpú, amikor mondjuk a szekrényből előkerül egy-egy gyógynövényes teafilter, lögdösi a teásdobozt, vagy a csészét, hemperek dörgölőzik doromból, hát ez a viselkedés, ugye bár a párzásra váró nőstény cicákére emlékeztet minket, annak ellenére, hogy a kandúroknál is előfordul ez ilyen helyzetekben, de ha minden tünet megegyezik, akkor valószínű macskamentát tartalmaz az a termék, amit a kezünkben tartunk. Ezt nagyon jól kiszagolják, mint a drogkereső kutyák, úgy megtalálják a macskamentát a cicák. A növény a 6 hónapnál idősebb ivarérettséget elérő cicák 70-80%-ára gyakorol ilyen erős hatást. A macskamenta egyébként a mentafélék családjába tartozik, illóolajokat, sztearineket, savakat és tanninokat tartalmaz, és a cicákra nézve szerencsére teljesen ártalmatlan, viszont annál nagyobb örömet okoz nekik. Egyébként lehet kapni kis magocska formájában is, el lehet ültetni, fagytűrő, növekszik, futónövény, terül is, meg nő is, bokrosodik is, nagy levelei vannak, és hogyha egy megfelelő méretű cserépbe vagy edénybe ülteted, akkor a cica imádni fog rajta aludni, és csak azt látod, hogy pörög, mint az őrült, pörög a hátán, szagolgatja, rágja, dörzseli hozzá a kis fejét, és aztán elalszik, és órákig tud aludni a macskamentes edényben. Úgy hat ugyanis a cicákra ez a növény, hogy az illóolajai a macska ornyák a hátjájában lévő érzékelő idegsejteket hozzák ingerületbe, azaz innen az idegpályákon át a központi idegrendszerre hatnak, ahol különböző érdekes viselkedése emlékeztető magatartás formákat váltanak ki, amit egyéb helyzetekben, mondjuk az ivarérettségnél látunk a cicáknál, és ez a mentafajta nyilván így tehát egyfajta macska feromonként működik az apró kedvenceknél. Mivel ezek a kis doromboló, zseniális négylábúak újra és újra hasonlóan reagálnak a menta jelenlétére, a növény hatékony segítség lehet például az állat tanítgatásához, és hogy az imént én már mondtam, a szoktatáshoz. Például, hogyha a cica szívesen élezi a karmait egy bútordalabon, akkor dörzsöljük be a mentával. Ennek hatására a cica megnyugszik és megbarátkozik az adott berendezési tárgyal. Aztán például, hogyha vásároltunk egy új fekhelyet, ugye, amit az imént már mondtam nektek, de feléjesen néz a cica, akkor a párnás részbe egy kis textiltasak a növénykéből, és már is ki se jön onnan a cica, sőt, ott fog állandóan aludni. Vannak olyan játékok az állat szaküzletekben, amik meg vannak töltve szárított macskamentával, hogyha ilyet választunk, akkor biztos, hogy sikert aratunk a cicával. És egyébként, ami fontos még ezzel kapcsolatban, hogy semmiféle aggodása nincsen. Ok, mert ez nem okoz függőséget, és akkor sincsen baj, hogyha a macska esetleg megeszik belőle egy darabkát, egy kis levélcafatot. Plusz, ami még fontos, hogyha mondjuk a cica utazik, vagy mondjuk orvoshoz visszük, és egyébként nem szoktuk, nálam is előfordult már az, hogy egyetlen egyszer volt az egyik cica orvosnál, amikor ivartalanították, most már sokkal idősebb, és el kellett vinni orvoshoz, és bizony jó valamivel megnyugtatni. Erre vannak sprék, ami különböző feromonokat tartalmaz, de erre is alkalmas például a macskamentás kis tasak, vagy a macskamentás játékot belerakni a hordozóba, vagy bespriccelni egy kis macskamentát, vagy oda csöpögtetni, és akkor már egy kicsit nyugodtabb lesz a cica utazás közben is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci, a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcshús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Választották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról